0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 16-án, szerdán. Az Európai Unióban élő polgárok több mint fele közvetlen és sürgető problémának tartja a lakhatást, amely hozzáférhetősége az elmúlt években drasztikusan romlott. Az utóbbi napokban azonban nem csak a lakásvásárlást fontolgató személyeknek, hanem a sofőröknek is igen kellemetlen meglepetésben lehetett része, az üzemanyagok ára ugyanis 4 éves csúcsot döntött. Mivel azonban a kormány figyelmét eddig a személyi kérdések rendezése kötötte le, így a drágulás mérséklésére irányuló törekvések egyelőre nem kaptak zöld utat. Az előttünk álló 3 órában erről is szólunk majd. A mai reggeli hangmérnöke Zsabka Levente, a hírszerkesztő pedig Csenger Ferenc. Most neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az együttérzésre és a szolidaritásra szólított fel az államfő a tegnapi ünnepen. Olaszország nem szeretne újabb uniós adókat. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Együttérzésre és szolidaritásra szólított fel Peter Pellegrini államfő a hétfájdalmú szűzanya ünnepe alkalmából. A köztársasági elnök azt kívánta, hogy Szlovákia mindenki számára olyan otthon legyen, ahol a tisztelet, a megértés és az emberség kapja a főszerepet. Pellegrini Ferenc pápa gondolatát is felidézte, miszerint csak akkor nézhetünk le valakire, amikor éppen felsegítjük. A hétfájdalmú szűzanyát évszázadok óta Szlovákia védőszentjeként tisztelik. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülés célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműbe. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Plágium gyanú miatt ideiglenesen felfüggesztették 2 oktató tanítási tevékenységét a Beszterszebányai Bél Mátyás Egyetem jogi karán. Jaroszláv Klátyik és József Michalko addig nem oktathat, amíg az egyetem etikai bizottsága ki nem vizsgálja az ügyet. Sajtóértesülések szerint közös tudományos munkájukban egy hallgató diploma munkájának teljes oldalai is szerepeltek. Az oktatók szerint tévedésből a tanulmány egy korábbi, hibás változatát publikálták. Az ügy kivizsgálását Tomás Drucker oktatási miniszter is kérte. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér-Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Volodymyr Zelenszky szerint orosz drónok kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki repülőgépe a Kisinyovi repülőtéren tartózkodott. Az ukrán elnök a CBS-nek azt mondta, nem tudja, hogy a támadások közvetlenül ellene irányultak-e. A moldovai hatóságok korábban megerősítették, hogy szeptember 9-én két orosz drón lépett be az ország légterébe, ami miatt Zelenszky gépének indulása is késett. Később újabb két drón behatolását is észlelték Moldova felett. Az amerikai szankciók további enyhítéséről tárgyalt Alekszandr Lukasenka fehér orosz elnök Donald Trump külön megbízottjával Minskben. A csaknem 3 órás találkozón a gazdasági kapcsolatok mellett a politikai foglyok szabadon bocsátása is szóba került. Korábbi amerikai közvetítéssel már több száz foglyot engedtek szabadon, Washington pedig enyhített egyes szankciókon. Jogvédők szerint ugyanakkor Fehér Oroszországban továbbra is több mint 900 politikai foglyot tartanak fogva, és folytatódik a rendszer ellenfeleinek üldözése.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kevítják az útburkolatot az R1-esen Szered és Nagyszombat között. A bal sáv járható. Körforgalom építése miatt Diószegen nem járható a városba vezető Pionierská. Sebességet mérnek Kassa-Sacsa város részében, Csécs felől és a Krásznán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigárdi Lászlóval.
1: Az élvonalban lista vezető és Veretlen Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligában az utolsó előtti 15. helyen szerénykedő nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó Szlovák Kupa harmadik fordulójában, és elbúcsúzott a további küzdelmektől. A kritikán aluli teljesítményt nyújtó dunaszerdehelyiek 2-11-est is rúghattak az utolsó negyed órában, ám Ramadán és Szilla is kihagyta a büntetőt. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Az erdőhátiak a 8. helyen tanyáznak, az utóbbi 5 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktori Csáron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool-lal. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas 5 évvel korábban Kecskemétről került az angol egyesület utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. Egy tegnap késő esti eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból, Elche Real Madrid 2-3. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. 2012 és 2025 után 2028-ban ismét Münchenben rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, Barcelonában. Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó Szövetség elnöke szerint véget kell vetni a Gianni Infantino FIFA elnök irányította rendszernek, a Nemzetközi Szövetség vezetésének pedig meg kell újulnia. Infantino azóta áll komoly nyomás alatt, hogy előállt a magántőke bevonását célzó FIFA tornákat értékesítő javaslatával, ám a terve néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére jelezte, újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson. Elkezdődtek az új idény küzdelmei a Jégkorong Extraligában. Már a nyitófordulóban találkozott egymással a tavalyi 2 döntős. A címvédő nyitraiak hazai közönség teltház 4000 néző előtt 4-2-re kikaptak a Szlovantól. További eredmények: Košice Prešov 4-1, Poprad Spiszkánová vesz 3-4 hosszabbítás után, Žilina Trenčín 5-2, Banská Bystrica Zvolen 3-5 és Liptovský Mikuláš Michalovce 5-2. Az Európa bajnokkal a pácsvető Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik

közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Nairobi adott hont a 2029-es szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, 2031-ben pedig München lesz a házigazda. A Nemzetközi Szövetség keddi budapesti döntése azt jelenti, hogy Kenya fővárosa rendezi az első afrikai VB-t. És végül egy érdekesség, nem mindennapi kihívást fogadott el a négyszeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen, aki ma a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokartos ellenszáll harcba. A 30 körös megméretésen minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul a holland klasszis előtt.

0: 6 óra 17 perckor köszöntjük a névnaposokat. Ma Edit napja van. Az Edit germán eredetű női név, amely jelentése az utónévkönyv szerint örökség, birtok. A kibővített naptárak szerint ma érdemes felköszönteniük az Eugénia, a Kornélia, valamint a Ciprián nevű ismerőseiket is. A szlovák naptár szerint Ludmila napja van. Boldog névnapot kívánunk minden kedves ünnepeltnek!
1: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el.

át az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

6 óra 22 perc. Emberi alkarcsontot fedeztek fel, ősi barlangrajzok írják át az Ír-sziget történetét, és embriókat rejtő dinoszaurusz tojásokat találtak. Színes híreink következnek a nagyvilágból, Gazsik Viktória válogatásában. Egy ennyiszavai ember alkarcsontjára bukkanhattak régészek egy dél-kínai barlangban. A mintegy 167 és 134 ezer év közötti lelet különösen fontos, mert a rejtélyes a neandervölgyiek közeli rokonának számító embercsoporttól eddig főként apró csontdarabok, fogak és állkapocs töredékek kerültek elő. A kutatók több mint 60 ezer csonttöredéket vizsgáltak fehérje elemzéssel, és ezek között azonosították a ennyiszavaiakra jellemző mintázatot. A Bianfu barlangban emellett több mint 1300 kőeszközt is találtak, amelyek egy része vadászatra szolgálhatott. A leletek arra utalnak, hogy a ennyiszavaiak Dél-Kínában is éltek, és akár kulturális kapcsolatban is állhattak a neandervölgyiekkel. A felfedezés újabb fontos részletekkel szolgálhat arról, hogyan éltek és terjedtek el ősi rokonaink Ázsiában. Mintegy 15 ezer éves barlangrajzokat fedeztek fel Írország délnyugati részén, amelyek akár 5 ezer évvel is korábbra tolhatják az ember megjelenésének időpontját a szigeten. A nemzetközi kutatócsoport 8 barlangban talált mészkőbe vésett ábrákat, ókerrel és faszénnel készült rajzokat, valamint állatábrázolásokat, köztük szarvast és mamutot. Eddig az Ír-sziget legkorábbi ismert emberi jelenléte mintegy 10.500 évvel ezelőttre volt tehető. A kutatók szerint a jégkorszak idején azonban a mai Ír-tenger helyén szárazföld húzódott, amely összeköthette Írországot a mai Wales területével. Ezen az útvonalon vadlovak, mamutok, bölények és rénszarvasok vándorolhattak, nyomukban pedig vadászógyűjtögető közösségek érkezhettek. A kutatók szerint további még régebbi lelőhelyek is rejtőzhetnek a térségben. Embriókat is tartalmazó dinoszaurusz tojásokat, valamint fiatal és kifejlett állatok csontjait találták Montana késő krétakori kőzeteiben. A leletek egy a madarakhoz közel álló két lábon járó ragadozó, a tródon fejlődését mutatják be szokatlan részletességgel. Amint egy 82-74 millió éves fosszíliák alapján a kutatók összehasonlíthatták, hogyan változott az állat csontozata és testfelépítése a tojásban fejlődő embriótól felnőtt korig. A fiatal példányok csontjai és végtagjai könnyedebbek és eltérő arányúak voltak, mint a kifejlett állatoké, ami arra utalhat, hogy a fiatalok mozgékonyabbak, a felnőttek pedig robosztusabbak voltak. A kutatók szerint a kivételes leletanyag nem csak egy régóta rejtélyes dinoszaurusz fejlődését segít megérteni, hanem azt is, hogyan alakultak ki a madarakhoz vezető evolúciós vonal egyes jellegzetességei.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Európa szerte súlyosbodik a lakhatási válság, így Brüsszelben arra jutottak, eljött az ideje, hogy közbelépjenek. Az Európai Bizottság egy új tervvel állt elő, amely célja a hosszú távú bérbeadás ösztönzése. De mennyit javíthat a lakhatás hozzáférhetőségén a javasolt megoldás? A folytatásban ennek járunk majd utána. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: A változékony időjárás ellenére mind a hét tervezett tömeges hőlégballon repülést megtartották a Tátra alatt rendezett Slovak Ballon Cup versenyen. A Nagylomnyicon megrendezett nemzetközi eseményen csaknem 30 versenyballon és további 15 bemutató ballon vett részt. A versenyt az ausztrál Matthew Scaife nyerte. A rendezvény több ezer látogatót vonzott. A látványos közös ballon repülések mellett kerékpáros programokkal, drónversennyel és koncertekkel is várták a közönséget. Sikeres nyári turista szezont zárt a Késmárkivár, amely májustól augusztus végéig mintegy 33 ezer látogatót fogadott. A vendégek száma a tavalyihoz hasonlóan alakult, ugyanakkor egyre több országból érkeznek turisták, idén többek között Japánból, Vietnámból, Kazahsztánból és Paraguayból is. A legnépszerűbb program a Véres Történelem című éjszakai színházi előadás volt, amely 4 este alatt 3300 nézőt vonzott. A múzeum ősszel kulturális programokkal folytatja a szezont, és több jelentős felújítási projektet is előkészít.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kevítják az útburkolatot az R1-esen Szered és Nagyszombat között. A bal sáv járható. Körforgalom építése miatt Diószegen nem járható a városba vezető Pionierská. Sebességet mérnek Kassa-Saca város részében, Csécs felől és a Krásznán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 6 óra 37 perc. Az Európai Bizottság a napokban ismertette azt a jogszabálytervezetet, amely célja egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb ingatlanpiaci keretrendszer kialakítása lenne, ami hosszabb távon nem csak hozzáférhetőbbé, hanem megfizethetőbbé is tenné a lakhatást. A javaslat azzal számol, hogy a tényleges döntések a jövőben is nemzeti, regionális, illetve helyi szinteken születnének. Az egyes tagállamok így lehetőséget kapnának, hogy a konkrét intézkedéseket a saját polgáraik igényeihez igazítsák. De a felvázolt módosítás valóban hozzájárulhat az Európa szerte mélyülő lakhatási válság mérsékléséhez? A következő percekben erről is beszélgetünk Kovács Bence társadalomkutatóval, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos munkatársával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
0: A köznyelvben az Európai Unió statisztikai hivatalaként is emlegetett Eurostat legfrissebb adatai szerint az unióban élő polgárok több mint fele közvetlen, illetve sürgető problémának tartja a lakhatás kérdését. De milyen mértékben érinti ez a válság Szlovákiát? Tehát, hogyha más európai országokhoz hasonlítjuk a hazai viszonyokat, akkor mennyire súlyos a helyzetünk?
1: Először is talán azzal kezdeném, hogy súlyos a helyzet, viszont nagyon nehéz képet kapnunk arról, hogy mennyire súlyos, ugyanis eléggé megbízhatatlanok a statisztikák. Itt, hogyha érdemes ketté választani a lakhatási problémákat, vannak megfizethetőségi problémák, tehát hogy mennyi az embernek mekkora, a jövedelmének mekkora arányát kell mondjuk lakhatási célra költenie, és a másik fontos probléma az pedig a lakás minőségi problémák, beházik a lakás, stb. Azt láthatjuk, hogy Szlovákiában, hogyha azt nézzük, hogy az emberek mekkora részét költik a jövedelmüknek lakhatásra, akkor egészen jó a helyzet. Azonban ez egy kicsit csalók a kép, ugyanis itt azért a szocializmus örökség erősen belejátszik ebbe a képbe. Sokan ugye privatizáltak lakást, a állami lakásokat korábban, és ezért hitel nélkül tudtak lakáshoz jutni, nem kell hiteltörlesztőket fizetniük, ezért viszonylag kicsi részét költik a jövedelmüknek a saját tulajdonú lakásuk fenntartására. Viszont mondjuk a fiataloknál már nem ilyen egyszerű a helyzet, és itt ha más statisztikákat nézünk, ha azt nézzük, hogy mondjuk a lakás árak, a jelenlegi lakásárak milyen mértékben viszonyulnak a jövedelmekhez, itt már egészen rossz adatokat láthatunk. Pont az a baj, hogy ez a statisztika az, ami nem annyira megbízható, de itt olyan számok is vannak, hogy Szlovákiában, szlovákiai nagyvárosokban, és ezt hangsúlyoznám, hogy nagyvárosokban, tehát Pozsonyban és Kassán, sokkal rosszabb a helyzet, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. És itt azért még érdemes kiemelni a lakás minőséget, tehát ebben Szlovákia elég rosszul áll, különösen a vidék.
0: Vannak tehát statisztikáink, amik hiába állnak a rendelkezésünkre, még mindig csak tapogatni tudunk bizonyos kérdések kapcsán, ahogy azt ön is jelezte. Így feltehetően nem árt, hogyha ennek a trendnek vagy a válságnak az egyes összetevőit picit közelebbről is megvizsgáljuk, hogy sokkal láthatóbb vagy érezhetőbb képet adjunk a kedves hallgatóknak arról, hogy mivel is nézünk szembe. Így kérem, térjünk ki egy kicsit bővebben arra, hogy melyek azok a tényezők, amik a leginkább befolyásolják a lakhatás hozzáférhetőségét.
1: Érdemes itt talán azzal kezdeni kicsit távolabbról, hogy mi itt az alapprobléma. Az alapprobléma az, hogy a lakhatás az egyszer egy alapszükséglet, és ettől nem teljesen függetlenül egy befektetési eszköz. És a lakhatás megfizethetősége nagyon nagy mértékben attól függ, hogy mennyire védi az állam a lakhatásnak ezt az alapszükséglet funkcióját, vagy éppen ellenkezőleg mennyire enged teret annak, hogy ez egy befektetési eszközként legyen kezelve. És nyilván az, hogy az állam ebben milyen szerepet vállal, annak vannak különböző megnyilvánulási formái, hiszen a lakhatást az érinti egy csomó minden dolog, gazdaságpolitika, szociálpolitika, várostervezés, stb. Itt csak néhányat felsorolnék, anélkül, hogy különösebben belemennénk a részletekbe. Tehát a lakáshitelezés szabályozáshoz például nagyon nagy mértékben hat a lakhatás megfizethetőségére. mennyire könnyű lakáshitelhez jutni. Paradox módon minél könnyebb jellemzően, annál drágábbak lesznek a lakások, hiszen könnyebb hitelt felvenni, és ezért sokkal több pénz áramlik úgymond a lakásszektorba. Az is fontos, hogy mondjuk az ingatlan befektetéseket mennyire szabályozza az állam, vagy az EU. Erről egyébként most pont az Európai Parlament készített egy jelentést, Nyugat-Európában már ez óriási probléma, nyugdíjalapok, pénzalapok vásárolnak fel lakásokat ezres nagyságrendben, felvárva az árakat. A telekpolitika nagyon fontos, tehát hogy mennyire állnak rendelkezést a telkek, illetve ennek az adózása, beépítetlen telkeket, mennyire ösztönzi az állam arra a tulajdonosokat, hogy ezt beépítsék. Várostervezés, a városok és az állam mennyire aktívan segíti elő azt, hogy a kínálat hiányos nagyvárosokban épüljenek új lakások minél gyorsabban, minél nagyobb számban. Árszabályozás is hat rá, Nyugat-Európában számos nagyvárosban szabályozzák ott az önkormányzatok, hogy milyen mértékben emelkedhetnek a bérleti díjak, ez is nagy mértékben hat arra, hogy mennyire súlyos a megfizethetőségi válság, és itt azért azt is kiemelném, hogy az államok és az önkormányzatok közvetlenül is részt tudnak vállalni a lakhatási válság enyhítésében, akár úgy, hogy építenek, nyújtanak mondjuk önkormányzati bérlakásokat, vagy mondjuk támogatnak olyan szervezeteket, vagy megfelelő szabályozási környezetet teremtenek olyan szervezetek számára, akik mondjuk non-profit módon adnak bérbe lakásokat, és ez egy elég fontos eszköz a lakhatási válság mérséklése érdekében.
0: Az ön által is felvázolt jelenségek ugyanakkor nem csak egy-egy államot, például Szlovákiát érintenek, hanem uniószerte jelen vannak ezek a problémák. Így eljött az a pont, amikor már Brüsszelben is arra jutottak, hogy a probléma összeurópai megoldást kíván. Így az Európai Bizottság a napokban be is mutatott egy ilyen első jogszabálytervezetet, amely fókuszában a rövid távú lakásbérlés áll. De valóban olyan mértékben rontja a lakhatás hozzáférhetőségét, a rövid távú kiadás, illetve az ezzel összefüggő befektetési célú ingatlanvásárlás, hogy a probléma felszámolását innen, illetve ezen a ponton érdemes kezdeni?
1: Szerintem itt nagyon fontos látni azt, hogy azért az Európai Bizottság az nem csak ezen a területen kíván beavatkozni. Itt egyébként korábban, ezt kevesen tudják, de negatív szerepet játszott az Európai Bizottság, konkrétan az EU-s versenyszabályok a lakhatási válság kezelésében számos nyugat-európai tagállamban, például Hollandiában és Svédországban, ahol kénytelenek voltak az egyébként elég jól működő non-profit bérlakás rendszerüket átalakítani, azért, mert az EU versenyjogi szabályaiba ütközött. Na most itt az elmúlt 5-6 évben, talán 7 is van már, itt láthatunk egy olyan tendenciát, hogy az Európai Unió rájött arra, nem kis mértékben azért, mert hogy sokan felhívták erre a figyelmet, hogy itt azért ez a hozzáállás nem túl jó, és ez elmélyíti a lakhatási válságot, és most egy ilyen paradigmaváltásnak lehetünk így a szemtanúi. Az Európai Bizottság sokkal aktívabb lett ezen a területen, és számos olyan intézkedést hozott, illetve hoz, ami arra irányul, hogy lehetővé tegye a tagállamoknak azt, hogy mérsékeljék a lakhatási válságot anélkül, hogy a 4 EU-s alapszabadságot korlátozzák, vagy ennek ebbe ütközzön. Ugye ez a személyek, a szolgáltatások, tőke és az áruk szabad áramlása. És azért koncentrál erre a két területre, itt konkrétan a rövidtávú lakáskiadásra, illetve arra, hogyha valaki nem elsődleges lakóhelyként használna egy lakást. Azért koncentrál erre a területre, mert itt ütközhetnek a tagállamok intézkedései az EU-s jogba. Tehát igazából az Európai Bizottság itt annyit tesz, hogy egy olyan javaslatot tett le az asztalra, ami igazából kiszélesíti a tagállamoknak a jogköreit arra vonatkozóan, hogy mérsékeljék a lakhatási válságot ezen a két területen, anélkül, hogy az EU-s jogszabályokba ütközzen ez. Tehát ők nem gondolják, hogy csak ezen a két területen van teendő, csak ez az a két terület, ahol neki a leginkább kompetenciája van. Egyébként kiadott emellett a jogszabály tervezet mellett egy ajánlást is, vagy ajánlásokat pontosabban az Európai Bizottság, amiben egy nagyon részletes, azt hiszem, hát több mint 100 javaslatot fogalmaznak meg a tagállamoknak, hogy mit tudnának még tenni a lakhatási válság enyhítéséért, tehát hogy semmiképpen nem arról van szó, hogy ők azt gondolják, hogy ez a két legfontosabb terület, vagy csak ez a fontos terület, hanem itt van neki kompetenciájuk, és egyébként más területeken pedig ajánlani tudnak a tagállamoknak, hiszen ott számukra kevésbé osztanak lapot.
0: Nem véletlen, hogy a bemutatott javaslat kapcsán is Brüsszel általában azt hangsúlyozza, hogy ez egyfajta első lépés lehet az ön által is említett paradigmaváltásban és egy másik irányba történő eltolódás kapcsán, és ugyancsak nagy előrelépésként hivatkoznak a szakértők arra a felvetésre, hogy Brüsszel tulajdonképpen definiálná, hogy mi is a lakhatási válság, illetve a megfizethetőségi probléma fogalma, hiszen ezek a kifejezések eddig is jelen voltak a közbeszéd, ugyanakkor nem létezett egyértelmű meghatározás arra vonatkozóan, hogy mit is értünk ezek alatt. De mennyiben mozdíthatja előre a helyzet megoldását az, hogyha létezik egy egyértelmű definíció?
1: Az egyértelmű definíció, és lehet, hogy elkerülte a figyelmemet valami ebben a dokumentumban, de én úgy értelmeztem, hogy itt igazából arról van szó, hogy mi az a válságnak az a foka, amikor indokolt a tagállamok beavatkozása, tehát az tagállamok részéről valamilyen korlátozás, a rövid távú lakás kiadás, illetve a nem elsődlegesen lakhatási célú hasznosítással kapcsolatban. Itt ugye úgy fogalmazok, hogy nagy nyomás alatt lévő terület, és itt meghatározzák azt, hogy a van egy mutató, aminek az a neve, hogy a jövedelemhez viszonyított lakásárakat nézik meg, hogy egy átlagos lakás megvásárlása hány évi átlagfizetésbe kerülne egy embernek, és ugye ezt nézik meg, és ugye 8 évben határozzák meg ezt az időtávot, és ahol mondjuk 8 évnél tovább tart, úgymond, tehát 8 évnél többet kell dolgozni azért, hogy az ember egy átlagos lakást megvegyen azokban a városokban. Ha úgy dönt a tagállam, de csak ha úgy dönt, akkor korlátozhatja ezt a két említett lakás használati módot. És ez igazából ezért fontos, hogy legyen egy ilyen objektív kritérium, ami alapján bevezethetnek korlátozásokat a tagállamok, és úgymond ne lehessen ezt diszkriminatív módon használni, hogy mondjuk valamilyen tagállam csak úgy hasraütésszerűen azt mondja, hogy nyomás alatt van, és akkor betiltja az Airbnb-t mondjuk. Tehát, hogy ez igazából erről szól, hogy legyen valamilyen objektív kritérium, és erről azt is ígéri ez a javaslat, hogy adatokat gyűjtene majd az Európai Bizottság, pontosabb adatokat, amire nagy szükség van, hiszen a statisztikák jellemzően elég rosszak. Tehát itt arra vonatkozóan az adatgyűjtés, hogy a lakásárak a jövedelmekhez hogyan viszonyulnak. Úgyhogy itt elsősorban erről van szó.
0: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Kovács Bence társadalomkutatóval beszélgetünk a lakhatási válságról. Az Európai Bizottság ugyanakkor elismeri, hogy bár az általuk felvázolt terv egy fontos eszköz lehet, önmagában azonban nem oldja meg a lakhatási válságot. A módosítások ugyanis csak akkor lehetnek hatásosak, hogyha ehhez a képlethez minden tagállam hozzáteszi a saját részét. De milyen lakáspolitikai célokkal kellene kiegészítenie ezt az uniós javaslatot az egyes országoknak, hogyha azt szeretnék, hogy a terv valóban működőképes legyen?
1: Szerintem itt elsősorban visszatérnék arra, amit már korábban mondtam, hogy ugye ez a lakhatás, mennyire tekintjük a lakhatást, vagy a lakást egy magánügynek. Hogyha úgy tekintünk rá, hogy mindenki vásárolhat annyi lakást, amennyit akar, és azt csinál vele, amit akar, akkor egyre súlyosbodni fog ez a lakhatási válság. Úgyhogy igazából a fő kérdés, vagy a fő cél itt az lenne, hogy valahogyan a köznek a szempontjait behozzuk ebbe, ugyanis jelenleg azt látjuk, hogy fiataloknak nagyon nehéz nagyvárosokban lakáshoz jutnia, és itt már felismerte mondjuk a Szlovák Nemzeti Bank is azt, hogy elég negatív szerepet játszik az, hogy mondjuk sokan befektetési célra vásárolnak lakásokat úgy, hogy mondjuk nem is adják bérbe utána. A Szlovák Nemzeti Bank is most bevezetett vagyis október 1-től pontosabban be fog vezetni egy olyan intézkedést, ami alapján befektetési céllal, hogyha valaki már harmadik lakást vesz, akkor ott nem finanszírozhatja a lakásvásárlást mondjuk a lakáshitelből olyan nagy mértékben, mint mondjuk egy első lakásvásárló. Fontos lenne az is, hogy az állam vállaljon nagyobb szerepet, akár közvetlenül. Szlovákiában erre is látunk ugye példát, hogy az állami lakásfejlesztési alap biztosít forrásokat az önkormányzatok számára, hogy építsenek lakásokat, illetve szervezetek számára is, és van emellett még ugye a bérlakás ügynökség, ami szintén lakásokat épít. Itt azért fontos lenne az, hogy jobban eljusson, vagy ez a tevékenység olyan területre irányuljon, ahol tényleg nagy szükség van megfizethető lakásokra, ez a jelenlegi rendszerben nem mindig sikerül, és itt adózási szabályok nagyon nagy szerepet tudnak játszani abban, hogy elősegítsen olyan lakásoknak egy olyan használatát, ami mérsékli a lakhatási problémákat, tehát elsősorban hosszú távú bérbeadás, saját tulajdonú lakhatás, és mondjuk nem feltétlenül az, hogy rövid távra turistáknak kiadjon valaki lakásokat, üresen tartson lakásokat, és ugyanez vonatkozik az építési telkekre is. Ösztönözve legyenek a telek tulajdonosok arra, hogy mondjuk ne spekuláljanak egy adott telekkel az ár emelkedésre, hanem azt minél előbb próbálják meg beépíteni, és a várostervezés is nagy szerepet játszhat abban, hogy a városok legyenek aktívak abban, hogy kijelölnek olyan zónákat, és ők maguk irányítják az ingatlan fejlesztéseket, hogy a lakások épüljenek, amik leginkább mérséklik a lakhatási válságot, és ezek jó infrastruktúrális kapcsolatokkal rendelkeznek. Nyilván lehetne ezt még hosszan sorolni, de talán ezek a legfontosabb tendők.
0: Szakértői szintről tehát folyamatosan érkeznek javaslatok, ugyanakkor nem ritka, hogy ezek a változtatási tervek a realitás falába ütköznek, hiszen mondhatni a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei is így jártak, akiknek éppen a közelmúltban kellett bejelenteniük, hogy az eredetileg októberre tervezett limitváltás picit csúszni fog, mivel a bürokratikus folyamatokat nem sikerült időben lezongorázni, és feltehetően januártól kedveznek majd a fiataloknak, akik lakásvásárlást fontolgatnak. De figyelembe véve az ilyen mindennapi eseményeket és a valóságot, elképzelhető, hogy a lakhatás hozzáférhetőségének problémája olyan mélyen gyökerezik, hogy hiába a folyamatosan érkező megoldási javaslatok, mire ténylegesen elkezdjük felszámolni ezt a problémát, akár évek, illetve évtizedek telhetnek majd el?
1: Szerintem itt minden azon múlik, hogy hogyan sikerül a lakhatástól való gondolkodást kicsit megváltoztatni, ugyanis az a helyzet, hogy tényleg szerintem főleg Kelet-Európában nagyon uralkodó az a nézet, hogy mindenkinek, tehát hogy engedjünk minél nagyobb teret annak, hogy az ember saját lakáshoz juthasson, az állam ne nagyon foglalkozzon ezzel a dologgal. És szerintem ez elsősorban egy politikai kérdés. Tehát amikor az emberek úgy gondolják, hogy a lakás az én váram, az én házam, én váram, nem tudom, ne legyen korlátozva semmilyen lakáshasználat, ne legyen megadóztatva semmilyen lakáshasználat. Az végső soron ahhoz fog vezetni, hogy a Nyugat-Európában már látjuk, hogy ingatlan alapok, nyugdíjalapok egyre nagyobb mértékben fogják felvásárolni a lakásokat, vagy mondjuk akár más szereplők, egyre jobban koncentrálódni fog a lakástulajdon, és egyre megfizethetetlenné fog válni. És hogyha kommunikációval, és ezért nagyon örülök, hogy foglalkoznak ezzel a témával, hogyha többet beszélünk erről, és jobban rámutatunk arra, hogy mik a hátulütői egy ennyire szélsőségesen saját tulajdonra és az annak a védelmére koncentráló lakhatásra. Hogyha ezt kicsit tudjuk oldani, akkor itt lehetnek változások, szerintem jelenleg politikai korlátja van ennek. Egyszerűen politikusok nem mernek meglépni olyan intézkedéseket, nem mernek bevezetni olyan intézkedéseket, amit mérsékelnének a lakhatási válságon, mert az embereknek ezt az elképzelését a lakhatásról ezzel nem találkozna, és népszerűséget veszítenének. Úgyhogy szerintem itt a kulcs az ez, és hogyha ez nagyon el fog húzódni, akkor az amiatt lesz, mert nem sikerül elmondani, hogy itt hogyan függnek össze a problémák.
0: Szűk 2 percünk van, de talán ehhez a felvilágosító képlethez vagy tevékenységhez még érdemes azt is hozzátennünk, hogy hajlamosak vagyunk a lakhatási válságot gazdasági, illetve politikai szempontból vizsgálni, de ennek társadalmi következményei is vannak. Hogyan hathat tehát az össztársadalomra, hogyha a lakhatási válság mélyül?
1: Ugye itt több tényező is lehet. Az egyik az, hogy ugye az emberek, ha túl nagy részét költik mondjuk lakhatásra, a jövedelmüknek, és ezt láthatjuk most nagyvárosokban nagyon sok helyen, akkor ugye valahol máshol romlik úgymond az életminősége annak a háztartásnak, mert mondjuk nem költ annyit, nem tudom, élelemre, sportra, stb., vagy esetleg mondjuk még vállal egy félállást azért, hogy fent tudja tartani a lakását, kevesebbet tud mondjuk rekreálódni, pihenni, tehát lehet ennek egy ilyen következménye, lehet egy olyan következménye, hogy a fiatalok mondjuk elhalasztják a gyerekvállalást, tehát demográfiai következménye is lehet. Szokták azt mondani, hogy Dél-Európában és Kelet-Európában itt elég erősen ez az oka annak, hogy a fiatalok elhalasztják a gyerekvállalást. És itt talán még azt lenne érdemes kiemelni, hogy hat azért mondjuk arra is, hogy milyen városokban élünk. Tehát hogyha mondjuk szabadon lehet lakásokat mondjuk lakáshotellé alakítani, akkor mondjuk belvárosok azok ki tudnak ürülni, miközben mondjuk a városban dolgozóknak egyre messzebbről kell majd ingázniuk, tehát ennek van egy ilyen negatív következménye is.
0: Kovács Bence társadalomkutatóval, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk a súlyosbodó lakhatási válságról és annak hatásairól. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Szép jó reggelt kívánok a Pátria Rádió minden kedves hallgatójának 2026. szeptember 16-án, szerdán, 7 óra 1 perckor. Ismét csúcsot döntöttek az üzemanyagárak, a sofőrök 2022, vagyis az orosz-ukrán háború kitörése óta nem szembesültek ilyen magas árakkal a töltőállomásokon. De mi áll az újabb drágulás hátterében? A folytatásban erről is beszélgetünk majd, előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: A légi közlekedésről tárgyalt a parlament. Robbanóanyaggal teli drónt lőttek le Litvánia felett. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet. A részletek következnek. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülést célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműbe. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt, az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Németország és az Egyesült Államok szorosabbra fűzni együttműködését a hadipar területén. Boris Pistorius német és Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter erről szándéknyilatkozatot írt alá. A részletekről még további egyeztetések várhatók, köztük Tomahawk manőverező robotrepülőgépek tervezett német beszerzéséről. Pistorius szerint az amerikai fegyverek vásárlása nem eredményez túlzott függőséget, hanem erősítheti a két ország védelmi iparának kapacitásait. Spanyolország élesen bírálta Olaszország döntését, amely újabb 15 nappal meghosszabbította a Spanyolországból érkezők határellenőrzését. Róma a ceutai migrációs válságra és az ezzel összefüggő biztonsági kockázatokra, köztük terroristák esetleges beszivárgásának veszélyére hivatkozik. José Manuel Álvarez spanyol külügyminiszter abszurdnak és szükségtelennek nevezte az intézkedést, amely szerinte sérti az európai szolidaritást. Madrid úgy véli, hogy az olasz kormány döntése mögött belpolitikai megfontolások is állhatnak. Hollandia további 327 millió eurót fordít Ukrajna újjáépítésére 2027 és 2029 között. Az összeg elsősorban az energetikai rendszer és a kritikus infrastruktúra helyreállítását, valamint humanitárius programokat és a magánszektort támogatja. A pénz azon a 878 millió eurón felül értendő, amelyet Hollandia már korábban elkülönített Ukrajna nem katonai támogatására. Közben Finnország is újabb 290 millió euró értékű katonai segélycsomagot jelentett be Kijev számára. Lengyelország megerősíti az Ukrajnával közös határát az elmúlt napok orosz támadásai miatt. A lengyel hadsereg több határát kelő közelében védelmi létesítményeket, valamint megfigyelő és őrhelyeket épít. Az intézkedés előzménye, hogy vasárnap egy orosz drón megtámadta a Kijev és Varsó között közlekedő vonat mozdonyát, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsó számolt azzal, hogy Oroszország megpróbálhatja megzavarni az ukrán határátkelők működését.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Kevítják az útburkolatot az R1-esen Szered és Nagyszombat között. A bal sáv járható. Körforgalom építése miatt Diószegen nem járható a városba vezető Pionyérszká. Sebességet mérnek Kassa-Saca város részében, Csécs felől és a Krásznán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Az élvonalban lista vezető és veretlen Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligában az utolsó előtti 15. helyen szerénykedő nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában, és elbúcsúzott a további küzdelmektől. A kritikán aluli teljesítményt nyújtó dunaszerdehelyiek 2-11-est is rúghattak az utolsó negyed órában, ám Ramadán és Szilla is kihagyta a büntetőt. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Az erdőhátiak a 8. helyen tanyáznak, az utóbbi 5 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktori Csáron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződés

2025 után 2028-ban ismét Münchenben rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, Barcelonában. Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó Szövetség elnöke szerint véget kell vetni a Gianni Infantino FIFA elnök irányította rendszernek, a Nemzetközi Szövetség vezetésének pedig meg kell újulnia. Infantino azóta áll komoly nyomás alatt, hogy előállt a magántőke bevonását célzó FIFA tornákat értékesítő javaslatával, ám a terve néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére jelezte, újraindul a tisztségért a jövő márciusi választáson. Elkezdődtek az új idény küzdelmei a Jégkorong Extraligában. Már a nyitófordulóban találkozott egymással a tavalyi két döntős. A címvédő nyitraiak hazai közönség teltház 4000 néző előtt 4-2-re kikaptak a Szlovantól. További eredmények Košice Prešov 4-1, Poprad Spiszkánová vesz 3-4 hosszabbítás után, Žilina Trenčín 5-2, Banská Bystrica Zvolen 3-5 és Liptovský Mikuláš Michalovce 5-2. Az Európa bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Nairobi ad otthont a 2029-es szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, 2031-ben pedig München lesz a házigazda. A Nemzetközi Szövetség keddi budapesti döntése azt jelenti, hogy Kenya fővárosa rendezi az első afrikai VB-t. És végül egy érdekesség, nem mindennapi kihívást fogadott el a négyszeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen, aki ma a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokartos ellenszáll harcba. A 30 körös megméretésen minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul a holland klasszis előtt.

0: 7 óra 15 perc. Csak nem fél éve tart a közel-keleti háború okozta energiasokk, amely a napokban új erőre kapott. Az Iránnal szövetséges jemeni húszik ugyanis a hormozi szoros alternatívájaként számon tartott vöröstengeri hajózást fenyegetik, miközben a világ egyik legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábiában egy kulcsfontosságú olajvezetéket ért támadás. De hogyan hatnak ezek a fejlemények az árak alakulására? Erről is beszélgetünk Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Kezdjük, jó reggelt a hallgatóknak!
0: Az említett friss fejlemények után ismét emelkedni kezdett a Brent nyersolaj ára, de ez annak tudható be, hogy a piacok minden kedvezőtlen hírre érzékenyen reagálnak, vagy valóban van okunk az aggodalomra, mert ezek a támadások vagy fenyegetések tovább súlyosbíthatják az eleve nem túl rózsás helyzetünket.
1: Én azt gondolom, hogy azért nagyon aggódni nem kell. Persze ezek a magas árak azért örömre nem adnak okot, de gyakorlatilag azt lehet az utóbbi időben tapasztalni, hogy a kereskedők nagyon gyorsan és viszonylag látványosan beáraznak minden olyan fejleményt, legyen az pozitív vagy negatív, ami a régióban történik. Jelen pillanatban ugye inkább csak negatív híreket lehetett hallani az iráni támadások tartályhajók ellen a Hormuzi szorosban, az szaudi csővezetéket ért jemeni támadás, illetve a Vöröstenger használatának kockázata, mint emelkedett kockázat. Ezek a hírek voltak azok, amelyek uralkodónak tekinthetők az elmúlt egy hétben. Ezeknek a híreknek az összeredménye az, hogy még a 110 dolláros szintet is megnézte az Európában mértékadó Brent jegyzésára. Azért némileg már a korrekció megint elindult, jelenleg ma reggel is már csökkenő árakat lehet látni, azért az a 107-108 dollár sem ad nagy örömre okot, de azért bizakodhatunk abban, hogy további áremelkedés azért jelen helyzetben a mostani hírek eredményeképpen nem lesz.
0: Összegezve tehát a piacok hasonló kilengéssel reagáltak ezekre a hírekre, mint amit az elmúlt fél évben már többször is láthattunk. Ugyanakkor a sofőrök már az újabb támadások vagy fenyegetésekről szóló hírek előtt is azzal szembesülhettek a töltőállomásokon, legalábbis idehaza Szlovákiában, hogy az orosz-ukrán háború kitörése, tehát 2022 óta nem látott szintre kúsztak fel az árak. Figyelembe véve, hogy talán nem kell markáns emelkedni, és tartanunk az új fejlemények fényében sem, hogyan alakulhatnak a fogyasztói árak a következő időszakban? Egy időre kénytelenek leszünk megszokni ezt a 4 éve nem látott szintet, vagy azért a korrekciónak köszönhetően jöhet némi csökkenés?
1: Én azt gondolom, hogy sem emelkedés, sem csökkenés lehetőségében nincs komoly mértékű változásra esély. Természetesen a hírek és elsősorban a dízel esetében az európai termékjegyzés árak lehetőségek figyelembevételével lehetnek változások. Ezek némi emelkedés, de bármilyen pozitív hír, ami a szoros irányából érkezik, bármiféle tárgyalás vagy kedvező változás a hajózási lehetőségekben azonnal korrigálná a Brent jegyzést, és néhány dolláros csökkenést biztos tapasztalni lehetne, ami megjelenne a kiskereskedelmi árakban, úgy a benzin, mint a gázolaj esetében. A sofőrök jelen pillanatban ugye különösen érzékenyen érintettek, hiszen nem elég, hogy magasak a jegyzés árak és magasak jóolaj világpiaci árak, ezen felül extrém magas sajnos Európában a dízel jegyzés ára, tehát most már hónapok óta jelentős felárral lehet vásárolni a dízelt mindenhol, tehát nem csak Magyarországon vagy Szlovákiában, egész Európában olyan mértékű a dízel felára benzinhez képest, amire nem nagyon volt példa a múltban.
0: Nem véletlen, hogy erre az aktuális helyzetre való tekintettel a régiónk országai is igyekeznek valamilyen módon megoldást találni, hogy a lehetőségeikhez mérten tehermentesítsék ezekkel az árvágtával küzdő polgárokat, és míg tavasszal elsősorban a mesterséges árszabályozással próbálkozott térségünk több állama is, most különböző alternatívák merülnek fel, hazánkban például egy olyan lehetőség mérlegelődik jelenleg a kormánytagok körében, hogy csökkentsék a benzin, illetve a gázolaj jövedéki adóját. De egy ilyen intézkedés működőképesebb lehet, mint a sokak által kifogásolt tavaszi mesterséges árszabályozásra építő változat?
1: Nehéz a kérdésre korrekt és minden szempontból kielégítő választ adni, hiszen tudni kell és látható, hogy gyakorlatilag mindenki ellentétesen érdekelt. Az állam abban érdekelt, hogy az adókból minél magasabb bevételei legyenek, a fogyasztó abban érdekelt, hogy minél kevesebbet kelljen fizetnie az üzemanyagért, az olajpiaci szereplők meg abban érdekeltek, hogy úgy tudják biztosítani az ellátást, hogy azért amellett tisztességes nyereséget is realizálni tudjanak, hiszen a munkájuknak ez az alapvető értelme. Ebben a helyzetben nagyon nehéz olyan megoldást találni, ami ki mindenki számára megfelelő. Ezek azok az eltérő lehetőségek. Egy biztos, a védett ár alkalmazása, ami Magyarországon az év elején bevezetésre került, óriási kockázat, különösen a mai időszakban, amikor alapvetően egész Európa dízelhiányos, a régióra különösen jellemző, hogy nincs elegendő dízel, és például Magyarország esetében nagyon jelentős a fogyasztáson belüli import részarány, tehát teljesen jogos volt a magyar államnak az a lépése, vagy az a megfogalmazása, hogy az árakba, a piaci árakba nem kíván beavatkozni, mert annak azonnali ellátási problémák lennének a következményei. A másik lehetőség, amit ön is említett, és ami Szlovákiában meg gondolásra került, az az adók csökkentése. Ennek is van egy kockázata, hiszen mi már ezt megtapasztaltuk Magyarországon. Abban a pillanatban, ahogy a környező országok árszintjétől elszakad az ár bármelyik piacon, bármelyik ország piacán, nagyon komoly mértékben megemelkedik a tranzit által vásárolt, nemzetközi fuvarozók által vásárolt mennyiség, illetve az úgynevezett benzinturizmus, aminek következménye az, hogy korlátos hozzáférés mellett ellátási problémák lehetnek. Tehát Magyarországon ezért én azt gondolom, döntött helyesen a kormány, hogy csak célirányosan azokat, azt a társadalmi réteget támogatja, amelyik a leginkább érzékenyen érintett, és amelyik a leginkább kitett az áremelkedéseknek, jellemzően ugye Magyarországon egy rétege a dízel gépjármű tulajdonosoknak, illetve a mezőgazdasági gépjárművek tulajdonosai, hiszen így bent tud maradni a normál piaci működés, lehetőség van arra, hogy piaci áron kerüljön értékesítésre és így beszerzésre is az üzemanyag, tehát nincs olyan kockázat, hogy nagyon visszaesne az import lehetősége, tehát az ellátásbiztonság, a működés folyamatos fenntartása szempontjából talán ez a megoldás lehet a leginkább üdvözítő.
0: Ugyanakkor még mindig a levegőben lóg ez az ön által említett benzinturizmus kérdés, amit azzal váltanának ki régiónk országai, hogy szorosabb együttműködést folytatnának az energetikai kérdések terén, és konzultálnának egymással legalábbis a visegrádi négyek szintjén, hiszen a visegrádi négyek múlt heti csúcs találkozója óta többször is felmerült egy ilyen alternatív megoldás, illetve az, hogy ezen a fronton is szorosabb együttműködésbe kezdjenek a csoport ország. De hogyan nézhet ki, illetve mi mindenre terjedhet ki egy ilyen államok közötti koordináció a gyakorlatban?
1: Azt gondolom, hogy ez mindenképpen üdvözlendő, és ugye ma már azt mondhatjuk, hogy messze többről van szó, mint a visegrádi négyekről, hiszen főleg mondjuk az olajpiac területét nézve egyre inkább bővül a szakértői szinten az együttműködés, és Ma már elmondhatjuk, hogy Románia, de még Ausztria is igyekszik figyelemmel követni azokat a lépéseket, amit a régi tradicionálisan a visegrádi négyek igyekeznek megfogalmazni. Egy biztos, hogy azok, abban a helyzetben, amikor nézzük a régió országait, és látható, hogy mennyire nem elszigetelten működnek az energiaszektor különböző elemei, legyen az a földgáz, legyen az az elektromos áram, vagy éppen az üzemanyag kőolaj kérdése. Mindenképpen fontos az együttműködés, hiszen csak egymásra tekintettel, egymással együttműködve lehet azokat a komoly kihívásokat, amit jelen pillanatban úgy a kőolaj világpiaci ára, mint az orosz-ukrán háború okozta el, energia krízis okoz nem csak a régióban, hanem Európában, egész Európában. Ennek kezelése és az optimális megoldások megtalálása csak közösen együttműködve lehetséges, hiszen az ellátás, legyen az az elektromos áram, ugye a hálózatok egymásba érnek, gyakorlatilag a hálózat üzemeltetőknek létfontosságú, hogy tudjanak egymás lehetőségeiről azokat igyekezzenek kihasználni, de ugyanez igaz a földgázra is, hiszen azok a vezetékek, amelyek ellátják a régiót földgázzal, keresztül mennek az érintett országokon. A kőolaj, illetve üzemanyag szempontjából szintén hasonló a helyzet, hiszen a finomítók sehol sem csak a hazai piac ellátására termelnek, hanem egy része a megtermelt üzemanyagnak nemzetközi forgalomba kerül, tehát ebben a helyzetben az együttműködés mindennél fontosabb.
0: A visegrádi négyek közösen lépnének fel a közel-keleti háború okozta energiaválsággal szemben. Arról, hogy milyen előnyökkel járhat, hogyha a szomszédos országok összehangolják intézkedéseiket, Grád Ottóval, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Örömmel tettem.

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Az élet nagy rejtélye. A biológia legmélyebb titka paradox módon maga az élet kezdete. Pontosan ismerjük az élet kémiai építőkockáit, de a döntő pillanat rejtély marad. Hogyan válik az élettelen anyag hirtelen önreplikáló, információt feldolgozó rendszerrel rendelkező struktúrává? Egyre több fizikus és biológus sejti úgy, hogy az élet nem egy kozmikus véletlen, hanem az anyagba kódolt elkerülhetetlen automatizmus, egy olyan belső törekvés, amely megfelelő körülmények között törvényszerűen jelenik meg. Ha pedig az élet csupán a fizika és a kémia komplex szerveződési formája, joggal merül fel a kérdés, valóban létezik-e éles határvonal az élő és az élettelen között, vagy csupán a struktúra összetettségének fokozatait látjuk. A természet tele van ilyen határátlépésekkel. A Turritopsis dornii medúza például képes visszatérni a fiatalkori polip állapotába, kijátszva az öregedést. A DNS pedig olyan precíz adathordozó, hogy egyetlen gramjában több száz milliárd gigabájtnyi információ fér el. Jelenleg az emberi agynál nem ismerünk összetettebb biológiai rendszert, az öntudat kifejlődése pedig legalább akkora rejtély, mint az első sejt, ahogy a tudósok becézik Lucy megjelenése. Akár belső kódhatja, akár véletlen szikra, az élet folyamatosan feszegeti a fizika és a kémia határait, és saját meghatározásunkat is róla.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Az utóbbi néhány napban több technológiai vállalat kutatója is baljós kijelentéseket tett, a nyugtalanító közlemények nyomán pedig ismét fellángolt a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló vita. De valóban van ok az aggodalomra? A technológiai fejlesztések irányítása tényleg kicsúszott a megálmodók kezéből? A folytatásban ezekre a kérdésekre is keressük majd a választ. Előbb azonban regionális híreink jönnek Csenger Ferenctől.
2: A változékony időjárás ellenére mind a hét tervezett tömeges hőlégballon repülést megtartották a Tátra alatt rendezett Slovak Balloon Cup versenyen. A Nagylomnyicon megrendezett nemzetközi eseményen csaknem 30 versenyballon és további 15 bemutató ballon vett részt. A versenyt az ausztrál Matthew Scaife nyerte. A rendezvény több ezer látogatót vonzott, a látványos közös ballon repülések mellett kerékpáros programokkal, drónversennyel és koncertekkel is várták a közönséget. Sikeres nyári turista szezont zárt a Késmárki vár, amely májustól augusztus végéig mintegy 33 ezer látogatót fogadott. A vendégek száma a tavalyihoz hasonlóan alakult, ugyanakkor egyre több országból érkeznek turisták, idén többek között Japánból, Vietnámból, Kazahsztánból és Paraguayból is. A legnépszerűbb program a Véres Történelem című éjszakai színházi előadás volt, amely 4 este alatt 3300 nézőt vonzott. A múzeum ősszel kulturális programokkal folytatja a szezont, és több jelentős felújítási projektet is előkészít.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D2-esen Sztupava előtt Malacki felől, egy órányi várakozással számoljanak az arra haladók, akik pedig Sztupaván keresztül szeretnék elkerülni a balesetet, 2 órával tovább utaznak. Torlódik a forgalom Pozsony bevezető szakaszain, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc. A mesterséges intelligencia egyike az elmúlt évek legvitatottabb technológiai fejlesztéseinek, hiszen a nyilvánvaló előnyei mellett komoly aggodalmakat is ébreszt. Nem véletlen, hogy a múltban többen is igyekeztek felhívni a figyelmet az esetleges veszélyeire, ezek az intelmek azonban most teljesen új szintre léptek. A legjelentősebb technológiai vállalatok vezetői és kutatói egyaránt kongatják a vészharangot, mert attól tartanak, ha az érintett cégek nem lassítják a fejlesztések ütemét, és nem vezetnek be megfelelő korlátozásokat, akkor a rendszerek irányítása előbb-utóbb kicsúszik az emberek ellenőrzése alól. A vonalban Ződi Zsolt jogász, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: A mesterséges intelligencia annak minden előnyével és kockázatával együtt egy jó ideje már az életünk részét képezi, így az az információ sem teljesen új keletű, hogy ez a fejlesztés együtt jár bizonyos kockázatokkal. De miben térnek el az utóbbi napokban megfogalmazott figyelmeztetések a korábbi intelmektől?
1: A mesterséges intelligencia kockázatait tulajdonképpen úgy, ahogy egyébként a bevezetőben mondta is, évtizedek óta tudjuk, de ezek a kockázatok, ezek az, mondjuk egy olyan 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag a populáris kultúrából származtak, és nagyon távolinak tűntek. Ugye ez a robot apokalipszis, az, hogy a mesterséges intelligencia öntudatra ébred, és átveszi az uralmat az ember fölött, elpusztítja az emberiséget, ugye a Terminátor filmek, a 2000-es évek elejének néhány hollywoodi produkciója, ezek nagyon távoli és nagyon nehezen elképzelhető szenáriók voltak. Jó lehet persze, ettől függetlenül az emberek egy részének nagyon élinken megmozgatta ez a fantáziáját. Amikor a valódi mesterséges intelligenciák a 2010-es évek közepén megjelentek, akkor teljesen más kockázatokat vetettek fel. Alapvetően ezek a kockázatok, ezek sokkal kisebb léptékű és nem az emberiségnek a kihalásával fenyegető kockázatok voltak, hanem például olyanok, hogy a gépi tanuláson alapuló rendszerek, mondjuk az arcfelismerő rendszerek, vagy a bankoknál használt hitelbírálati előminősítő rendszerek, azok a múltbeli adatok alapján tanultak, és mivel ezek a múltbeli adatok nagyon sokszor torzítottak, vagy valamilyen irányba elfogultak voltak, például diszkrimináltak bizonyos kisebbségeket, ezért ezek a rendszerek, ezek felnagyították ezeket az elfogultságokat, egyirányú torzításokat, és nagyon gyakran több olyan eset is volt a 2010-es évek közepén végén, amikor ez nagyon nyilvánvalóvá vált, mert például egyes rendszerek, ez egyébként a büntetőjog területén, a büntető igazságszolgáltatás területén az Egyesült Államokban fordult elő, ezek diszkriminálták, tehát a színesbőrű emberekre vonatkozóan nagyobb kockázatokat állapítottak meg, és ennek később aztán elég komoly következményei is lettek. Tehát alapvetően két szálon futott ez az egész kockázati kérdés. Volt egy ilyen elképzelt, jövőbeli, a populáris kultúra által terjesztett szála, és volt egy másik, a konkrét, tényleges, valóságos kockázati szál, amelyik azért méreteiben sokkal kisebb, veszélyeiben sokkal alacsonyabb szintű volt, mint amit a populáris kultúra ugye elképzelt, amely adott esetben akár az emberiség teljes kihalásával is végződhet. És ami most az új helyzet, az tulajdonképpen az, hogy egyrészt nem a hollywoodi filmek rendezői és forgatókönyvírói és az ő fantáziájukban megjelenő képzetek jelentkeztek, hanem eléggé komoly emberek, a mesterséges intelligencia fejlesztésével foglalkozó komoly cégek vezetői kezdték el kongatni a vészharangot. Ez egy nagyon nagy változás, hiszen azért teljesen más, mint amikor egy hollywoodi forgatókönyvíró képzel el valamit, és teljesen más, amikor egy ehhez értő, a konkrétan a fejlesztések kellős közepén levő ember kezdi el azt mondani, hogy itt bizony nagy kockázatok vannak. És a másik pedig az, hogy ezek közül a kockázatok közül az a kockázat, amelyik komolyabb Tehát mondjuk az internet, ha nem is az emberiség kihalását, de legalábbis mondjuk például az ismert internetnek az összeomlását vizionáló, vagy azt előrevetítő kockázatok kerültek előtérbe. Tehát itt arról van szó, hogy mondjuk például Elon Musk, vagy Dario Amodei, aki az Anthropic vállalatnak a vezérigazgatója, az a nemrégiben azt mondta, és ennek vannak egyébként bizonyítéka is, majd erről is beszélhetünk, hogy milyen esetek történtek itt konkrétan az elmúlt időszakban, hogy nagy a valószínűsége annak, hogyha nem is kihal az emberiség, de például egy olyan kiberbiztonsági incidens fordulhat elő, amelyik adott esetben hosszabb időre a teljes internetet megbéníthatja, aminek hát ugye, hogyha elképzeljük azt, hogy ez milyen következményekkel járhat, akkor egészen apokaliptikus eredményre juthatunk.
0: És ezzel tulajdonképpen el is jutunk oda, hogy ezekre a figyelmeztetésekre nem csak amiatt érdemes figyelni, mert mondhatni a belső körtől jönnek, hanem azért is, mert igen súlyos kijelentések kerültek megfogalmazásra. De egészen pontosan hogyan nyilvánulhatnak meg a gyakorlatban ezek az egész emberiséget érintő veszélyek, illetve mi mindenre próbálják használni a technológiát, ami ilyen komoly kockázatokkal járhat?
1: Alapvetően kétféle kockázatra hívják fel a figyelmet ezek az ügyvezetők, például a Dario Amodei, neki van egy nagyon hosszú blogbejegyzése, azt lehet mondani, hogy tanulmánya erről a kérdésről, több is egyébként, és ebben alapvetően két szálon vagy két irányba fogalmazza meg a kockázatokat. Az egyik kockázat az az, hogy rossz hiszemű, adott esetben bűnözői csoportok, vagy olyan kormányzatok, amelyek mondjuk nevezzük így őket némi eufémizmussal kevéssé demokratikusak, azok rossz célokra használják ezeket a rendszereket. Ő azt mondja, hogy ezek a rendszerek tudásban eljutottak arra a szintre, ami már nem egyszerűen csak egy mondjuk egy középiskolás érettségidő diáknak a tudása, hanem adott esetben nagyon komoly tudósoknak, vagy nagyon komoly szakembereknek a tudását reprezentálja. Ami egyúttal azt is jelenti, hogyha ezeket a rendszereket mondjuk egy rosszra törekvő, rossz hiszemű, rossz célokkal rendelkező bűnözői csoport például arra próbálja meg használni, vagy megkérdezi, hogy konstruáljon neki egy olyan vírust, amely biológiai fegyverként szolgálhat, és hát hozzáteszem még azt is, hogy aztán van megfelelő labor háttere arra, hogy ezt a vírus ténylegesen elő is állítsa, akkor egy új biológiai fegyvert is létre lehet hozni, tehát olyan emberek kezébe kerülhetnek mondjuk például a mesterséges intelligencia által megkonstruált biológiai fegyverek, amelyek ellen semmilyen ismert védekezés nincsen, és ezek bevethetik ezt a fegyvert. Ugye ez az egyik, tehát magyarul, hogy a rossz hiszemű aktorok rossz célokra használják fel a mesterséges intelligenciának ezt azt a tudását, ami mostanra, és ez azért fontos, mert ugye ez egy új fejlemény, az Amodei ezt kifejezetten hangsúlyozza, hogy ezek a rendszerek nemrégiben átlépték azt a tudás határt, amely mondjuk például egy sima érettségiző diák, vagy egy egyetemi hallgató tudás szintjét reprezentálta, és elérték azt a szintet, ami ennél egy sokkal magasabb szint. Tehát gyakorlatilag ezeknek a rossz hiszemű aktoroknak a kezébe került egy nagy tudású tudós, hogy leegyszerűsítsük ezt a kérdést. És ez ellen egyébként úgy kell nyilván védekezni, hogy ezeknek a rendszereknek a beérkező kérések folyamatosan figyelni kell, és azokat a kéréseket, azokat a promptokat, amelyek ilyen rossz hiszemű aktorokra, ilyen rossz hiszemű tervekre utalnak, azokat egész egyszerűen le kell tiltani, vagy valahogy korlátok közé kell szorítani. A másik kockázat, amelyik eddig nem volt, és ez egy teljesen új kockázat, és erre egy konkrét kiberbiztonsági incidens hívta fel a figyelmet, az, amikor ezek a nagy tudású mesterséges intelligenciák, illetve ezekből a mesterséges intelligenciákból képzett tanuló és autonóm, önálló célokat követő kód részletek, amelyeket ugye ügynököknek vagy ágenseknek neveznek, ezek elérték azt a szintet, ami már egy csomó szempontból aggodalomra ad okot. Egészen konkrétan az történt, hogy a OpenAI, amelyik a ChatGPT-nek a modellnek a fejlesztője, folyamatosan kísérletezik házon belül ezekkel az ügynökökkel. Az történt, hogy ezeknek az ügynököknek egy csoportját ők arra kérték, nyilván kísérleti céllal, hogy próbáljanak betörni rendszerekbe. Ezt a kísérletet zárt tesztkörnyezetben próbálták lefolytatni természetesen, tehát nem az OpenAI nem próbált feltörni külső rendszereket, hanem egy zárt tesztkörnyezetet alakított ki arra, hogy ezeket a ügynököket tesztelje. És az történt, hogy ezek az ügynökök, ezeket annyira jól sikerült, hát olyan jól sikerült megírni, kifejleszteni, hogy kitörtek ebből a tesztkörnyezetből, és nem csak egyszerűen kitörtek belőle, hanem külső erőforrásokat kezdtek el bevonni, és elkezdtek együttműködni, tehát nem egy ügynökről volt szó, hanem ügynökök egy csoportjáról volt szó, tehát ilyen kódtöredékeknek vagy szoftvereknek egy csoportjáról, elkezdtek egymással együttműködni, és ami igazán ijesztő az Amodei szerint az, hogy ez az együttműködés, ez nagyon hatékony volt, tehát például kommunikációs csatornákat találtak, elkezdtek egymással kommunikálni, sőt, ami még ijesztőbb, hogy elkezdtek hierarchiába szerveződni, tehát kialakultak közöttük a főnökök, akik az utasításokat kiadták, és azok az ügynökök, amelyek végrehajtják ezeket az utasításokat. Tehát egy munkamegosztást alakítottak ki egymás közt, amely munkamegosztás egy hierarchiát is magába foglalt. Most ez már végképp eltért a fejlesztők szándékától, tehát a fejlesztők nem úgy, nem képzelték azt, ők egyszerűen csak egy olyan kísérletet akartak lefolytatni, amelyben ezek az ügynökök, ezek kiberbiztonsági célból megpróbáltak feltörni rendszereket, de az, hogy ezek kiszabadulnak, elkezdenek egymás kommunikálni, erőforrásokat megosztani, hierarchiába szerveződni, munkamegosztást kialakítani. Ez egy teljesen váratlan fordulat volt, amely meglepte egyébként az OpenAI fejlesztőit is, és egyébként az ebben az iparágban tevékenykedő többi cégvezetőjét is. Tehát ez az incidens, mutatott rá arra, hogy itt átléptünk, vagy legalábbis ők úgy gondolják, hogy átléptünk egy határt, és mostantól kezdve, hogyha nem is arról van szó, hogy ezek a rendszerek öntudatra ébredtek, de az, hogy vannak olyan tulajdonságaik, amelyeket már nem tudunk kontroll alatt tartani, vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudunk kontroll alatt tartani, és bizony ez a jövőben hatalmas problémákat okozhat.
0: Kedves hallgatóink, önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelybenZődi Zsolt jogásszal beszélgetünk a mesterséges intelligencia veszélyeiről. És ilyen körülmények között ahhoz, hogy az emberek megtartsák az irányítást a jövő felett, mielőbb lépéseket kell tenni, és a már többször idézett, illetve említett Dario Amodei ennek kapcsán egy 3 lépcsős keretrendszert vázolt fel, amely célja az lenne, hogy a vállalatok szánjanak elegendő időt a modellek megfelelő beállítására és biztonságosabbá tételére, valamint hogy független szakértők ellenőrizzék ezeket a lépéseket. De mire lehet elég ez a vállalás?
1: Hát természetesen nem tudjuk, hogy lehet elég pontosan ez a vállalás. Ezek az ötletek, ezek nagyon régóta léteznek. Az Amodei nem teljesen a saját kútfőből merítette ezeket. Hogyha az ember csak józan észre végig gondolja, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetet kontroll alatt tartani, akkor nem kell hozzá túl nagy fantázia, hogy elsőként az jusson eszébe, hogy be kell vonni külső auditorokat, be kell engedni a fejlesztések közelébe olyan szakembereket, akik külső szemmel elfogulatlanul az üzleti érdekektől távol, vagy kevésbé profitorientáltan, vagy profitéhesen néznek rá erre az egész dologra. Ami ebbe az ötletbe igazán a meglepő az, hogy nem csak a Anthropic, hanem az OpenAI-nak a vezetője is jó ötletnek tartja ezt, ami, hogy őszinte legyek, számomra egy picit azért meglepő, mert azért ezek a cégek nem feltétlenül arról voltak híresek, hogy szeretnének mindenféle külső embereket beengedni a saját fejlesztéseiknek a közelébe, szeretnék beengedni olyan szakembereket, akik értik, hogy ott miről van szó. Tehát valószínűleg a körükben valóban elég nagy lehet az aggodalom, ha egy ilyen megoldást erőltetnek, vagy megoldást javasolnak. Itt tehát arról van szó, hogy ezek az emberek ezek hozzáférést kapnának a cég teljes fejlesztési dokumentációjához, bármilyen rendszerbe képesek, jogosultságuk lenne belépni, kapnának céges laptopot, meg belépőkártyát, meg mindent, ilyeneket irkál ugye az Amodei a blogbejegyzésében, és teljes körű jogosítványuk lenne arra, hogy bármilyen információhoz hozzáférjenek. Ugye ez egyik, amit javasol. A másik, amit mond, ami szerintem szintén eléggé kézenfekvő, hogy hangolják össze világszinten ezeknek a fejlesztéseknek a kapcsolatos szabályalkotást. Tehát ne csak egyszerűen arról az Egyesült Államokban levő cégek fogjanak össze, hanem a világ minden táján, adott esetben itt az igazi vetétárs a Kína adott ebben az esetben, hogy a kínai fejlesztéseket, a kínai fejlesztőket, a kínai cégeket is vonják be, és a kormányzatokat is vonják be ezeknek a szabályoknak a megalkotásában, és közösen próbáljanak meg lefektetni olyan szabályokat, amelyeket azután mindenki be fog tartani. Ami ebben a tekintetben szintén egy picit meglepő és érdekes, hogy úgy tűnik, hogy egyébként a kínai kormányzat is nyitott lenne erre. Az megint más kérdés, hogy a részletekben bújik meg az ördög, és nem biztos, hogy aztán ebből ténylegesen valami nagyon komoly lesz rövid időn belül, de az biztos, hogy a politikusoknak a figyelmét is felkeltette ez az egész, felkeltette ez a probléma halmaz. És hát azt gondolom, hogy ezek az intézkedések, ezek még egyszer hangsúlyozom, nem most keletkeztek, tehát ezek az ötletek, ezek nem újak, ezek nagyon régóta vannak. Az, hogy valamilyen nemzetközi szervezetnek az uralma alá kellene, vagy kormányzása alá kellene helyezni ezt a dolgot, az, hogy külső auditnak kéne alávetni, illetve az, hogy mivel ezek gépi tanuláson alapuló rendszerek, nagyon-nagyon gondosan oda kéne figyelni az adattisztaságra, ugye ezt higiénének hívja egyenesen az Amodei, tehát hogy a tanító adatoknak a tisztasága, az, hogy kontroll alatt tartsák azt, hogy ezek a rendszerek, ezek mit tanulnak, és aztán utána milyen mértékben fejlődnek. Tehát a modellnek az a nagy aggodalma egyébként, hogy ezeknek a rendszereknek a fejlesztését már most is elég nagy hányadban maga a mesterséges intelligencia végzi. Tehát magyarul mesterséges intelligenciák fejlesztik a mesterséges intelligenciákat, ami azért kockázatos, mert egy idő után nem csak azt nem tudjuk, hogy mi történik a rendszer belsejében, ezt már régóta nem tudjuk sajnos, mert olyan a rendszerek felépítése, hogy nagyon nehéz azt látni, hogy belül mi történik a neurális hálón belül, hanem azt is, hogy a fejlesztés során mi történik. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fejlesztés során a műszaki szempontból is kontrollokat kell beépíteni, hogy a mesterséges intelligencia által fejlesztett rendszerek fölött is valami fajta kontrollt tudjon megtartani az emberiség, és akkor még nem beszéltem arról, hogy nagyon sokan most már azt is felvetették, hogy ez amit kill switchnek hívnak, tehát ilyen nagy piros leállító gomb, hogy minden rendszeren belül be kéne építeni egy olyan mechanizmust, amely egy ilyen teljesen drasztikus módon leállítja a rendszert, ha bizonyos krízis helyzetek állnak elő.
0: Egyelőre tehát viszonylag nagy az egyetértés a vetélytársak között arra vonatkozóan, hogy biztonsági intézkedések kellenek, illetve hogy nem ártana lassítani a fejlesztések ütemét, de mennyire lehet tartós egy ilyen megegyezés egy olyan iparágban, ahol a vállalatok piaci versenyére épül tulajdonképpen minden, illetve arra, hogy kimutatja be korábban a következő új fejlesztést?
1: Igen, ez egy nagyon nagy kérdés. Nem tudom rá a választ. Én azt gondolom józan észre, hogy nem lehet nagyon tartós egy ilyen megegyezés. Tehát ha sikerül is most adott esetben, nem tartom kizártnak azt, hogy most egy olyan pillanat van, amikor mindenki annyira megijedt ettől, főként ez a OpenAI-os Hugging Face incidensnek hívják ezt, a weboldal neve után, amelyet megtámadtak ezek az ügynökök, ez a Hugging Face weboldal, szóval a Hugging Face incidens után mindenki egy picit megijedt, és elképzelhet, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy valóban lelassítsák a fejlesztést, valóban összeüljenek ezek a fejlesztők, valóban a világ kormányzatai valamilyen módon elkezdjenek egy picit erről gondolkodni, de én nem hiszem, hogy ez egy tartós állapot lenne. A kapitalista rendszer, a verseny, az azért egy idő után mindenkit arra fog sarkalni, hogy tovább folytassa a fejlesztéseket, vagy felgyorsítsa a fejlesztéseket, hiszen szeretne mindenki ezen a piacon első lenni. És azért a technológiai cégeknek a története azt mutatja, hogy ezeken a területeken nagyon könnyen kialakulnak a monopóliumok, tehát mindenki nagyjából azt prognosztizálja, hogy a jelenlegi fejlesztő cégek közül nagyjából, tehát nem fog mindegyik talpon maradni, tehát itt egy verseny lesz, és lesz egy domináns cég, és aztán lesznek kisebb cégek. Elképzelhető, hogy ez esetben ez nem így lesz, de nagyon inkább az a valószínűbb, hogy így lesz, és egy idő után mindenki szeretne ebbe a domináns pozícióba lenni, és azt gondolom, tehát a válasz röviden, amit kérdezett, hogy egy ilyen megállapodás elképzelhető, hogy meg fog születni a közeljövőben a nagy ijedelem miatt, de hogy ez majdnem biztos vagyok benne, hogy nem lesz tartós. Tehát egy idő után újra el fog indulni a verseny. A kérdés az, hogyha lesz lassítás, akkor azt az időt, amelyet a lassítással nyerünk, azt értelmesen tudjuk-e kihasználni? Ez szerintem egy nagyon nagy kérdés, és hát ez sokban múlik természetesen magukon a cégeken is, de ebben az esetben a politikán, illetve a külső szakértőknek a szaktudásán is.
0: És ha már többször említettük a politikát, mennyire veszik komolyan a döntéshozók, különösen a vezető politikusok ezt a helyzetet? És ez a kérdés már csak azért is felmerül, mert Donald Trump amerikai elnök tulajdonképpen a hírek után átverésnek nevezte a mesterséges intelligencia veszélyeiről szóló állításokat. Szűk 2 percünk van, de talán a lényegre van elég időnk.
1: Igen. A politikusok nagyon is komolyan veszik ezt. Tehát Donald Trumpnak ez a hozzáállása azért nem nevezhető mondjuk úgy, hogy többségi álláspontnak. Nyilván az ő szerepe domináns ebben, tehát az, hogy ő mit gondol erről és mit mond erről, az nagyon fontos, de azért azt tudni kell, hogy a politikusok többsége azért ezt a helyzetet most komolyan veszi, tehát kezdve Károly királytól egészen az európai kormányfőkig azért itt ezt a helyzetet mindenki nagyon komolyan veszi, és azt gondolom, hogy lesz is ezzel kapcsolatban intézkedés. A másik, hogy ugye Donald Trumpnak mennyire megalapozott az, hogy ez egy hoax, ezt a jövő fogja eldönteni. Én magam nagyon hosszú ideig arra hajlottam, hogy itt túlreagáljuk ezeket a dolgokat, tehát azok a itt korábban is voltak ilyen hangok, ugye Elon Musk is többször felhívta erre a figyelmet olyan emberek, és egyébként komoly, nagyon komoly AI fejlesztők, de azért volt egy olyan csoport is, az AI szakértőknek egy olyan nagyon határozott csoportja, mondjuk Jan LeCun vagy Emily Bender, akik épp az ellenkezőjét mondták, és azt mondták, hogy itt tulajdonképpen a cégek önös érdeke hajtja ezt, hogy hisztériát keltsenek, mert így csak még fontosabbnak tüntetik fel magukat. Én sokáig ezt vallottam én is, de most ezek az incidensek számomra is azért azt tették világossá, hogy szerintem itt most valóban egy fordulóponthoz érkeztünk, illetve valóban oda kell figyelnünk, hogy mi történik.
0: A mesterséges intelligencia veszélyeiről Ződi Zsolt jogásztal a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Információs Társadalom Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra!
0: És a mesterséges intelligencia mindennapi életünkre gyakorolt hatásairól még többet hallhatnak a 9 óra után kezdődő nappaliban.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. szeptember 16-án, szerdán. A miniszterelnök végül úgy döntött, eleget tesz a nemzetiek követelésének, és tegnap hivatalosan is kezdeményezte a környezetvédelmi miniszter leváltását. A szaktárca élén azonban egy ideig még biztosan Tomás Taraba áll majd. De minek tudható be, hogy a tényleges minisztercsere akár hetekig is várathat magára? A folytatásban erről lesz szó, előbb azonban friss információk jönnek. A mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Az együttérzésre és a szolidaritásra szólított fel az államfő a tegnapi ünnepen. Olaszország nem szeretne újabb uniós adókat. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet, mondom a részleteket. Együttérzésre és szolidaritásra szólított fel Peter Pellegrini államfő a hétfájdalmú szűzanya ünnepe alkalmából. A köztársasági elnök azt kívánta, hogy Szlovákia mindenki számára olyan otthon legyen, ahol a tisztelet, a megértés és az emberség kapja a főszerepet. Pellegrini Ferenc pápa gondolatát is felidézte, miszerint csak akkor nézhetünk le valakire, amikor éppen felsegítjük. A hétfájdalmú szűzanyát évszázadok óta Szlovákia védőszentjeként tisztelik. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülést célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműve. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Plágium gyanú miatt ideiglenesen felfüggesztették két oktató tanítási tevékenységét a Beszterszebányai Bél Mátyás Egyetem jogi karán. Jaroszláv Klátyik és József Michalko addig nem oktathat, amíg az Egyetem Etikai Bizottsága ki nem vizsgálja az ügyet. Sajtóértesülések szerint közös tudományos munkájukban egy hallgató diploma munkájának teljes oldalai is szerepeltek. Az oktatók szerint tévedésből a tanulmány egy korábbi, hibás változatát publikálták. Az ügy kivizsgálását Tomás Drucker oktatási miniszter is kérte. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Volodymyr Zelenszky szerint orosz drónok kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki repülőgépe a Kisinyovi repülőtéren tartózkodott. Az ukrán elnök a CBS-nek azt mondta, nem tudja, hogy a támadások közvetlenül ellene irányultak-e. A moldovai hatóságok korábban megerősítették, hogy szeptember 9-én két orosz drón lépett be az ország légterébe, ami miatt Zelenszky gépének indulása is késett. Később újabb két drón behatolását is észlelték Moldova felett. Három ember meghalt egy helikopter balesetben Los Angeles egyik külvárosában. A gép Chatsworth város részében két kereskedelmi épület között zuhant le, egy további embert kórházba szállítottak. Helyi sajtóértesülések szerint egy híradós helikopterről van szó, amely egy korábbi halálos buszbaleset helyszíne körül repült. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok közül hányan tartózkodtak a fedélzeten. Legalább egy ember feltehetően a földön volt a becsapódáskor.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset történt a D2-esen Sztupava előtt Malacki felől egy órányi várakozással számoljanak az arra haladók. Az R7-esen Somorja után a Pozsony felé vezető szakaszon négy gépkocsi ütközött, 20 percnyi a várakozás. Baleset történt Jatton Tardosked felé, itt egyelőre nincs torlódás. Szaláncon három gépkocsi szenvedett balesetet, a szakasz nem járható. Torlódik a forgalom Pozsony bevezető szakaszain, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról.
3: Az élvonalban lista vezető és veretlen Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligában az utolsó előtti 15. helyen szerénykedő nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában, és elbúcsúzott a további küzdelmektől. A kritikán aluli teljesítményt nyújtó dunaszerdehelyiek 2-11-est is rúghattak az utolsó negyed órában, ám Ramadán és Szilla is kihagyta a büntetőt. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Az erdőhátiak a 8. helyen tanyáznak, az utóbbi 5 fordulóban mindössze 1 pontot szereztek. 5 újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Marco Rossi szövetségi kapitány telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, amelyben megtalálható a kapus Gundel Takács Bence, a védő Doktori Csáron és Várkonyi Bence, valamint a csatár Jurek Gábor és Szalai József. A 19 éves Farkas Patrik profi szerződést kötött a labdarúgó Premier League-ben szereplő Liverpool-lal. A 20-szoros angol bajnokklub honlapján számolt be a magyar utánpótlás válogatott középpályással kötött megállapodásról. Farkas 5 évvel korábban Kecskemétről került az angol egyesület utánpótlásába, majd a Blackburn akadémiáján folytatta. Egy tegnap késő esti eredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból, Elche Real Madrid 2-3. Az Európai Labdarúgó Szövetség végrehajtó bizottságának döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. 2012 és 2025 után 2028-ban ismét Münchenben rendezik meg a Bajnokok Ligája döntőjét, míg 2029-ben újra Spanyolországban lesz a döntő, Barcelonában. Bernd Neuendorf, a Német Labdarúgó Szövetség elnöke szerint véget kell vetni a Gianni Infantino FIFA elnök irányította rendszernek, a Nemzetközi Szövetség vezetésének pedig meg kell újulnia. Infantino azóta áll komoly nyomás alatt, hogy előállt a magántőke bevonását célzó FIFA tornákat értékesítő javaslatával, ám a terve néhány nap alatt megbukott. Ennek ellenére jelezte, újraindul a tisztségért a jövő.

Szövetségnél. Nairobi ad otthont a 2029-es szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, 2031-ben pedig München lesz a házigazda. A Nemzetközi Szövetség keddi budapesti döntése azt jelenti, hogy Kenya fővárosa rendezi az első afrikai VB-t. És végül egy érdekesség, nem mindennapi kihívást fogadott el a négyszeres Forma 1-es világbajnok Max Verstappen, aki ma a Silverstone-i versenypályán az utolsó helyről indulva 100 gokartos ellenszáll harcba. A 30 körös megméretésen minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul a holland klasszis előtt.

0: 8 óra 14 perc. A hónapokig tartó húzavona után tegnap megpecsételődött a környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba sorsa. Bár Robert Fico saját bevallása szerint nem ért egyet a távozásával, a politikai helyzet mégis rákényszerítette, hogy kezdeményezze a tárcavezető leváltását. És bár a Tomás Taraba menesztését indítványozó dokumentum már az államfő asztalán pihen, Peter Pellegrininek jelenleg nincs ideje foglalkozni az üggyel. De mi jöhet ezek után? A következő percekben egyebek mellett ezt latolgatjuk majd Címer Gáborral, a Paraméter hírportál munkatársával, aki már itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: A Szlovák Nemzeti Párt hónapok óta követelte az általuk jelölt környezetvédelmi miniszter távozását, a kormányfő azonban ez idő alatt több

0: először is elismerően nyilatkozott Tomás Taraba munkásságáról, így viszonylag sokáig kérdéses volt, hogy Robert Fico végül a legkisebb koalíciós partnerrel vagy a tárcavezetővel vállal majd konfliktust. De mi volt az, ami végül Tomás Taraba leváltása felé billentette a mérleg nyelvét?
1: Formálisan ugye Robert Fico miniszterelnöknek nem igazán van más választása, mint benyújtani az államfőnek Peter Pellegrininek a Taraba leváltásáról szóló dokumentumot, hiszen erre kötelezi Robert Ficot a koalíciós szerződés. Ennek értelmében azok a kormánypárt, annak a kormánypártnak, aki az adott minisztert jelölte, annak a kormánypártnak joga van arra, hogy a kérdéses tárcavezetőt eltávolítsa, és ebben a kérdésben a miniszterelnöknek legalábbis a koalíciós szerződés szerint nincsen mérlegelési lehetősége. Így ha Fico be akarta tartani a kormányzást lehetővé tévő alapdokumentum szabályait, akkor nem volt más választása, úgyhogy kedden, azaz tegnap el is vitte a köztársasági elnöknek a Taraba menesztését kérelmező dokumentumot. Ugyanakkor hát Pellegrini pedig arról, vagy úgy nyilatkozott, hogy elegendő időt hagy magának arra, hogy megfontolja ezt a kérdést.
0: Tomás Tarabát tulajdonképpen le is váltották, meg nem is, de hogyan viszonyulnak ezekhez a fejleményekhez, illetve magához a kialakult helyzethez a nemzetiek?
1: Andrej Danko pártja jelenleg különösebben nem tiltakozik. Érdekes ezzel kapcsolatban, érdekes epizód volt ezzel kapcsolatban, hogy a tegnap indult parlamenti ülésen azért az ellenzék sem hagyta ki ezt a viccert, és megpróbált valamiféle politikai előnyt kovácsolni a környezetvédelmi miniszter leváltása körül kialakult helyzetből. Az ellenzéki progresszív Szlovákia elnöke Michal Šimečka, aki ugye parlamenti képviselő, ugyanis napirend előtt egy olyan indítványt nyújtott be, hogy a törvényhozás előtt egyébként is ott lévő Taraba leváltását célzó indítványt, azt soron kívül vegyék a parlamenti ülés pontjai elé, hiszen Šimečka ezt azzal indokolta, hogy hát láthatóan a kormánypártok között is van olyan, aki már nem támogatja Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert. Szóval Šimečka azt kérte, hogy ezt az indítványt vegyék előre a parlamenti ülés napirendi pontjai elé, és soron kívül már most szerdán, ezekben a napokban szavazzanak róla, mármint Taraba menesztéséről. Ezt az indítványt azonban az SNS nem támogatta, Andrej Danko és képviselői tartózkodtak az erről való szavazáskor. Ez azt jelenti, hogy Danko a saját kormányán, koalícióján belüli folyamatok és erőviszonyok segítségével ezeken keresztül próbálja meg érvényesíteni a politikai akaratát, ez esetben azt, hogy eltávolítsa Tomás Tarabát a miniszteri székből. Az ellenzékkel való összejátszásra ennek érdekében azonban nem hajlandó, tehát magát a kormánynak az integritását azt ennek a ezen ügy kedvéért nem rúgja fel. Hiszen, hogyha most formálisan megnézzük, akkor teljesül a koalíciós szerződésnek a betűje. Andrej Danko azt kérte, hogy szeptember 15-éig a kormányfő indítsa el Taraba leváltását, a kormányfő szeptember 15-éig elindította Taraba leváltását. Persze azt azért tegyük hozzá, hogy hát Fico sem egy oktalan játékos ebben a dologban. Nagyon is tudatában van annak, hogy Peter Pellegrini, az államfő, ezt a bizonyos leváltást, tehát a környezetvédelmi miniszter menesztését akár hetekkel is elhúzhatja. Ezt ugye később Peter Pellegrini be is jelentette, hogy csak az amerikai útja után, tehát valamikor szeptember 24-én, 25-én, vagy legalábbis a hónap végén fog erről a kérdésről, tehát Taraba menesztéséről határozni. Holott Pellegrini még jelenleg is az országban tartózkodik, hiszen ma 10 órakor fog a parlament plénuma előtt beszédet tartani az ország helyzetéről. Tehát, hogyha a köztársasági elnök a saját pozícióját csak egy formális szerepként értelmezni tehát, hogy igazából csak egy ilyen szimbolikus szerepet tulajdonítana annak, hogy ő most egy minisztert kinevez, vagy éppen visszahív, akkor ezt akár ma is, vagy akár tegnap is megtehetné, hiszen bokros teendői mellett azért egy aláírásra csak akadt volna ideje az államfőnek is. De, mint látjuk, ezt a kérdést a lehető legtovább húzza el, ezzel pedig segíti Robert Fico miniszterelnököt, aki nem igazán akar megválni Tarabától.
0: A köztársasági elnök azonban nem csak a minisztercserét kívánja odázni, hanem az utód személyét illetően is vannak aggályai, hiszen a múltban már többször is jelezte, hogy nem biztos, hogy kinevezné a nemzetiek által javasolt Filip Kuffát tárcavezetőnek, ezt a korábbi felvetést pedig közvetetten ugyan, de a tegnap közzétett videójában is megerősítette, amiben Peter Pellegrini utal arra, hogy az utód kérdését még nem tekinti lezártnak. Felmerült át a kérdés, hogy ilyen körülmények között ki lehet a következő tárcavezető, illetve hogy ki vezetheti a minisztériumot akkor, hogyha az utódlással kapcsolatos tárgyalások és folyamatok elhúzódnak?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye, ahogy az elhangzott, Peter Pellegrini államfő kifejezetten alkalmatlannak tartja, vagy hát legalábbis arra utalt többször is, hogy alkalmatlannak tartja az SNS-t, a Szlovák Nemzeti Párt által a Környezetvédelmi Minisztérium élére jelölt Filip Kuffát a tárca vezetésére. Ugyan Filip Kuffa saját állítása szerint erre alkalmas, és innentől kezdve fölmerül a kérdés, hogy a politikai erőviszonyok az annak azt fogja-e segíteni, hogy az SNS betartassa a koalíciós szerződést, amely értelmében ennek a pártnak van joga arra, hogy a környezetvédelmi minisztert jelölje, és innentől kezdve akkor Filip Kuffának kellene átvennie a minisztérium vezetését, vagy Pellegrini aggájainak vagy Pellegrini aggályai fogják alakítani ezt a folyamatot, és végül nem Kuffa kerül a tárca élére. Ugye a szlovák politikai történelemben volt arra példa, ugye az elmúlt években többször is, hogy az államfő nem értett egyet egy bizonyos személynek a valamelyik tárca évére való kinevezésével. Ugye korábban József Rázs kinevezésével nem értett, belügyminisztériumi kinevezésével nem értett egyet Andrej Kiska, ugye ez a Kuciak gyilkosság utáni politikai válság alatt történt, illetve hát a jelen kormány megalakulása kor is volt egy ilyen affér, amikor az akkor még hivatalban lévő Zuzana Csaputová nem értett egyet azzal, hogy a jelenlegi sportminiszter vezesse a környezetvédelmi minisztert. Tehát van arra precedens, hogy a miniszter személyét elutasítja az államfő, tehát mondjuk nem hajlandó őt kinevezni. Hát ekkor a szlovák politikai berendezkedés olyan lehetőségeket ad például, hogy valamelyik regnáló miniszter, vagy maga a miniszterelnök kompetenciájába utalja át, irányítása alá utalja legalábbis formálisan az adott minisztériumot. így ad abszurdum, az is elképzelhető például, hogy nem neveznek ki egy ideig új környezetvédelmi minisztert, hanem azt mondjuk Robert, legalábbis formálisan Robert Ficohoz utalják, és a miniszterelnök alá fog tartozni. Ugye erre is rengeteg példát láttunk az elmúlt években. Jó kérdés azonban, hogy miért, mi baja van gyakorlatilag az SNS-nek, Andrej Danko pártjának Tomás Tarabával. Ez egy nagyon delikát kérdés, amihez a kulcs ott abban rejlik, hogy Andrej Danko gyakorlatilag riválist lát Tomás Tarabában, hiszen Taraba egy viszonylag rátermett politikus, a szélső jobbról érkezik, hiszen ne felejtsük el, hogy Taraba a Kotleba féle LSNS listáján szerzett korábban parlamenti mandátumot, tehát hogy a szélső jobboldali nemzeti vagy radikális, esetleg radikálisabb szavazók megszólítására Taraba tökéletesen alkalmas, és emellett pedig, hát Dankoval ellentétben, a exekutívában, vagyis a kormányzásban is valamiféle tapasztalattal és tapasztalattal rendelkezik, és hát valamiféle sikereket is fel tud mutatni. Tehát Danko lényegében a saját vadász területére átsingózó politikust lát Tarabában, akit megpróbál gyakorlatilag ott elvágni, ahol tud. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Taraba talán egy vagy fél évvel ezelőtt kérte a felvételét a Szlovák Nemzeti Pártba, de Danko személyesen utasította ezt el, hiszen föltételezhető, hogy akkor, tehát föltételezhető, hogy Danko azt gondolta, hogy akkor a párton belül lesz a riválisa, és akár a saját pártját is elveheti majd tőle egy napon Taraba. Így az egész mostani történet nem arról szól, hogy Dankoék esetleg a környezetvédelem magasabb szintjéért aggódnának, esetleg a közpénzek hatékonyabb felhasználását szeretnék elérni, ez az SNS-t nem nagyon érdekelte a múltban sem. Az egész dolog arról szól, hogy Danko megszabaduljon a riválisától, aki jelentős mennyiségű szavazatot tud elvenni az alig, vagy hát nagyjából egy év múlva sorra kerülő parlamenti választás során.
0: És bár Tomás Taraba sokak által diszkutabilisnek tartott sikerei mellett fel tud mutatni néhány dolgot, ennek ellenére a politikai jövőképe nem teljesen tiszta, egyelőre csak annyit tudni, hogy autonóm képviselőként ülne be a törvényhozásba, ami azért okozhatna fejfájást a szűk többséggel rendelkező koalíciónak, így a Smer frakció vezetője Ján Richter jelezte, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a volt miniszterrel. De mennyire lehet nyitott egy ilyen esetleges ajánlatra Tomás Taraba? Nagyjából egy percünk van, de talán röviden ki tudunk térni mindenre.
1: Valóban Taraba számára az a legnagyobb kérdés, hogy hol fog indulni a következő parlamenti választáson, kinek a listáján. Tehát azt úgy érzik, hogy Rozvoj Szlovenska néven saját pártot is be akar jegyezni, de hát nem kizárható, hogy valamelyik mondjuk a Hlas vagy a talán inkább a Smer ezzel valamiféle közreműködésben fog elindulni a következő választáson. Illetve hát az is egy jó kérdés, hogy a hátralévő egy évben, tehát a választási hátralévő egy évben milyen üzleteket, milyen megállapodásokat kell majd kötnie a kormányzó oldallal, hogy a kormányjavaslatukat megszavazza. Tehát mit kell a kormány oldalnak adni a Taraba számára, hogy Taraba megszavazza a kormány oldal javaslatait.
0: Robert Fico tegnap kezdeményezte Tomás Taraba leváltását, akinek politikai jövőképe egyelőre nem teljesen tiszta. A friss fejleményeket Címer Gáborral, a Paraméter hírportál munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Nyolc óra 30 perc.

0: reggeli Pilajcsik Dórával.
1: Jó reggelt kívánok! Önök továbbra is a Pátria Rádiót hallgatják. 12 ország szólította fel az Európai Uniót, hogy erősítse jelenlétét az északi sarkvidéken. De miért kellene a térségnek az európai biztonsági architektúra részévé válnia? A folytatásban ennek járunk majd utána. Műsorunk záró fél óráját azonban ma is regionális híreinkkel kezdjük, így most Csenger Ferencé a szó.
2: A változékony időjárás ellenére mind a hét tervezett tömeges hőlégballon repülést megtartották a Tátra alatt rendezett Slovak Balloon Cup versenyen. A Nagylomnyicon megrendezett nemzetközi eseményen csaknem 30 versenyballon és további 15 bemutató ballon vett részt. A versenyt az ausztrál Matthew Scaife nyerte. A rendezvény több ezer látogatót vonzott, a látványos közös ballon repülések mellett kerékpáros programokkal, drónversennyel és koncertekkel is várták a közönséget. Sikeres nyári turista szezon zárt a Késmárki vár, amely májustól augusztus végéig mintegy 33 ezer látogatót fogadott. A vendégek száma a tavalyihoz hasonlóan alakult, ugyanakkor egyre több országból érkeznek turisták, idén többek között Japánból, Vietnámból, Kazahsztánból és Paraguayból is. A legnépszerűbb program a Véres Történelem című éjszakai színházi előadás volt, amely 4 este alatt 3300 nézőt vonzott. A múzeum ősszel kulturális programokkal folytatja a szezont, és több jelentős felújítási projektet is előkészít.
0: Időjárás.
2: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Az R7-esen Somorja után a Pozsony felé vezető szakaszon 4 gépkocsi ütközött, 20 percnyi a várakozás. Baleset történt Jattón-Tardoskert felé, itt egyelőre nincs torlódás. Szaláncon 3 gépkocsi szenvedett balesetet, a szakasz nem járható. Torlódik a forgalom Pozsony bevezető szakaszain, vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 8 óra 35 perc. Az északi sarkvidék az utóbbi években egyre fontosabb geopolitikai térséggé vált. A globális felmelegedés okozta jégolvadás nyomán új hajózási útvonalak és nyersanyagforrások váltak elérhetővé, ezért Oroszország, Kína és az Egyesült Államok egyaránt igyekszik növelni befolyását a térségben, így az Antarktisz lassan a nagyhatalmi versengés egyik új színterévé válik. De mennyiben képes beleszólni ebbe a küzdelembe az Európai Unió? Egyebek mellett erről kérdezte Szilvási Simont, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézetének tanársegédjét Bábel Ivett a tegnapi reggeliben.
1: Beszéljünk először magáról, a régióról. Ugye a térség nagy része tenger, de milyen szárazföldi területek tartoznak ide?
2: Így van, pontosan. Ugye elsősorban a jeges tenger külső tengerei, illetve ugye 8 ország, illetve azon belül is 5 partmenti ország határolja a Jeges-tengert. Ugye ennek egy része az Európai Unióhoz és európai közösségekhez tartozik, ugye Oroszország több mint 50%-át birtokolja, illetve Kanada és az Amerikai Egyesült Államok Alaszka állam révén. Amit itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a sarkvidék már többször a történelem során a figyelem középpontjába került, akár a földrajzi felfedezések idején, akár a II. Világháború végén és a hidegháború időszakában, és ennek a hívnek lényegében egy újabb felívelését láthatjuk, amikor is maga a klímaváltozás és az éghajlati változás okozta ezt a nagyhatalmi vagy különböző országok stratégiájának a megváltozását lényegében. Ugye a klímaváltozás lehetővé teszi, hogy hozzáférhetőbb legyen a régió. Tehát a jégolvadás, ugye ahogy ön is mondta, hiszen az északi sarkvidék alatt nincsen szárazföld, mint a déli sarkvidék az Antarktisz alatt, így a nemzetközi tengerjog szabályozza ezt a térséget, és a nagyobb hozzáférhetőség nagyobb kockázatokat is jelent.
1: Tehát akkor nem Donald Trump amerikai elnök volt az, aki ismét fontos témává emelte ezt a térséget, akkor, amikor nyíltan beszélt Grönland megszerzéséről, hanem, ahogy ön is mondja, a klímaváltozás következtében lett újra fontosabb ez a régió?
2: Alapvetően igen, ugye ez 2000-es évek legelején kezdődött. Ugye itt Oroszország volt az első, aki ezt felismerte, és ugye mivel ugye több mint 50%-át birtokolja ennek a területnek, tehát a partmenti hozzátartozó területeknek, és ugye ők fektettek be jelentős forrásokat, akár az infrastruktúra, tehát a szovjet infrastruktúrának a felújításába, modernizációjába, ez egyrészt katonai területet is jelent, másrészt pedig a hajózáshoz szükséges, illetve a energiahordozó kitermeléséhez vagy feldolgozásához szükséges infrastruktúrát fejlesztették, és ezután kapcsolódott be lényegében a kínai köztársaság ebbe a projektbe, bár ugye ők nem sarkvidéki állam, nincsen se tengeri, se szárazföldi területük ezen a régión, ugye az oroszok által tudnak itt tevékenységet végezni, és ebbe a folyamatba kicsit megkésve kapcsolódtak be a transzatlanti térség európai vagy akár észak-amerikai államai, és mondhatjuk azt, hogy az Egyesült Államokat nézzük, akkor Barack Obama elnöknek a második ciklusának a legvégén került az amerikai fókuszba ez a terület, illetve Donald Trump első elnöksége volt, és itt nem csak azt szeretném kiemelni, hogy Grönland iránti érdeklődés, mert ugye ez már az első ciklus alatt is tényező volt, de akkor még nem vették komolyan. Viszont a második elnöksége alatt már ugye nagy vihart kavart, és lényegében mondhatjuk azt is, hogy Trump elnöksége, illetve a Trumpnak a Grönland iránti igénye volt, ami még jobban ezt a sarkvidéki biztonságpolitikát, védelempolitikát beindította. Ugyanis a katonai szakértők, az egyetemi oktatók, kutatók már lényegében 20 éve figyelmeztették az európai vagy transzatlanti térség vezetőit, hogy erre a régióra nagyobb figyelmet kell fordítani. Egyrészt, hogy hogyan lehet akár a helyi közösségeknek, vagy az őslakos közösségeknek reagálni erre a megváltozott helyzetre, hogyan lehetne a hajózás hogy a megnyíló vagy újra felfedezett hajózási útvonalakat hogy lehetne hasznosítani, hogy lehetne az energiahordozókat felmérni. Elsősorban majd később évtizedek múlva, ahogy a technológia fejlődik, gazdaságosan és fenntarthatóan kinyerni, de mivel nem volt egy olyan helyzet, hogy azonnal kell reagálni akár az európai, akár az Egyesült Államok vagy Kanada vezetőinek, így ez a kérdés egy kicsit enyhült lényegében, és Trump, illetve ugye Oroszországnak, főleg ugye a 2014 és 2022-es akciói lényegében, hogy az Ukrajna elleni támadás, ami itt is beindította ezeket a korábban lassabb folyamatokat.
1: Említette, hogy a felmelegedés következtében olvad a jég, és a jég alatt jelentős ásványkincsek találhatók. Milyen nyersanyagokról beszélünk valójában?
2: A legfontosabb az a úgynevezett LNG, vagyis a cseppfolyósított földgáz, ezen kívül ugye olajról, kőolajról beszélhetünk. Ugye körülbelül ez még az 1980-as években készült egy átfogó felmérés, hogy körülbelül a fel nem tárt készletek 20-30%-a lehet az egész északi sarkvidék területe alatt, mind szárazföldi, mind tengeri területek alatt, és ehhez szintén értendő, hogy amik a nemzet államok területén belül vannak, illetve amik ezen kívül vannak, ugye a nyílt tengerem, de ezen kívül, amiről manapság sokkal több szó esik, az úgynevezett ritka földfémek, amik ugye a modern világunkban, a számítástechnikai iparban rendkívül fontosak, és ezek közül ugye számos található Grönland alatt, ugye Grönland területén, illetve Dánia területén, illetve maga Alaszkába, illetve Oroszországba is. A kérdés ekkor mindig az, hogy mennyire fenntartható ezeknek a kitermelése. Tehát egyrésztről ezek nagy része becslés, nincsen feltétlen konkrét megerősítés, és azt is látni kell, hogy kevés az a nemzetállam, ugye Oroszországon kívül, aki nagy mértékben hajlandó volt az elmúlt 10-20 évben olyan infrastruktúrákat kialakítani, amik a sarkvidéken képesek ezeket az elemeket a felszínre hozni, illetve ennek a feldolgozását elvégezni, hiszen csak gondoljunk bele, bár ugye a klímaváltozás változtatja az időjárást, és bizonyos szinten ugye melegíti is a térséget, de azért még mindig a hideg az úr, úgymond 30-40 fokos minuszokban a kitermelés, illetve hogy milyen anyagot használnak mondjuk egy ilyen üzemnek az építésekor, vagy gondoljunk az élőerő pótlására, különleges kiképzésére, ugye hogy kell például dolgozni ilyen szélsőséges időjárási körülmények között. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amik nehezebb ezeknek a vállalkozásoknak a beindítása, de úgy tűnik, hogy mind az Európai Unió, mind az Amerikai Egyesült Államok ezekbe hajlandóak jelentős forrásokat tenni.
1: És ugye az a kérdés is felmerül, hogy ha tényleg ez a jégmennyiség elolvad, és elérhetővé válnak ezek az ásványkincsek, ki lesz az, aki majd ehhez hozzáférhet? Mert említette, hogy Oroszország sokat investál az infrastruktúrába, tehát kinek lesz majd joga hozzáférni ezekhez az anyagokhoz?
2: Ugye alapvetően a nemzetközi tengerjog ugye szabályozza, és eddig is szabályozta, hogy milyen tengeri területek tartoznak a nemzetállamokhoz. Tehát amik ezeken belül vannak, illetve a nemzetállamok saját területén, partvidékén, hogyha így felülnézetből ránézzünk a térképre, akkor a szárazföldi területeken ugye ez nem kérdés, ugye a nemzetállami határokon belül, ugye a nemzetközi jog, tengerjog kimondja, hogy a partvonalhoz számított 250 tengeri mérföldön belül az adott államnak a joga van ezeket kitermelni, illetve a legnagyobb kérdés az az, hogy az ezen túl haladó rész, tehát ami konkrétan már az északi sarkpont alatti terület, illetve ugye ez a 250 tengeri mérföld és a sarkpont közötti terület, ami ugye nyílt tengernek számít, itt pedig a nemzetállamoknak kell egymással megegyezni. Ugye itt méréseket folytatnak, tudományos méréseket, amiket benyújtanak egy úgynevezett Nemzetközi Tengerfenék Bizottsághoz, ugye az ENSZ-nek ez egy szervezete, ami eldönti, hogy a tudományos bizonyítékok alapján, ugye a tengerfenék és az abban rejlő erőforrások az adott ország természetes meghosszabbítása, tehát a tengerfenéknek a meghosszabbítása. Ugye ezek nagyon hosszú folyamatok, de azt is látni kell, hogy mint ugye mondtam, hogy ez nem egyszerű dolog, még az európai és az amerikai kontinensen még csak most kezdenek ezzel foglalkozni konkrétan. Tehát én azt gondolom, hogy elkövetkezendő 10-20 évben ezek a döntések akár meghozatalra kerülhetnek, de a legfontosabb, hogy most is ki lehet ezeket bányászni a saját területen, tehát nem kell még jogvitákhoz, meg a nemzetközi szervezetekhez fordulni. Egyelőre hajlandóság kell a nemzetállamtól, politikai szinten, illetve a magánszektorból olyan cégekre, akik hajlandóak esetenként több milliárd dolláros befektetéseket eszközölni.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is Szilvási Simonnal, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanársegédjével beszélek az északi sarkvidékről, mint geopolitikai tényezőről, és említsük meg az Európai Uniót is, mert hétfőn tartottak egy csúcstalálkozót Finnországban, ahol 12 európai állam felszólította az Uniót arra, hogy erősítse meg jelenlétét a sarkvidéken. Mennyire tud ön szerint az Európai Unió fontos szereplővé válni ebben a régióban a már említett nagyhatalmak mellett?
2: Alapvetően mindenképpen egy erős tényező tud lenni, amennyiben ugye egységesek az európai államok, ugye elsősorban ugye ez a találkozó, ezt a, ugye a finn elnök hívta életre, és valószínűsíthetően ez egy hosszú távú csúcs találkozó lesz, aminek ugye ez volt az első alkalma. Ugye a skandináv, vagy inkább helyesebben nordikus országok, ugye Finnországgal együtt, Izlanddal együtt, ugye nekik olyan jelentős tapasztalataik vannak, amiket az Európai Unió már eddig is nagy mértékben használ, és a jövőben is fog. Ugye Finnországról kell azt tudni, hogy a jégtörőhajók építésében egy szinte világ elsők. Tehát az a technológiai fölény, ami őnekik van, és akkor most ugye beszéltünk még az oroszokról is, ugye szintén ők is nagyon jók a jégtörő építésben, ugye tudnak nukleáris meghajtású jégtörőt is építeni, ezt a világ többi része nem tud, vagy nem akart eddig építeni, és az Európai Uniónál az volt most a nagyon fontos, hogy egy új északi sarkvidéki stratégiát dolgoznak ki, ugye ez már több mint másfél éve zajlik, ennek volt egy nyílt része is, akkor bárki az interneten keresztül beküldhette a véleményét, javaslatait, most már pedig a szakpolitikai egyeztetések folynak, és igazából itt nem csak a sarkvidékről van szó, hanem egy olyan tágabb biztonságpolitikai kezdeményezésről, ugye, ami magába foglalja a Balti-tengert, magába foglalja a Fekete-tengert, hiszen ugye a román elnök is részt vett ezen a találkozón, illetve még ugye Donald Tusk is részt vett volna, de ugye aztán nem tudott oda eljutni. Ugye ebből látszik az, hogy a közép-európai térség, az északi nordikus térség, illetve Nyugat és Dél-Európának is, ez közös ügye. Tehát amikor a sarkvidék biztonságpolitikájáról beszélünk, ugye ugyanazokról, az aktorokról, szereplőkről beszélünk, mint a tágabb politikai kontextusban, tehát Kína-Oroszország. Ugye Oroszországot ez a találkozó utáni kiadott dokumentum ugye fenyegetésként értelmezi, tehát a sarkvidéki országokra, akár Finnországra belegondolunk, ugye a történelmi előzmények alapján, ugye hasonló fenyegetettségek és hasonló kihívások vannak. Úgyhogy az Európai Unió szintén egy kicsit megkésett ezzel, tehát például a finn jégtörő kapacitásoknak a bővítése, illetve az, hogy összehangolják. Tehát nagyon fontos, hogy eddig is voltak nemzetállami külön stratégiák, de most az a lényeg, hogy az Európai Unió egységesen tudjon fellépni, és legyenek közös együttműködések, illetve a NATO-t is még jobban segítsék, vagy akár ugye Grönlandot, hiszen ugye van nekünk egy Grönland-Dánia ússal feszültség is.
1: Amennyiben arról beszéltünk, hogy ez egy specifikus térség, ez az északi sarkvidék, mennyire reális elvárás az, hogy ez a térség annyira különbözik a többitől, hogy egyszerűen meg kellene őriznie a felek között valamilyen hatalmi egyensúlyt, és a nagyhatalmaknak is együtt kellene működniük, mert ugye van itt egy ilyen felsőbb érdek, említettük a klímaváltozást és annak a hatásait a térségre, vagy mondjuk az őslakosokat, akik ott élnek. Tehát mennyire gondolja, hogy egy ilyen hatalmi egyensúly kialakítása reális lehet?
2: Ez a készülő stratégia ugye pont ezt szeretné, hogy ellensúlyozzon a rengeteg érdek között. Azonban ez nagyon nehéz, mert ugye ez a stratégia az elmúlt időszakban nagyon környezet pozitív volt, hogy mondjuk így. Tehát azt mondta, hogy a környezet megtartása és fenntartása, a jégolvadás csökkentése érdekében csökkentsük az emberi tevékenységeket. Viszont ugye a biztonságpolitika és a mostani helyzetünk, ugye ez az orosz-ukrán háború és az egyéb feszültség annyira rányomják bélyegét, hogy most már ez nagyon biztonság és védelempolitika súlyú stratégia lesz, és ugye még nehezebb lesz az érdekeket egyeztetni és olyan megoldást találni, amit minden szereplő részére előnyös lehet.
1: Tehát az várható, hogy inkább fokozódik majd a harca térségért a közeljövőben?
2: Igen, egyértelműen fokozódni fog. Ugye maga a német kancellár is részt vett, és ugye szintén ő mondta, hogy ez úgynevezett high north low tension kifejezés, vagyis hogy a északi sarkvidéken ugye alacsony feszültségek voltak, még a hidegháború időszakában is. Ez már véget ért, és ezt nem csak a kancellár mondja, hanem már azok a publikációk vagy szakemberek is, akik a térséggel foglalkoznak. Tehát valóban felértékelődik, átalakul. Szerintem a legfontosabb téma az, hogy mindig azonos mértékű reakciók és intézkedések történjenek, hogy ezt a 3-4-5 hatalmi szereplős hálózatot lényegében ne terheljük túl, hanem mindig arányos reakciókat adjunk.
1: Az északi sarkvidék egyre fontosabb geopolitikai és biztonságpolitikai térségé válik. A globális felmelegedés következtében megindult a harc az ásványkincsekért és az új tengeri útvonalakért. Oroszországnak, Kínának és az Egyesült Államoknak is komoly tervei vannak a régióval, és az Európai Unió is megváltoztatná sarkvidéki stratégiáját. A témáról Szilvási Simont, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi és Politika Tudományi Intézetének tanársegédjét kérdeztem. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.

8 óra 54 perc, és kedves hallgatóink, nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek. Ennyi fért napindító magazinunkba szeptember 16-án, szerdán. A 9 órai hírek után a Nappali című műsorral folytatódik a Pátria Rádió adása, amelyben ezúttal Jakubec László várja önöket. A hangmérnök Zsabka Levente és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ti Lajcsik Dórát hallották, minden jót, a viszonthallásra!

0: Szeretettel várjuk az érdeklődőket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Fülek a Mohácsi csata után című beszélgető estünkre és nyilvános rádiófelvételre. Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával, Köteles Szabolcs, a Pátria rádió szerkesztője beszélget. A rendezvényre a Füleki Városi Könyvtárban kerül sor, a belépés díjtalan. Mi változott a vár elfoglalása után? Volt-e árulás? Hogyan zajlottak a mindennapok a szandzsák idején? Előkerülhetnek-e még értékes leletek? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Csatlakozzon az időutazásunkhoz! Szeretettel várom Önöket szeptember 17-én csütörtökön 16 óra 30 perckor a Füleki Városi Könyvtárban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 9 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot és kellemes délelőtti kikapcsolódást kívánok hullám hosszainkon, köszöntöm a hallgatókat 2026. szeptember 16-án, Edit napján. Újraindul Arcmás portré sorozatunk. Az ősz folyamán olyan párokkal, elsősorban házaspárokkal beszélgetünk majd, akik meghatározó képviselői a szlovákiai magyar kulturális életnek. Mai vendégeink az Illésházán élő neves zongoraművész házaspár, Skuta Miklós és Skuta Nóra. Velük hallhatnak hosszabb beszélgetést műsorunkban. További részletek a hírek után, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. A légi közlekedésről tárgyalt a parlament. Robbanóanyaggal teli drónt lőttek le Litvánia felett. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet. A részletek következnek. A polgári légi közlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légi közlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülést célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműbe. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Spanyolország élesen bírálta Olaszország döntését, amely újabb 15 nappal meghosszabbította a Spanyolországból érkezők határellenőrzését. Róma a ceutai migrációs válságra és az ezzel összefüggő biztonsági kockázatokra, köztük terroristák esetleges beszivárgásának veszélyére hivatkozik. José Manuel Álvarez spanyol külügyminiszter abszurdnak és szükségtelennek nevezte az intézkedést, amely szerinte sérti az európai szolidaritást. Madrid úgy véli, hogy az olasz kormány döntése mögött belpolitikai megfontolások is állhatnak. Hollandia további 327 millió eurót fordít Ukrajna újjáépítésére 2027 és 2029 között. Az összeg elsősorban az energetikai rendszer és a kritikus infrastruktúra helyreállítását, valamint humanitárius programokat és a magánszektort támogatja. A pénz azon a 878 millió eurón felül értendő, amelyet Hollandia már korábban elkülönített Ukrajna nem katonai támogatására. Közben Finnország is újabb 290 millió euró értékű katonai segédcsomagot jelentett be Kijev számára. Lengyelország megerősíti az Ukrajnával közös határát az elmúlt napok orosz támadásai miatt. A lengyel hadsereg több határát kelő közelében védelmi létesítményeket, valamint megfigyelő és őrhelyeket épít. Az intézkedés előzménye, hogy vasárnap egy orosz drón megtámadta a Kijev és Varsó között közlekedő vonat mozdonyát, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsó számolt azzal, hogy Oroszország megpróbálhatja megzavarni az ukrán határátkelők működését. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligás nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. A dunaszerdehelyiek 2-11-est is kihagytak. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A Szlovan 4-2-re nyert a címvédő Nyitra vendégeként a Jégkorong Extraliga tegnapi nyitófordulójában.
0: Időjárás. Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R7-esen Somorja után a Pozsony felé vezető szakaszon 4 gépkocsi ütközött, 20 percnyi a várakozás. Baleset történt Jattón-Tardosked felé, itt egyelőre nincs torlódás. Szaláncon 3 gépkocsi szenvedett balesetet, a szakasz nem járható. Torlódik a forgalom Pozsony bevezető szakaszain, vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

Kedves hallgatóink, 9 óra múlt 9 perccel. Műsorunk mai tartalmából. Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét. Tomolya Róbertet, a Füleki Gimnázium matematikai informatika szakos tanárát, valamint Koly Tamást, a HVSV informatikai szakportál munkatársát kérdezzük. Ellátogatunk a Galántai Honismereti Múzeumba is, amely idén is bekapcsolódik az Európai Kulturális Örökség napjai programsorozatba. A részletekről Pukkai Judit tárlatvezetővel és idegenforgalmi referenssel beszélgetünk. És újraindul Arcmás portré sorozatunk. Az ősz folyamán olyan párokkal, elsősorban házas párokkal beszélgetünk majd, akik meghatározó képviselői a szlovákiai magyar kulturális életnek. Első vendégeink az Illésházán élő zongoraművész házaspár Skuta Miklós és Skuta Nóra. Egy koncerten ismerkedtek meg még a rendszerváltás előtt, azóta pedig nem csak az életben, hanem a világ számos koncert színpadán is társai egymásnak. Beszélgetünk a 90-es évek pezsgő pozsonyi művészvilágáról, az

Kedves hallgatóink, 9:10 lesz, 1 perc múlva. Eseménynaptárunkkal folytatjuk. Szeptember 16-a van, az év 259. napja. Névnapjukat az Editek és a Cipriánok ünneplik. Ma van az ózonréteg megőrzésének nemzetközi napja, és ma kezdődik az Európai Mobilitási Hét is, Mexikóban pedig nemzeti ünnepet tartanak. Halljuk, milyen jeles események, kerek és félkerek évfordulók fűződnek a mai naphoz. ...1810-ben ezen a napon a mexikói Dolores városában elhangzott a híres Grito de Dolores, amellyel kezdetét vette a spanyol uralom elleni függetlenségi harc. 1848-ban megalakult az Országos Honvédelmi Bizottmány, amely rövidesen a magyar szabadságharc politikai és katonai irányításának központi szerve lett. 1908-ban William C. Durant megalapította a General Motors-t. Folytatjuk is tovább. 1923-ban ezen a napon az erdélyi magyar egyházak közösen tiltakoztak a romániai magyar oktatást korlátozó iskolapolitika ellen, kiállva az anyanyelvi oktatás és a magyar felekezeti iskolák jogai mellett. 1963-ban létrejött Malajzia. 1966-ban megnyílt a New York-i Metropolitan Opera új épülete a Lincoln Centerben. 1977-ben a magyar és a csehszlovák kormányfő aláírta a bős-nagymarosi vízlépcső rendszer megépítéséről szóló államközi szerződést. 1987-ben aláírták az ózonréteget károsító anyagok visszaszorításáról szóló montreali jegyzőkönyvet. 1992-ben az úgynevezett Fekete Szerdán összeomlott az angol font árfolyama, Nagy-Britannia pedig kilépett az európai árfolyam

mechanizmusából. 1996-ban Temesváron aláírták a magyar-román alapszerződést, 2017-ben pedig Alsóbodokon végső nyugalomra helyezték gróf Eszterházy Jánost, a 20. századi szlovákiai magyar politika meghatározó alakját.

Szeptember 16-ához számos ismert személyiség neve is kötődik, ezen a napon született többek között Korda Sándor, magyar származású brit filmrendező és producer, Szent Györgyi Albert, Nobel-díjas tudós, B.B. King, amerikai blues legenda és Peter Falk, színész, alias Columbo. 1854-ben ezen a napon született Nagytapolcsányban Kelecsényi Károly felvidéki jogász és rovarász is, aki elsősorban a felvidék rovarvilágának kutatásával szerzett nevet magának. Szeptember 16-án hunyt el Maria Callas, világhírű operaénekesnő, és Mark Bolan, a T-Rex frontembere is. Most azonban a kerek és félkerek évfordulókkal folytatjuk. Ban ezen a napon hunyt el Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus és műszerkészítő. Nevéhez fűződik a róla elnevezett hőmérsékleti skála, és fontos szerepe volt a pontos hőmérők fejlesztésében is. A Fahrenheit skálát ma is használják, mindenek előtt az Egyesült Államokban. Ban ezen a napon hunyt el gróf Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi, történész és művelődés politikus, akit Erdély Széchenyieként is emlegetnek. A magyar nyelvű oktatás és művelődés egyik legfontosabb erdélyi támogatója volt, nevéhez szorosan kapcsolódik az Erdélyi Múzeum Egyesület létrejötte is. Vagyonának és energiájának jelentős részét tudományos és kulturális intézmények támogatására fordított. Száz éve 1926-ban ezen a napon született Simon István, Kossuth és József Attila díjas magyar költő, író és műfordító. Költészetében meghatározó szerepet játszott a falusi világ, a természet és a szülőföld élménye, miközben irodalmi szerkesztőként és tanárként is tevékenykedett. Mindössze 48 éves volt, amikor 1975-ben elhunyt. Ban ezen a napon született David Copperfield, amerikai illuzionista, modern bűvészet egyik legismertebb alakja. Látványos televíziós és színpadi produkcióival világszerte népszerűvé tette az illúzió művészetet. Legismertebb mutatványai között szerepelt a Szabadság szobor eltüntetése is.

10 éve, 2016-ban ezen a napon hunyt el Edward Albee, amerikai drámaíró. Legismertebb műve a Nem félünk a farkastól, amely a 20. századi amerikai dráma egyik klasszikusává vált. Pályája során háromszor kapta meg a Pulitzer díjat. További kerek és félkerek évfordulók is jutnak már a 115 éve született Benedek Tibor színész és konferencié, 105 éve Köpeci Béla művelődés és irodalomtörténész, későbbi művelődési miniszter, 65 éve született Szalai Anna Mária újságíró, 20 éve pedig ezen a napon hunyt el Körmöci Zsuzsa, a magyar tenisz történetének egyik legeredményesebb játékosa. Végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 73. születésnapját Lerch István, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, zongorista és énekes. A V-motorok alapító tagjaként Demjén Ferenccel számos máig népszerű dalt alkotott, később pedig többek között Cserháti Zsuzsának, Kon Zsuzsának és Charlie-nak is írt dalokat. Az ő zenéje a Várj, míg fel kell majd a nap című szerzemény is, amelyhez Demjén Ferenc írta a szöveget. Eseménynaptárunk mai zárásaként most ez a dal szól a V-motorok előadásában.

0: A Microsoft is beszállt az MI apokalipszisről szóló vitába. Az LG tagadja, hogy a TV-i lehallgatják a felhasználókat. A tervezetnél kétszer tovább üzemelhet a Nancy Grace Roman űrtávcső. Színes híreinket Nyitrai Nórától hallják.
1: Az elmúlt napokban egymás után álltak elő kutatók, politikusok és a legismertebb MI cégek vezetői azt hangoztatva, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő veszélyek hatalmasak, ezért le kell lassítani a fejlesztések ütemét. A Microsoft néhány napos késéssel reagált a kialakult helyzetre, kiadtak egy 37 oldalas humanista megközelítésű mesterséges intelligencia megtartási kódexet. A dokumentum központi tétele, hogy az emberek fontosabbak az MI-nél, és határozottan elutasítja azokat a törekvéseket, amelyek öntudatra ébredt modellekről fantáziálnak. A Microsoft új stratégiájának sarkköve, hogy az intelligens rendszereknek minden körülmények között emberi irányítás alatt kell maradniuk. A kódex kifejezetten rögzíti, hogy a modellek nem haladhatják meg az emberi kontrollt, és ha konfliktus merül fel, a feladat teljesítése helyett inkább a szabályok betartását és a kilépést kell választaniuk. Ösztűz alá került a közösségi médiában az LG az utóbbi napokban, miután a Gamers Nexus nevű csatorna egy kétórás videóban arra figyelmeztette a nézőit, hogy az LG TV-i titokban rögzítik a felhasználók hangját, még kikapcsolt képernyő mellett is, valamint adatokat gyűjtenek a hálózatba kapcsolt eszközökről, helyadatokról és vezeték nélküli hálózati információkról. A videó megjelenése óta több tucat reakció videó készült, amelyben neves tech csatornák is állítják, a tévék kémkednek a felhasználók után, sőt olyan is volt, aki szerint az LG nem az egyetlen tévégyártó, amelyik kémkedik a vásárlói után. A videók megjelenése után az LG hivatalosan is tagadta a vádakat. Az LG okos tévék nem rögzítik és nem továbbítják folyamatosan a felhasználók beszélgetéseit, olvasható a közleményben. Mint írják, a beszéd szöveggé alakítása csak akkor kezdődik el, ha a felhasználó hangalapú interakciót aktivál egy támogatott ébresztő szó funkción keresztül, vagy a távirányító hanggombjának megnyomásával. A tervezetnél több mint kétszer tovább üzemelhet majd a Nancy Grace Roman űrtávcső, jelentette be a NASA. Az eszközt egy 5 évig tartó elsődleges küldetés, valamint egy szintén 5 éves meghosszabbított misszió teljesítésére tervezték, ám a precíz felbocsátásnak és pályakorrekciós manővereknek köszönhetően most úgy néz ki, legalább 22 évig működőképes lesz. A ráadás élettartam annak köszönhető, hogy az űrtávcsőnek várhatóan jóval több üzemanyag fog rendelkezésére állni, mint eredetileg gondolták. Ehhez hozzáadódik, hogy a könnyebb űrtávcső a vártnál kevesebb üzemanyag felhasználásával tudta elvégezni az első pálya korrekciós manőverét, ezzel további 4 évre elegendő üzemanyagot spóroltak meg. A NASA szerint a Roman első fotóit majd 2027 elején oszthatják meg a világgal. Első 5 évében mintegy 100 milliárd csillagot, milliárdnyi galaxist, 80 ezer szupernóvát, ezernyi exobolygót, valamint több száz fekete lyukat és éppen születő bolygórendszert fedhet fel.

4 perccel fél 10 után kulturális ajánlónkat hallják, tartsanak velünk! Komárom városa ad otthont a héten szeptember 14-e és 19-e között az Alternatíva 2026 független színházi seregszemlének, amely a szlovákiai magyar független társulatokat és alkotó műhelyeket hozza közös térbe. Az idei programban 12 produkció szerepel, köztük klasszikus művek újraértelmezései, kortárs drámák, irodalmi adaptációk és formabontó előadások. Bővebb részletek találhatók a rendezvény központi helyszínéről szolgáló Komáromi Egressy Béni Városi Művelődési Központ honlapján. Új kulturális központ nyílt Komáromban a Tiszti Pavilon alatt kialakított lyuk kultúrpont alternatív színházi előadásoknak, workshopoknak, kisebb kiállításoknak, beszélgetéseknek és koncerteknek adhat helyet. Az első programok között az Alternatíva 2026 független színházi seregszemle előadásai szerepelnek, a megnyitón Bandor Éva szavalt, Korpás Éva pedig közös énekléssel zárta a műsort. Ma este 6 órakor mutatják be Pozsonyban, a Lakatos utcai Rómer ház udvarán a Pozsonyi Fényírók című kötetet. A könyv közel 200 fotón keresztül idézi fel Pozsony történetét a 19. századtól a 20. század végéig, miközben a város ismert fotográfusait is bemutatja. A kötetről ifjabb Pap Sándor, Sipos Forgon Szilvia és Macica Máté beszélget. Az est moderátora Paszmár Lívia lesz.

Szintén ma 17 órakor Rozsnyón a Történelmi Városházán mutatja be Tánciskola című családi előadását az Ifjú Szívek Táncszínház. A produkció játékos tanítási óra formájában ismerteti meg a közönséget Közép-Európa különböző tánc hagyományaival. Az előadásban magyar, morva, ruszin, román, szlovák, cigány és gorál táncok is helyet kapnak. A komáromi Színyei József könyvtár szeptemberben is változatos programokkal várja az érdeklődőket. Ma a mesterséges intelligencia mindennapi biztonságos használatáról lesz szó, holnap Dusan Kovács történész és író lesz a könyvtár vendége. 24-én pedig Illés Györggyel beszélgetnek történelmi fehérfoltokról és titkokról. A hónap végén szeptember 30-án Prezmecki Prézi Péter Nézőpont című fotókiállítása nyílik meg. Bővebb információ a Színyei József könyvtár honlapján találhatók. Október 10-én, szombaton, az aradi vértanúkra emlékezik a Csemadok kassai városi választmánya. A Kassai Tália Színház elől 9 órakor induló autóbusz elsőként Fintára viszi a résztvevőket, ahol megtekintik az egykor a Dezsőfi család birtokához tartozó kastélyt. A közös ebéd után Margonyán Dezsőfi Arisztid sírboltjánál tartják az ünnepi megemlékezést 14 órától. A részvételi díj 20 euró, amely a belépőt és az ebédet is tartalmazza. Jelentkezni október 7-ig lehet a 0905 347 258-as telefonszámon, vagy a titkárság@kassacsemadok.eu címen. Megismétlem a telefonszámot. 0905 347 258, az e-mail cím pedig titkárság@kassacsemadok.eu. Szeptember 17-én, csütörtökön, délután 5:30-tól, Fülek a Mohácsi csata után címmel beszélgető estet és nyilvános rádiófelvételt tartanak a Füleki Városi Könyvtárban. Titton Viktóriával, a Füleki Vármúzeum igazgatójával Köteles Szabolcs, rádiónk szerkesztője beszélget. A belépés díjtalan. Holnap délután 5 órakor nyílik meg a komáromi Dunamenti Múzeum kultúrpalotájában a Magyar Hozomány Kelengyeládák titkai a Kárpát-medencében című kiállítás. A tárlat a házasságra való készülődéshez kapcsolódó régi néphagyományokat, a kelengyeládák készítését és a kelengye összeállítását mutatja be. A kiállítás arra is kitér, hogyan őrződtek meg ezek a tárgyak és a hozzájuk kötődő családi történetek nemzedékről nemzedékre. Szeptember 18-án, pénteken 19 órakor Pozsonyban a Moises teremben zárul a 7. Dunamenti Kamarazenei Fesztivál. A záróhangversenyen a Hilaris Chamber Orchestra lép színpadra Cseh Tamás vezényletével. Szólistaként Alan Vízvári és Anyeska Kara Drmolová működik közre. A műsorban Vivaldi G-moll koncertó grosszója és Beethoven 7. szimfóniája csendül fel. A koncert egyben az 5 helyszínen megrendezett idei fesztivál ünnepélyes lezárása lesz. Szeptember 20-ától október 31-ig látogatható a Párkányi Városi Múzeumban a Feledésbe merült híd című kiállítás, ami a Mária Valéria híd újjáépítésének dokumentumait és történetét idézi fel. A tárlat külön aktualitását az adja, hogy idén 25 éve nyitották meg újra a hidat, amely a II. Világháború után hosszú évtizedekig csonkán állt. A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette a Dobos László prózaíró pályázatot Szlovákiai Magyar Középiskolában.
iskolások számára Sodrásban címmel. A pályázatra korábban még nem publikált prózai írásokkal lehet jelentkezni, a beküldési határidő október 1-e. A legjobb alkotásokat október 28-án Király Helmecen díjazzák, bővebb részletek a Smith honlapján olvashatók. És végül, de nem utolsó sorban, október 10-én és 11-én Iponyéken rendezik meg a 27. Őszi Rózsa országos magyar nóta énekes versenyt, amelyre 16 éven felüli jelentkezőket várnak, felső korhatár nélkül. A versenyzőknek egy hallgatóval és egy csárdással kell készülniük, a zenei kíséretet Greznár Zoltán és zenekara biztosítja. Jelentkezni szeptember 20-áig lehet a Csemadok nagykürtösi területi választmányánál a csemadok nagykürtös tv@gmail.com címen.

0: A Galántai Honismereti Múzeum szeptember 22-e és 27-e között idén is bekapcsolódik az Európai Kulturális Örökség napjaiba, őskori kiállítással, múzeumpedagógiai programokkal és még aranymosással is várják a látogatókat. A részletekről Pukkai Judittal, a múzeum sajtóreferensével beszélgetünk. Szia Judit!
1: Szia Laci, üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Az, hogy a múzeum bekapcsolódik ebbe a programsorozatba, mit jelent ez a múzeum számára, és mit jelent személyesen neked?
1: Nekünk ez nem újdonság, ugyanis ennek az Európai Kulturális Örökség napjainak van egy ilyen küldetése, ilyen nagyon szépen megfogalmazott célja, aminek az lenne a lényege, hogy a kulturális örökséget, a múltunkat egy kicsit közelebb hozzuk az emberekhez, a látogatókhoz. Most, hogyha belegondolnak a hallgatók is, nekünk egy kis regionális múzeumnak ez az alapküldetésünk, tehát hogy mi lényegében ezt csináljuk az év 365 napján, de mégis az, hogy ennek van egy ilyen kiemelt időpontja, az egész szeptember, ez mégis ad egy olyan keretet neki, ami mégiscsak egy picit több, mint az átlagos hétköznapi munkánk. Úgyhogy mi mindig a szeptember harmadik hetét szoktuk erre kitippelni, és ilyenkor szoktunk általában egy új kiállítást nyitni, és különböző rendezvényeket is köré szervezni.
0: Ha az elmúlt évekre visszatekintesz, akkor mi az, ami leginkább megmarad benned? Milyen emlék, vagy akár egy visszajelzés?
1: Hát ugye mindig egy új kiállításnak a megnyitója az mindig nagyon érdekes. Hát a tavalyi évben nyitottuk a Váci múmiás kiállításunkat, hát az nagyon nagy szenzáció volt, ugye először voltak láthatóak így Szlovákiában, de nagyon érdekes volt az is, amikor az Alsószeli gőzmalmot megnyitottuk a közönségnek, és oda pedig a kincskeresős versenyen részt vett diák munkákat, prezentációkat mutattuk be, ugye azok is általában csak a versenyen, vagy egy ilyen nagyon zártabb közösségeknek adják elő a gyerekek ezeket a nagyon komoly kutató munkáikat, és így teremtettünk lehetőséget arra, hogy szülők, nagyszülők, illetve bárki meghallgathassa őket. Úgyhogy ezek mind ilyen nagyon különleges alkalmak voltak.
0: Az Európai Kulturális Örökség napjai programsorozatról beszélgetünk, vagy ehhez visszatérünk, ugye az egyik központi program egy új őskori régészeti kiállítás, mit láthatnak, mit próbálhatnak ki majd a látogatók?
1: Ennek a kiállításunknak picit hosszú címe van, az a pontos címe, hogy hogyan éltek Galántán és környékén a Krisztus előtti negyedik évezredben, és hát ez gyakorlatilag tényleg ez a késő kőkorszaknak az időszakát mutatja be, ez a részkor, és ez a kiállításunk, ez egy kölcsönzött kiállítás, ez a régészeti múzeum, a Nemzeti Múzeumhoz tartozó régészeti múzeum, illetve a Pozsonyi Városi Múzeumnak a közös kiállítása, és ez egy vándor kiállítás, és minden egyes helyszínen az adott múzeumnak és a régiónak a saját tárgyai is kiegészítik ezt a kiállítást, tehát így van ez nálunk is, és még ami a különlegessége ennek a kiállításnak, hogy a célcsoportja az kifejezetten a gyerekközönség. Tehát ez egy olyan interaktív kiállítás, ami kifejezetten gyerekeknek, diákoknak készült, persze a felnőttek is nagyon jól fognak szórakozni szerintem, hiszen tényleg mindenhez hozzá lehet nyúlni, meg lehet fogni, ki lehet próbálni a konyhát, a korabeli konyhát, a lakóegységet, különböző ilyen kisebb tematikus egységei vannak ennek a kiállításnak. És hát ugye, amint mondtam, kipróbálható, megérinthető, megtapintható, tehát itt nem érvényes az a múzeumi általános szabály, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek, itt abszolút a tapintás is képbe jön majd.
0: Jövő szombaton aranymosás is lesz, egy izgalmas előadás kíséretében. Neked már sikerült kipróbálnod az aranymosást? Mire számítottak?
1: Nem, nagyon várom, hogy mennyire lesz szerencsém. Igen, ezt Tuba Lajos fog tartani egy rövid előadást is az arany útjáról, ha bár ez az előadás szlovák nyelven lesz, de hát ő beszél magyarul, úgyhogy utána abszolút a kommunikáció az két nyelven fog zajlani, és akkor utána a múzeum udvarán neki fogunk, és akkor kipróbáljuk, hogy milyen is volt valamikor ez az aranymosás, és hát tényleg igazi aranyrögöket is lehet majd keresni, találni.
0: De a kihelyezett kiállító helyek is bekapcsolódnak majd a programsorozatba, hol és mikor várjátok még ingyenesen a látogatókat?
1: A Taksonyi Tájházunk egész héten, az már a nyitvatartási időben ingyenesen látogatható, ez ugye kett csütörtök és pénteken van nyitva, illetve vasárnap a Jókai és a Tallósi Malom egész nap reggel 9-től este 6-ig, illetve 7-ig szintén ingyenesen látogatható, és csütörtökön 24-én pedig a múzeumpedagógiai napot is tartunk, ami szintén egy ingyenes programot jelent az iskolai csoportok számára, hát ide már teltházunk van, ugyanis úgy néz ki, hogy 150 gyerek jön csütörtök nap folyamán, aki bekapcsolódik, és kipróbálja ezt a végészeti kiállítást is.
0: Jól hangzik. Hogyha valakinek csak egyetlen programra futja az idejéből, akkor melyiket ajánlanád neki?
1: Hát lehet, hogy a szombatot, ez az arany útja, ez az aranymosás, ez mindenféleképpen izgalmas lehet, és hát ugye közben nyitva lesz az új kiállítás és az állandó kiállításaink, úgyhogy talán a szombati nap az, amikor egy ilyen több legyet lehet ütni egy csapással, hogy több mindenen is részt lehet venni. És hát a malmok, meg hogyha egy ilyen szép őszi időt kifogunk a hétvégén, hát akkor ott akár Tallóson, akár Jókán, a malom környékén a természet, az pedig fölér egy antidepresszáns nappal biztosan.
0: Hogyha egy kicsit távolabb is előre tekintünk, milyen további programokkal, milyen kiállításokkal készültök az ősz folyamán?
1: Hát az októberre újdonságokkal készülünk, egy picit ez az őszi lelassulós programok fele orientálódunk. Készülünk, ugye mivel október a közösségi olvasásnak is a hónapja, ezért egy olyan csöndes olvasóklubot tervezünk, ahol a látogatók, az olvasni vágyók, szeretők hozhatják magukkal az éppen aktuális olvasmányokat, és mi biztosítunk itt helyet a könyvtár arra, hogy itt nem lesz semmiféle külső tényező, nyugodtan leülhetnek, nincs család, nem kell mosni, főzni, takarítani, nem kell semmit csinálni, csak olvasni. Úgyhogy ez ilyen csöndes olvasóklub lesz, aminek az is a célja lenne, hogy a könyvtárunkat, a múzeumi könyvtárunkat is egy picit propagáljuk. Tehát ez egy izgalmas szombat délutáni program lesz október folyamán, illetve készülünk két olyan tárlatvezetéssel, ami az állandó kiállításainkban történik, de ez is egy kicsit lelassultabb, lassabb módon, elmélyültebb formában, ugyanis nem egy általános tárlatvezetésre készülünk, hanem minden helyiségbe kitippelünk egy bizonyos műtárgyat, amiről kicsit hosszabban, mélyebben beszélgetünk, lehet róla kérdezni, tehát egy picit ilyen lelassulósabb programokat tervezünk, és ha még tovább tekintünk, akkor természetesen a karácsony előtti családi szombatunk arra is készülünk, ez december 12-én lesz.
0: Csak egy ilyen kérdés zárásként, ugye a jövő következő órában a mesterséges intelligenciának az előnyeiről, hátrányairól, veszélyeiről lesz szó, és az érdekel, hogy mondjuk a múzeumi munkában valamilyen, bármilyen formában is hasznát tudjátok venni a mesterséges intelligenciának? Használjátok ezt?
1: Használni tudjuk, használjuk is, de nagyon óvatosan. Ugye nekünk nagyon fontos az, hogy akár szövegszerkesztés, szövegkészítés szempontjából, hogy hitelesek legyenek azok az információink. Tehát csak is olyan szempontból tudjuk igénybe venni, hogyha a kurátoraink, szakembereink készhez adnak már egy szakmailag korrekt szöveget, akkor egy picit stilisztikai szempontból én például, hogy abból csináljon egy rövidebb szöveget, amit a social médián föl tudok használni, tehát ilyenben nekem nagyon tud segíteni. Vizuális szempontból én nagyon nem szeretem ezeket az egyen plakátokat, tehát arra semmiféleképpen. Próbálkozunk a videó szerkesztéssel, ugye az izgalmas tud lenni, de hát nagyon sok időt venne igénybe az, hogy ez tényleg olyan videók legyenek, amik korrektek tartalom szempontjából is, és tehát ezeket mi nagyon-nagyon óvatosan használjuk.
0: Köszönöm, és köszönöm ezt a választ erre a kis kitérő kérdésre is. A lényeg, amiről beszélgettünk, elmondjuk még egyszer, a Galántai Honismereti Múzeum szeptember 22-e és 27-e között idén is bekapcsolódik az Európai Kulturális Örökség napjaiba. Pukkai Juditot, a múzeum munkatársát hallották. Köszönöm, Judit, a beszélgetést, szia!
1: Köszönöm a lehetőséget, és várjuk szeretettel a látogatókat!

0: 10 óra van. Nappali. Jakubec Lászlóval.
1: Szép napot, köszöntöm a rádióhallgatókat! Magazinunk mai második órájában a mesterséges intelligenciáról lesz szó, amely egyre nagyobb teret foglal el a mindennapjainkban, sőt már az iskolai oktatásban is. Lehetőség az AI vagy veszély? Hogyan érdemes használni? Milyen és hasonló kérdésekre keressük a választ. Előtte még azonban hírek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Az együttérzésre és a szolidaritásra szólított fel az államfő a tegnapi ünnepen. Olaszország nem szeretne újabb uniós adókat. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet, mondom a részleteket. Együttérzésre és szolidaritásra szólított fel Peter Pellegrini államfő a hét fájdalmú szűzanya ünnepe alkalmából. A köztársasági elnök azt kívánta, hogy Szlovákia mindenki számára olyan otthon legyen, ahol a tisztelet, a megértés és az emberség kapja a főszerepet. Pellegrini Ferenc pápa gondolatát is felidézte, miszerint csak akkor nézhetünk le valakire, amikor éppen felsegítjük. A hét fájdalmú szűzanyát évszázadok óta Szlovákia védőszentjeként tisztelik. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülést célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműve. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt, az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Volodymyr Zelenszky szerint orosz drónok kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki repülőgépe a Kisinyovi repülőtéren tartózkodott. Az ukrán elnök a CBS-nek azt mondta, nem tudja, hogy a támadások közvetlenül ellene irányultak-e. A moldovai hatóságok korábban megerősítették, hogy szeptember 9-én két orosz drón lépett be az ország légterébe, ami miatt Zelenszky gépének indulása is késett. Később újabb két drón behatolását is észlelték Moldova felett. Három ember meghalt egy helikopter balesetben Los Angeles egyik külvárosában. A gép Chatsworth város részében két kereskedelmi épület között zuhant le, egy további embert kórházba szállítottak. Helyi sajtóértesülések szerint egy híradós helikopterről van szó, amely egy korábbi halálos buszbaleset helyszíne körül repült. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok közül hányan tartózkodtak a fedélzeten. Legalább egy ember feltehetően a földön volt a becsapódáskor. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligás nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. A dunaszerdehelyiek 2-11-est is kihagytak. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A Slovan 4-2-re nyert a címvédő Nyitra vendégeként a Jégkorong Extraliga tegnapi nyitófordulójában.
0: Időjárás. Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R7-esen Somorja után a Pozsony felé vezető szakaszon 4 gépkocsi ütközött, 20 percnyi a várakozás. Szaláncon 3 gépkocsi szenvedett balesetet, a szakasz nem járható. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

Kedves hallgatóink, 10:45 lesz 4,5 perc múlva a műsorunk mai hátralevő részének tartalmából. Mesterséges intelligencia az iskolákban és az AI veszélyei tényleg fenyegetheti az emberiség jövőjét? Tomolya Róbertet, a Füleki Gimnázium matematika-informatika szakos tanárát, valamint Kói Tamást, a HVSV informatikai szakportál munkatársát kérdezzük. És újra indul Arcmás portré sorozatunk. Az ősz folyamán olyan párokkal, elsősorban házaspárokkal beszélgetünk majd, akik meghatározó képviselői a szlovákiai magyar kulturális életnek. Első vendégeink az Illésházán élő zongoraművész házaspár Skuta Miklós és Skuta Nóra. Egy

0: A mesterséges intelligencia egyre inkább jelen van az iskolákban, a tanulásban, a házi feladatoknál és a tanári munkában egyaránt. Hogy ez inkább lehetőség, vagy inkább veszély, arról Tomolya Róberttel, a Füleki Gimnázium matematika-informatika szakos tanárával beszélgettünk. A vonalban Tomolya Róbert, a Füleki Gimnázium matematika-informatika szakos tanára, akivel arról beszélgetünk, hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia az iskolai tanulást és tanítást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Vágjunk is rögtön a közepébe. Ön szerint félni kell a mesterséges intelligenciától, vagy inkább meg kell tanulnunk jól használni?
1: Hát az első válasz az rögtön az, hogy ugye meg az illedelmes válasz az, hogy nem kell félni tőle, meg kell tanulnunk együtt élni vele, és meg kell tanulnunk jól használni. De például pont az elmúlt napokban mind a két legnagyobb amerikai cégnél kutató mesterséges intelligencia fejlesztő ki is lépett látványosan, demonstratívan a cégtől, mert ő szerinte egy jó 5-10 éven belül akár olyan fejlettségi szintet elérhet az a mesterséges intelligencia, hogy az emberi létet, az emberiséget veszélyezteti. Vannak ilyen félelmek, az egyértelmű, és most már több szakértő is felhívta erre figyelmet, hogy azért kell tartani, okosan kell mindennel bánnunk.
0: Ezzel még fogunk is majd foglalkozni itt a nappaliban. De beszélgessünk inkább arról, hogy hogyan hat a mesterséges intelligencia valóban a tanítás, a tanulásra. Mit gondol, hogy hol tud a legtöbbet segíteni az AI a tanulásban, és hol kezdődik már a csalást? Mert gondolom, ha senki nem tarthatja ugye helyesnek, hogy egy diák egyetlen

0: gombnyomással oldjon meg mondjuk egy házi feladatot.
1: Igen, hát véleményem szerint most már kiengedtük a szellemet a palackból azzal, hogy a diákok is ki tudták próbálni, és rögtön rájöttek, hogy milyen könnyű használni. Nagyon könnyen kész eredményekhez jutnak, mindenféle erőfeszítés nélkül, és a sajnos a későbbiekben kihatással lesz a fejlődésükre. A másrésztről természetesen rengeteg előnyhöz juttatja őket is, a tanárokat is, tehát most már kész tényként kell kezelnünk, hogy a mesterséges intelligencia itt van, az MI röviden, és akkor most már az oktatásban is részt vesz, mindenféle területen tud segíteni.
0: Mégis próbáljuk néhány példát mondani, tehát milyen pozitív és milyen negatív példákat lát arra, ahogyan diákok használják a mesterséges intelligenciát.
1: Nagyon pozitív lehet például a személyre szabott tanulás. Ha nagyon okosan kérdeznek a diákok, tehát ha nem rögtön az eredményre kíváncsiak, hanem elmagyaráztatják, akkor tulajdonképpen egy személyre szabott lektorjuk van, egy oktatójuk van, aki segít rávezetni az eredményhez, illetve segíthet arra, hogy megtanuljuk, amit éppen kitűztünk célnak, de természetesen hátránya is az, hogyha csak rákérdezünk az eredményre, akkor közli az eredményt. Tehát nagyon okosan, tudatosan kell használni a technológiát, és akkor biztosan jó lesz. A hátránya pont ez, hogy megírja az esszét, megírhat rögtön házi feladatokat, kiszámolhat bármit, tehát rögtön eredményhez juttatunk, tehát ezért kell, ahogy mondtam, tudatosan használni.
0: Ön személy szerint mire használja a mesterséges intelligenciát a saját tanári munkájában, és mit tapasztal, hogy mire használják a kollégái? Egyáltalán hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a tanár szerepét?
1: Ez most van folyamatban, amit biztosan pozitívunként kiemelni, hogy az adminisztrációs terheket vagy munkát, ezt nagyon leveszi az ember válláról, tehát aki ezt okosan tudja használni, akkor rengeteg mindenbe tud segíteni, nagyon sok projektet írok például, és akkor a projekt kiértékelésnél, de a felkészülésnél is, a tanulóra való felkészülésnél játszi könnyedséggel lehet hozzájutni tesztekhez, tehát készíteni teszteket, értékelőlapokat, feladatlapokat gyártani, tehát ebbe biztos nagyon-nagyon nagy segítséget tud nyújtani a tanár. A diáknak meg, ahogy mondtam, tehát azzal, hogy ha okosan használja, akkor sok előnye származik belőle.
0: Ön középiskolában és egyetemen is tanított. Hogyan változtatja meg a mesterséges intelligencia a házi feladatok, a projektmunkák, a referátumok, vagy az egyetemi szemináriumi munkák világát? Miben változnak az elvárások, és min kell változtatni a számunkérésben?
1: Hát ez a nagyon komplex kérdéskör. Igen, a házi feladatokat és bármilyen munkáknak a leadásánál nagyon megváltozott, mert tényleg pár perc alatt nagyon tökéletes munkákat lehet leadni, úgy, hogy a diák azt sem tudja, hogy tulajdonképpen miről szól a idézőjel a saját munkája, és akkor ezt úgy lehet ellenőrizni, hogy rá kell kérdezni, mit, hogy csinált, hogy oldotta, meg miért oldotta így, mert tulajdonképpen így akkor nem történik igazi tanulás, csak tulajdonképpen azt adja le a diák, amit a mesterséges intelligencia elkészített a számára. Én szoktam ezt egy ilyen, az ördögi kör fogalmát azt mindenki ismeri, én ezt bűvös MI körnek nevezem, tehát bűvös mesterséges intelligencia körnek nevezem, tehát a tanár MI segítségével elkészíti a feladatokat, kiadja a feladatokat a diáknak, a diák otthon az MI segítségével elkészíti a házi feladatokat, adatokat beküldi, a tanár az MI segítségével kijavítja, mindenki hátradől, hogy fantasztikusan végezte a munkáját, és tulajdonképpen senki semmit nem tanult meg, és ezzel így szépen bezárul a kör, mert mindenki jól tudta használni az MI, de tulajdonképpen új ismeretek birtokába nem jutottak.
0: Ugye szakemberek szerint a mesterséges intelligencia korában egyre fontosabbá válnak az olyan készségek, mint a kritikus gondolkodás, a forrás ellenőrzés, a jó kérdezés, vagy az önálló gondolkodás. Hogyan lehet ezeket fejleszteni, és segíthet-e ebben maga a mesterséges intelligencia is?
1: Igen, ezek nagyon fontosak, és nagyon-nagyon sokat tud segíteni benne mesterséges intelligencia, csak tudatosan, okosan kell tudni használni, tehát tudnunk kell kérdezni. Természetesen akiknek nem lesznek ismeretei, az nem is tud okosan kérdezni, mert úgy szoktam mondani, hogy a mesterséges intelligencia nagyon meggyőzően tud halucinálni. Tehát hajlamosak vagyunk, mi emberek elhinni azt, amit állít az EMI, és az nem mindig igaz, még ha az utóbbi években nagyon sokat is fejlődött ezen a téren, de tényleg ellenőriznünk kell, hogy mi igaz, mi hamis, mi a fontos, mi lényegtelen, miben lehet megbízni, és a kritikus gondolkodásnak itt nagyon nagy szerepe jut majd, mert ellenőrizni kell akár a diáknak, akár a tanárnak, ellenőrizni kell minden adatot. Eddig könnyű volt ellenőrizni, ugyanis általában az internetről merítettek a diákok, mondjuk egy házi feladat, egy eszély megírásánál. Most, ahogy az EMI sokkal nagyobb tudás birtokában van, nehezebb lesz ellenőrizni a tanárnak is, de mindenkinek meg kell ezt tanulni, hogy tulajdonképpen ellenőrzés nélkül most már nem lehet elfogadni semmit, mert annélkül nagyon hamar hazugságok jönnek előtérbe.
0: Ilyen értelemben a személyes felelősségnek a szerepe is felértékelődik. Annak a diáknak is tudnia kell, hogy ha én átverem a tanárt, attól én még nem leszek okosabb, csak adott esetben jobb jegyet kapok. Nem de?
1: Így van. Tehát igen, ez az a tudatos technológia használat, tehát az EMI-t is úgy kell használni, hogy meg kell gondolni mindent, kétszer is, háromszor is ellenőrizni kell mindent, mert ha nem teszük meg ezeket, és eddig ez nem volt annyira fontos, mert az internetről ugye kikerestünk dolgokat, meg lehetett róla győződni, de kikerestünk dolgokat, és akkor azt le lehetett adni. De az EMI segítségével olyan dolgok is megjelennek, amiről eddig nem hallottunk, és ezt nagyon nehéz ellenőrizni, tehát itt mindenképpen előjön a kritikus gondolkodás, nagyon hangsúlyozom mindig a probléma megoldást, illetve az algoritmikus gondolkodást megfelelően használni. Az algoritmus gondolkodás által azt értek, amit minden nap használunk a mindennapi életünkben, előre megtervezni mindent, és ebbe is meg kell mindent terveznünk, hogy mit szeretnénk csinálni, mire vagyunk kíváncsiak, hogy szeretnénk hozzájutni, csak hát ezt nagyon tudatosan kell végeznünk, mert ha csak felületesen, és sajnos ezzel utaltam arra, hogy kiengedtük a szellemet a palackból, hogy most már nagyon könnyű csak rákérdezni az eredményre, és akkor az EMI közli velünk az eredményt, de legjobb lenne, ha tudatosan csak szépen rávezettetnénk magunkat arra, hogy hol lehet megtalálni, és akkor közben az agytevékenységünk is fejlődik.
0: Zárjuk be a kört, és térjünk vissza az első kérdéshez, csak próbáljuk meg egy picit kibontani még, így zárásként, hogy mit gondol tehát az iskolának, inkább tiltania, szabályoznia, vagy tudatosan beépítenie kellene a mesterséges intelligencia használatát?
1: Hát ez nagyon egyértelmű válasz. Tiltani most már nem tudjuk, nagyon tudatosan be kell építenünk az oktatásba, mert most már mindenki használja, és a következő, tehát a következő években is mindenki fogja használni, csak tudatosan, kritikusan kell szemlélnünk a dolgokat, úgy a diáknak, mint a tanárnak, mert annélkül nem előre jutunk majd, hanem egy kicsit hátrabb jutunk. Én ezt viccesen részben GPS effektusnak nevezem, ugye mindenki tudja, hogy ha beülünk az autóba, akkor most már nagyon nagy segítség az, hogy tehát a navigáció nagyon segít nekünk a tájékozódásba, és ezzel egy kicsit úgy le is szoktunk a térképek használatáról, mert ha véletlenül nem működik jó a navigáció, akkor tulajdonképpen nem biztos, hogy el fogunk találni a célhoz. És hasonló az EMI is különben, hogy kell használnunk az EMI-t, de ne csak a célokhoz, hanem közben az útvonalat is tudjuk használni, hogy tulajdonképpen háttérek, hogy mit írjak, hogyan fogalmazzak, mit olvassak, mit gondoljak egy témáról, hogy oldjak meg egy problémát, és ebben, ha tud segíteni a mesterséges intelligencia, akkor mindenképpen pozitív résztvevője lesz az oktatási nevelési folyamatnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra!
1: Köszönöm szépen!
0: A mesterséges intelligencia egyre inkább jelen van az iskolákban, a tanulásban, a házi feladatoknál és a tanári munkában egyaránt. Hogy ez inkább lehetősége, vagy inkább veszély, erről beszélgettünk Tomolya Róberttel, a Füleki Gimnázium matematika-informatika szakos tanárával. Kedves hallgatóink, 10:30 lesz, 3,5 perc múlva. A folytatásban a mesterséges intelligencia lehetséges veszélyeiről lesz szó. Maradjanak velünk!

0: A mesterséges intelligencia fejlődése soha nem látott tempóban zajlik, és egyre gyakrabban merül fel a kérdés, meddig marad teljesen az ember ellenőrzése alatt, mi az álhír, mi túlzás, és mik az AI valódi veszélyei. Erről Kói Tamást, a HVSV informatikai szakportál munkatársát kérdezzük, akivel megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk. Szervusz Tamás!
1: Sziasztok, üdv a hallgatóknak!
0: Kezdjünk azzal a hírrel, amely az elmúlt napokban elég nagy visszhangot kapott. Ugye Jacob Coxon, az Anthropy kutatója otthagyta a céget, és meglehetősen súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia fejlődésével kapcsolatban. Miért távozott, és pontosan mitől tart?
1: Igen, hát egy meglehetősen szokatlan üzenetet tett közzé Coxon az X fiókjában, ahol azt közölte, vagy arról beszélt ez a kutató, hogy ha ilyen ütemben zajlik tovább a mesterséges intelligencia modellek fejlődése, akkor előbb-utóbb kikerül a kontroll az emberiség kezéből, és ennek beláthatatlan, sőt katasztrofális következményei lehetnek, és ennek elsősorban az az oka, hogy ezek a cégek, amelyek ezeket a modelleket, vagy ezeket a rendszereket fejlesztik, túl felelőtlenek, a versenyben a végletekig hajszolják egymást, és hogy az emberi tényező az itt már gyakorlatilag nem is számít szinte. És akkor erre egyébként válaszul szintén az Anthropic egy másik kutatója, már egészen konkrét számokat is mondott, vagy becsléseket is mondott, és igazából ezt kapta fel nagyon a sajtó, mert hát ugye ezt mindenki így el tudja magába helyezni. Ez a másik kutató, Ivan Habiger, azt mondta, hogy hát igen, a Coxonnak igaza van ebben, amit mond, és valójában úgy látja, hogy reális esély van arra, hogy a következő évtizedben a mesterséges intelligencia közvetve vagy közvetett módon kiírtja az emberiséget, és ez nagyjából 10% nyersét adott ez a kutató.
0: Mi volt az első reakciód, amikor találkoztál ezekkel a hírekkel?
1: Hát nyilván ilyenkor az embernek a szemében felötlenek a hollywoodi képek, ugye Terminátor és Skynet meg társai, hogy akkor most tényleg mind meghalunk, és majd a robotok átveszik az uralmat a Földön, és tényleg ilyen apokaliptikus víziók jelent meg az ember szeme előtt, de hát azért nyilván ez azért nem ilyen egyszerű, tehát hogy ember hagyja leülepedni ezeket a gondolatokat, akkor azért is így gondolja, hogy ez az iparág, ez honnan indult és hova tart, akkor azért azt kell mondjam, hogy van még remény, és valószínűleg nem fog megtörténni, vagy hát persze most ezt nagyon nehéz előre megbecsülni, de nagyon kicsi esélyt látok arra, hogy egy ilyen forgatókönyv előfordulhat, amit a Terminátor filmekben láthattunk. Az viszont tény, hogy látszanak annak jelei, hogy már nem feltétlenül mindig mi gyakoroljuk a kontrollt. Ugye volt erre több eset is, szintén a médiát beért több eset is a nyáron, amikor például a mesterséges intelligencia modellek autonóm módon feltörtek más rendszereket, ugye emberi beavatkozás nélkül. Tehát, hogy nem mindig vagyunk már mi a kormánynál, és ugye a kérdés az, hogy mi történik akkor, hogyha kicsúszik a kezünkből az irányítás, és ezt még senki nem tudja igazából megmondani, de mindenki szeretné elkerülni azért.
0: Te is utaltál arra az esetre, ez nem sokkal korábban történt, szinte ilyen sci-fibe illő történet, hogy 1200 AI vagy mesterséges intelligencia ágens volt ennek a főszereplője, ugye az eredetileg egymástól elszigetelt ágensek elkezdtek egymással kommunikálni, összehangolták a működésüket, voltak köztük olyanok is, amelyek a saját feladatuk sikerét kockáztatták a többiek érdekében, egy nagy részük a bizonyos Hugging Face elleni behatolásban is részt vettek. Mi történt valójában? Hogyan lehet ezt megérteni?
1: Hát ezt nehéz azért úgy elmagyarázni, hogy technológiai zsargont kerüljük, de mondjuk ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ez a nyári eset, ez a Hugging Face incidens, ez úgy zajlott, hogy az OpenAI kutatói egy tesztkörnyezetben egy feladatot adtak a több mesterséges intelligencia modellnek, amik még nem voltak kereskedelmi forgalomban, hanem éppen kísérleti stádiumban dolgoztak velük a kutatók, és ezek a mesterséges intelligencia modellek úgy hajtották végre ezeket a feladatokat, hogy gyakorlatilag az előre megszabott keretekből kitörtek, és nagyon egyszerűsítve csalni próbáltak ezen a teszten. Tehát nem az egyenes úton próbálták megoldani a tesztfeladatokat, hanem megpróbálták megszerezni a megoldó kulcsokat hozzá. Tehát kicsit így kell ezt az egészet elképzelni, és ennek érdekében ugye kitörtek ebből a bizonyos tesztkörnyezetből, konspiráltak egymással, egyeztettek egymással, illetve hát feltörtek egy olyan platformot, ami feltételezhetőleg ezek a megoldó kulcsok megtalálhatók egyébként. És itt még egyszer mondom, a hangsúly azonban, hogy ezt teljesen autonóm módon tették, tehát ebbe semmilyen direkt emberi utasítást nem kaptak, hanem egy adott cél érdekében egy ilyen teljesen unortodox módszert használtak, és ebben senki nem számolt korábban, és ilyenre senkinek, de ilyenre korábban sehol nem volt példa, tehát ez azért volt egy kicsit ijesztő ilyen szempontból ez az eset, meg figyelem felhívó ez az eset, kicsit ilyen vészcsengő jelleggel, mert precedens nélküli történetről van szó.
0: Álljunk meg itt egy pillanatra, amikor mesterséges intelligencia vagy AI ágensről beszélünk, akkor miről van szó pontosan? Tehát miben több, vagy miben más egy ilyen rendszer annál a mesterséges intelligenciánál, amelynek egyszerűen felteszünk egy kérdést, aztán az válaszol?
1: Igazából ez egy nehéz kérdés, ugye ezek a modellek, ezek már általában nem ilyen sima szöveges kontextus alapján dolgoznak, hanem célirányosan akár olyan feladatokat is ellátva, amelyeket emberek végeznének el egyébként, tehát mondjuk egy kód ellenőrzése, vagy mondjuk a kereskedelmi ágensek, most már például, amit a Meta is kiadott, ez alkalmas például arra, hogy bevásároljon helyettünk az interneten, tehát hogy túllépve már ezeken, tényleg ezeken a chat prompt jellegű interakciókon, képesek ezek a rendszerek már gyakorlatilag emberi tevékenységet imitálni bizonyos szempontból. És hát ugye, ami még nagyon fontos, és szerintem itt ez is hozzájárult ahhoz, hogy mostanában egyre több a mesterséges intelligencia használat veszélyeire figyelmeztető üzenet jelent meg mind a cégek, mind a politika, mind a világ egyéb gazdasági szereplői részéről a sajtóban, az, hogy elérkeztünk egy olyan korszakba, amikor a mesterséges intelligencia, ez a mesterséges általános intelligencia szinthez nagyon közeli szintre jött, az azt jelenti, ez kicsit ilyen filozófiai vagy az intellektuális eszmefuttatás, mert olyan intellektusa van a mesterséges intelligenciának, mint egy embernek, és képes ismeretlen helyzetekhez is alkalmazkodni, megint csak emberi interakció nélkül. És ez egy nagyon fontos választóvonal a mesterséges intelligencia fejlődésében.
0: Ha visszatérünk még nagyon rövid ideig ehhez az bizonyos Hugging Face esethez, hogyha arról beszélünk, hogy ezek a bizonyos ágensek együttműködtek, hogy kijátszották a szabályokat, vagy megpróbáltak behatolni egy rendszerbe, tehát azt mondjuk, hogy valamit akartak. Egyáltalán mondhatjuk ezt, hogy valamit akartak, hogy ezzel már túlságosan emberi tulajdonságokat vetítünk rájuk?
1: Persze akartak, meg akarták oldani a feladatot, gyakorlatilag ezek nagyon leegyszerűsítve úgymond számítógépes programok, amelyeknek céljuk van, és a céljukat akarták ellátni, vagy beteljesíteni. Az, hogy milyen eszközöket használtak ehhez, az már más kérdés, és hogyan jutottak el ahhoz, hogy ezeket az eszközöket használják. Tehát itt inkább ebben a folyamatban látom a fontos különbséget.
0: Hogyha így veszélyekről beszélünk, akkor mi az, amitől valóban érdemes tartanunk? Tehát maga a rendszer az, ami veszélyt jelent, vagy inkább az, ahogyan mondjuk emberek, vállalatok vagy államok használhatják ezeket a rendszereket, például a kibertérben vagy a hadiparban?
1: Szerintem inkább utóbbi, tehát az látszik azért, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéseknek az utóbbi időszakban egy nagyon fontos területe, vagy egy nagyon fontos szegmens a kibervédelmi célú rendszereknek a fejlesztése és tökéletesítése. Ezek a rendszerek elsősorban arra jók, hogy a szoftverekben olyan biztonsági réseket keressenek, vagy kutassanak fel, amelyeken keresztül fel lehet törni kritikus infrastruktúrákat, elsősorban áramhálózatokat, vízhálózatokat, kórházak rendszereit, stb. Stb. És hát én nyilvánvalóan ebből az is következik, hogyha egy ilyen rendszer rossz kezekbe kerül, akkor kibertámadásokra is fel lehet használni, és hát ugye a napjainkban a kiberhadviselés egy nagyon komoly területe a nemzetközi hadviselésnek. Nagyon sokszor olvasunk kiterjedt, nagyon komoly károkat okozó kibertámadásokról, amelyek mögött sokszor állami aktorok állnak, ugye itt különböző geopolitikai indítatásból kiindulva. És hát igen, ez az a terület szerintem, ami miatt ugye a veszélyeket jelzik, vagy ez az, ami alapján a veszélyekre utalnak a kutatók és a szakemberek, hogy a kiberfenyegetettség az ilyen rendszereknek a megjelenésével hatványozottan nő, különösen akkor, hogyha még ebbe a valamilyen szintű autonómiát is beviszünk ebbe a képletbe.
0: Ugye Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke is megszólalt a napokban, ő az AI veszélyeivel kapcsolatos figyelmeztetések egy részét lényegében riogatásnak nevezte, azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak meg kell őrizni az előnyét Kínával szemben. Ez a logika, nem tudom mennyire jogos a párhuzam, de engem erősen emlékeztet a hidegháborús fegyverkezési versenyre. Ilyen környezetben mennyi esély van arra, hogy érdemi korlátozások lépjenek életbe?
1: Igen, ez teljesen jó, teljes mértékben jó párhuzam, én azt gondolom, tehát hiába mondják azt maguk a cégvezetők, vagy hiába mondják a szakértők, hogy a nagy modelleknek, vagy a legfejlettebb modelleknek a fejlesztési tempóján lassítani kéne, hogy tényleg ne csúszanak azok ki a kontroll a kezünk közül, hogyha mondjuk ezt csak a nyugati világ csinálja, és mondjuk Kína egyáltalán semmilyen szinten nem lassít a tempón. Ugye ez egy nagyon komoly versenyképességi kérdés geopolitikai szinten, és hát mint ugye visszacsatolva a kiberhadviselésre, ez fegyverkezési oldalon is egy nagyon komoly fegyvertény, tehát az az ország, vagy az a hatalom, az a nagy hatalom, amelyik az AI fejlesztésekben előrébb tud járni, vagy fejlettebb megoldásokat, modelleket tud letenni az asztalra, az győz ebben a háborúban. Ezt is mondta egyébként Donald Trump, hogy aki az AI-ban jobb, az győz. Ennyi. Tehát ilyen egyszerűen vetítette le ezt a képletet.
0: Akkor most ezek szerint mégiscsak kezdhetünk félni. Ugye te mondtad, hogy amikor az első híreket olvastad, akkor egy idő után azért hatad magadban ezt leülepedni, és akkor utólag úgy gondoltál rá, hogy igen, veszély van, de talán mégsem annyira komoly ez a veszély, mint amiről szó volt sajtóban. Mennyire tartod, vagy milyen veszélyeket tartasz reálisnak, mondjuk úgy, mi az a reális veszély, ami tényleg fennáll, és hol kezdődik a túlzás, vagy a félelemkeltés?
1: Én inkább csak azt tartom reális veszélynek, hogy az AI fejlesztések területén esetleg túl nagy rész koncentrálódik, vagy túl nagy tudás koncentrálódik egy-egy hatalom kezében, vagy akár csak egy-egy cég kezében, ez talán hasonlóan nagy veszélyt jelenthet. És innentől kezdve ugye már a társadalmi egyenlőtlenségek, a geopolitikai egyenlőtlenségek, ezek mind-mind olyan irányba vezetnek, hogy további konfliktusokkal járhatnak. Én azt gondolom egyébként, és azért is vagyok egy picit talán nyugodtabb, mert ezt az aspektusát még nem beszéltük át ennek a történetnek, de hát azért azt látni kell, hogy az a két nagy cég, ami tulajdonképpen ezt az egész spekulációt kirobbantotta, az Anthropic és az OpenAI, mind a két cég tőzsdére készül. Ugye az Anthropic idén tőzsdére fog menni, ez már szinte biztos, és ha jól emlékszem, pont a napokban volt erről hír, hogy 2000 milliárd dollárnyi piaci tőkeértékkel fog megjelenni az amerikai tőzsdén ez a cég, ami minden idők legnagyobb kötvénykibocsátását jelenti. Miközben az OpenAI meg azt mondta, hogy bár ők úgy tervezték, hogy idén tőzsdére mennek, de most mégse fognak tőzsdére menni. Tehát, hogy azért ebben van egy jó nagy adag üzenet a pénzpiacoknak is, meg a pénzügyi befektetőknek is, kicsit, hogy annyira gyorsan fejlődik a technológiánk, hogy muszáj már lassítanunk szinte, tehát hogy gondolj bele, tehát hogyha te egy potenciális befektető lennél, hát tapsolva tolnád a pénzedet egy olyan cégbe, ami azt mondja, hogy ő annyira gyorsan fejlődik, hogy mesterségesen kell saját magát fékezni egyszerűen. Tehát, hogy szerintem ennek van egy ilyen olvasata is, meg egy ilyen betülete is, hogy ez egy ilyen kicsit egy ilyen piaci üzengetés, vagy piaci manipuláció. Azzal együtt nem szabad elbagatelizálni egyébként ettől függetlenül a potenciális veszélyeket. De én itt inkább tényleg olyanra gondolok, hogy és ilyen szempontból sajnos Európa nincsen jó helyzetben, hogy aki erős a AI fejlesztésekben, az tényleg a következő évtizedekben egy domináns nagyhatalommá válik, és hát itt ugye Kína és Amerika az a két fél, amelyik ha nem is teljesen párban, de harcol egymással idézőjelbe, vagy zárójelbe, Európa pedig, hát Európának ebben a partiban nem nagyon osztottak lapot, az az igazság. Tehát itt ilyen szempontból nekünk egy ilyen már eleve vert helyzetünk van.
0: Hogyha arról beszélünk, hogy korlátozásokra van, vagy volna szükség, akkor szerinted milyenekre lenne szükség, milyen korlátozásokra, milyen biztonsági szabályokra, és az eddigieken túl, ami már elhangzott, mi a legnagyobb akadálya annak, hogy ezek valóban létre is jöjjenek?
1: A legfontosabb, hogy legyen egy iparági konszenzus azzal kapcsolatban, hogy rendben van, hát lassítsuk le a fejlesztési tempót, de hát milyen mértékben, mert ugye ezek az amerikai cégek is, tehát nem elég, hogy Kína és Amerika versenyez egymással, de ugye ezek az amerikai cégek is versenyeznek egymással, akik érdekeltek ebben az iparágban, nem csak az Anthropic és az OpenAI, hanem azért ott van a Meta, a Google, a Microsoft, és hát azért gyakorlatilag egy kanálvízben meg tudnánk folytani egymást egyébként, tehát hogy azért ők sem egymás szeretett testvérei, és hogy az elképzelések szerint azoknak a cégeknek kéne valahogy együttműködni abban, hogy akkor most mégis milyen, ha lassítsuk egyáltalán a fejlesztést, ha igen, akkor mennyire lassítsuk a fejlesztést, és itt már most látszik egyébként ellentmondás, mert pont tegnap nyilatkozott arról Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója, hogy gyakorlatilag a Trumpnak a szavait szinte megismételve, hogy semmilyen lassításra nincs itt szükség, a piac teljesen önszabályozó módon meg fogja oldani. De vannak olyan ötletek is, hogy biztosítsanak valahogy ilyen független szakértőknek vagy civileknek lehetőséget arra, hogy a fejlesztések felett kontroll gyakoroljanak, vagy valahogy betekinthessenek a fejlesztések menetébe. És van végül egy nagyon egyszerű és hogy is mondjam, ilyen szögegyszerű módja annak, hogy megakadályozzuk, hogy az AI kiírtson minket, ez pedig a húzó ki a konnektorból módszer. Van egy Kinswitch nevű szoftver komponens, ugye ez a piros gombot megnyomja valaki, és akkor leáll a szerver, és ez most ugye olyan pontolatások is vannak, meg olyan jogszabályokat készítenek elő többek között Amerikában is, hogy az AI fejlesztő cégeknek ezeket a kiszvicseket be kell építeni a rendszerben. Tehát, hogyha valami nagyon nagy gebaszt van, és valami nagyon-nagyon balul üt ki, akkor nagyon egyszerűen le lehessen állítani ezeket a megoldásokat.
0: Valóban fergeteges tempóban zajlik a fejlődés. Szerinted mennyire lehet megbecsülni, hogy hol tarthat a mesterséges intelligencia mondjuk 5 vagy 10 év múlva?
1: Hát ez nagyon nehéz megbecsülni. Jelen pillanatban ugye nagyon sokan próbálkoztak ezzel a múltban, meg próbálkoznak most is. Itt ugye megint csak arra a mérföldkőre utalnék vissza, hogy mikor fog a mesterséges intelligencia elérni arra szinte, hogy az emberi intellektust utolérje, vagy úgy ténylegesen úgy tudjon gondolkodni és működni, mint az emberi agy. Erre egyébként azt mondják a szakértők, hogy egy pár éven belül sor fog kerülni. Van olyan, aki azt mondja, hogy már most ott vagyunk. Erre azért vannak elég jó benchmarkok, amik ezt száfolják. De hát, ha ilyen ütemben zajlik a fejlődés, akkor ez valószínűleg tényleg egy pár éven belül bekövetkezhet ez az állapot.
0: A mesterséges intelligencia lehetséges veszélyeiről Kói Tamással, a HVSV informatikai szakportál munkatársával beszélgettem. Köszönöm szépen!
1: Én köszönöm!

0: Karavé együttes felvétele után most a Vasárnap családi magazin előzetese következik Kuklis Katalintól.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Zsigmond Emőke. Az Örkény Színház társulatának tagját az olvasók a Hunyadi sorozatból ismerhetik, ahol Rozgonyi Mária szerepét alakította. De kitől örökölte kivételes énekhangját? Az erdélyi származású színésznővel Szabó G. László készített interjút. Vörös bor a bodrok közből. Kósely György, bodrok szerdahelyi szőlősgazda olyan fajtákkal kísérletezik, amilyeneket a környéken nemigen találni. Milyen kihívásokkal küzdenek manapság a szőlészek, és miért érdemes folyton kísérletezni? Kuklis Katalin riportjából kiderül. Egy padláson elrejtett levélből tudtam meg, hogy a családom nemesi származású. Történetek a padlásról című új sorozatunk nyitó epizódjában nagykéri olvasónk meséli el, hogyan tárta fel családja módját egy 1913-ban kelt okiratból kiindulva. A vándormadarak időtlen idők óta költöznek és vándorolnak, de hogyan befolyásolja ezeket a szokásokat az ember? Megtudhatják, ha elolvassák Fodor Péter képes összefoglalóját. De ezeken kívül találnak még a lapban könyvrecenziót, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, recepteket, horoszkópot és sok minden mást is. A Szlovákiai Magyar Családok magazinja már hétfőtől kapható. Kezdje a hetet a Vasárnappal!

0: 11 óra van. Nappali. Jakubec László van.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Újra induló portré sorozatunk az Arc más őszi első részében hamarosan az Illés házán élő zongoraművész házaspár Skuta Miklós és Skuta Nóra engednek bepillantást közös életükbe, művészi világukba és az együtt alkotás mindennapjaiba. Előtte még hírek jönnek, a mikrofonnál Csenger Ferenc.
0: A Pátria Rádió hírei. Az együttérzésre és a szolidaritásra szólított fel az államfő a tegnapi ünnepen. Olaszország nem szeretne újabb uniós adókat. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet, mondom a részleteket. Együttérzésre és szolidaritásra szólított fel Peter Pellegrini államfő a hétfájdalmú szűzanya ünnepe alkalmából. A köztársasági elnök azt kívánta, hogy Szlovákia mindenki számára olyan otthon legyen, ahol a tisztelet, a megértés és az emberség kapja a főszerepet. Pellegrini Ferenc pápa gondolatát is felidézte, miszerint csak akkor nézhetünk le valakire, amikor éppen felsegítjük. A hétfájdalmú szűzanyát évszázadok óta Szlovákia védőszentjeként tisztelik. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülés célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműbe. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt, az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Volodymyr Zelenszky szerint orosz drónok kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki repülőgépe a Kisinyovi repülőtéren tartózkodott. Az ukrán elnök a CBS-nek azt mondta, nem tudja, hogy a támadások közvetlenül ellene irányultak-e. A moldovai hatóságok korábban megerősítették, hogy szeptember 9-én két orosz drón lépett be az ország légterébe, ami miatt Zelenszky gépének indulása is késett. Később újabb két drón behatolását is észlelték Moldova felett. Három ember meghalt egy helikopter balesetben Los Angeles egyik külvárosában. A gép Chatsworth város részében két kereskedelmi épület között zuhant le, egy további embert kórházba szállítottak. Helyi sajtóértesülések szerint egy híradós helikopterről van szó, amely egy korábbi halálos buszbaleset helyszíne körül repült. Egyelőre nem tudni, hogy az áldozatok közül hányan tartózkodtak a fedélzeten. Legalább egy ember feltehetően a földön volt a becsapódáskor. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A Dac óriási meglepetésre 3-2-re kikapott a harmadik ligás nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában. A dunaszerdehelyiek 2-11-est is kihagytak. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. A Slovan 4-2-re nyert a címvédő Nyitra vendégeként a Jégkorong Extra Liga tegnapi nyitófordulójában.
0: Időjárás. Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
3: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Az R7-esen Somorja után a Pozsony felé vezető szakaszon 4 gépkocsi ütközött, 20 percnyi a várakozás. Szaláncon 3 gépkocsi szenvedett balesetet, a szakasz nem járható. Vezessenek óvatosan.
3: Zöld hullám. 0800 900 800.
1: Egy koncerten ismerkedtek meg még a rendszerváltás előtt. Mindketten a közönség soraiban ültek, és ha tehették volna, talán le sem vették volna egymásról a szemüket. Azóta a világ számos színpadán játszottak együtt sikerrel. Az Illésházán élő zongoraművész házaspár Skuta Miklós és Skuta Nóra a mindennapokban is a harmóniára törekszik. Szeretik a közösen eltöltött lusta reggeleket, a hosszú beszélgetéseket, az együtt töltött idő nyugalmát. Kapcsolatok első évei a rendszerváltás utáni időszakhoz kötődnek, és máig szép emlékeket őriznek arról a pezsgő szellemi és művészeti közegről, amely a 90-es évek elejét jellemezte. 50 négyzetméteres pozsonyi kislakásuk akkoriban valóságos találkozó helyé vált. Hazai és külföldi művészek fordultak meg náluk, állandóan szólt a zene, hosszú beszélgetések zajlottak, és szinte forrt a levegő. Később Illésházára költöztek. Az éles váltást eleinte nem volt könnyű megszokniuk, mára azonban megszerették azt a csendet és nyugalmat, amelyet nagy kertes családi házuk biztosít számukra. Mindketten határozott önálló művészi pályát építettek, közben pedig 1996-ban megszületett a Skuta Piano Duo is. Milyen dinamika működik közöttük, amikor közösen alkotnak, és milyen, amikor reggelente együtt kávéznak. Hogyan fér meg egymás mellett két erős művészi egyéniség egy házasságban és egy közös zenei formációban? Ilyen és hasonló kérdésekről beszélgettem a napokban Skuta Miklós és Skuta Nóra zongoraművészekkel. Arcmás portré sorozatunkban az ősz folyamán olyan párokat mutatunk be, akik meghatározó alakjai a szlovákiai magyar kulturális életnek. Sorozatunk mai első részének vendége az ismert művészházas pár Skuta Miklós és Skuta Nóra zongoraművészek, a Skuta Piano Duo alapítói. Megegyeztünk, hogy tegeződni fogunk, szervusztok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a felkérésünket.
4: Szia, köszönjük. Szia, szépen.
5: Szia, köszönjük.
1: Nórához fordulnék elsőként, ahogy a beszélgetésre készültem, felkeltette a figyelmet egy korábbi interjútban elhangzott mondat. Te akkor azt mondtad, hogy csak azt tudjuk érzékelni, ami bennünk magunkban is megvan. És én azon gondolkodtam, hogy olyan az emberekre is igaz ez nálad. Tehát amikor először megláttad Miklóst, akkor önmagadból is ráismertél benne valamire.
4: Jó kérdés. Valószínűleg igen, mert az első találkozásunk az nagyon, nagyon érdekes volt, és nagyon meghatározó számomra, tehát megláttam őt, és valamit megéreztem, és onnét, attól a pillanattól fogva, ez egy koncerten történt, a hallgatóság között ültünk, és már nem néztem rá, mivel Miklós akkor úgymond tiltott gyümölcs volt a számomra, kapcsolatban élt, és magam sem tudtam megmagyarázni ezt az erős érzést, amit akkor éreztem.
1: Erről a bizonyos találkozásról már meséltetek nekem egyszer, ugye akkor elárultátok, hogy 1988 őszén történt, 80. egy koncerten. Mondtátok, hogy utána készültetek a 89-es, pontosabban te Miklós készültél 89-ben egy prágai koncertre.
4: Én is úgy emlékszem, hogy 88.
1: Ne veszünk össze ezen.
5: Nem, szerintem se, de igen, készültem arra a versenyre. Készültem Prágában, volt egy verseny, és arra ezt használtam ki, aztán alattomos módon.
1: Ez már ezután a találkozás után volt, de térjünk még vissza ez a találkozóhoz. Mondjuk így akkor, hogy a rendszerváltás előtti időkben volt, és a pozsonyi Moyzes teremben egy koncerten láttátok egymást. Miklós, te azt mesélted, hogy Nóra néhány sorral előtted ült, és szinte mágnesként vonzotta a tekintetedet. Mire emlékszel még ebből az estéből?
5: Hát az, ami engemet megragadt, akkor az a leghátsó sorba ültem, és akkor bejött egy fiatal nő, jött köszönni a akkori feleségemnek, és ez a nő láthatóan egy nagyon hosszú átbulizott éjszakát élt át. Számomra nagyon szimpatikusan ott fölöltözve, tépet farmer, tépet pulóver, karikás szemek, és egy nagyon öntudatos föllépéssel jelent ott meg. Nem tudtam, hogy ő zongorista, csak úgy nagyon meglepett, hogy ilyen ember is van. És tényleg az volt, hogy aztán pár sorra előttem beült a székre valamelyikre, és hát azért úgy párszor megnéztem őt rendesen hátulról. Koncert után nem láttuk egymást, azt hiszem, hogy talán mi hamarabb elmentünk, nem tudom, koncert után nem láttuk, és hát ugye aztán ott jött az a ominózus lehetőség, hogy készültem egy versenyre, ahol egy zongora versenyt is kellett játszani, Mozartot, és ugye azt ember szereti úgy gyakorolni, hogyha a zenekari szólamot egy másik zongora játsza, és akkor úgy könnyebb gyakorolni, és hát én ezt használtam ki a megismerkedésünkhöz, hogy hajlandó lenne ezt, mint akkori diáklány, még a főiskolán ezt bevállalni, hogy egyszer-kétszer lejátsza nekem annak a zongora versenynek a második zongoráját.

0: ez úgy lassan aztán elmúlt, de szerintem máig megmaradt bennem az a egyik részem. Az a rebel is. Persze most már ilyen fejjel ember ezt nem használja ki, meg nem is akarja megélni, mert fura is lenne, de ez ott maradt bennem, és természetesen igen, megláttam benne egy kicsit magamat is.
1: Nóra, a te lázadó éned akkor is ott azon a koncerten milyen lázadt, és hogyan fogadta később Miklós közeledését?
2: Nézd, ahogy Miklós mondta, én akkor tényleg a, hát a koromból kifolyólag is egyszerűen az egy nagyon élő korszak volt, és akkor már úgy forrongtunk az iskolán, szerettünk volna változást, pedig még nem jött el a 89,
1: de
2: már
1: úgy... Első-másodéves voltál?
2: Első éves voltam, és érződött ez már a levegőben, hogy valami változást szeretnénk. Hát nagyon jó korszakomat éltem, és minden működött, ment, nagyon szabadnak éreztem magam, és abban a korszakban az ember még olyan gátlástalan, olyan szabad szellemű, és hát ezt sugározhattam ki, ezt éltem meg, ez volt a lényem, a lételemem, és ebben találkoztunk Miklóssal, ebben a energiát.
1: És ezek a közös gyakorlatozások, ezekről milyen élményed van? Te tudtad, hogy Miklósban esetleg megfogalmazódott az, hogy ő nem csak gyakorlatozni szeretne veled, hanem közelebbről is megismerni?
2: Hogyha visszagondolok rá, úgy jellemezném, hogy az első gondolatom az inkább ilyen hiúság volt, hogy Miklós már ismert zongoraművész volt, és tudtuk róla, és a korosztályának a legkiemelkedőbb alakja volt, és ez borzasztóan hízelget nekem, hogy nekem, mint első éves zongoristának. Természetesen ebbe kapaszkodtam, vagy ebbe akartam, tehát nem abból indultam ki, mivel tudtam, hogy párja van, de hát féltem is kicsit magamtól, mert azt, amit éreztem a koncerten, amikor megláttam, az bennem volt. Tehát ez egy ilyen kettős dolog volt, de inkább arra gondoltam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy engem kért föl, hogy segítsek neki fölkészülni.
1: Mondhatni azt, hogy ti egyszerre kezdtetek közös életet azzal, hogy körülöttetek is teljesen megváltozott a világ. 1989-ről beszélgetünk. Nóra, te is mondtad, hogy már az egyetemen is mozgolódtatok, forrongott a világ. Milyen volt fiatal, szerelmes párként, hiszen aztán egymással találtatok megélni a rendszerváltást és az azt követő éveket, amiről pedig Miklós, te meséltél a legutóbbi interjúnkban, hogy az mennyire pezsgett akkor az egész világ.
0: Abszolút izgalmas volt, ismeretlen, új és hihetetlen jó. Ez így, hogyha nagyon össze kellene dióhéjba foglalni. Ha kicsit részletesebben, hát mindenki nagyon megörült, minden normális, józan ember megörült neki, hogy történt egy ilyen változás. Én olyan visszafogott voltam vele először, mert szinte azt hiszem, hogy nem is akartam elhinni, hogy ezt megengedik politikailag. De ugye ez azzal kezdődött, hogy előtte már pár hónappal, ha jól tudom, Magyarországon kezdték átengedni a kelet-német, mondjuk így, emigránsokat, kezdték át kiengedni a blokkból. Kevesen tudják, én hajón játszottam akkor, mert épp a említett afférunk miatt nekem elvették az összes koncertemet. Ez volt 88-ban, 89-ben, nem volt koncertem, egyszerűen is kellett pénzt keresni, ki tudtam jutni egy hajóra, egy együttes, ott játszottunk, és akkor már jöttünk hazafele, már akkor hallottuk, hogy, és ez azt hiszem ilyen szeptember volt, igen. Jöttünk haza, és már akkor hallottuk, hogy magyarok átengerik a kelet-németet. Hú, hát ez mit jelent? És akkor ez szeptember volt, és akkor történtek meg aztán lassacskán ezek az akkori SMP-téri, szóval nemzeti felkeléstéri felvonulások. Elején nem is mentem ki. Nem mondom, fel ne tudja, mi ez, nem tudom, megint valamilyen ilyen nép megmozdulás, de úgy nem hittem az elején benne. Hát aztán ugye egyre erősebb lett, és megtörtént az a változás, és az nagy

0: jó volt, mert ami nagyon hiányzott az, a szlovák zenei életben, az a kortárs zene, az nem volt megengedve. Tehát azok a szlovákiai zeneszerzők, élők, akkori élő zeneszerzők, azért azok nagyon, ahogy mondtam, le voltak maradva a nyugat-európai és amerikai kortárs zenétől. Az nagyon jó volt, hogy bejöhetett rendesen a jazz. 90-ben Pozsonyban, a centrumban, a óvárosban volt 3-4 jazz klub. Mindig játszottunk. Úgyhogy az is nagyon jó volt, és hát aztán az nem hagyhatom ki azt a hogy jöttek a fesztiválok, a kortárszenei fesztiválok, és nekem aztán ugye nekünk együtt a Nórával volt egy lakásunk a Széplak utca és a Viszoká, nem tudom annak mi a magyar, tehát a Obchodná és a Viszoká sarkán volt egy 53 négyzetméteres lakásunk, és ott én koncertek után 20-30-on ott voltuk, sokszor nem is tudtuk, hogy kik azok, de őrült hangulat volt. Na szóval ez egy ilyen euforikus 90-es év, 91-2 az euforikus volt.
1: Nóra, te hogyan élted meg?
2: Számomra is ugyanaz volt, nagyon euforikus, és ahogy Miklós mondta, rengeteg új impulzus ért, mert a fesztiválok kapcsán jöttek külföldi zenészek, és beszélgethettünk velük, és hozzánk jöttek, és pesgett az élet, és ez annyira fantasztikus érzés volt, hogy ha kiindulok abból, hogy amikor még olyan fiatal vagy diák, vagy első éves vagy a főiskolán, akkor amúgy is az a belső érzésed olyan szabad. Tehát politikailag mi nem éreztük magunkat annyira feszélyezve az iskolán, mert nem voltunk aktívak politikailag, tehát nem ez volt a világunk, tehát maga ez a politikai váltás minket akkor abban az időben nem úgy érintett, hogy annyira fölfogtuk, inkább az, hogy ami ezzel jött, a sok impulzus, és az, hogy új lehetőségek. Az a szabadságérzet, az már előtte is megvolt, de ez társult azzal, hogy szakmailag is nagyon sok mindent tanulhattunk. És...
0: Igen, ez mondjuk talán attól is lehetett nálad másképp, hogy mint diák, neked még nem volt akkora szükségleted külföldre, gondolok Nyugat-Európára, hogy
2: pontosan
0: utazni, akkor az, ez egy normális dolog volt, hogy keleti blokkon bévül ugye utazhattál, kurzusok, hát jártál kurzusokra. Igen. Magyarország, igen. Ember simán átment, már amikor lehetett.
2: Hát ugye volt, sem volt olyan természetes. Nagyon jó kurzusokra jártunk,
0: és hát jó, persze, hogy hát, de amikor valaki kész főiskolába, és azért nagyjából egy elismert zongoraművész lesz belőle, és egyszerűen látja, hogy nem jut ki, tehát nincs az a hátsó, úgynevezett background, ami téged kijuttatna, egy agentúrára gondolok, egy menedzser irodára, hogy ez nem volt, aztán rá kellett jönni, hogy nem is lett.
1: Igen.
0: De legalább egy-két évig örültünk neki, hogy nyit van, és én mondjuk szerencsére azt egy-két évet nagyon-nagyon kihasználtam, úgyhogy az nagyon sokat lökött a karrieremen.
1: Mesélj még, kérlek, Nóra, egy keveset, te hogyan élted meg a saját szemszögedből azokat a bizonyos, akkor úgy fogalmaztatok, hogy gyönyörű esték voltak, azok az esték, amit a saját 50 négyzetméteres kis pozsonyi lakásotokban éltetek meg, amikor zenészek jöttek, mentek. Úgy tudom, ott ilyen kis esti, ilyen improvizatív koncertek
0: minden.
1: Is voltak.
0: Minden volt.
2: Azt nem is, nagyon nehéz leírni. Egyszerűen ültünk a földön, tehát ki hol talált helyet, leült. Én nem is tudom, mindenki szabadon. Volt ott egy képzőművész, akit nem is ismertünk, múltkor rendet raktam a kottáim közt, és megtaláltam egy papírt, ahol lerajzolta, hogy ahogy kommunikáltunk, tehát mindenkinek más gesztikulációja volt, és akkor ő ezt lerajzolta, hogy csinált belőle egy képet, és hogy ilyen emberek is ott részt vettek, nem is emlékszem, hogy került oda a nevére, sem.
0: Szerintem
2: ez
0: nagyon spontán volt, mert szerintem aztán kicsit olyan bevett szokás lett, hogy voltak
2: közel
0: ezek
2: volt
0: a fesztiválok, főleg ugye ez a kortárszenei fesztivál, és akkor vége a koncertnek, ott a csomó kollega, a szervezőkből mindenki mindenkit ismert, és mi van, menjünk a skutájékhoz, tájékhoz. És akkor végigvonult a csapat a Széplak utcán, és fölmentünk, mondjuk egy szoba volt ott, de az nagy volt, az tényleg nagy volt, és akkor ott, én emlékszem, egyszer megszámoltam, akkor 30-an voltunk. Egy szobában, tágas szoba volt, és tényleg ültünk a földön, és mindenhol volt, aki a konyhában volt, és hát olyan pezsgő életet nem tudom, majd a filmekben látni.
2: Igen. És tudod, az az érzés, hogy akkor a főiskolán nem tanítottak angolt, ugye? Tehát bejelentkeztem a nyelviskolába, úgyhogy volt már valami kis angol alap tudás, és akkor azt úgy elkezdett használni, és beszélhettél emberekkel, és ez csodálatos érzés volt.
0: Mondjam így, hogy a illúziók csodálatos egy-két éve volt.
1: A vendégem továbbra is Skuta Miklós és Skuta Nóra, és most három villám kérdéssel folytatnánk.
0: Jaj.
1: Elsőként akkor Nórához fordulok, hogy van olyan tulajdonsága a másiknak, ami régen zavart, ma viszont már szeretitek benne.
2: Jaj.
0: Húha, ez nem is könnyű
2: kérdés. Ez nem könnyű kérdés. Régen zavart, és ma már... lehet, hogy azt mondanám, hogy olyan kompromisszum nélkülinek tűnt régen Miki, és ma már látom, hogy ez milyen mélységet hordoz, hogy mennyire kiáll a saját elképzelése mellett, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem fogad be külső, de akkor fiatalon talán úgy éreztem, hogy kevésbé flexibilis, de nem az volt, és ma már látom, hogy ez milyen szép és mély.
0: Én nem is tudom, hogy mit mondjak, hogy akkor nem fogadtam el, vagy zavaró volt, és aztán megszerettem azt a tulajdonságát is, vagy elfogad, nem tudom.
1: Menjünk tovább, és amíg esetleg eszedbe jutna, akkor vissza tudunk rátérni. Ki az, aki jobban igényli az egyedül létet?
0: Na, szerintem én.
2: Igen, szerintem ő, de én is, de ő.
1: És akkor van-e olyan közös szokásotok, aminélkül furcsának éreznétek a napot?
0: Ó, sok.
2: Sok, nagyon sok.
0: Azzal ugye, hogy mind a ketten otthon dolgozunk, főleg, mert otthon gyakorolunk, otthon írom a zenét, Nóra otthon dolgozik. Az, ami nagyon sokat együtt vagyunk, tehát fölkelünk, együtt vagyunk, együtt ebédelünk, este együtt ülünk le tévéhez, délután együtt pihenünk, vagy stb. Rengeteg.
2: Én, hát, ha beleszólhatok, én azt mondanám talán, ami gyorsan eszembe jut, hogy a lusta reggelek, hogy amikor megengedheted magadnak, hogy ébredés után olvas, a híreket átnézed, vagy amit el szeretnél olvasni, és iszod nyugodtan a kávét. Ez amíg szabad foglalkozásban voltam, majd kitérek rá, hogy miért ez olyan természetes volt, vagy ennek nem volt talán akkora varázsa, mint most, amikor negyedik éve, most kezdtem már most tanítani az Állami Konzervatóriumon, Pozsonyban, és azon vettem észre magam, hogy próbálom az órarendet is úgy igazítani, hogy tényleg ne kelljen ezen a tempón úgy változtatni, hogy nagyon korán kelni, és ezt megtörni, és örülök, hogyha ezt a reggelt együtt tudjuk tölteni, és akkor mind a ketten ülünk a saját fotelunkba, de ez, szóval ez olyan kortalan. Uh-huh, fiatalon is ezt szerettük, és...
0: Na, én is ezt mondanám, enélkül üres a nap.
2: Igen.
1: És ez a tulajdonság, Miklós?
0: Nem tudok. Most nem jut eszembe. Tehát valószínűleg meghatározó nincs.
1: Pozsonyból ugye később Illésházára költöztetek, itt is éltek egy családi házban, csendesebb életformára váltottatok. Mennyire volt nehéz először megszokni ezután a pezsgés után? Hogy mennyire jelentett ez egy...
2: Nekem nagyon nehéz volt. Nagyon, és sokáig. És
0: nagyon sok energiát fektettünk bele, hogy minél jobb legyen ott, rengeteg energiát. És eleje nehéz volt, hát nem azért mentünk mi oda, mert jó dolgunkban nem tudtuk volna, hogy mit csináljunk, hanem egyszerűen azt a lakást, amit említettem, azt restitúció útján visszakapta valaki, egész épületet, és ott mi tudtunk dolgozni, mert az egy olyan szerencsés lakás volt, hogy egyik szomszéd süket volt, de tényleg idős úr volt, süket volt, a fölöttünk lévő szomszéd fele meg egy dupla plafon volt, és ráadásul ő amúgy is szerette a zenét, egyáltalán nem zavarta őt, hogyha ottan zenéltünk, gyakoroltunk, bulisztunk, úgyhogy mi ott ketten tudtunk létezni. De elvették a lakást, ilyen lakáshoz jutni Pozsonyba 89 után, akkor az gyakorlatilag lehetetlen volt, és két zongoristának elmenni egy lakásba, az egy akkora kockázat lett volna amúgy is, nem tudod, hogy hogy reagálnak a szomszédok. Házat venni Pozsonyba kizárt dolog volt, ezt tudtuk, Nóri végül is az szomszédos faluból jött, úgyhogy az közel volt a papája, anyukája, sajnos pont akkor halt meg, de oda mentünk, és első évek nehezek voltak, nagyon, nagyon nehéz volt. Teljesen más életforma, és hát nem a luxusba mentünk mi oda, hanem amikor mi először rendbe hoztuk a házat, az első ilyen felújítás, akkor karácsonyra maradt azt hiszem 400 koronánk, és hívtuk a rokonokat, hogy most ne haragudjatok, de nem lesz ajándékozás, mert oda annyira lement a számlánk, hogy nem volt, nem maradt pénzünk. Aztán jött az, hogy én elkezdtem járni Ausztriába, úgyhogy szerencsére az aztán gyorsan rendbe hozta a dolgokat, de ez nehéz volt. Belementünk, mert egy tornácos ház volt, mi engláttuk a oszlopokat, és nem gondolkoztunk, hogy mennyi munkát kell ott megcsinálni ahhoz, hogy az egy eléggé elfogadhatóan lakható ház legyen. Tornácot máig szeretjük.
2: Meg minden, most már minden, persze
0: megváltozott, nagyon rendben van. No? Hát végül is három átépítés volt a házon. Három első, az rögtön akkor, aztán 2000-ben volt, meg 2007-ben.
2: Igen, egy zenésznek nagyon, nagyon nehéz ez a pont, hogy hol lakjon. És hogyha két zenész, és nincs hol gyakorolnod, és az nagyon fontos, hogy te azt érezd, hogy hát a munkát, ez a munkát, hogy fölkészülj, és senkit ne zavarj, akkor én nem is tudom, mások hogy csinálják. Tehát talán azzal, hogy mi akkor, tehát semmi ki nem tanított, se én nem tanítottam, semmiféle intézményhez nem tartoztál, ahol esetleg ezt megoldottad volna, hogy ha a zeneiskolába tanítasz, vagy konzervatórium, vagy főiskola, akkor mindig találsz egy kis helyet, hogy saját magad is gyakorolhass, akkor teljesen rá voltunk utalva arra, erre a gondolatra, hogy valahol, ahol csend van, és mi is messze vagyunk mindenkitől.
0: Ez is volt használva, mert hányszor gyakoroltunk este 10-kor, 10:30-kor. Sok volt a munka akkor.
2: Sőt, tudod, hogy kompenzáltuk ki? Úgy, hogy ezt az átmenetet, hogy hozzánk jártak zenészek, és nálunk gyakoroltuk be a dolgokat, és ott is aludtak, és együtt maradtunk, és az esték együtt voltak. Készültünk valami koncertre, és akkor oda hívtuk a zenészeket, vagy emlékszem, hogy fesztiválokon, ha játszottam, és akár külföldi zenésszel összepárosított a szervező, akkor föl is ajánlottam, volt, hogy a Fenyő Laci is nálunk aludt, vagy szóval Csehországból is, hogy szinte ilyen hotel szinten, hogy nem esett nehezemre az elején, hogy ott egy vendég lakott, akivel törődni is kellett, mert hát ott körülöttünk nem volt, hogy étterem, nem volt hova menni, tehát, hogy mintha vendéged lenne, de az mellett pedig dolgoztunk, és intenzíven együtt gyakoroltunk.
1: Mikor kezdtétek el úgy először azt érezni, hogy annak, hogy bár nincs az a pezsgés, mint ami Pozsonyban volt, de hogy sok pozitívum van abban, hogy viszont ez egy sokkal csöndesebb, nagyobb a tér?
2: Amikor úgy megszépítettük a környezetünket, és úgy alakítottuk, hogy nagyon az igényeink szerint, tehát szépet láss, tudatosítottuk, hogy mekkora terek vannak.
0: Fokozatosan jött. Tehát tényleg az, amikor, hát nem is tudom, az a második meg harmadik átépítés, az mindenképp mind a kettő jó nagy volt. Mind a kettő hozott sok pozitívumot, és ez így fokozatosan jött, hogy egyre jobb lett a ház. Nekem az mondjuk fontos, hogy még 2006-ig jártam, tehát 1993-tól 2006-ig én jártam ki Ausztriába ottani zenészekkel játszani, úgyhogy nekem ahhoz, hogy én hazamentem és otthon tudtam gyakorolni, az nagyon jó volt. Azt élveztem, annak örültem, az egy ilyen gyakorlatilag dolog volt, és a másik, mert nem elfelejtettem, hogy mit is akartam mondani, a másik az az volt, hogy mondtad, hogy azután a pörgő pozsonyi élet után kimentünk oda a vidékre, és hát ez egy eléggé mozdulatlan hely ottan, és jöttünk rá, hogy az a pozsonyi élet lassan kopik le.
1: Tehát ott sem volt
0: ott már az se, a tehát az ugye, amit nem. mondtam, az eufória 89 után, az szépen kopott le, a kollégák idősödtek, család, és már jöttek a családok, és kezdett megszűnni az a kommunitás, társasági az a társasági élet. Élet, és akkor most arra gondoltam, hogy ők ott vannak Pozsonyban lakásokban, élik, már nincs az, hogy koncert után megyünk bulizni, és ott vannak a lakásokban, mondjuk egy csodálatos nagy, hát most már tényleg nagy, mert az a tetőtér is beletépítve. Nagy házba élünk, nagy kert, csönd van, és a pozsonyi életből, hát ha nagyon akarjuk, akkor bejövünk, és nem gond, mert Pozsony széle azt hiszem 21 kilométerre van, úgyhogy az...
2: Ha közbeszólhatok, hogy lassacskán ilyen életformánál megtanulsz szelektálni, te is jobban megismered magad, hogy valójában mi is az, amit szeretnél abszolválni, ami miatt te kimennél, ahova el szeretnél menni, és akkor itt jön a kérdés, hogy ahova tényleg nagyon el szeretsz menni, akkor beülsz az autóba, és elmész, mert ez nem olyan uh-huh. nagy távolság, és akkor kezdtük érzékelni, amit Miki is mondott, hogy milyen jót tesz a csendben lenni, jó levegőt szívni. Szóval, hogy ezek a kis dolgok, az alapdolgok, hogy úgy jobbá is tett, meg lenyugtatott végül is, mert hát már nem is az a életszakasznak, nem is azt az időszakát élted, amikor hát tudod, már ilyen 30-40 évesen, amikor csak rebellis az ember, akkor na, az teljesen más, mint diák korában. És te is változol, és ez úgy lenyugtatott.
0: Szóval nekem még most az jutott eszembe, hogyha valószínűleg, hogyha Bécs központjából kellett volna kiköltözni egy faluba, akkor az jobban bántott volna. De tényleg az van, hogy Pozsonyban aztán az a kulturális élet, az a pezsgés, az egyre jobban hűlt ki, és hát aztán jöttek bele a mindenféle politikai változások, konkrétan minket, ami illetett az a kultúrminisztérium. Igazából nem csináltak olyan változtatásokat, hogy nem úgy támogatták a kultúrát, ahogy azt szerintem kellett volna, és ez érezhető volt Pozsonyban a mi közegünkbe, úgyhogy...
2: A zenei életen is aztán megszűntek azok a fesztiválok, amik a 90-es évek elején kialakultak, és amúgy is minden megváltozott.
0: Úgyhogy ez végül is a ország lehetőségeihez képest, amit kínál az a ország, és amire szüksége van ennek az országnak. Amellett szerintem per pillanat, ez a mód, ahogy mi élünk, ez szerintem a legjobb. Mégül is Pozsonyhoz közel vagyunk, nagyon akarjuk, most már ráadásul Bécs egy óra tőlünk Strádán, úgyhogy ez így egy nagyon ideális megoldás. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha a vár fölött lenne egy 400 négyzetméteres villánk, és takarító szolgáltatással, meg ilyesmivel. Ez lehet, hogy az jobb lenne, meg lenne ott két Stanway, potom mennyi, egy 500 000 eurói, az lehet, hogy jobb lenne, de...
1: Ami késik, nem múlik.
0: Így pontosan ez van.
1: Mindketten nagyon határozott önálló művészi pályát építettetek, és közben 1996-ban megszületett a Skuta Piano Duo is. Azt mikor éreztétek először, hogy ez már nem csak egy nem csak közös játék, hanem itt tényleg megszületett valami közös saját hang?
2: Hát már az első koncert olyan meghatározó volt, amire fölkértek, ott még az a gondolat nem is tőlünk jött, hanem fölkérésre jött, és ráadásul olyan repertoárt kínáltak, vagy kívántak tőlünk, ami akkor itt nem játszódott. Tehát az úgy igénybe is vette, hogy mennyire tudunk összerázódni. Ezután jöttek ezek a felkérések, aminek örültünk, és hát úgy bíztunk benne, reméltük, hogy elindul ez a pálya is, de hát nem olyan egyszerű egy, hogy találni olyan helyszínt, ahol két nagyon hasonló zongora van, stb. Tehát, hogy jó lett volna, hogyha akkor legalább az a négy kiesett koncert helyre jön, mert ez annak a jele is lett volna, hogy ennek van támogatottsága, tehát hogy valamilyen szinten elismernek, és nem állnak az utadba.
1: Ilyennel többször is találkoztatok?
0: Duónkkal kapcsolatban nem tudom, én nagyon sokszor, mint szólista, sokszor.
2: A duónkkal aztán én már nem, tehát ez volt, és aztán nem. És aztán sok minden úgy össze is jött. Sokat játszottunk, tehát annyit, amennyire igényünk volt, talán nem annyit, de...
0: Annyit, nem biztos, de
2: elég.
0: De viszont szép helyeket, tehát játszottunk a Varsói Összön, Lengyelországban többször játszottunk, igen. Csehországban játszottunk, Ausztriában, Németországban, Olaszban is játszottunk, Londonban játszottunk.
2: Játszottunk
0: ott,
2: igen,
0: is,
2: nem? Ott is. De Olaszba oda úgy jutottunk el, hogy itt följátszottunk egy programot, abból a Szlovák TV csinált is egy DVD-t, ugye? És akkor ott volt a Facioli nevezető zongora gyárnak az igazgatója.
0: Tulajdonosa. Facioli úr, Paolo Facioli ott volt a koncertünkön.
2: És akkor ő meghívott, és az annak nagyon örült.
0: Mármint, hogy úgy volt a sztori, hogy a fölvétel, mivel igazából Pozsonyban nincs olyan terem, ahol két egyforma jó zongora lenne, a fölvételre kikölcsönöztek, pont a Mózes teremben, ahol megismerkedtünk amúgy, Bécsből kölcsönöztek két faciolit. És a bécsi üzletnek a tulajdonosát pont akkor hívta föl a Facioli, akivel ők jóban voltak, hogy megy Bécsbe, hogy nem találkozhatnának-e. És erre mondta a bécsi üzlet tulajdonosa, hogy gyere velem egész Pozsonyig, mert most a zongoráidon ott lesz egy tévőfőjátszás. Tehát a Facioli, aki egy legenda most már a zongoragyártásban, ott volt a koncertünkön, meghallotta a följátszáson, látta a sok kamerát, meg mikrofonokat, meg stb. És hát azért az bejött neki, meg jó is játszottunk. És ahogy lement a koncert, jött utánunk, hogy meg akarna minket hívni, mert neki van egy koncertterme ott a gyár mellett, nagyon szimpatikus hely volt, és hogy ezt a koncertet lejátszanánk-e ott is, hát persze, hogy ilyen fölkérést nem lehet visszamondani.
1: Játszottatok Ligetit, Stravinsky-nek a tavaszi áldozatát, Bartók két zongorás szonátáját, a duó repertoárjában Bach ugyanúgy jelen van, mint mondjuk Ligeti, vagy az egészen kortár zene. Mi alapján választatok művet, és mikor, vagy miből érzitek meg, hogy egy darab az igazán nektek való?
0: Igen, én azt hiszem, hogy azzal, hogy mi azért eléggé különböző pályán megyünk, még ha komoly zenét is veszük, csak a komoly zenét. Nóra tényleg inkább a kortárs zene irányába ment el, annak ellenére, hogy játszik sok klasszikus zenét is, kamarát főleg. Én meg inkább a komoly zenét preferáltam az életembe, de játszottam kortárs zenét is. És azt hiszem, hogy
2: a hangsúly volt máshol.
0: A hangsúly máshol volt, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen kimondatlan ötlet volt nálunk, hogy a kettőt összeboronálni valahogy, és ez pont az a korszak, a 20. századi zene, ami még ez is, de már az is. Bár mondjuk játszottunk abszolút kortárs zenét is, tehát a...
2: Tehát az a, hogyha fölkértek, tehát igen. Volt, hogy kimondottan szerettek volna valamilyen művet, és azt nem
0: hiszem,
2: mi találtuk ki.
0: Seneket megjátszottunk, a Simanskit is játszottunk, meg
2: Rabovskit,
0: igen.
2: Szóval a fesztiválok kívánt valami speciális művet, azt lejátszottuk, de Bartókot mindig szerettük volna lejátszani.
0: Azt mindig, az nagyon sokáig tartott, az a kotta megvolt sokáig, és az nem egy könnyű dolog azt megszervezni, mert adat, hogy két kitűnő zongora kell hozzá.
2: Meg két ütős.
0: Két kitűnő ütős, mert az nagyon nehéz a két ütősnek a szólama, és ezt összehozni sikerült.
2: Igen, és játszottuk a nagy teremben, Harmoniában, BHS-en, és az nagyon jó volt, hogy
0: és aztán lejátszottuk Salzburgba is, és az minimum olyan jó volt.
1: Vendégem továbbra is Skuta Miklós és Skuta Nóra zongora, illetve zeneművészek, és hát újabb három villám kérdéssel folytatnánk. Ki az, aki könnyebben kimondja, hogyha valami bántja őt?
2: Talán én.
0: A Nórina.
1: Ki kér hamarabb bocsánatot egy vita után?
2: Én.
0: Nóri.
1: És harmadik, van olyan dolog, amiben ennyi év után is rendszeresen félreértitek egymást?
2: Hogy igen.
0: Persze, hogy vannak. Szerintem az minden házasságban van. Nem mondanám azt, hogy most konkrétan egy téma, ami végig kísér minket egész életen át, és mindig félreértjük benne. Hát ezek ilyen apró cseprő dolgok, amik aztán a temperamentumtól függően oldódnak meg egy-két óra, esetleg hosszabb idő alatt.
1: Arra kéne benneteket, hogyha visszaemlékeznétek egy olyan közös koncertetekre, ami valamiért legerősebben megmaradt bennetek, és hogy egy kicsit erről mesélnétek, hogy miért, hogy mitől tud bennetek erősen megmaradni egy koncert, mitől tud különlegessé válni. Hát már mondtatok egy párat.
0: Nekem
1: hát,
0: kettő van.
1: Oké.
2: Nekem is van. Nekem a Berlin.
0: Igen. Az egyik.
2: Az nagyon jó.
0: És nekem a másik az a Salzburgi.
2: Ja, igen, tényleg.
1: Miért? Tényleg. Meséljétek kicsit a Berlin és a
2: Berlinről. Az olyan jó.
0: Meg olyan jött. Körülmények voltak, hogy az nagyon jó volt.
2: Nagyon jó helyen játszottunk, nagyon jók voltak a zongorák, és amikor úgy minden összejön. Tehát
1: hol volt a koncert akkor?
2: A Rothes Rathaus.
0: Rothes Rathaus, az egy nagyon ismert épület. Tényleg piros,
2: és akkor,
0: és egy bévőrű gyönyörű, és ott oda hozattak a koncertre két tip-top Steinway-t. Az nagyon, nagyon jó akusztika volt, és valahol az ugye elsők között volt így a külföldi koncertjeink között,
2: igen,
0: és
2: igen.
0: A Stravinskyval volt a első,
2: igen.
0: Nem? Nem az volt,
2: igen,
0: hogy a Stravinskyt ott játszottuk
2: igen.
0: Először, és nagyon sikerült, és igen. Hát
2: a legnagyobb,
0: ováció, meg,
2: a legnagyobb boldogság tényleg az, amikor úgy sikerül, és utána az kimondhatatlan jó érzés, hogy úgy adtad a legjobbat, amit tudtál, és ez volt az egyik legjobb koncertünk.
0: Szerintem is, és nem úgy adtad a legjobb, hanem érzed, hogy összekapcsolódsz a másikkal, és közösen termeltek egy energiát, ami megy ki.
2: És a közönség érzékeli.
0: A fatuskó is ott ülhet a közönségbe, és egyszerűen megfogja őt, és azt érzed, hogy most minden hanggal kiküldesz egy energiát, és az nagyon, az nem megy mindig. Nem megy mindig, annak ellenére, hogy gondolhatják, érezhetik úgy, hogy ez egy nagyon jó koncert. Ezt a érzést nem lehet mindig átélni. Úgyhogy nekem ez volt a Berlin, volt a egyik. A másik meg, amikor Salzburgban játszottuk a Stravinskyt is, meg a Bartókot is. Ott egy kisebb teremben játszottunk, ráadásul a én zongorám az picit kisebb volt, mint a Nórié, de ott is összejött egy olyan hangulat, annyira ott éreztük a közönség felől is, mert nagyon sok kollégája volt ott a Nórinak, hát ismerősök nekem is.
2: Meg zenészek
0: akik
2: fogták, meg úgy értették. És az minket nagyon inspirált is, hogy olyanoknak játszol, hogy úgy érzik.
0: És
2: úgy
0: hát mégis Salzburgban volt, és ugyanúgy megjelent az a energia, hogy már nem arra figyelsz, hogy lejátsz jó a darabot, hanem élvezed. Abszolút élvezed, és amikor egy Bartók szonátát élvezni tudsz, akkor azért az nagyon magasan van már emocionálisan, mert már tényleg nem arra gondolsz, hogy ezt most ritmikailag nehogy elcsúszom, mert nagyon nehéz az is, Stravinsky is, hanem egyszerűen már élvezed a 7-8-ados ütemeket, élvezed a virtuóz passzázsokat, élvezed, mert jó. Ugye ez a kettő, én ezt mondanám.
1: Mi foglalkoztat mostanában leginkább benneteket művészileg? Van-e olyan darab, olyan szerző, vagy te zenei van. Világ, ami így különösen közel áll hozzátok?
0: Én nekem most egy ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyon átmeneti időszak van az életemben. Abszolút nem szokványos az, amiket én most csinálok a fejembe, az életemmel. Valószínűleg abba hagyom a komoly zenei koncertezést. Még lesz egy koncert most novemberben, Kassán játszok egy zongoraversenyt, azt még elvállaltam, 3 koncertet már lemondtam, és próbálok váltani, egyelőre úgy néz ki, hogy fog működni, én ugye elég sok zenét is írok, és most fejeződik be, már nem tudom hanyatszor mondom, mert a rendező miatt ez húzódik már egy-két éve, ez most már tényleg be lesz fejezve ez a film, amihez én csináltam zenét, írtam zenét, és hát szóbeli ígéretet kaptam egy teljesen más producenstől másik két filmre, amit jövőre kell csinálni, egyiket mindenképpen jövőre meg kell csinálni, a másik az nem olyan sürgős, és ezt én nagyon élvezem. Igazából egy rendesen nagy fordulópont az életemben, de akkor, ahogy adom el az zongorámat. Én úgy látom, hogy idáig nagyon nagy szerencsém volt, nagyon sokszor, a komoly zenébe, a jazzbe, a kortárs zenébe, és a magánéletemben is, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt. Meglátjuk, hogy mit kínál még nekem az élet.
2: Én nem vagyok ilyen fordulóponton még. Annyiban változott az életem, hogy gyakorlatilag, ha visszamegyünk 3 évet, akkor én az egész aktív periódusomat, mint szabadművész éltem, és ez teljesen más időbeosztást, életformát kívánt, és sok mindent megéltem, megcsináltam, és ez a része működik még, csak egy kicsit lecsökkent, meg amúgy is lecsökkent volna, tehát gondolok erre, hogy nagyon sok kortárs zenét játszottam, nagyon sokat jártam Salzburgba fölle, és ez már kimerítő is volt, és azután, a Covid után nem rendeződött annyira ez az osztrák zenei élet sem, mint előtte volt, tehát éreztem, hogy valamit szeretnék mást is, tehát ötvözni a kettőt, de már olyan életszakaszba is léptem, amikor jobban esett, tehát szerettem volna többet otthon is lenni, és valahogy itt megvetni a lábam, és elkezdtem gondolkodni a tanításon, mert nem tanítottam sohasem. Jelentkeztem a konzervatóriumba, Pozsonyba, és fölvettek, és 3 éve, most kezdtem a 4. évet, és főtantárgyat is tanítok, és ez egy új dolog, nekem nagyon új dolog, és szeretném ezt is olyan úgy csinálni, mint amikor pódiumra lépsz, hogy mindent beleadsz, de ez teljesen más embert, más gondolkodást kíván meg, és ebbe bele kell, hogy jöjjek, és hát a eredmények arra utalnak, hogy nem csinálom rosszul. Alapon szeretem nagyon, szeretem csinálni, vannak ügyes diákjaim is, és
1: szóval ez mindenképp egy hosszabb
2: igen, távon gondolkodtam. És tudod, ebbe az a szép, a gyönyörű, hogy most kapcsolatba kerültem ezzel a fiatal generációval, és ezek tehetséges gyerekek, és látod, hogy milyen másképpen élik meg a dolgokat, tehát látom magam, amikor az ő korukban voltam, és összetudom hasonlítani, és valami nagyon ugyanolyan, de nagyon teljesen más, és akkor a kapcsolódás hozzájuk, akkor megtanulni azt is, hogy kezeld a különbözőségüket, és ez milyen felelősség, hogy végül is ők most a életpályájukat te indítod el, és azt szeretném, hogy ha fölnőnek, tehát hogyha már befejezik az iskolát, akkor meg tudják fogalmazni, hogy mit tanítottam meg nekik, hogy mit tanultunk. Emlékezzenek sok mindenre, és a kezdetben ne legyenek úgy elveszve.
1: Hogyha most nem művészként, hanem egyszerűen Nóraként és Miklósként néztek előre, akkor mi az, amit láttok, vagy mi az, amit még mindenképp szeretnétek együtt megélni?
2: Nagyon sok mindent.
0: Hát azt a harmóniát, ami most van, az nagyon jó lenne, hogyha az megmaradna. Ennyi év együttlét után azt hiszem, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy a magánéletünk oda jusson, ahol most van. És én azt mondom, hogyha ez megmarad, és még ugye ilyen korban ember, legalábbis az enyémben, nem a tiédbe. Az én koromban azért már ember hozzáteszi, hogy a egészség is maradjon úgy, ahogy van, minél tovább, akkor a többi az már csak ilyen habatortán.
2: Én szeretnék sokkal több mindent jobban meglátni az életben, békésebben, nagyobb elfogadással, jobban tudjak rá reagálni, békésebben, megértőbben, és hogy az az érzésem legyen, hogy úgy hozzáteszek a dolgokhoz, tehát tudok adni, szeretnék sokat adni. Mindenki.
0: Mindenben. Szerintem minden két válaszból az jön le, hogy minden nagyon rendben van.
1: És maradjon is így.
0: Maradjon is így.
1: És én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy befáradtatok, és ilyen hosszasan tudtunk beszélgetni egymással, még további sok alkotói örömet és erőt hozzá.
2: Kívánok köszönjük is a maradni életetekben.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönjük. Arcmás portré sorozatunk őszinnyitó részében Skuta Miklós és Skuta Nóra zongoraművészekkel készült beszélgetésünk rövidített változatát hallották. Szó esett a 90-es évek pezsgő-pozsonyi művészvilágáról, az Illésházán megtalált csendről, közös reggelekről és arról is, hogyan fér meg egymás mellett két erős művészi egyéniség egy házasságban és a színpadon. A teljes interjú a napokban podcast formájában is elérhető lesz a patria24.stvr.sk oldalon. És kedves hallgatóink, 7 perc múlva lesz déli 12 óra, ennyi félt mai műsorunkba. Munkatársaim Zsabka Levente hangmérnök és a hírszerkesztő Csenger Ferenc nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Velem legközelebb szombaton a Nyugaton a helyzetben találkozhatnak. Arról lesz szó, mit jelentett Pozsony városa számára az 500 évvel ezelőtt lezajlott Mohácsi csata és az ott elszenvedett vereség. Jövő szerdán pedig itt a Nappaliban folytatódik Arcmás portré sorozatunk. Ezúttal a Dunaradványon élő színészházaspár Tóth Tibor és Holocsi Katalin közös életében nyerhetnek bepillantást. A szerkesztőműsorvezető Jakubec László köszön el a hallgatóktól, további szép napot és hetet kívánva. Műsorunk zárásaként hallgassanak meg egy részletet Igor Stravinsky Tavaszi áldozat című művének első részéből, a Skuta Piano Duo előadásában. A koncert felvétel 2018-ban készítette az RTVS a pozsonyi Moyzes teremben. Maradjanak a Pátriával, viszont hallásra!

mi kell ahhoz, hogy a civil társadalom a politikától mentesen is eredményes legyen? És a kisebbségek esetében ehhez milyen összefogásra van szükség? A 10 éve elhunyt Tóth Károly ezekre a kérdésekre kereste a választ a Somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet megalapításával és működtetésével. Munkássága egy szeletét bemutatva ráemlékezünk a Szalagtárban szombaton, a 10 órai, vasárnap a 9 órai hírek után. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Az együttérzésre és a szolidaritásra szólított fel az államfő a tegnapi ünnepen. Olaszország nem szeretne újabb uniós adókat. Jobbára derült ma az ég, akár 28 fok is lehet. Mondom a részleteket. Együttérzésre és szolidaritásra szólított fel Peter Pellegrini államfő a hétfájdalmú szűzanya ünnepe alkalmából. A köztársasági elnök azt kívánta, hogy Szlovákia mindenki számára olyan otthon legyen, ahol a tisztelet, a megértés és az emberség kapja a főszerepet. Pellegrini Ferenc pápa gondolatát is felidézte, miszerint csak akkor nézhetünk le valakire, amikor éppen felsegítjük. A hétfájdalmú szűzanyát évszázadok óta Szlovákia védőszentjeként tisztelik. Plágium gyanú miatt ideiglenesen felfüggesztették két oktató tanítási tevékenységét a Beszterszebányai Bél-Mátyás Egyetem jogi karán. Jaroszláv Hlátyik és József Michalko addig nem oktathat, amíg az egyetem etikai bizottsága ki nem vizsgálja az ügyet. Sajtóértesülések szerint közös tudományos munkájukban egy hallgató diploma munkájának teljes oldalai is szerepeltek. Az oktatók szerint tévedésből a tanulmány egy korábbi, hibás változatát publikálták. Az ügy kivizsgálását Tomás Drucker oktatási miniszter is kérte. A polgári légiközlekedés szabályainak módosításáról tárgyalt kedden a szlovák parlament. A kormány javaslatának célja a légiközlekedés üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése és a környezetvédelem erősítése. Összhangban az Európai Unió fenntartható repülést célzó szabályozásával. A képviselők szerdán folytatják az ülést. Délelőtt 10 órakor Peter Pellegrini államfő ismerteti a szlovák köztársaság helyzetéről szóló jelentését a parlamentben. A Progresszív Szlovákia szerint jó hír a kelet-szlovákiai ipar és munkahelyek számára, hogy a japán Nippon Steel befektet a kassai acélműbe. Az ellenzéki párt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a beruházás nem a kormány érdeme, mivel annak mintegy 350 millió eurós támogatása európai forrásból származik. A két korszerűsítési projekt összértéke meghaladja a 743 millió eurót, és elsősorban az acélgyártás széndioxid kibocsátását csökkentenék. A kassai üzemben mintegy 8500-an dolgoznak, és számos hazai beszállító is függ a működésétől. Robbanóanyaggal volt felszerelve az a drón, amelyet NATO vadászgépek lőttek le Litvánia felett, közölte a litván védelmi miniszter. A pilóta nélküli repülőeszközt olasz Eurofighterek semmisítették meg egy vidéki térség felett nem sokkal éjfél után. A robbanó szerkezetet később speciális egységek hatástalanították. Személysérülés vagy anyagi kár nem történt. Az előzetes vizsgálatok szerint a drón Fehér Oroszország felől érkezett Litvánia térségébe. Olaszország elutasítja új uniós adók bevezetését az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésének finanszírozására. Giorgia Meloni miniszterelnök erről António Costával az Európai Tanács elnökével tárgyalt Rómában. Meloni szerint Olaszország kész hozzájárulni a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetés finanszírozásához, de új adók helyett az uniós adminisztratív kiadások hatékonyabb felhasználását támogatja. A következő több éves pénzügyi keret elfogadásához mind a 27 uniós tagállam egyhangú támogatására van szükség. Németország és az Egyesült Államok szorosabbra fűzni együttműködését a hadipar területén. Boris Pistorius német és Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter erről szándéknyilatkozatot írt alá. A részletekről még további egyeztetések várhatók, köztük Tomahawk manőverező robotrepülőgépek tervezett német beszerzéséről. Pistorius szerint az amerikai fegyverek vásárlása nem eredményez túlzott függőséget, hanem erősítheti a két ország védelmi iparának kapacitásait. Spanyolország élesen bírálta Olaszország döntését, amely újabb 15 nappal meghosszabbította a Spanyolországból érkezők határellenőrzését. Róma a ceutai migrációs válságra és az ezzel összefüggő biztonsági kockázatokra, köztük terroristák esetleges beszivárgásának veszélyére hivatkozik. José Manuel Álvarez spanyol külügyminiszter abszurdnak és szükségtelennek nevezte az intézkedést, amely szerinte sérti az európai szolidaritást. Madrid úgy véli, hogy az olasz kormány döntése mögött belpolitikai megfontolások is állhatnak. Hollandia további 327 millió eurót fordít Ukrajna újjáépítésére 2027 és 2029 között. Az összeg elsősorban az energetikai rendszer és a kritikus infrastruktúra helyreállítását, valamint humanitárius programokat és a magánszektort támogatja. A pénz azon a 878 millió eurón felül értendő, amelyet Hollandia már korábban elkülönített Ukrajna nem katonai támogatására. Közben Finnország is újabb 290 millió euró értékű katonai segélycsomagot jelentett be Kijev számára. Lengyelország megerősíti az Ukrajnával közös határát az elmúlt napok orosz támadásai miatt. A lengyel hadsereg több határát kelő közelében védelmi létesítményeket, valamint megfigyelő és őrhelyeket épít. Az intézkedés előzménye, hogy vasárnap egy orosz drón megtámadta a Kijev és Varsó között közlekedő vonat mozdonyát, mindössze 2 kilométerre a lengyel határtól. Donald Tusk miniszterelnök szerint Varsó számolt azzal, hogy Oroszország megpróbálhatja megzavarni az ukrán határátkelők működését. Volodymyr Zelenszky szerint orosz drónok kétszer is megsértették Moldova légterét, miközben elnöki repülőgépe a Kisinyovi repülőtéren tartózkodott. Az ukrán elnök a CBS-nek azt mondta, nem tudja, hogy a támadások közvetlenül ellene irányultak-e. A moldovai hatóságok korábban megerősítették, hogy szeptember 9-én 2 orosz drón lépett be az ország légterébe, ami miatt Zelenszky gépének indulása is késett. Később újabb 2 drón behatolását is észlelték Moldova felett. Az amerikai szankciók további enyhítéséről tárgyalt Alexandr Lukasenka fehér orosz elnök Donald Trump külön megbízottjával Minskben. A csaknem 3 órás találkozón a gazdasági kapcsolatok mellett a politikai foglyok szabadon bocsátása is szóba került. Korábbi amerikai közvetítéssel már több 100 foglyot engedtek szabadon, Washington pedig enyhített egyes szankciókon. Jogvédők szerint ugyanakkor Fehér Oroszországban továbbra is több mint 900 politikai foglyot tartanak fogva, és folytatódik a rendszer ellenfeleinek üldözése.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval.
2: Az élvonalban lista vezető és veretlen Dac óriási meglepetésre 3-2 arányú vereséget szenvedett a 3. ligában az utolsó előtti 15. helyen szerénykedő nagyölvedi csapat vendégeként a labdarúgó szlovák kupa 3. fordulójában. Menesztették Roman Hugyecet, az élvonalbeli szakolcai labdarúgó csapat vezetőedzőjét. Marco Rossi szövetségi kapitány 5 újoncot is nevezett a magyar labdarúgó válogatott Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretébe. Az Európai Labdarúgó Szövetség döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Arénában lesz a Konferencia Liga döntője. A Jégkorong Extra Liga nyitófordulójában Nyitra Szlovan 2-4, Košice Prešov 4-1, Poprad Spiszkánová vesz 3-4 hosszabbítás után, Žilina Trenčín 5-2, Banská Bystrica Zvolen 3-5 és Liptovský Mikuláš Michalovce 5-2. Udvardi Panna 6-4-6-4-re kikapott a 6. kiemelt spanyol Krisztina Bucsától a mexikói Guadalajarában zajló tenisztorna 8. döntőjében.
0: Időjárás.
1: Jobbára derült az ég, délután azonban észak-kelet felől beborul az ég, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Kevítják az útburkolatot az R1-esen Szered és Nagyszombat között. A bal sáv járható. Körforgalom építése miatt Diószegen nem járható a városba vezető Pionierská. Sebességet mérnek Kassa-Sac a város részében, Csécs felől és a Krásznán a központ irányában. Vezessenek óvatosan.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Ma visszatérünk a mába, napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból kötünk színes illatos csokrot önöknek. Ha tehetik, kérem, barangoljanak velünk könnyű zenei műsorunkban. Szép délutánt, jó szórakozást kívánok! Október 16-án érkezik Csemer Boglárka Bogi 5. stúdiólemeze Apoteózis címmel. Most meghallgatjuk róla azt a 3 dalt, amelyeket már jól ismerünk. Ismerhetik ezeket adásunkból is, az album előzeteseként jelentek meg. Hölgyeim és uraim, Bogi énekel!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Az apoteózis jelentése, istenítés, isteni rangra emelés, valakinek vagy valamely eszmének a legmagasabb fokú dicsőítése. Ezt a címet viseli Bogi október 16-án érkező 5. nagylemeze. Az eddig megismert 3 szerzeményt, a Szerelmet szakajtok, a Hogy is van ez, valamint a Hiperkarmás Bércesi Róberttel és Szent Királyi Györggyel készült Tiszta fényű címűeket hallgattuk meg róla. Most játsszuk a 4. A Nagyra nőhet címűt, amely a budapesti állatkert hivatalos himnusza.

Csemer Boglárka Bogi október 16-án megjelenő Apoteózis című albumáról adtunk ízelítőt, 4 zeneszám szólt róla, a most hallott Nagyra nőhet, a budapesti állatkert himnusza a legfrissebb. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei összeállításunk napjaink felvételeivel. Érkezik Filó, az Azt a kutya mindenit című újdonságával, amelynek alapja egy népdal mulatos nóta. Utána jön Tídeni és a Follow the Flow, a közös Rendben lesz, Barkóczi Noémi, a Szia Fényfolt, a Sallai László vezette Felső 10 000, a Kicsi Forradalom, az erdélyi származású Csinszka, a Hibrid, valamint a szintén Erdélyből indult Bagosi Brothers Company, a Jól van az úgy című szerzeménnyel. További kellemes zenehallgatást kívánok!

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Filó, Tídeni és a Faló de Fló, Barkóczi Noémi, a Felső Tízezer, Csinszka, valamint a Bagosi Brothers Company énekelt, zenélt. A Pátria Rádiót s Benekönnyű zenei műsorunkat hallgatják, ezúttal napjaink zeneszámaival. Összeállításunk további perceiben politikai fennhangú felvételek forognak. Velünk lesz egy borsodi kisfaluból indult testvérpár, Irlanda Áron és Irlanda Kristóf formációja, Pavilon, az Enged, Paulina, a Vége van kicsi, és a Szabó Benedek vezette Galaxisok, az Örökre elég volt ebből című dallal. Az utóbbi zenekarban a fő együttesével, a Felső Tízezerrel ma már hallott Salai László basszusgitározik.
2: Azt tanácsolom, hogy a Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével.
3: Legyen meg ma az én akaratom. Rajtunk lovagoljatok, most ne a szavakon. Honnan van már benned, mond ekkora gátlás, hogyha felvállalod magad, az mert provokálás. Aki gyűlölködik, ahhoz ne legyen közöm, mert a farka masni lesz, és az orrára kötöm. Milyen kicsinyesek is ezek a nagy magyarok. Az utálkozás úgy a jó, ha abba hagyod. Szabad préda, szabad szerelem. Látni se akarom, elszalad a szemem. Mert nem hazudozok én, tényleg azt láttam, hogy ott a torockai táncol a tangámban. Ez tilos. Fú, de kiborít a szó, még jó, hogy a homofóbia régóta gyógyítható. Kicsit kemény a dió, picskán beletöröme. Apja, anyja legyen a gyereknek is, ne

0: az elmúlt percekben a Pavilon, Paulina és a Galaxisok egy-egy politikai tartalmú szerzeménye csendült fel. Könnyűzenei műsorunkban napjaink slágereiből és slágeresélyes újdonságokból válogattunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Holnap a régmúltba ruccanunk ki, itt a déli hírblokk és az egyórai hírek közti sávban. De még nem búcsúzom mára, találkozzunk 2 és 4 óra között a hétfői nappali ismétlő sávjában, és a 4 órai hírek után a beszélgetős Pentatonban.
1: Van egy közösség, amelyben értéknek számít a csend, az irodalom és a digitális detox. Jöjjön egy kis ízelítő abból a beszélgetésből, amelyet a csütörtöki nappaliban hallgathatnak meg. Hipik Júliát, a Csendes Könyvklub vezetőjét hallják.
2: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt.
1: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.
3: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Csalódott az államfő az ellenzék elutasító hozzáállása miatt. Ursula von der Leyen úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja. Ma is folytatódik a frontmentes időjárás napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő csalódott az ellenzék mindennel szembeni eleve elutasító hozzáállása miatt. Szerinte ez nagyban hozzájárul a társadalmi kiábrándultsághoz és főleg hátráltat bárminemű társadalmi megbékélést. Parlamenti évértékelő beszédében kitért a kormány által elfogadott Jövőkép 2040 Szlovákia dokumentumra, és kiemelte, hogy az nem a mostani kormányról, hanem az ország jövőjéről szól. A negatív hozzáállás és a megosztottság megszüntetésére, mivel az a lakosság számára csak rosszat, bizonytalanságot és egyre mélyülő gyűlöletet eredményez. Hozzátette, más szövetségek nem helyettesíthetik EU és NATO tagságunkat, ezért Szlovákia jelenléte ezekben a szervezetekben kulcsfontosságú. Milan Sedláček lett a Művészeti Alap az FPU tanácsának új elnöke. Az ülésen a tanács valamennyi jelenlévő tagja támogatta a megválasztását, Sedláček azonban tartózkodott. A tanács alelnöke továbbra is Lubomír Klasztinyec marad. Az új elnök az alap közjogi intézményként betöltött szerepének megerősítését, valamint a kulturális és művészeti élet valamennyi szereplőjével folytatott, nyílt párbeszédet nevezte meg főcél. Között. Mint mondta, azt szeretné, hogy a tanács stabilan és átláthatóan működjön. Milan Sedláček több mint 35 éve dolgozik a kultúra, a média és a kreatív ipar területén, szeptember óta tagja az alap tanácsának, Martina Simkovicsová kulturális miniszteri jelöltjeként. Az elnöki tisztségre már a múlt héten is pályázott, akkor azonban nem kapott elegendő szavazatot. Robert Dobrovolski ombudsman támogatja a gyógyszerek térítésének feltételeiről szóló törvény módosítását, szerinte a kormány javaslata figyelembe veszi azokat a kifogásokat, amelyeket tavaly az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában fogalmazott meg. Különösen fontosnak tartja, hogy a kivételes esetben történő gyógyszertérítés törvényben rögzített jogosultsággá váljon, világosan meghatározott feltételekkel. Az ombudsman szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, hogy az ilyen kérelmek elbírálása az egyes egészségbiztosítók belső szabályaitól függ. Ehelyett minden biztosítottra egységes szabályok vonatkoznának. Dobrovolski azt kéri a parlamenttől, hogy a módosítást már az ülésszak elején tárgyalja, hogy egyes részei november 1-én hatályba léphessenek. Úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben az unió helyzetéről tartott beszédében azt mondta, a testület az uniós tagállamok, valamint Ukrajna, Nagy-Britannia, Norvégia és Kanada vezetőit tömörítené, és a növekvő biztonsági fenyegetésekre adott válaszokat hangolná össze. Von der Leyen emellett egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló európai biztonsági vészhelyzeti protokollt is javasol. Ennek aktiválása esetén valamennyi uniós tagállam összeülne, hogy összehangolja a fenyegetésre adandó közös választ. Kína hivatalosan megnyitotta a 134 km hosszú Pingszlu csatornát, amely közvetlen tengeri kijáratot biztosít az ország délnyugati térségei számára. A csatorna Nanninget köti össze a Kína és Vietnam között fekvő Tonkin-öböllel. Az új vízi út több mint 560 kilométerrel rövidíti le az áruszállítás útvonalát, a szállítási költségek pedig 18-30%-kal csökkenhetnek. A projekt 4 évig épült és több mint 9,3 milliárd euróba került. A kínai állami média évszázadunk projektjének nevezte.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a frontmentes, nyugodt, eseménytelen időjárás, a napsütést gyenge fátyolfelhőzet zavarhatja időnként. A légmozgás déli irányúnak és mérsékeltnek, délután kissé élénkülőnek várható. A délutáni időszak kellemesen melegnek ígérkezik, 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet, napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a 63-os főúton Gelle után Dunaszerdahely irányába, három személygépkocsi ütközött egymásnak, az érintett szakaszt felváltva tudják kikerülni, és körülbelül 10 perces fennakadással kell számolniuk az arra közlekedőknek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Skukálek Lajos komáromi festő több mint 60 éve van a pályán. Gútai kiállítása kapcsán beszélgettem vele a festészetről, az alkotásról, és arról a hosszú kihívásokkal teli útról, amelyen eljutott odáig, hogy a festészet az életévé és a hivatásává váljon. De hogyan és miért kezdett el már gyerekként festeni? Hogyan lett a gyári munka mellett megélhetési festő, és hogyan adta el első képeit faluról falura, járva és házalva? Mit jelent számára a múzsa, és hogyan találta meg autodidakta módon a saját stílusát úgy, hogy soha nem tanulta a festőmesterséget? Elfogadta-e őt a művésztársadalom, kik és mik voltak rá a legnagyobb hatással, és hogyan jutottak el a képei a galériákba? De arról is beszélgettünk, hogyan lett művész abból a kisgyerekből, aki saját bevallása szerint semmiben sem volt igazán jó, és aki később sem akarta azt az utat járni, amelyet az édesapja szánt neki. Mi kell ahhoz, hogy valakiből művész váljon, és több mint 6 évtized után mit jelent számára maga a festészet? Skukálek Lajossal Violini otthonában beszélgettünk, ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló órában.

0: Élénk színek, álomszerű alakok, groteszk humor és a valóságon túli világ. Néhány jellegzetes vonás Szkukálek Lajos képeiről. A komáromi születésű festő, grafikus és illusztrátor alkotásaiból augusztus 13-án nyílt kiállítás a Gútai Városi Hivatal aulájában. Hogyan születnek ezek a nehezen besorolható, egyszerre játékos és elgondolkodtató művek? Mi alapján válogatta össze a Gútai tárlat anyagát? És mit jelent számára közel 5 évtized után a festészet? Erről beszélgetünk Szkukálek Lajos festőművésszel, Violinban található műtermében. Szervusz!
1: Szervusz, és csókolom meg minden a többieknek.
0: Kezdjük a jelenlegi kiállítással. Milyen gondolat vagy milyen koncepció alapján válogattad össze a Gútán látható képeket?
1: A kiállítás azért jött létre, mert egyszer már volt ott, és tetszett a vezetőségnek, lehet, hogy a gútaiaknak is, ezt nem tudhatom. És újra meghívtak, hogy legyen egy kiállítás, és most próbáltam más képeket vinni, mint ezelőtt. Ezelőtt felvonultattam nagyobb méretű képeket is, és most inkább valami mást. Vannak olyan képek, amiket komolyan gondolok, no, azok tűnnek a legkomolytalanabbnak. Aztán vannak olyan képek, amiket nem gondolok annyira komolyan. Azok fogyaszthatóak, azok általában szimpátiát váltanak ki. Ezek tájképek, csendéletek és mindenféle ábrázolások. Hát az agyamentebbek, azokról azt hiszem, hogy illetve a többiek azt hiszik, hogy azok az én álmaim, meg az én kitalációim, pedig nem teljesen azok, hanem hát azok úgy folynak ki az ecsetből, tehát nincs mögöttük semmiféle koncepció, semmiféle elképzelés, csak olyan játékok.
0: Újabb festmények találhatóak itt, vagy régebbiek is vannak ezen a tárlaton?
1: Hát ez olyan vegyes felvágott, vannak régiek is, újak is. Vannak olyan képek is, amik 30-40 évvel ezelőtt készültek, és vannak olyanok is, amik egy-két hónappal ezelőtt. Mivel, hogy én 4 éves koromtól festek, hát a gyerekkori képeim nincsenek ott.
0: Igen, egy interjúdban egyébként mesélted, hogy már nagyon korán tudtad, hogy festő szeretnél lenni, szinte kisgyerekkorod óta. Mi ragadt meg téged akkoriban a festészetben, illetve a képekben?
1: Az égvilágon semmi, azt se tudtam, hogy van festészet, meg hogy van olyan, hogy valaki abból él, hogy rajzol, vagy hogy szobrot csinál, mert hát olyan kisgyerek voltam, én el voltam foglalva a saját bajaimmal. De én már unom mesélni, ezerszer elmeséltem, és aki engem ismer, az ezerszer hallotta is, de tulajdonképpen annyi, hogy én beteges gyerek volt,

0: festészettel kapcsolatosan?
1: Az a rész, az mindig nagyon kellemes volt. El lehetett bújni, meg lehetett úszni az életet. Tehát ez nálam ez életmegoldás. Nem az, hogy a hobbim lett volna, mindenki jobban rajzolt, mint én. Tehát voltak a jó rajzoló gyerekek az iskolában, és akkor nézegettem, hogy lehet megcsinálni. Egyikből se lett festő. Mert aki mondjuk multitehetség, az vagy az van, hogy ahogy szokták keleten mondani, hogy ás 3 kutat, vagy 10 kutat, de egy sem megy mélyre, mert hát nincs annyi ideje. Mivel ugye nem vagyok multitehetség, azért aztán én egyetlen egy kutat ástam, és az 60-valahány évig. Hát persze, hogy picit mélyebbre ment.
0: Mi lehetett az oka annak, hogy mélyre ástál a festészet területén? Tehát, hogy miben tudtál különbözni a többiektől, akikből végül nem lett festő?
1: Hát a többiekből azért nem lett festő, mert föl sem merült bennük, hogy festők legyenek, ők egyszerűen csak jó rajzoltak. És ha valami az embernek egyből jó megy, például én valamikor jógáztam nagyon fiatal koromban, az annyit jelentett, hogy egy jógakönyv a kezembe került, ami egy, nem tudom, 300 oldal volt, akkor én kinyitottam körülbelül a 200-adiknál, és jöttek egyre nehezebb gyakorlatok, és akkor úgy éreztem, hogy én ezt mindent meg tudom csinálni, és mindent megcsináltam, nagyon hajlékony voltam, és ebben letudtam a jógát. Na most, hogyha én nekem egyből ment volna a festészet, akkor nem az jut eszembe, hogy festő legyek. Életmegoldásként se, hogyha egy olyan sikeres gyerek lettem, akit mindig megdicsérek, milyen jó focizik, milyen jó hokizik, milyen jó fog madarat, meg mit tudom én, akkor millió más lehettem volna. Így meg úgy tűnt, hogy beszűkültek a dolgok, egyetlen lehetőség van, vagy ez leszek, vagy nem tudom elképzelni, hogy mi a fene más, vagy valami olyan, amit nem tartottam volna jó életnek, hogy elmentem, mert hát igazából mivel nem vagyok tanult festő, én elkezdtem villanyszerelni, amihez ugye nem értek, aztán csőszerelő voltam apám mellett, amihez ugyancsak nem értek, tehát jó volt mintavételezésnek az, hogy biztosan tudjam, hogy na, ezeket én nem akarom csinálni. Ez nem azért, én nagyon tisztelem azokat a mestereket, akik ilyet tudnak csinálni, csak annyira nem szórakoztatott, nem vonzott, és én a hajógyárba is úgy jártam, hogy a pufajkám alatt ott volt némi kaja, meg rajzeszközök, hát egy füzet, meg egy ceruza. És az apám mellett dolgoztam, és ott abban a fényben én rajzolgattam a melósokat. Tehát úgy voltam, mint Mednyánszki a harctéren, hogy ő festette, vagy rajzolta a katonákat. Mit tudom, hát én meg ott a melósokat.
0: Korábban úgy nyilatkoztál, vagy úgy fogalmaztál már, hogy nem is festőművésznek tartod magad, hanem képfestőiparosnak, vagyis megélhetési festőnek. Miért? Miért gondolod ezt így?
1: Én minden festőt tulajdonképpen megélhetési festőnek tartok, kivétel azt a néhányat, akik nem szorulnak rá, vagy nem tudnak eladni képet. Mert aki nem tud eladni képet, akkor az építhet köré egy gyönyörű várat, hogy hát azért az nem semmi, hogy ő ezt nem pénzért csinálja, és hogy ez az igazi művészet. És tulajdonképpen, hogyha nem veszik, és nem tetszik, akkor még igazabb művészet, akkor az mindent meghalad, az csúcs. Tehát gyógyíthatjuk magunkat sokféleképpen. Aki képet eladott, vagy képet eladni szándékozik, vagy képet szeretne eladni, vagy ebből szeretne élni, bár nem könnyű, nagyon nehéz, állítólag nem túlságosan sokan csinálják, mert egy rakás olyan mestert ismerek, aki tanít, kollégáim, már úgy értem, úgy kollégáim, hogy hát ők is festészettel foglalkoznak, és mellette főiskolai tanárok, középiskolai tanárok, és mindenféle tanárok, és én ezt a részt mondjuk nem is értem, tehát hogyha én bekerültem volna egy művészeti főiskolára, vagy egy akadémiára, akkor valószínűleg az van, hogy én az első év első napján bementem, aztán nem megyek haza többet, akkor én ott aludtam, és ott festettem, és az annyira vonzott nekem, az mindig álmom volt, hogy én tanult festő legyek. Tehát én mindig arra készültem, amikor inas iskolába jártam, akkor én minden évben mentem fölvételizni. Először Budapestre mentem, ott fölvettek, de nem jutottam ki, mert Huszák elvtárs azt mondta, hogy ő most akkor bezárja a boltot, és 10 évig nem lehet menni Magyarországra. Csak volt egy lehetőség, hogy átszökök, átúszok a Dunán, elővetem magam, vagy valami ilyesmi, de ezek nem tetszettek annyira. Visszamentem az inas iskolába, köszöntött a Kovács tanár úr, nem túl vidáman, mert már egyszer elbúcsúztunk, hát én voltam a problémás gyerek.

0: És akkor visszajöttem, akkor befogadtak újra. Egy év múlva elmentem Pozsonyba fölvételizni, akkor oda fölvettek megint csak, és hát én jól töltöttem a nyarat, úgyhogy szeptemberre terhes lett az a lány, akivel éltem, az első feleségem, és megszületett belőle a lányunk, így aztán én nem mentem semmiféle iskolába, elmentem katonának. Aztán elkezdtem érettségére gyúrni, elmentem a komáromi gimnáziumba, és akkor a Szigeti Lacival, meg sokakkal elkezdtünk a gimnáziumot járni, de hát én nem sokáig jártam, mert mentem katonának, úgyhogy egy év után azt is abba hagytam, úgyhogy én egy ilyen barbár félművelt ember vagyok, mert a félművelt az onnan jön, hogy én nagyon sokat olvastam, és nagyon sokat foglalkoztam társművészetekkel, mozgásművészettel, táncoltam, tájcsisztam, mindenféle csináltam, sok mindent tanultam, de magamtól. Szószoros értelemben autodidakta vagyok. De a festészetben is. Mert az az igazság, hogy volt nekem egy nagyon jó mesterem. Volt egy rajztanárnőm, a Gerhard tanítónéni, aki mindig kétségbe vonta azt, amit csinálok, és mindig azt gondolt, hogy én hazudok és lopok valakitől. Szerintem valahol igaza volt. Mert lehetséges, hogy én lopkodtam abból, amit láttam, nem konkrétan képről, hogy mindegy. Tehát neki voltak föntartásai velem szemben, a mester Péter pedig akkor karolt fel, hogy ilyen hülyeséget mondjak, amikor kiderült, hogy én Pestre nem mehetek ki. És azt mondja, hogy szeptembertől a művészeti iskolába én fogok tanítani. Ha eljössz, akkor örülni fogok. Elmentem, és a legtöbbet azért tanultam tőle, mert avval kezdte, hogy egórombolás. Én aktot rajzoltam, portrét rajzoltam, én föl voltam készülve. Hát 1000 fölött volt jelentkező Budapestre, és annyiból fölvettek, az azért nem akármi, és talán 40-et vagy 50-et vettek föl a kisképzőre akkor. Akkor az egy nagyon nagy dolog volt. Tehát én föl voltam készülve, és a Péter lejött a pincémbe, és volt ott egy ilyen, mit tudom, 20 centi magas papír oszlop, ilyen A0-ás papírokban, és hát ott mindenféle tanulmányra azok voltak, és Péter így megnézte a fölsőt, és így a lábába így megpiszkálta, azt mondja, ennyi? Mondom, ennyi. Megfordult és elment. Egyetlen egyet nem nézett meg belőle. Utána elmentem hozzá, és tudta, hogy mit tudok és mit nem. Odaállított a falhoz, volt egy nagy csomagoló papír, és húzzá csíkokat. Isten tudja, mert csak vonalakat húztam. Utána csak köröket rajzoltam. De az olyan volt a Péternél, én annyira szerettem. Bementem az inas iskola után egy órakor, akkor egy órakor együtt nyitottuk az iskolát, én elkezdtem rajzolni, odaült mellém, beszélgettünk. Elment máshoz, visszajött, beszélgettünk. És a balettól kezdve, a színház, az irodalom, minden. És a Péter öntötte belém azt, amit úgy gondolt, hogy nem ott tudnom kell, vagy amit el akart pletykálni. És akkor este 8-kor vagy 9-kor, nem tudom mikor, teljesen, lehet, hogy 6-kor zártuk be az iskolát, együtt sétáltunk valahol haza, és másnap ugyanez, egy szombatig, és az egész évben. És én ebben tulajdonképpen az egy éve letudtam, ő abba hagyta a tanítást, én meg abba hagytam az iskolába járást.
1: Már ekkor biztos voltál abban, hogy festőművész akarsz lenni, vagy még nem volt ezzel kapcsolatos konkrét jövőbeli elképzelésed, és egyáltalán mikor jött el az a pillanat, amikor tudtad, hogy te megélhetési festőművész szeretnél lenni?
0: Álmodozó voltam, mint az összes többi bolond, aki festészettel vagy művészettel foglalkozik, és én is azt hittem, hogy ez valami szent dolog, valami csoda, valami olyan, amiért érdemes élni, és ha pénz szóba került, akkor elszégyeltem magam, meg olyan snassz volt. És ez egy idő után el kellett jönnöm, amikor a hajógyárba kerestem mondjuk 1300 koronát, és reggel Gútáról 5 óra felé jött be a vonat, akkor ledolgoztam a napot, akkor már nem villanszerelő voltam, már csőszerelő voltam, mert az apám meg akart menteni, hogy itt több pénz lett, nem lett több pénz, csak több munka lett, és akkor azt mondta, hogy az nem ember, akinek nincs ennyi és ennyi túlórája, mert apám ilyen sztahanovista volt. És akkor ott maradtam még, 4 órakor úgy döntött ő, hogy maradunk, és akkor 11-ig dolgoztam, akkor 11-től hazamentem, ugye a vonattal, Kiszálltam Gútán éjfél felé, loptam némi virágot, oda tettem az asszonynak az ágyára, és reggel 4 óra felé szépen kikeltem abba az ágyba, és mentem dolgozni. És mondtam, hogy hát ez nem lesz az így jó, ebbe csak bele lehet dögleni. Hát és pénz se volt nagyon érte. És akkor elmentünk szépen az ő szüleihöz, Apáca szakállasra. És avval az indokkal, hogy a feleségemet én követem, el tudtam szabadulni a hajógyártól. És akkor elmentem a Teslába, és akkor a Teslába dolgoztam, ott se ott túlságosan sok pénz, és elgondolkoztam azon, hogy igen, én absztrakt képeket festek, meg vödörrel, meg mésszel, meg rongyokkal ökörködök, és ezek a képek jók. De erre vevő, nem hogy itt, szerintem sehol nincsen, lehet, hogy van New Yorkban, de New Yorkban nem nagyon járunk. Közben nagyon sok tanulmányt csináltam, tehát a szomszéd gyerekeket, rokonokat, mindenkit portréztem, meg mit tudom én, alakrajzt. És kimentem a temetőbe, és azt mondtam, hogy jó, akkor kezdjük el. És mondtam, hogy jó napot kívánsz, Kukálek Lajos. És a fű megmondja, én pedig fűszál vagyok, és akkor lerajzoltam a fűszált, jól odafigyeltem. Aztán a virág, bokor, fa, mindenféle. Én tájképet életemben nem festettem. Nem, abszolút nem érdekelt, mondom, minek ilyen hülyeségekkel foglalkozni. Az ember, meg a figuralitás, meg ilyesmi az érdekelt, az anatómia. Megtanultam valamit ebből, és volt egy Lobkovics, vagy a 500 forintos, vagy valamilyen forintnak a hátulján volt egy ilyen romantikus tájképszerűség, valami bükkfa, vagy nem tudom, most azt sem tudom, milyen a bükkfa, tehát valamilyen nagyon-nagyon barokkos, pompájú, ilyen kiteljesedett káposztaszerű fa, és abból én csináltam egy tájképet. Aztán csináltam mindenféle ilyen görög tanulmányokat, ezt, és egyszer csak ugye a hónom alá kaptam őket, volt egy ilyen megérzésem, intuícióm, hogy indulj el, Lajos. És elmentem valamelyik faluba, ahol nem ismertek engem, és az első házba beállítottam, hogy jó napot kívánok, képeket árulok. És hát valószínűleg mondták, hogy és akkor mi van? és ez egy darabig így ment, hogy leszórakozzon már, meg, és egyszer csak valaki mondta, hogy hát jöjjön be. Bementem. Hát erre nem voltam fölkészülve, bár erre vágytam, és akkor mutassa meg. Megmutattam, megnézegették. Azt mennyi adja? Hát mondom, mit tudom, 30 koronáért, az ugye most 1 euró vagy annyi. És akkor kaptak egy tájképet, egy rajzot vagy valamit. És a műtermi, nem műtermi szemét volt ez, hanem műtermi, hát ilyen tanulmányok, meg készülve arra, hogy mi van, ha ebből pénzt is lehet csinálni, és nem csak kockákat festesz meg vödörrel, meg éhen halsz mellett, hanem esetleg lesz belőle valami pénz. Tehát így lesz a művészből megélhetési festő. Tehát ez a gyönyörű ív. Másik ház, harmadik ház, tizedik ház. Egész nap járkáltam, és többet kerestem, mint a hajógyárba egy hónap alatt. Tehát az egy nap alatt. Hát ez már azért úgy elgondolkodtató, hogy lehet, hogy nem is kell éhen halni a festészet mellett. Ez vonzó vált, és akkor én 10 évig ezt csináltam, hogy lehet, hogy nem 10, mindegy, most úgy tűnik így visszamenőleg, hogy 10 év, hiszen 20 éves voltam, tehát most meg 70, 50 éve volt, és hordtam a képeimet, de most már az volt, hogy egész héten én mindig, most is úgy volt, ha olyan életem lenne, reggeltől estélig festenék, és akkor olyan életem volt, mert egy blokklakásban laktam, tehát nem dőlt le a kerítés, és a kutyákkal se kellett foglalkozni, meg a macskák se szültek éppen. És hát a feleségem ellátta, az első feleségem ellátta a dolgokat körülöttem, én pedig bementem a műterembe, föltettem valamit, egy jó zenét hozzá, és festettem. Aztán bementem a Teslába, ahol dolgoztam, és ott is kialakítottam egy sarkot magamnak, mert én ott beállító voltam. Már gépeket kellett volna beállítani, tehát én reggel beállítottam oda, hogy ott legyek, de érteni a gépek, az nem értettem, hogy svájci Comax, vagy milyen gépek voltak, amik vágtak ilyen drótokat. És hát én azt nem nagyon tudtam megjavítani, csak elrontani azt a gépet. Ha valami baj volt vele, akkor inkább a mester kínlódott vele, vagy olyan értelmes tanult emberek, akikhez értettek, én pedig festettem, és szórakoztattam a népet. Beszélgettem az emberekkel, meg hallgattam őket, meg ilyesmi, és közben festettem a képet, és naponta megfestettem 5-10 képet. Akkor hazamentem, akkor is festettem, tehát volt marha sok. De hát mondom, ezek egy euró, meg 2 euróért mentek el, tehát 30, 60, aztán később már nagyobbak a drága. Tehát így lettem én képárus vigéc. És egyszer elindultam a galériák felé úgy, hogy a Bödög Zsiga sajnos meghalt, 53 éves korában, ha jól emlékszem. Ő volt a legjobb barátom akkortájt, és egy csillagász Nagymegyerről. És eljött velem képet árulni egyszer. Aztán hazavitt engem berúgva, mert én 5 évenként beszoktam rúgni, most már nem, akkor 5 évenként, de úgy, hogy úgy öntudatlanra. És ez az ő társaságában történt akkor éppen azért, mert úgy bíztam benne, hogy nem hagy meghalni az útszélén, mert jó barátok voltunk, és árultuk a képeket, és ő élvezte azt, ami körülötte volt, a dumákat, az öregeket, a visszautasítást, meg mindenfélét, és közben, amikor megkínáltak, akkor ittunk is. És nem mondom, hogy valahogy azt én ágyba kerültem, csak nem tudom, hogy hogyan. És az igaz, mondta, te figyelj, menjünk fel galériázni. Mondom, hova menjünk fel? Szóval van olyan, hogy galéria. Mondom, aha. Hát Komáromban nem nagyon volt, a múzeum volt. Fölmentünk Pozsonyba az Obchodnára. Mi az szép lakutca. Bementünk, és letettem azokat a képeket a fal mellé, bekeretezve akkor már, mert azok nem voltak bekeretezve, bekereteztettem, letettem. És kérdezik, hogy mennyit tud itt hagyni? Hát nem tudom, 6-8-10 kép volt. Hát mondom, mindet. És azért, és mennyibe kerülnek? A Zsiga belerúg a lábomba, így, hogy észnél legyél. Hát mondom, 2500 darabja. Megszoroztam egy kevéssel. Azokat a képeket, amiket addig 60 év adtam. Két hét múlva fölhívtak, hogy tudnék-e vinni képeket. Mondom, mi a probléma? Hát, hogy mindet eladtuk. Ó, mondom, vége a képárusig és korszaknak. És így züllött le az, és akkor lett a galériás korszak, és aztán elkezdtem dolgozni a 18 galériával.
1: Festőművész lettél ekkor hivatalosan?
0: Festőművész nem vagyok máig se, viszont a Szlovák Képzőművész Szövetség évente vett fel embereket. Most azt nem tudom, hogy az akadémiát végzetteket, vagy a művészeti főiskolákat végzetteket automatikusan vették föl, vagy őket is zsűrizték. A lényeg az, hogy én elmentem oda megpróbálni, hogy akkor most ez mi, amit én csinálok. Már csak azért is, mert elég komoly sikere volt. És a festők között is, tehát szerették a dolgaimat. És volt olyan, hogy nyárasdi festőtábor. És oda elmentünk, és akkor voltak azok a akkor végzettek, Krascsencs Alex, Dolán Gyuri, Magyarországról sokan, Tihanyi, Szenyor, és még vagy 30 vagy 50 ember. És ezek ott festegettek, rajzolgattak, én is, csak mivel én nem ismertem őket, és hát ők nagyon egybetartottak, hát én úgy egyedül voltam, és nyárasdon kimentem a tábor elé egy olyan 20 méterre, letettem a festőállmányt, és körbe fák voltak, és megfestettem azt a részt, ami ott volt. Fordultam egyet, azt is, és így mentem így körbe, és tulajdonképpen egy méteren forogtam, és csináltam 8-10 képet. Hát ők megjöttek haza, kicsit berúgva, kicsit összeveszve, kicsit összeverekedve, mert ők meg témát kerestek valahol ki. Nekem eszembe se jutott, hogy létezik olyan, hogy témakeresés. Hát mit kell témát keresni? Hát ahol vagyok, az a téma. Jött a Nagy Jancsi, a szobrász, meghalt. És azt mondja, te ki vagy? Hát mondom, csókolom, én Szkukály Lajos vagyok. És akkor bemutatkoztunk egymást, hogy mit csinálsz? Hát mondom, nem, mint az ábra mutatja, festek, úgy voltak téve, ott száradtak az olajképek. Azt mondja, hát ez jó. Mondom, tetszik? Hát, ez nagyon jó. És aztán meglettem dicsérve, és el lettem fogadva, és a Jancsival mi kezdtünk jó barátok lenni. Hát azért ő jóval idősebb volt nála. Ja, és a másik dolog, hogy délutánon, vagy este felé együtt néztünk valami kis tévét, valami disznóságokat, akkor az nagy dolog volt. Megbeszélgettünk, meg ökörködtünk, meg mit tudom én. És akkor kezdtek úgy elfogadni, meg utálni, egyszerre. Nekem volt ilyen stóc papírom, és volt valami írószerszámom, és én monar rajzokat rajzoltam. A magam szórakoztatására. És akkor átretettem. megint rajzott, megint hátatott, és 20-30-40 rajzott megcsinált, miközben ők beszélgettek. Nem őrólók, hanem ilyen hülyeségek. Aztán mit csinálsz? Kérdezték a nagyok, akkor végzettek. Hát mondom, rajzol. Mutasd. Megnézte. Azt mondja, ez mind nyomdakész. Mondom, az jó, de az mit jelent? És mondtam, hogy hát, hogyha elmész egy újsághoz például, vagy egy könyvkiadóhoz, akkor ezeket a rajzokat be lehet tenni egy könyvbe, vagy egy újságba, hülye gyerek. Ah, mondom, az jó, aztán megpróbáltam. És akkor egy darabig illusztrátor voltam, és hát abból is jött némi pénz, de abban nem volt túlságosan sok. De viszont az volt, hogy irodalmi újságokat kerestem, egészen Jugoszláviáig le, mindenféléket, és azoknak én fénymásolatokat küldtem le ezekről a rajzokról. És akkor jöttek vissza a lapok, időnként honorárium is, és akkor én illusztrátor lettem.
1: Szóval valóban megélhetési képzőművész lettél és voltál, de máig ugye éppen még a beszélgetés előtt említetted, hogy híresen nagy a munkatempód. Mennyi festményt festesz évente körülbelül, egyáltalán meg tudod-e számolni? Milyen gyors a munkatempód?
0: Volt olyan, hogy fölmentem Pestre, és 5 nap alatt festettem 50 képet. Ennyit nincs értelme festeni, ezt nem is azért festi az ember. De talán azért, mert van egy bizonytalanság bennem, aztán egy vágy arra, hogy megfessem a jó képet, és az én elképzelésem szerint a jó képet azt úgy lehet megcsinálni, hogy a lehető legtöbbször legyen a kezedben valami olyan eszköz, amivel képet lehet csinálni, és éppen fabrikálj valamilyen képet, és az ihletről megvan a saját véleményem, szerintem úgy hülyeség, ahogy van, pedig van ihlet. Az ihlet az, amikor meg tudom magamat haladni, amikor én jobb vagyok, mint normálisan lennék. Tehát a képességeim akkor meg sokszorozódnak, vagy meg kétszereződnek, hogy szerény legyek, és akkor olyan kép folyik ki az emberből, ami normális esetben nem tudna megcsinálni. Na, tehát ez a publikus változat, amit szerintem úgy el lehetne adni, hogy azért fest az ember sokat. A másik pedig a létbizonytalanság, mert festészetből megélni az nem annyira egyszerű dolog. Tehát nekem nincsen főnököm, az nagyon jó. De nincsen fizetésem se, az már nem olyan jó. És hát ki vagyok szolgáltatva annak, hogy a képem, úgy szoktam mondani, hogy én úgy festek sokszor, hogy kinyalom a kedves vevőnek a szemét. Tehát egy olyan képet festek, hogy ne tudja nem megvenni. De ez egy nagyon, nagyon hülye helyzet, mert én nem feltétlenül olyan képet akarok festeni, de abból tudok megélni. És egy időben versenyeztettem azokat a képeket, amiket komolyan gondolok, amik nagyon komolytalan képek voltak, de azok bévűről jöttek. Tehát ez ilyen paradox helyzet. De én azokat tartottam a jó képeknek. És azokat a képeket én annyiért tudtam eladni, mint a Commerce-nál képeket, amit akár kilóra tudtam volna gyártani. És mondom, ebbe benne van nekem az összes tehetségem meghaladva, mert ihletett állapotba festettem. És ez pedig olyan, hogy csak a kezem van benne, és ugyanannyit ér. És akkor elkezdtem irid lenni, és azt mondtam, hogy én ezt nem adom. Annyira nem adom. Akkor meghagyom magamnak őket. És itt rontottam el, mert onnantól kezdve nem festettem ilyet, hiszen nem volt benne pénz. Tehát nem könnyítettem meg a létemet. De hát ugye anyagba élünk, mindenre fizetni kell, és akkor a jó képeket egyre kevesebbet festettem. Tehát én fizettem rá.
1: Itt a beszélgetés előtt mondtál egy olyan érdekes mondatot, de talán most a beszélgetés során is megemlítetted, hogy neked a festészet az menekülés. Mi elől?
0: Hát az élet nehézségei elől. A másik dolog, hogy valamikor, most már nem tudom, hogy így van-e, mert most azt nem érzem, valamikor presztízs volt művésznek lenni. Ha valakire azt mondták, hogy mondjuk íróköltő, szobrászfestő, filmrendező, színész, remélem nem hagytam ki senkit, akkor nem, hogy megemelték a kalapjukat, de úgy visszább az agarakkal. Egyfajta tiszteletet vagy szeretetet, elfogadást. Szerintem ezt mindet megkapta az ember. És én éreztem is az életemben nagyon sokszor, hogy kivételezett vagyok, és csak ettől, mert nem vagyok szebb, meg nem vagyok okosabb, meg nem vagyok jobb a többieknél, viszont festek. És hogyha mondjuk elmentem valahova, ki az, aki szereti ilyen helyekre járni, hogy hivatalokba. Bementem egy hivatalba, és akkor mivel, hogy ismertek, elnézték a hülyeségeimet, a naívságomat, az, hogy valamit nagyon nem értek, nagyon nem tudom, nagyon elrontottam, és helyrehozták helyettem. És ez is jó volt. Nem tudom, ez hogy tartozik ide. Valamikor, amikor én kezdtem, akkor biztos rosszul mondom, de az arányok azok jók, hogy volt szlovákiai magyar, vagy annak magát gondoló festőből, képzőművészetből 15, de maximum 50, akiről tudtunk, vagy tudhattunk volna. Most, ha végigmegyek Komárom, Dunaszerdahely, vagy bármelyik város utcáján, valószínűleg találkozom legalább 5, tehát egy alkalom, legalább 5 olyannal, akinek a képzőművészethez köze van, itt végzett, ott végzett, amott végzett. Nagyon sokan lettek. Nem jelenti azt, hogy megélnek belőle. Azt sem mondom, hogy meg akarnak belőle élni. Volt egy kísérlet az életükbe, jó ötletnek tűnt, elmentek egy akadémiára, és esetleg megbánták. Mondjuk a lányommal az van a tündével, hogy ő félelmetesen jó rajzolt. Tehát úgy, ahogy én nem tudok. Tehát realisztikus dolgokat. És akármelyik, tehát a Plzenyin is, a Besztercebányai és a Pestin is, a vezető tanár, a grafikai tanszék, a vezető tanár leült hozzá, és azért tűnik-e, gyere ide, ülj le. És volt, aki azt mondta, ha ütnének, se tudnék úgy rajzolni, mint te. De minek csinálod? Az mire jó? És az a hülyeség, hogy ezt én indítottam el benne. Hát ő műterembe született, tehát a gyerekeim műterembe születtek, volt úgy, hogy úgy értünk, hogy egy bakrosz le volt téve, festőállomány, mert ez ott volt baba lent. Tehát ebben nőttek fel. És látták azt, hogy amikor azt mondtam, hogy kinyalom a kedves vevőszemét, tehát akkor az nagyon meg van festve. Akkor tűjecset, mindenféle nagyon meg van csinálva. És hát azt látták, és ők erre törekedtek. Azt hitték, ez normális. Ez már nem normális. A sikere volt vele, vagy lehet, hogy volt irigység is körülött, hogy hogy tud ilyet csinálni, de hát tulajdonképpen meghasonlott ez a dolog nála. Azt mondta, hogy hát hogyha ezek a nagyon okosak emberek azt kérdezik, hogy ezt miért csinálod, akkor miért csinálom? De lehet, hogy ezt másképp mesélni, csak én fejemben így van. Presser mondott valamit egyszer azt, hogy a saját szavaimat, nem azt állítom, hogy ez így volt. Én így tudom, én így emlékszem rá. De tudod, nincs olyan, hogy objektív igazság, ha szubjektív igazság, vagy szubjektív valami van, hogy az igazság, az a fene se tudja. Tehát én így emlékszem.
1: Ugye a festményeid azok szürreálisak, sőt, neveztek téged már a Felvidék Daliának is. Tehát ki volt hatással, és hogyan jellemeznéd a saját stílusodat?
0: Hatással tulajdonképpen nem ki, hanem mi. Bármi, aminek volt formája vagy színe. Tehát a látvány, hát aztán persze festők is. Én a képeimet úgy hívom, hogy mármint azokat a képeket, amiket komolyan veszek, azokat a komolytalan képeket úgy hívom, hogy mesélő képek. Mert egy ilyen kép, azt el lehet mesélni, de volt olyan, hogy jött a kedves látogató, és ki volt a kájtó, és hogy meséljek róla valamit, és mondtam, hát ez a mesélés, ez valahogy úgy van, hogy reggel én ezt mesélném, délbe ezt, ha szomorú vagyok ezt, ha vidám vagyok azt, tehát nagyon sok története van ennek. Ezek apropók arra, hogy az ember össze-vissza hazudozzon, fabuláljon valami. És hát a festészetem is olyan össze-vissza hazudozás, tehát játszok a formákkal, egyik forma hozza a másikat. Ha valami oda nem illő van, akkor azt úgy kell oda festeni, hogy látszon, hogy nem odaillő, de mégis odaillő. Tehát ilyen paradox helyzeteket teremteni. Tehát ha mondjuk rám dőne a Nemzeti Bank, ami ugye nem fog, és marha sok pénzem lenne, és csak olyan képeket festenék, amit én szeretek, hát akkor csupa olyan festét, ami lehet hülyéskedni. Játszani, mesélni. Amit a költők csinálnak, ha őszinték. Hát, ha nem őszinték, akkor költészetet csinálnak, és magas irodalmat.
1: És visszatérve a Gútai kiállításhoz, ott ugye említetted, hogy vannak komoly és komolytalan festményeid, vagy általad komolynak és komolytalannak tartott festmények. Hogyan oszlanak el, és melyiket, vagy mit ajánlanál az ott kiállított festmények közül a látogatóknak?
0: Ajánlani azt ajánlom, hogy nézzék meg, és ha ad élményt, akkor örüljenek annak. Ha nem férnek a bőrükbe, akkor vásároljanak képeket, ami nekem nagyon jó lesz, és hogyha szerencséjük van, akkor nekik is. Ez egy érdekes dolog, ez a képvásárlás, mert most már az új gazdagék, azok azért már túl vannak azon, hogy mindenhez értenek. Valamikor úgy volt, hogy az új gazdag az tudta azt, hogy ő tudja a tutit mindenbe. Tehát nagyon jó hokizik, és nagyon jó focizik, és ejtőernyővel is, amikor kiugrik, akkor az valami csoda. És képet is jól tud választani, és most már okosabbak. Most már visznek magukkal művészettörténészt, kurátort, valamit, aki sajnos befolyásolva van természetesen, mert van egy tanultsága, aztán van elkötelezettsége bizonyos festők, szobrászok felé, és akkor szépen úgy eltekeredik arra felé, hogy mindenki jól járjon azok közül, akit ő ismer. Én, ha civil lennék ezen a pályán, és mondjuk olyan hülyeség járna az eszembe, hogy képet vásárlok, akkor én a szememmel, szívemmel, lelkemmel vásárol, ami engem megfog, azt venném meg. Mert van a másik fajta, amikor az ember befektetésnek vesz képet. Erről elég sok olyan történet van, hogy a reptéren vannak olyan senki földje területek, ahol raktárak vannak, és ott nagyon sok képzőművészeti alkotás van. Amiket a vevő megvesz, de nem viszi haza, mert annyira azért nem tetszik, hogy ki is tegye a lakása, mert nem tudna vele együtt élni, de ott hagyja, és vár, kivár, mert ezt befektetésnek vette, és ez a festő, mondta neki a kurátor, művészettörténész, ez azért 5 év múlva 5-ször, 10-ször, 100-ször ennyit fog érni. Ami ugye, vagy igaz, vagy nem, de jó hangzik. És akkor ott vannak ezek a képek. Tehát nagyon rá lehet fizetni akkor, amikor az ember befektetésnek vesz képet. Mert ezt honnan tudom, hogy az, aki nekem az észt adja, annak magának van-e esze, hozzáértése, és hogy amit mond, mert az egy jóslat. Tehát nem lehet olyat mondani, hogy mit tudom, Kis Jenő képe 100-szor ennyit fog érni, 30 év alatt, 5 év alatt, 1 év alatt. Lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem. 50-50. Tehát ezt nem ajánlom senkinek. Akármilyen fölkészült emberrel is megy, ezt nem ajánlom, mert senki sem mindent tudó. Ezért mondom, hogy ha képet vesz valaki, akkor nézze rá, tetszik neki, vegye meg.
1: Mit vársz, hogyha valaki megnézi például az éppen aktuális kiállításodat? Milyen élményt szeretnél, hogy érjenek át a látogatók?
0: Tudod, azon soha nem gondolkodtam. Mert igazából nekem az élményem megvan akkor, amikor festem. Uh-huh. Tehát az egy fantasztikusan jó élmény, amikor az embernek a keze alól kijön egy dolog. Egyrészt azért, mert lelkismeret furdalása kicsit kisebb lesz, hogy ilyen hülyeségekkel foglalkozik, mert valami, ami használható, az kijött a kezébe. Én meg vagyok fizetve már avval, amikor festek. Hogyha valaki megveszi a képet, az már csak egy bónusz. Na most, hogyha? Ez tetszik ez a történet, ezt én hazudtam össze magamnak. Sokan kérdezték, mert én kívülről úgy nézek ki időnként, hogy kiegyensúlyozott vagyok, vagy boldog, vagy megelégedett, vagy jókedvű, lassan, szép, nyugodtan tudok sétálni. Tehát kívülről úgy nézek ki, hogy úgy rendben vagyok. Nem vagyok annyira rendben, de úgy tűnök. Persze volt olyan, hogy ez így volt. És megkérdezik, ha mire vagy te ilyen jókedvű, meg boldog, meg elégedett, meg minden is? Akkor találtam ki azt, hogy gondold-e, hogy én megfestettem életembe, és akkor mondhatnék őrült nagy számot, hogy mennyi képet, és ebből elég sokat el is adtak. Na most, az egész világra kerültek tőlem képek. Ha valaki vesz egy képet, az nem azért veszi önpusztításból, hogy kínozzon ez a kép engem, rossz legyen ránézni, meg valami, hanem azért veszi, mert ő neki az ad valamit. Lehet, hogy valami teljesen más, mint amit én belegondoltam, de ez már az ő magánügye. Na most, hogyha a világ úgy működik, mint ahogy újabban mondják a fizikusok, hogy ugye minden kapcsolatban van, ami egyszer találkozott valamivel, az soha nem válik el, akármilyen távolságra, galaxisokra, mert akkor is köze van egymáshoz, valami ilyesmi, és ebből én azt találtam ki, hogy a képeim is úgy vannak, hogy ők ezüstszállal, aranyszállal, nevezzünk ilyen hülyeséget, de valami közük van hozzá. És a teret átugorva, mondjuk Brazíliából, vagy a szomszéd faluból, a néni föl kell, vagy a bácsi föl kell, vagy a kisfiú föl kell, mindegy, ránézok képre, és nem azt gondolja, hogy kedves Kukálek Lajos, azt üzenem neked, hogy ránéz, és jó kedve van. És az ő jó kedvéből egy picike átjön én hozzám. És hogyha őrült mennyiségű képen van a világban, akkor őrült mennyiségű picike, jól érzem magam, jön én hozzá. Na, ezt találtam ki magamnak.
1: Ez egy jó gondolat, és egy szép, tökéletes zárszó is. Skukálek Lajos kiállítása, aktuális kiállítása a Gútai Városháza aulájában szeptember 14-ig tekinthető meg. A festőművésszel Violini műtermében beszélgettem. Köszönöm az elmúlt perceket.
0: Én is köszönöm, nekem jól esett.

Kedves hallgatóink, ez volt mára a Nyugaton a helyzet. Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órában velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Milan Sedlácsek lett a Művészeti Alap tanácsának új elnöke. Új csatorna köti össze Kína délnyugati térségeit a tengerrel. Ma is folytatódik a frontmentes időjárás, napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Peter Pellegrini államfő csalódott az ellenzék mindennel szembeni eleve elutasító hozzáállása miatt. Szerinte ez nagyban hozzájárul a társadalmi kiábrándultsághoz és főleg hátráltat bárminemű társadalmi megbékélést. Parlamenti évértékelő beszédében kitért a kormány által elfogadott Jövőkép 2040 Szlovákia dokumentumra, és kiemelte, hogy az nem a mostani kormányról, hanem az ország jövőjéről szól. Szólította a negatív hozzáállás és a megosztottság megszüntetésére, mivel az a lakosság számára csak rosszat, bizonytalanságot és egyre mélyülő gyűlöletet eredményez. Hozzátette, más szövetségek nem helyettesíthetik EU és NATO tagságunkat, ezért Szlovákia jelenléte ezekben a szervezetekben kulcsfontosságú. Milan Sedlácsek lett a Művészeti Alap az FPU tanácsának új elnöke. Az ülésen a tanács valamennyi jelenlévő tagja támogatta a megválasztását, Sedlácsek azonban tartózkodott. A tanács alelnöke továbbra is Lubomír Klasztinyec marad. Az új elnök az alap közjogi intézményként betöltött szerepének megerősítését, valamint a kulturális és művészeti élet valamennyi szereplőjével folytatott, nyílt párbeszédet nevezte meg főcél. Között. Mint mondta, azt szeretné, hogy a tanács stabilan és átláthatóan működjön. Milan Sedlácsek több mint 35 éve dolgozik a kultúra, a média és a kreatív ipar területén, szeptember óta tagja az alaptanácsának, Martina Simkovicsová kulturális miniszteri jelöltjeként. Az elnöki tisztségre már a múlt héten is pályázott, akkor azonban nem kapott elegendő szavazatot. Robert Dobrovolski ombudsman támogatja a gyógyszerek térítésének feltételeiről szóló törvény módosítását, szerinte a kormány javaslata figyelembe veszi azokat a kifogásokat, amelyeket tavaly az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában fogalmazott meg. Különösen fontosnak tartja, hogy a kivételes esetben történő gyógyszertérítés törvényben rögzített jogosultsággá váljon, világosan meghatározott feltételekkel. Az ombudsman szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, hogy az ilyen kérelmek elbírálása az egyes egészségbiztosítók belső szabályaitól függ. Ehelyett minden biztosítottra egységes szabályok vonatkoznának. Dobrovolski azt kéri a parlamenttől, hogy a módosítást már az ülésszak elején tárgyalja, hogy egyes részei november 1-én hatályba léphessenek. Úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben az unió helyzetéről tartott beszédében azt mondta, a testület az uniós tagállamok, valamint Ukrajna, Nagy-Britannia, Norvégia és Kanada vezetőit tömörítené, és a növekvő biztonsági fenyegetésekre adott válaszokat hangolná össze. Von der Leyen emellett egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló Európai Biztonsági vészhelyzeti protokollt is javasol. Ennek aktiválása esetén valamennyi uniós tagállam összeülne, hogy összehangolja a fenyegetésre adandó közös választ. Kína hivatalosan megnyitotta a 134 km hosszú Pingszlu csatornát, amely közvetlen tengeri kijáratot biztosít az ország délnyugati térségei számára. A csatorna Nanninget köti össze a Kína és Vietnam között fekvő Tonkin-öböllel. Az új vízi út több mint 560 kilométerrel rövidíti le az áruszállítás útvonalát, a szállítási költségek pedig 18-30%-kal csökkenhetnek. A projekt 4 évig épült és több mint 9,3 milliárd euróba került. A kínai állami média évszázadunk projektjének nevezte.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a frontmentes nyugodt, eseménytelen időjárás, a napsütést gyenge fátyolfelhőzet zavarhatja időnként. A légmozgás déli irányúnak és mérsékeltnek, délután kissé élénkülőnek várható. A délutáni időszak kellemesen melegnek ígérkezik, 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet, napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt a 63-as főúton Gelle és Dunaszerdahely között, az érintett szakaszt felváltva tudják kikerülni, körülbelül 10 perc a várakozási idő a helyszínen. Ezen kívül forgalmi dugó van az R1-es autópályán Szered után Nagyszombat irányába, körülbelül 20 perc a várakozás, valamint Zólyom előtt Gyetva felől érkezve itt 5-10 percet kell várniuk az arra közlekedőknek. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Őket ereves. FM 106,7.
2: Itt a Pátria Rádió. Köszöntöm hallgatóinkat újra, ezúttal a nappali ismétlő sávjában. Az első órában részleteket hallhatnak Ardamica Zorán, Losoncon született, Füleken élő tanárral, költővel, íróval, publicistával, zenésszel januárban készült életútinterjúból, amely a napokban teljes hosszában felkerül a honlapunkra. Zorán, először is jöjjön a legkézenfekvőbb kérdés. Hogy lettél te Zorán? Ugye két testvéred van, van egy bátyád és egy húgod. Ők sokkal ismertebb keresztnevet kaptak.
3: A bátyám már nem él, ő Ferike volt, a húgom pedig Gabriella. Hát én pedig úgy lettem Zorán, hogy 1970 novemberében születtem, és innen nagyon könnyű visszaszámolni a 60-as évek végén a csúcskorukba lépő táncdá fesztiválokon feltűnt valaki, akit Zoránnak hívtak, és úgy, ahogy manapság mondjuk egy tévésorozatból valaki megkap egy Rodrigo nevet, úgy én is annak idején megkaptam a Zorán nevet.
2: Ismertél a Zoránon kívül, az élő legendán kívül más Zoránt?
3: Gyermekkoromban nem, felnőtt koromban találkoztam néhánnyal, természetesen ezek ilyen futóbeszélgetések voltak, mert hát jártunk nyaralni Magyarország déli részére gyermekkoromban, és hát ugye az akkori Jugoszláviában elég sok Zorán élt, mert ez egy, ha jól tudom, szerb vagy horvát név, tehát akik ott a határ mentén átruccantak Magyarországra, azok között elég sok Zorán volt, de egyébként a mi végeinken élő Zoránnal nem találkoztam. Aztán tudomásomra jutott, hogy ebben és abban a városban van, itt van egy, ott van kettő, tehát hogy vagyunk néhányan az országban egyébként. Múltkor ért egy kellemes meglepetés, hogy most már ebben a régióban sem vagyok névrokontalanságban, mert az egyik volt kollégámnak született gyermeke, és az is Zorán lett.
2: Az apukádat ismerjük, ismertük, nemrég hunyt el. Ugye ő ismert író, műfordító, újságíró volt. Az anyukádról viszont semmit sem tudunk.
3: Édesanyám volt az, aki megteremtette az egész családnak azt a hátteret, hogy mi művészekkel foglalkozzunk, hogy apu írhasson és fordíthasson, hogy én is írhassak, meg zenélhessek, illetve megtanuljam ezt a szakmát. A húgom színészettel foglalkozott, ő is a művészet felé tendált. Anyu volt az a biztos pont a családban, aki összetartotta a családot, akinek hála mindig volt vacsora, mindig volt vasaltruha, meg ilyesmi. Ő polgári foglalkozásban létezett, mint ahogy egyébként apunak is volt mindig polgári foglalkozása, meg nekem is van a művészi tevékenységem mellett polgári foglalkozásom. Mondom, ő volt az az összetartó erő, aki ezt a hátteret biztosította, hogy ezt mi csinálhassuk, mert anélkül ez teljesen lehetetlen lett volna.
2: Milyen gyermekkorod volt? Szép?
3: Hú, milyen szempontból? Ez egy csalóka kérdés, mert hogyha azt mondom, hogy igen, akkor nem mondok igazat, ha azt mondom, hogy nem, akkor szintén nem mondok igazat. Kettős gyermekkorom volt, ami a gyermeklétet illeti, a családot illeti, azokat a dolgokat, amik egy gyermeknek a gyerekkorát szépé teszik, az mind megvolt. Tehát azt én mindent megkaptam otthon, ilyen szempontból nekem nagyon szép gyermekkorom volt, jártunk kirándulni, egy időben volt a hegyekben egy pici nyaralónk, volt kertünk, voltak hozzá házi állatok, mindent megkaptam a szüleimtől, amit gyerek megkaphatott, ilyen szempontból nagyon szép gyerekkorom volt. De már gyermekként találkoztam azzal, hogy ugye én 70-ben születtem, hogy létezik olyan a szocializmusban is, hogy az apádnak nincsen munkája, mert politikai okokból nincsen. Amikor van, akkor a, hogy mondjam, minden munka becsületes munka, de azért akkoriban is voltak olyan szakmák, amikben inkább csak száműzték az embert, tehát hogy ilyet kell végeznie. Szembesültem azzal, hogy amikor édesanyám komolyan megbetegedett még gyermekkoromban, akkor azért nagyon nagy nehézség a családnak. Szembesültem azzal kamaszkoromban, hogy nem mehettem szintén még a apu politikai üldöztetése miatt abba az iskolatípusba tanulni, amiben szerettem volna. Úgyhogy azért volt egy csomó olyan körülmény, ami egy picikét megkeserítette a gyerekkort vagy a fiatalkort. Mondom, amit csak lehetett a szüleimtől megkaptam, amit a társadalomtól kaphattam volna meg, hát azért inkább csak meg kellett küzdeni.
2: Zorán, beszélhetünk picit apukád ebbéli tevékenységéről? Mennyire látsz te ebbe bele?
3: Hát vannak emlékeim az beszéléseiből, vannak emlékeim, a saját emlékeim a gyerekkoromból, hogy mit tapasztaltam meg, és most, hogy ugye az ember kénytelen elrendezgetni a hivatalos ügyek miatt egy csomó régi iratot is, úgyhogy most ezek ugye kicsikét elevenebbek is. A napokban lapoztam át a munkahelyeinek a sorát, meg csomó hasonló hivatalos iratot. Hát igen, apu gyermekként olyan családban nőtt fel, ahol nem tanították, tehát nem tartották ezt kifejezetten fontosnak. Kertészeti segédmunkásként kezdte a pályáját, és emellett estin érettségizett, már családapaként, édesanyámmal együtt, aki varrónő volt, tehát manuális szakmákban dolgoztak mind a ketten, majd pedig különböző szintén fizikai munkákkal foglalkozott az akkori élelmiszeripari vállalatnál, volt raktáros és hasonló munkái is voltak, és apu innen küzdötte föl magát a megszerzett érettségével és a szaktudással, valahogy az akkori, akkor nem városházának hívták, ugye MNV a népi nyelve, a helyi nemzeti bizottságon kapott egy ajánlást, hogy azt hiszem az adóügyi és bérelszámolási osztályon végzett különböző adminisztratív feladatokat, és akkor jött 1968. augusztus 21-e, amikor ő már írt egyébként, tehát ő 65-ben vagy 6-ban kezdett először publikálni, tehát ő nem tanulta az irodalmat, hanem munka mellett. Akkoriban az ilyen öntanulókat úgy nevezték, azt hiszem az első kötetének a fülszövegében is, aki azt írta, úgy nevezte, hogy self-made man, tehát az angol kifejezéssel, tehát az önmagát megcsináló ember. Mondom, valahol 60-as évek második felében kezdett a Hétben és az akkori szlovákiai magyar lapokban novellákat és egyéb publicisztikákat közölni, és hát bizony 68-nak meglettek a következményei, ő nem nagyon volt hajlandó fejet hajtani, és a normalizáció időszakában aztán elvesztette ezt az állását. Ugye ma néhányan visszasírják a szocializmust, mert hogy mindenkinek biztos volt a megélhetése, és mindenkinek volt munkája, mert aki nem akar dolgozni, azt bezárták. Igen, és aki akar dolgozni, de nem kapott munkát politikai okokból, és 2 vagy 3 hónapig nem volt munkája, azt is bezárták. És most, ahogy éppen néztem a papírokban a dátumokat, ott bizony millió kérvény mellett, ahol munka egy folyamodott édesapám volt, még a szocializmus idején egy ilyen 2-2,5 hónapos munkanélküli időszak, hivatalosan lepapírozva, ugye tehát ott arra játszott a rezsim, hogy valami nagyobb bosszú legyen, de végső soron, mivel ő már akkor íróként Magyarországon is részben ismert volt, talán az is közrejátszott benne, hogy ne történjék sajtóbotrány, vagy valami hasonló, hogy végül is kapott munkát a helyi féreg és rovarírtó brigádnál, ahol aztán egész 89 év végéig töltötte az életét.
2: Ez érdekes kettősség lehetett. Nem tudom, hogy te ebből mit tapasztaltál.

0: Tehát, hogy ott hétvégenként gulást főzzünk, és szalonnát süssünk, és pihenjünk, hanem azért vettünk egy akkoriban valami csoda folytán egy 24 áras telket, hogy ott péntek délutántól vasárnap estig bizony húzzuk az igát, mert hogyha ott nem volt megtermelve az évi 6 zsák krumpli, meg a 2 zsák káposzta, meg a nem tudom micsoda még, akkor nem húztuk volna ki a telet tulajdonképpen. Tehát megélhetési célból, és hát a hétvégéim nekem kamaszkoromban is ezzel mentek el, ami egyrészt szép volt, meg vadregényes, meg minden, de hát ugye a kamasz gyereknek lett volna jobb programja is, mint állandóan a krumplit kapálni, meg a hagymát gyomlálni. De végső soron megtanult az ember dolgozni, és megtanulta megbecsülni a munkáját, és megtanulta azt is, hogy ahhoz, hogy azzal foglalkozzak, amivel akarok, például, mint apu hétvégén te tudod csak írni, meg fordítani, mert hétközben napi 8 órát eltöltött egy rettenetes munkában, és az esték kellettek, hogy olvasson, tanuljon, és összeszedje hozzá a gondolatait. Ezt úgy láttam. Azt is láttam, amikor jöttek vissza a szerkesztőségből a kéziratok, mert nem merték közölni. Azt is láttam, amikor elutasították, és hát ugye dühöngött otthon apu, és azt is láttam, hogy sok-sok év telt el addig, amíg a 80-as évek második felében, azt hiszem 86-ban újra kapott lehetőséget először fordítani. Picit megszakítom a gondolatmenetet, így közbeékelt másik gondolatmenettel. Az első kötete a Rokon cseléd apunak 1970 végén jelent meg. Én november 4-én születtem, és a családi legenda szerint anyunak a szülészetre hozta be megmutatni az első példányt, tehát hogy kvázi velem együtt született meg a kötet, és a következő kötete pedig 89 karácsonyán az anyám udvarlói látott napvilágot, amikor én ugye éppen belecsöppentem a 89-es forradalom belsős egyetemistaként, tehát azt meg akkor mutattam meg, amikor a forradalom után azt hiszem, hogy másodszor érkeztem haza, mert nem voltam otthon, Losoncon egyetemista voltam, és akkor ritkán tudtam hazautazni. Tehát felnőtt a fia közben, és a kettő között csak a folyóirat közlések voltak, és bizony akkor a Salgó Tarjáni Palócföld mert tőle először közölni, és ezen felbuzdulva néhányan próbálták aztán itthon is segíteni a pályáját, és megengedték neki, hogy fordítson, és aztán az itthoni folyóiratokban is, hát volt egy az irodalmi szemle, de hát akkor még voltak heti lapok, meg napi lap is volt, és nem annyi heti lap volt, mint ma, tehát végső soron kapott lehetőséget apu írni, de kimaradt egy nemzet idő. Azért az ő karrierjét ez megviselte, mert hogyha valaki folyamatosan dolgozik, ott egy egész más fejlődési ívet tud leírni, mint hogyha valaki 15-20 évre kiesik a saját szakmájából, és csak a fióknak írhat.
1: Hadd kérdezzem meg, apukádnak nem volt lelkiismeret furdalása azért, mert ő általa ilyen helyzetbe kerültek a gyerekei, vagy kerülhettek volna, fogalmazhatunk feltételes módban is, vagy ebbe szerinted bele sem gondolt?
0: De folyamatos lelkiismeret furdalása volt. Ő nem mondta ezt nekünk, de mi ismertük. Nem volt ez a részéről egy egyszerű helyzet. Megalkuthatott volna, mint ahogy apró kompromisszumokat neki is, mint másoknak is meg kellett tennie. Tehát amikor azt mondjuk, hogy őt a normalizációkor kizárták a pártból, akkor ugye az azzal jár, hogy ő benne volt a kommunista pártban. Az összes papírt még nem néztem át, nem akarok hazudni, de nem hosszú évekig, hanem egy nagyon rövid ideig, mert ugye előtte is az első könyve sem jelenhetett volna meg, tehát mindig minden szerkesztőségben azt mondták neki. Időnként jártak nálunk szerkesztők, költők, írók a lakásban, megállták, hogyha Pozsonyból Kassa felé mentek, vagy valamilyen hosszabb úton, és akkor nagyon szívesen elfogyasztottak valami káposztás haluskát, meg cseresznyepálinkát az apám szobájában, tehát és úgy ismerkedtem meg, hogy hazajöttem iskolából, és egy vadidegen férfi pálinkázott a szobában, és hát kiderült, hogy nagyon jópofa ember. Mi láttuk azt, hogy ő küzd azzal a dologgal, hogy mi ez a kompromisszum, amit ő megköthet, meg nem köthet meg. Mielőtt mi megszülettünk tulajdonképpen, hogy egyáltalán írhasson, mikor mondták a szerkesztőségekben, hogy te még mindig nagyon fiatal író vagy, neked még nem kell, hogy köteted legyen, majd később, ha beértél, és akkor egyszer csak megkérdezte, hogy és mikor nem leszek már fiatal író. azt úgy mesélték, és akkor mondták neki, hogyha belépsz a pártba. És hát mivel abban az időben nem volt más lehetőség, ezt a kompromisszumot például meghozta, de hát a párt döntött úgy nagyon-nagyon gyorsan, hogy hát ettől az embertől meg kell szabadulni, mert ez nem közénk való, és onnantól kezdve ez volt a gond. Aztán az élet apró kompromisszumait kellett megkötnie, hogy egyáltalán mi létezhessünk, de természetesen, mondom, nem dicsekedett vele, de volt neki folyamatosan

0: Folyamatosan lelkiismeret furdalása emiatt, másrészt viszont azt is tudta, engem is ilyen kemény fából faragtak ilyen szempontból, és rettenetes nyakas és önfejű ember vagyok, mondják rólam többen, meg azt hiszem, hogy van is ebben igazság bőven, hogy ő azt is tudta, hogy mi, amikor már a gyerekei úgymond öntudatra ébredtünk, tehát már volt önálló gondolkozásunk kamaszkorunkban, ő azt is tudta, hogy mi őt apaként úgy tudjuk igazából szeretni és tisztelni, hogyha ő megmarad a körülményeken belül lehetséges módon szabad embernek, mert ha még több kompromisszumot köt azért, hogy ja Istenem, most akkor ne egy 20 éves lerobban zsigulink legyen, hanem legyen egy, mit tudom én, úskodánk, akkor attól nem lesz sokkal jobb apa, és mi nem fogjuk sokkal jobban szeretni és tisztelni. Mi a gyerekei úgy szerettük és tiszteltük, hogy láttuk azt, hogy igen, ő megdolgozott a szabadságáért abban a rendszerben nem lehetett szabadnak lenni, és azt a fajta belső és művészi autonómiát, amit ő így megteremtett, annak volt valami ára, és mi abból sokat tanultunk.
1: Mikor, hány évesen kezdted elolvasni apukád műveit?
0: Tulajdonképpen csak kamaszkoromban, mert hogy apu gyermekirodalommal nem foglalkozott, tehát kifejezetten felnőtteknek írt. Azt hiszem, hogy ilyen 15 éves lehettem, mikor levehettem a polcról az első kötetét. Amiket meg a alapokban, az újságban közölt, hát az bizonyos dolgok nem érdekeltek, mint kamasz gyereket. A novelláit kezdtem aztán ilyen 15-6 évesen olvasni, és hát aztán folyamatosan.
1: Miben hasonlítasz az édesapádra, és miben az édesanyádra? Mit kaptál tőlük?
0: Hú, hát ezt lehet, hogy inkább a feleségemtől, vagy a gyerekeimtől kellene megkérdezni, mert ezt én nem biztos, hogy jól látom. Talán még a természetemet sem, vagy az egyiktől, vagy a másiktól örököltem, tehát mind a kettejükből van bennem valami, hát apu egy szenvedélyes ember volt, biztos, hogy én is lobbanékonyabb vagyok olykor a kelleténél, bár ahogy öregszem, igyekszem önkontrollt tanúsítani nagyon sok helyzetben, olyan helyzetben is, hogy tudom én 20 évvel ezelőtt talán ajtócsapkodás lett volna, igen, vagy más csapkodás most, hogy öregszem, már jobban kontrollálom a szenvedélyemet, de mind a kettejüktől biztos, hogy szorgalmat kellett ellesni, és rettenetes kitartást kellett ellesni, nem csak aputól ebben a helyzetben, hanem anyutól is. Tehát anyu esetében láttuk azt a hugommal, hogy ott nem volt mese, nem volt soha egy zokszó, ott akkor is reggel 5-kor, mikor mi felébredtünk, hogy megyünk a vonatra, a gémibe, már égett a villany, és készen állt a reggeli az asztalon. A család működésének a logisztikája az ő kezében volt, minden megvolt. Amikor mi lefeküdtünk, ő még éjfélkor ült a várógép mellett, vagy valami mást intézett, vagy kötött, vagy valamit csinált, főzött, befőzött, akármi. Tehát ezt meg kellett tanulni, de tulajdonképpen az életet is tőlük tanultuk ilyen szempontból, mert mondom, apu vala kerti munkát meg kellett tanulnom, bár anyu volt falusi származású, nem édesapa, ami városi volt, azt mégis tőle tanultam, de például főzni úgy tanultunk meg a hugommal gyermekkorunkban, hogy anyu akkor rokkant nyugdíjas volt, de hát természetesen abból megélni nem lehetett, és különböző vásárosoknak várt cuccokat, ami abból állt, hogy vasárnap este megjelent egy furgon a bérház előtt, abból kipakoltak, nem tudom, 300 kiló textilt, meg nem tudom mennyi szabás mintát, és ami közben elkészült, azt meg elvitték. És egy hétig az volt, hogy szaptunk, vártunk otthon, és amikor anyu már nem volt túl jó állapotban, akkor bizony az volt, hogy szünidőben legalábbis reggel felkeltünk, és nem az volt, hogy felülünk a biciklire, gyerünk ki valahova, és este megérkezünk, hanem először az volt, hogy jó, reggelizzé meg. Már a pulton ettünk, mert az asztalra közben ki volt terítve, nem tudom én, 10 réteg fekete bársonyanyag, rá volt tűzve a szabás minta, és akkor édesfiam, te vagy az erős a családban, itt van a nagyszakkosolló, nem tudom, majdnem 30 centi volt, tudom, hogy rettenetesen megerősödött a jobb csuklóm, meg az összes ujjam dagadt egy hétig, amíg megszoktam, és akkor ezt szabt ki nekem, mert én addig is várok, és amikor mindenki volt szabva, meg még egy adag, akkor ha akartok enni, gyerekek, akkor én a várógép mellől dirigálom, hogy hogy kell a babot berántani, meg mi a különbség a rántás, meg a habarás között, és így a nyár folyamán tulajdonképpen megtanultunk a hugommal főzni, és akkor délben jól laktunk, és délután mehettünk Isten hírével a haverokkal ki a városba megbicajozni, meg élni a gyermekek szünidei életét, de segíteni kellett otthon, mert csak úgy tudtuk fenntartani a családot.
1: Említetted már, hogy 1989-ben érettségiztél, a füleki gimnáziumban, ezt már én teszem hozzá, akkor már a levegőben volt itt mifelénk is a változás szele.
0: Hát, hogyha az ember olvasta a sajtót és nézte a híradót, akkor a levegőben volt, mert ugye a trabantos népvándorlás addigra már megtörtént, de konkrétan Losoncon, ahol éltem, ott még az utcán úgy annyira nem volt benne a levegőben. Én a nyár után elkerültem egyetemre, az is egy csodálatos szerencse volt, mert nem kellett volna, hogy engem a régi rezsimben hagyjanak tovább tanulni, de középiskolával is voltak problémák, de valahogy úgy alakult, hogy óriási tanárhiány volt, és el volt nőiesedve a szakma, és ezért a fiúkat előnyben részesítették a felvételiknél, de utólag kiderült, hogy nekem erre aztán nem is volt szükségem, csak tulajdonképpen olyan szempontból, hogy engedtek felvételizni, mert a jelentkezők közül 10-valahányat vettek föl, és én bőven benne voltam a felvételi eredményeim alapján, úgyhogy szerencsém volt. Végső soron én irodalmat és zenét szerettem volna tanulni, ezt csak tanári szakon lehetett, tehát, hogy én előtte nem járhattam konzervatóriumban, nem mehettem, nem tudom én, a Vösömő úra Pozsonyban mondjuk zeneszerzést tanulni, mert ahhoz nem voltak meg az alapjaim, úgyhogy tanári szakon kezdtem először szlovák és zeneszakon, majd pedig a rezsimváltáskor ugye Nyitrán a mi csoportunk nagyja az ott hatta a szlovák szakot, és az akkor már csak az ED4-esek számára létező magyar tanszéken újraindítottuk, azt hiszem 2 éve nem volt akkor már szakos képzés, újraindítottuk a magyar szakot, félig meddig, hát egy kicsit benne voltam a diákparlamentben is, meg a magyar diákparlamentben is Nyitrán, tehát icipici közöm van hozzá, hogy ez sikerült. A változás annyira volt csak benne a levegőben, hogy amikor november 17-én kitört a dolog Prágában, de ugye erről mi, azt hiszem valami, nem akarok hazudni, nem naptárból rossz vagyok, de amikor mi vasárnap este felértünk a kollégiumba, akkor értesültünk arról, hogy tulajdonképpen mi zajlott, ugye a híradás az akkor még nem volt valami magas szinten ilyen szempontból, meg igyekeztek is bizonyos dolgokat titkolni a médiák, vagy kicsit később értek le az információk, és vasárnap este volt egy ilyen diák nagygyűlés Nyitrán a kollégium tornatermében, ahol a részleteket megtudtuk, és azzal szembesültem, hogy nem csak Losoncon vagy a környékén, hanem nagyon tudtak sokan mit kezdeni ezzel a helyzettel, hanem bizony az ország más részeiről érkezettek, sem tudtak ezzel mit kezdeni, iparvidékekről vagy egyéb nem nagyvárosi vidékekről érkezők. Volt olyan diáktársunk, aki sírva fakadt, hogy Jézusom, mi lesz most, mert hogy akkor most majd biztos jön a kapitalizmus, és neki munkás szülői vannak, és azok el lesznek nyomva, és akkor éhen fognak halni, mert 4 vannak testvérek, meg hasonló dolgok. Tehát, hogy volt ijegység, egyszerűen az akkori fiatalság egy részének sem voltak meg azok az információi, mint nekünk, akiket kvázi ellenzéki családban nőttünk fel, és hallgattuk a Szabad Európa Rádiót, meg hasonlók. Ők ilyen, nem megsérteni akarom őket, de ilyen agymosott kategória is volt a diákok között. Tehát nem volt az egy homogén massza, vagy a 89-es diákság. És ezeknek bizony magyarázni kellett, hogy figyeljél már az, hogy kapitalizmus az nem okvetlenül az a népnyúzó rezsim, amiről te az iskolában hallottál, hanem az valami más, és tudod, amikor valaki megszökik az országból és diszidál, azért nem Moszkva felé megy, holott azt mondták, hogy ott van a jólét, azért megy Ausztria és Németország felé, mert ott van a jólét. Ez volt, és aztán, amikor én természetesen igyekeztem a dolgokban részt venni, és jártam le vidékre középiskolai diákságot informálni, és hát icipicit lázítani is, hogy természetesen lejöttem a füleki gimnáziumba is, a volt gimnáziumomba, ahol aztán a hugom csöppent bele, nekem is hála, meg a családnak is hála az itteni történésekbe. Hát bizony nem fogadtak a gimnáziumomban tártkarokkal, meg kell mondani, megint csak anélkül, hogy bárkit a régi generációból megsértsek, nem volt lelkesedés, be se jutottam az ajtón, kulcsra volt zárva minden, és amikor bekopogtam, hogy szeretnék a diákokkal beszélni, akkor hát először várjál egy kicsit, aztán meglátjuk, aztán tettem vagy 2-3 kört a gimnázium körül, ott van egy ilyen park, a régi kastélynak a ligetje, mert bizony valahonnan, nem tudom honnan, de előkerült egy kutyásrendőr és egy munkásőr, akik ott engem egy kicsikét kergettek körbe-körbe, majd pedig én bejutottam később a gimibe, mert hát természetesen megoldottam, hogy bejussak, de bizony a maximum, amit el lehetett érni, hogy minden osztályból egy diákot engedélyezett az igazgató, hogy lejöjjön az étterembe, és akkor azoknak mondjam el a mondókámat, de lehetőleg minél gyorsabban. És hasonló helyzet volt a losonci pedagógiai középiskolán is, amikor oda mentem tájékoztatni a diákságot arról, hogy mi történt tulajdonképpen, és miről szól ez a november 17, és merre felé halad a dolog. Ott csak másodszorra jutottam be például, ott néhány héttel később mentem, amikor is az a helyzet fogadott, hogy röhögjünk is, tehát hogy mik történtek, a változás szele az néha visszafelé is hújt. Másodszorra bejutottam, de először az a kép fogadott, hogy nem volt bent egyetlen egy diák sem, tehát akkor már azért egyértelmű volt, hogy lesz változás, tehát hogy nem fordul vissza a dolog. Tele voltak plagátolva kirakatok minden losoncon, ahol csak lehetett, és hát azt a tájékoztatást kaptam a megbeszélt időponton a kapuban, hogy nincsenek bent a diákok, mert hogy nem sokára karácsony lesz, és kiküldték őket a városba, hogy ne legyen csúnya a város karácsonyra, tépkedjék le a plagátokat. Tehát ennyit a változás szeléről.
1: Úgy érezted a hugoddal együtt, hogy a név kötelez benneteket, az Ardamica név kötelez benneteket, vagy ez a véretekben volt?
0: Részemről ez teljesen egyértelmű belső indítatás volt. Én láttam, hogy az, aki nem ért egyet a rendszerrel, és hogy miért nem ért egyet, tehát nem azért, mert úgy tetszik neki, hanem hogy az egész morális logikája annak a rendszernek az valami rettenet, és nem tudja megtalálni benne helyét, az számomra, kamaszkoromra világossá vált, hogy egy ilyen rendszerben én nem fogok tudni élni, tehát nekem vagy el kell majd benne minden, vagy pedig ezt meg kell változtatnom. Előbb beszéltünk a változás szeléről, hát hogy mondjam, 89-ben ez megtörtént, de szerintem 88 felében még senki nem gondolta volna, hogy egyáltalán bármi is történhet. Tehát még Csernobil után sem, most nem akarok hazudni, mert rettenetes rossz a memóriám, az valahogy 86 körül volt, vagy hogy még azután sem gondolta senki, hogy ez összeomolhat. Tehát nem voltunk túlságosan optimisták, és én megmondom őszintén, hát ilyen szempontból a kamaszkorom elég depresszív is volt, mert kilátástalan volt az egész. Én arra számítottam, hogy majd főiskolai tanulmányokat sem végezhetek, tehát hogy az érettségimmel majd nem tudom, mit fogok kezdeni, valószínűleg manuális munkát kell végeznem. Tudtam azt, hogy zenélni akarok és írni, de tudtam, hogy a kilátásaim ugyanolyanok, mint apukámé voltak. Úgyhogy az én számomra az, hogy megtörtént november 17-e, az kinyitott egy kaput, és ott nem volt kérdés, hogy azon a kapun be kell lépni, és hogy ebből a rendszerből ki kell lépni, mert hogy az én terveim az életre, azok biztos megvalósíthatatlanok lettek volna az akkori szocializmusnak nevezett szörnyűségen belül. Na, nem a név kötelezett, egyszerűen tudtam, hogy nincs más megoldás.
1: Az egyetem elvégzése után kis kitérőket követően 8 évet húztál le a losonci alapiskolában. Ardamica Zorán milyen tanítóbácsi volt?
0: Hát diákjaimat kellene megkérdezni, de én inkább azt kérném, hogy ne kérdezzük meg tőlük, mert a mai eszemmel visszanézve inkább azt mondanám, hogy nagyon sok esetben elnézést kell kérnem azért, amilyen tanító voltam én akkor. Nem valamiféle álszentségből mondom, mert ma is vannak sikeres emberek az akkori gyerekek a tanítványaim között, és nagyon szerettem őket, és köszönnek az utcán, meg sokan ugyanabban az iskolában ma tanítanak, ahol én tanítottam őket, tehát nem tettem én tönkre komplett nemzedékeket, de hát az az igazság, hogy akkor a tanári képzés is olyan volt, hogy amit egyébként ma is felrónak a tanárképzésnek, hogy nem igazán tanítja meg a jövő pedagógusait tanítani. Tehát mi megtanultuk azt az anyagot, azt a tárgyi tudást, amit majd egyszer át kell adni, de bizony a didaktika és a metodika az eléggé elméleti síkon futott. Tisztelet volt tanáraimnak, akik a gyakorlatban is igyekeztek mindent megtenni értünk, de eleve a képzés olyan volt, meg az óraszámok, hogy ezt nem lehetett megtanulni. Mi például a nyitrai tanszékről Érsekújvárba jártunk alapiskolába tanítani, a középiskolai gyakorlatomat pedig a losonci óvónőképzőben töltöttem. Volt egy megadott óraszám, tehát nem hónapokról beszélünk, hanem órákról beszélünk. Aztán az összefüggő gyakorlat volt néhány hét, de itt is néhány 10 óráról beszélünk, és utána kilökött az egyetem a gyakorlatba. Tehát mi ott tulajdonképpen a gyermekeken, mint bocsánat a kifejezésért, mint kísérleti nyulakon kellett megtanulnunk tanítani, és ez bizony áldozatokkal járt a másik oldalon is, meg a mi oldalunkon is. A kezdőtanárnak nagyon nincs könnyű dolga. Ha van egy nagyon jó vezetőtanára, vagy hogyha az őt tanító régi pedagógusok jó pedagógusok voltak, akiktől el lehet lesni, vagy emlékezni lehetett rá, hogy hogy tanítanak, akkor bizony valamivel jobb volt a helyzet, de hát mégiscsak, hogyha az ember nem tudom, hogy 25-6-7 évesen kezdőtanár, akkor amikor ő elsős volt 6-7 évesen, jó, én 7 évesen, mert évvesztes vagyok, akkor ez mégiscsak 20 év különbség. Tehát 20 év alatt a tanári szakmának meg a módszereknek fejlődni kell, és mi tulajdonképpen azzal kezdtünk, hogy mire emlékszünk. Én most nem alibiből akarom a képzésre fogni azt, hogy nem voltam jó tanár a kezdetekben, vagy jó tanító a kezdetekben, de hát valamivel kevesebb lehetőségünk is volt, mint ma az internet korában. De mondom, a mai pedagógus képzésnek is felrólják azt, hogy nagyon kevés a gyakorlat, hogy tulajdonképpen már a szakmában kell megtanulni, tanítani, ez más országokban nem teljesen így van, és ez nem feltétlenül jó dolog, mert hát nem kész tanárok a kezdőtanárok. Ma is vannak ugye vezetőtanárok az iskolákban, akik x hónapig foglalkoznak az újonccal és segítik módszertanilag, de tudjuk, hogy a tanári túlterheltség miatt ez sem mindig egy leányálom, és ez sem mindig célra vezető. Úgyhogy én szívesebben mondanám azt, hogy biztos jó tanár voltam, szerintem nem voltam, ezt majd az utókor meg a volt diákjaim megítélik.
1: Mégiscsak meg kellene kérdezni az egykori diákjaidat, mert szerintem ők az elmondottakból semmit sem tapasztaltak. Vagy ha tapasztaltak is, akkor csak az utóbbi években jöhettek rá erre. Mi a véleményed erről?
0: Nem tudom. Ezt nagy képűség volna most erre rámondani, hogy igen, persze, természetesen. Én inkább csak bízom abban, hogy amellett ugye, hogy a kötelező tananyagot valamilyen módon átadtuk, talán amellett kaptak valami ízelítőt abból, ugye azért nem voltam egy tipikus tanár akkor sem, tehát ha valaki bement az osztályba azzal, hogy ő most itt teszem azt, a tananyag az a pentaton hangsor volt, mondjuk. Már régen tanítottam alapfokon zenét, de azt hiszem ilyen ötödikes vagy hatodikos anyag lehetett annak idején, a pentaton hangsor, ugye a magyar népzenében az ereszkedő, a lápentaton, és hát most oda bemegy egy ember hosszú göndör hajjal, zsilettel a fülében, lánccal a veszten csizmáján. Ez nem egy ilyen tipikus dolog, de természetesen az kérdéseket vetett fel a diákokban. Én igyekeztem arra is időt szakítani, hogyha a gyermekeim akár negyedikesek voltak, akár elsősök, akár később egyetemisták, vagy kilencedikesek az alapiskolában, hogyha a tananyagon kívül is kérdeztek valamit, akár arról, hogy miért így nézek ki, miért nem máshogy, vagy hogy a másik tanár miért így, miért úgy. A kamasz gyerekek nagyon könnyen felmérik az emberek között már a különbségeket, vagy az élet dolgairól, vagy bármiről, hogyha kérdeztek, ugye a zenében, meg az irodalomban félig meddig történelmet, meg művészettörténetet, meg azzal együtt egy kis társadalom történetet is tanítunk, tehát egy kicsikét a világot is megismertettük a gyerekekkel, mert a tananyag az csak ugye egy része a tananyagnak, az élet is ott van mellette, akkor én azért igyekeztem abból is elmagyarázni valamit, illetve tapasztalhatták élőben, hogy ha ilyen is van, és ez nem feltétlenül valami rettenetes dolog, mert hát így is ember valaki, meg úgy is ember valaki, attól, hogy valaki emígy gondol, és nem amúgy, attól még az lehet elfogadható, vagy jó, vagy nem káros a társadalomra. Úgyhogy remélem, hogy valami kis toleranciát tanítottam, bár meg kell mondanom, hogy mivel kezdőtanár voltam, bizonyára még én se tudtam olyan toleráns lenni sok mindennel szemben, mint ahogy illett volna.
1: A diákoknak mindenképpen imponál az ilyen tanár. Mivel magyarázod azt, hogy az elmúlt sok-sok évben, pár évtizedben több munkahelyen is megfordultál, és igazából nem tudtál sehol sem gyökeret ereszteni. Ez nem rajtad múlott?
0: Rajtam is múlott, meg a körülményeken is múlott.
1: Mert milyen jól hangzik, hogy az ember az első munkahelyéről megy nyugdíjba, vagy nem? nem?
0: Hogy mondjam, aki úgy építi fel az életét tudatosan, hogy az nyugodt legyen, stresszmentes legyen, és neki nem a folyamatos változás, a kaland, a kihívás, és a nem tudom micsoda az élet célja, hanem egy szakmai és családi, és nem tudom milyen biztonság, nevezzük így idézőjelbe téve, annak valószínűleg ez megfelel. Tehát biztos ennek is van létjogosultsága, és ez egy legitim dolog. Mondjuk, ha tanárokról beszélünk, akkor a tanári kar számára ez egy nagy plusz, mert minél kisebb az iskolán a fluktuáció, pardon, nem minél kisebb, hanem hogy minél inkább van elfogadható mederben, mert némi fluktuáció azért kell, akkor ez a tanári kar vagy a közösség számára pozitív is lehet. Én volt ahonnan magamtól mentem el, például az alapiskolában éppen igazgató helyettes voltam, amikor léptem. Adódott egy lehetőség. Én úgy éreztem, hogy előbbre lépni. Közel 10 év, amit ott eltöltöttem, azt most nem mondom, hogy egy kisvárosi iskola végtelenségig, ha ott tanít az ember, akkor azt már unalmassá kezd válni, mert a gyerekek változnak, a kollégák változnak, a rendszer is változik, tehát sose unalmas. Tehát olyan, hogy az iskolában unatkozó olyan nincsen, hogyha tanár vagy, vagy tanító vagy. Akkor adódott lehetőség, kiírtak a Beszterce Bányai Hungarisztika Tanszékre egy pályázatot tanársegédi állásra, és én úgy gondoltam, hogy ha komolyabban akarok foglalkozni, vagy mélyebben akarok foglalkozni az irodalommal, én akkor már írtam és publikáltam, akkor muszáj ezt a lehetőséget megragadnom, és én akkor ezt a pályázatot megnyertem, felvettek engem oda tanítani, és ez egy nagyon jó iskola volt, és ott elég hosszú időt, közel 13 évet töltöttem el a Beszterce Bányai Hungarisztika Tanszéken, plusz még a pedagógiai karra is áttanítottam bizonyos években. Kis létszámú, de nagyon lelkes, nagyon intelligens csoportjaim voltak, mivel ott a magyar irodalmon kívül fordítással és tolmácsolással is foglalkoztunk. Tehát ez volt a fő profilja ennek a tanszéknek, amíg létezett. Addig nagyon sok aranyos, intelligens, okos fiatalt ismertem meg, mind szlovákokat, mind magyarokat. A közös csoportokban szlovák iskolából is érkező, de magyarul tudó, és magyar iskolából is, de szlovákul is tudó. Fiatalokat oktattunk, akik a magyar tolmácsoláson és fordításon belül számos nyelvvel kombinálhatták, nem csak szlovákkal, hanem némettel, franciával, orosszal, sőt, volt egy időszak, amikor az európai nyelveken kívül még arabisztika is ott volt a párosítások között. Tehát ez egy olyan közeg volt, ami az inger gazdagságával gyakorlatilag repítette az embert. Voltak elvárások, meg kellett csinálni az egyik doktorátust, meg a másikat, meg rengeteget kellett publikálni, konferenciákra kellett járni, ezt nem lehetett kutatás nélkül, kutatni nem lehetett anélkül, hogy különböző tudományos vagy kutatói projektekben részt nevett volna az ember. Tulajdonképpen hajtottak minket, és mi hajtottuk önmagunkat, mert voltunk néhányan fiatalok a tanszéken, és volt bennünk bizonyítási vágy. Nagyon jó emlékeim vannak Beszterce Bányára, nem feltétlenül az egyetem rendszerére. Voltam én ott szenátusi tag is, tehát tisztában vagyok azzal, hogy milyen nehézségek vannak egy egyetem vezetése körül, mind anyagi, mind szervezési, logisztikai, sőt politikai szempontból is, de szakmailag nekem az egyetem nagyon sokat adott. Hát ott én szívesen tanítottam, de önként mentem el. Aztán nem önként jöttem el, mert úgy alakult, hogy egy viszonylag gyors, azt hiszem egy éves, másfél éves leépítésen belül, mikor letelt a szerződésem, akkor már nem újították meg. Ma már ez a tanszék nem létezik. Azért egy picit megszellőztettük a sajtóban, hogy bizony nem akadt olyan közösségi erő, hogy ne mondjak politikait, mert ne mondjak, mert olyan végképp nem akadt, de nem akadt olyan közösségi erő a szlovákiai magyar társadalomban, hogy a Közép-Szlovákiában felső oktatásban egyedül magyarul oktató intézményt megmentse. Pedig lehetett volna, tehát, hogy nem volt ez egy halálra ítélt vállalkozás, lett volna jelentkező is bőven, csak hát az akkori egyetemi vezetés úgy döntött, hogy nem prioritás ez, és mivel a translatológia az nem egy pénztermelő szak, mert kis létszámokkal dolgozik, ezért aztán ezt a részét, nem csak ezt a részét az egyetemnek, akkor nagyon sok változás volt, karok is szűntek meg és olvadtak össze, ezt nem tartják meg. Tehát onnan például nem önként jöttem el.
1: Beszéljünk még az egyéb tevékenységeidről is. is, ha bár ezeket is érintettük már a beszélgetésben, gondolok itt az írásra, költészetre, publikáció, publikálás, zenélés. Ez a vonal hogyan kezdődött?
0: Ez megint csak a családból indult. Én, amikor kisgyermek voltam és megtanultam írni, olvasni, akkor én abban a hitben éltem nagyon sokáig, aztán nekem valaki mondta, hogy ez nincs így, hogy szerintem minden gyermek, amikor ír és olvas, és elolvassa az élet első gyermekköteteit, meg verseket, meg óvodában mondókákat tanulnak, meg minden, akkor szerintem minden gyerek ír otthon ilyen hevenyészet kis versikéket, meg ír dalocskákat. Hát mondták, hogy nem, de szerintem még mindig meggyőződésem, hogy nagyon sokan vagyunk, akik...
1: Az én meggyőződésem is az, hogy mindenki ír.
0: Na, úgyhogy, de mondom, többen tagadták ezt, de szerintem ugyanolyan voltam, mint bárki más gyerek, kipróbálta azt, hogy tud-e rímet faragni, tud-e valami dallamocskát összehozni, és akkor leírtam, ami volt. És amikor az első ilyen versikéket papírra vetettem, hát akkor apu ezeket, mint író ember, azt mondja, hogy ezt eltesszük emlékbe, mert majd amikor nagy lesz a gyerek, megmutatjuk neki, hogy ha ilyet is műveltél te, amikor majd nem tudom, mi leszel, mérnök vagy orvos vagy bármi más. És hát ez úgy el lett téve. És én folyamatosan ezeket úgy írkáltam, mint a Isten, egyszer jövök haza iskolából, ül az ebédlőben Zsénad Lajos apám és a Cseresznyepálinkás Üveg társaságában, kedélyesen beszélgetnek, és nem tudom, valahogy szóba került, hogy hát apu prózaíró volt, Zsénad Lajos költő, és akkoriban azt hiszem a Tábortűz nevű labban volt szerkesztő Pozsonyban, és apu megemlítette, hogy ír a gyerek verseket. Zsénad megmondta, hogy mutasd már Feri, mert hogy van ilyen rovatunk a Tábortűzbe, hogy gyerekek versei beküldik és közöljük. Elolvasott 4-5-6-ot, azonnal kiválasztott 2 vagy 3 papírt, hogy ezeket viszem. Mondta apu, hogy ne ízzél ma, mit, hova viszed. Viszem a szerkesztőségbe. És a következő lapszámban benne voltak a verseim. Jót röhögtünk rajta. Egyedül anyu volt, aki megértette a helyzet komolyságát, és azt mondta, hogy húj, baj van. Egy író a családban elég lesz. Éppen elég gonddal bajjali ára dolog. El kell terelni a gyerek figyelmét, beíratjuk zeneiskolába. Elvitt a helyi művészeti alapiskola, akkor még nem így hívták, mert azt hiszem, a művészeti népiskola volt a hivatalos neve ennek az iskolatípusnak. Elvitt azonnal beiratott felvételire zene- és képzőművészet szakra is. Állítólag mind a kettőt megcsináltam. Nem tudom, hogy, mert a képzőművészeti tehetségem az hát erősen hiányos, bár mindkét lányom foglalkozott, és az egyik aktívan is foglalkozik képzőművészettel, mert azt tanulja. Tehát lehet, hogy valahonnan örökölték végső soron, de akkor annyit mondtak, hogy felvesszük a gyereket zongorázni. És akkor anyu kicsit megnyugodott, hogy jó, hát akkor most már nem lesz baj, a gyerek inkább zenélni fog, nem írni. Ő még nem tudta azt a másik két dolgot, hogy én az írást nem hagyom abba, és hogy ha az embert nem hagyják a konzervatóriumba hogy játszani, akkor megveszi élete első elektromos gitárját, és jön a rockzene. Úgyhogy ez így kezdődött.
1: Így kezdődött, és ezek közül végül is minden jelen van manapság is az életedben.
0: Nagyon nagy szerencsém van, mert hát egyrészt mondom, nekem is volt mindig polgári állásom, ez volt a tanítás, meg egy ideig vállalkoztam, 15 évig vállalkoztam, és mellette könyvkiadót üzemeltettem munka mellett, hogy megteremtsem a feltételeit annak, hogy ezzel is foglalkozhassak. Hát ugye mifelénk főállásban, irodalomból és zenéből megélni, vagy zenéből megélni, nem olyan nagyon egyszerű, ez nem mindenkinek adatik meg, kell hozzá egy háttér, és hogyha az ember biztosítani szeretné a saját családjának is azt, hogy normálisan éljen, akkor egy főállás az mindig sokat segít ebben, viszont rengeteg energiát elvon. Na most szerencsém volt olyan tekintetben, hogy az irodalom felől nézve én elsősorban költőnek tartanám magam, majd az utókor eldönti. Megjelent néhány verses kötetem, és állítólag nem rosszak, mert kaptam rá jó kritikákat, meg ilyen olyan díjat is. Végül is verset írni hirtelen felindulásból is lehet, az nem olyan, mint a regény, hogy fél évig le kell ülni hozzá, és akkor nem lehet más csinálni, vagy egy évig, vagy 2 évig vagy 5 évig, tehát ez egy ilyen műfaj. A publicisztikát az gimnazista korom óta művelem, akkor még az új ifjúság volt, az azt hiszem meg a 7, amiben kezdtem, tehát különböző kritikával, meg közéleti publicisztikával foglalkoztam. Ez is olyan gyors műfaj tulajdonképpen, hogy vagy heti labban, vagy az új szóban, akkor az volt az egyedüli napilap, amíg a nap alap meg nem alakult, akkor is hát viszonylag gyorsan kellett reagálni a dolgokra. Még nem olyan gyorsan, mint most az internet világában, de mondom, van bennem egy adag kritikai véna, és egy jó adag, bevallom őszintén, mitugrásság is, hogy majd én megmondom, és hát ezt a mai napig tulajdonképpen művelem, mert a Paraméter portálon az egyik kírója vélemény rovatnak, tehát főmunkatársként szerepelek az Impresszumban, de tehát az egyik megmondó ember az ott én vagyok, és heti egy cikket még ebben a műfajban most is leadok, mert hát van mit mondani a társadalom jelenlegi állapotáról, mondjuk meg őszintén. Tehát a téma mindig van, még a nyári uborka szezonban is. Néha megtörténik, hogy keresni kell, néha pedig a bőség zavarával küzdünk, hogy mit ne írjunk meg, mert nagyon meg kéne ezt is, azt is, de hát ugye vannak limitek még az internetes újságírás korában is, hogy mindent nem lehet meg, nem győzünk meg. És szerencsém volt az egyetemi évekkel, mert azokat a köteteket, amiket én az irodalomkritika, az irodalomtörténet, a kulturológia, a kultúraolvasás, vagy a műfordítás elmélettel kapcsolatban megírtam, részben folyóiratban, részben aztán kötetekben, vagy egyenesen monográfiákban, azt az egyetemi közeg teremtette meg a feltételeket hozzá, hogy azt létrehozhassam. Tehát tulajdonképpen, ha onnan nézem, akkor az irodalomból éltem 13 évig, meg a fordításból, de végső soron szép irodalmat nézve is írtam novellás kötetet, meg kisregényt, úgyhogy én szeretem magam több műfajban kipróbálni. Ha nem lenne polgári állásom, akkor ezt nem biztos, hogy megtehettem volna, vagy nem biztos, hogy így sült volna el. Hát a zene az meg szintén egy olyan dolog, mint a versírás, te, hogy nem bírod ki, hogy ne csináld. Ha kibírod, hogy ne csináld, akkor ne csináld. Tehát van egy belső késztetés, és amikor már nem bírod tovább, akkor úgy is vagy leülsz az zongorához, vagy kézbe veszed a gitárt, és hát ugye az ember tudja magáról, hogy nem ő a legvirtuózabb zenész, tudja, minden zenész ismeri a saját korlátait, de amikor van mondani valója, én nem adok ki évente lemezt, meg hasonlók, de amikor kiadok, akkor igyekszem kipróbálni magam különböző zenei stílusokban, különböző műfajokban, tehát nem csak dalt írok, és akkor teszem ezt, amikor meg is tudom teremteni hozzá az anyagi hátteret. Ugye a zenélés az nem egy olcsó mulatság, ezt mindenki tudja. Tehát régen sem volt egyszerű zenélni, mert régen még csak elérhetők sem voltak azok a technikai berendezések, amik kellettek hozzá, és nagyon drágák voltak. Most valamivel olcsóbbak, de hát az átlagember számára még mindig nagy kihívást jelentenek, de már elérhetők. Ezekkel meg kell tanulni, dolgozni, emellett gyakorolni is kellene, ugye, mert az nem magától van, tehát rengeteg időt emészt fel, és akkor az ember azzal is szembesül, hogy amit megír néha nem jó, és ki kell dobni, tehát akár irodalomról, akár zenéről van szó, de amikor nem bírom ki, hogy valamit ne csináljak meg, akkor megcsinálom.
1: Beszéljünk még az írói álneveidről, művészneveidről. Az egyiket értjük, mivel hogy nagy Jim Morrison rajongó vagy, a másikat, a női nevet, azt már kevésbé, elmagyarázod?
0: Hát igen, a Gyuran Morika az tulajdonképpen Jim Morrisonnak és az Ardamica Zoránnak az összegyúrásából alakult ki. Egyébként nem öncélúan, mert voltak olyan irodalmi műveim, ahol kifejezetten a morrisoni életműre reflektáltam, tehát ott kvázi azok az alanyi versek, azok úgy születtek meg, hogy az nem csak az én identitásomat tartalmazza, hanem létrejött egy kvázi olyan szerző identitás, amit a kettőből lehetett összegyúrni. A Füleki Hajnalka, remélem, hogy elévült már a dolog, és nem fog érte senki megbüntetni, a Füleki Hajnalka az egy olyan írói álnév volt, amit sok-sok évvel korábban, amikor volt egy munkanélküli szakaszom, azért vettem föl, mert a publicisztikai tevékenységemet nem akartam megszakítani, de abban a néhány hónapban, amikor munkanélküli voltam, nem kereshettem pénzt. És én nem is kerestem pénzt, tehát nem szektem tulajdonképpen törvényt, mert azokat a honoráriumokat sokkal később kaptam meg. Tehát amikor már állásban voltam, és mellette lehetett bevételem, csak hogy volt akkor egy bizonyos hivatalban egy bizonyos hivatalnokasszony, nem értettem meg azt, hogyha ezen a héten megjelenik valami, akkor én azt a hónap végén nem kapom meg fizetésben. Tehát gondot jelentett volna a munkanélküli segélyem szempontjából. Ez ilyen teljesen profán és földhöz ragadt rettenetes képlet szerint lett kitalálva ez a név. A lakhelyem akkor Fülek volt, és ha a Zorán nevet lefordítjuk, akkor tulajdonképpen Hajnalkát jelent, tehát a Zora az Hajnalka volna, így lettem Füleki Hajnalka néhány hónapra.
1: Ugye mondtad már, hogy nem vagy egy könnyű személy, hülyeség, lehet, hogy nem így fogalmaztál. Biztosan nem kérdezted meg a szüleitől, mert az ember nem kérdezi meg ezt a szüleitől, hogy büszkéke rá, viszont ezt érzik, hogy igen vagy nem.
0: Nagy szerencsém volt ezzel is, mert bár nem feltétlenül örült édesanyám, hogy a rockzene a mániám, és hogy az irodalomon belül próbálom a személyi szabadságomat kiélni, vagy megélni az autonomitásomat, mivel hogy azért az iskolai ügyi rendszeren belül valahol megtaláltam a helyemet, ő ennek tudott örülni. Édesapám pedig hát büszke volt azért is, mert hát amikor az első kötetem megjelent, akkor azt úgy mondta is, hogy szuper, hogy nagyon örül neki. Én most így visszamenőleg tudom, hogy ez a leggyengébb kötetem, mert hát ugye kezdő volt az ember, de láttam rajta, hogy örül, hogy bizonyos szinten a nyomdokaiba lépek, de hát ugye az én szüleim tulajdonképpen munkás emberekként kezdték a pályájukat, és amikor a család első diplomáját én megszereztem, akkor is nagyon büszkék voltak rám, és amikor a doktorrávatáson ott ültek a nem tudom, hanyadik sorban, akkor is nagyon büszkék voltak rám. Tudták, hogy rengeteg munka volt ebben, ami részben az ő rengeteg munkájuk, részben pedig az én rengeteg munkám. Úgyhogy annak ellenére, hogy idénként voltak a családon belül megjegyzések, hogy valami értelmesebbel kéne foglalkozni, mint ez meg az, azért nekem sikerült bizonyítanom, hogy nem egy semmire kellőt neveltek fel. Na.
1: Amikor legutóbb beszélgettünk, akkor az is szóba került, hogy irodista lettél, bár nem biztos, hogy ezt a szót használtad, de én ezen kicsit meglepődtem, mert úgy nehezen tudtalak elképzelni egy olyan személyként, aki bemegy az irodába, és ott tesz-vesz, intézi a dolgait. Hát időközben visszatértél a katedrára.
0: Igen, úgy alakult. Én néhány évvel ezelőtt a helyi zeneiskolát igazgattam. Ott, amikor letelt a megbízatásom, választottak egy új igazgatót, és megpályáztam egy másik állást. Megírult a hely az önkormányzatnál a tanügyi hivatal vezetői széke, és így lettem én tanügyi hivatal vezető, az igazgató és a helyettesi tapasztalattal a hátam mögött, és csináltam 2 év, néhány hónapig. Beletanultam ugyan, de rá kellett jönnöm, hogy az élet céljaimmal kevésbé kompatibilis ez a dolog, mint az eredeti szakmám, de tulajdonképpen mi a helyi iskolákat és a környező iskoláknak próbáltunk nyújtani egyfajta jogi, szakmai szervízt, illetve a különböző mindennapos ügyes dolgaikat intéztük, pénzügyi stb. Tehát nem egy alkotói munka, és ahogy mondtad, hát hosszú távon már én se tudtam magam elképzelni ebben a pozícióban. Köszönöm minden kollégámnak, aki ott velem volt, hogy megtanított engem egy csomó dologra. Ebből nekem ennyi, a időbeosztásom, az alkotó életem és az eredeti szakmám érdekében visszatértem a tanításhoz, és jelenleg egy általános iskolában tanítok magyar és zenét.
1: Roma gyerekekkel foglalkozol leginkább. Ez egy új kihívás, más kihívás?
0: Én a pályámat az egyetem után, illetve hát a polgári szolgálatom letöltése után szintén általános iskolai pedagógusként kezdtem. A sok minden egyéb kisebb állást, tehát vásgyári segédmunkás is voltam, meg minden hasonló, de úgy igazából a komoly állásaim egyike az az volt, hogy közel egy évtizedet a losonci magyar iskolában tanítottam, és már ott is voltak akkor olyan gyerekek, és voltak olyan osztályok is, ahol bizonyos nehézségekkel küzdő, és bizonyos elhanyagolt társadalmi csoportokból, vagy környezetből érkező gyerekekkel is kellett foglalkozni, tehát nem teljesen újdonság ez számomra. Csak akkor még kezdő voltam, és hát így visszatekintve nagyon sok pedagógiai hibát el is követtem, illetve nagyon sokan elkövettünk, meg más volt a világ is, és nem volt meg a kellő tudásunk hozzá. Most azzal szembesülök, hogy a világ nagyon sokat változott, romlott, azok a problémák most felhalmozódtak és koncentrálódtak egy helyre, és igazából bár 30 plusz éves tapasztalatom van, most sincs mindenre recept, és most sem tudok megoldani bizonyos dolgokat. Most sem tudjuk minden gyermeknek az életét szebbé és jobbá tenni, most sem tudunk minden gyerekből szép karriert befutó felnőttet nevelni, és ez általában nem csak a gyerekek hibája, és nem csak a pedagógusok hibája, és nem akarom áthárítani a felelősséget senkire, de sok esetben a szülő hibája, és sok esetben azoknak a társadalmi körülményeknek a hibája, amelyeket mondom, nem egy szülő, nem egy gyerek, nem egy pedagógus, vagy egy tanári kar fog tudni legyőzni, hanem egy egész társadalom gyökeres megváltoztatása fogja csak tudni legyőzni ezeket a problémákat.
2: Ardamica Zorán Losoncon született, Füleken élő tanárral, költővel, íróval, publicistával, zenésszel januárban készítettünk életútinterjút, amely még folytatódik, a napokban teljes hosszában felkerül a honlapunkra.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék reagált Peter Pellegrini beszédére. Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Tanács létrehozását javasolja. Ma is folytatódik a frontmentes időjárás napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. A Progresszív Szlovákia szerint az elnök kudarcot vallott abban, hogy pártok felett álló államfőnek tűnjön, reagált az ország állapotáról szóló beszámolóra Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke. A PS szerint az ország helyzete addig nem fog javulni, amíg a jelenlegi kormány lesz hatalmon. Az SAS szerint az államfő csak a levegőbe beszélt. Üres szavak tettek nélkül, nyilatkozta Branislav Gröling, az SAS elnöke. Mária Kolíková, az SAS parlamenti képviselője azt kifogásolta, hogy Pellegrini nem nevezte meg az Oroszország jelentette fenyegetést, és nem beszélt a korrupcióról sem. A Szlovákia mozgalom szerint az elnök csak frázisokat puffogtatott. Egy üres öltöny, egy órányi töltelék szöveget produkált, értékelte Pellegrini beszámolóját Igor Matovics, a mozgalom vezetője. William Karas, a KDH alelnöke büszke arra, hogy a KDH az egyetlen ellenzéki politikai párt, amely mindenkivel képes kommunikálni. Másodszor sem sikerült megnyitni a Matus Utajestok belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti ülést. A parlamentben mindössze 59 képviselő jelentkezett be, így a törvényhozás nem volt határozatképes. Az ellenzék a belügyminiszterrel szembeni bizalmatlansági indítványról holnap fél egykor próbál ismét tárgyalni. A leváltást a Szlovákia mozgalom kezdeményezte, az indítványt pedig további ellenzéki képviselők is aláírták. Utajestokot többek között a tűzoltóautók beszerzése és a közbeszerzés átláthatósága miatt bírálják. A kormány jóvá hagyta, hogy már a korábban engedélyezett kiképzések mellett szlovák katonák is részt vegyenek az olaszországi Adaptive Interaction 2026 gyakorlaton, valamint egy amerikai hadgyakorlaton is az Egyesült Államokban. A kormány két új nemzetközi hadgyakorlatot is engedélyezett Szlovákia területén, a Fire Rescue 2026-ot és a Rebellion 2026-ot. A két gyakorlat több mint 40 ezer euróba kerül az államnak, az amerikai részvétel pedig 150 ezer eurós kiadást jelent. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint a nemzeti védelmi erők most először vesznek részt ilyen gyakorlaton. Jelenleg több mint 3 ezer embert képeztek ki, további mintegy 16 ezeren pedig érdeklődnek a kiképzés iránt. Úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben az unió helyzetéről tartott beszédében azt mondta, a testület az uniós tagállamok, valamint Ukrajna, Nagy-Britannia, Norvégia és Kanada vezetőit tömörítené, és a növekvő biztonsági fenyegetésekre adott válaszokat hangolná össze. Von der Leyen emellett egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló Európai Biztonság vészhelyzeti protokollt is javasol. Ennek aktiválása esetén valamennyi uniós tagállam összeülne, hogy összehangolja a fenyegetésre adandó közös választ. Kína hivatalosan megnyitotta a 134 km hosszú Pingszlu csatornát, amely közvetlen tengeri kijáratot biztosít az ország délnyugati térségei számára. A csatorna Nanninget köti össze a Kína és Vietnam között fekvő Tonkin-öböllel. Az új vízi út több mint 560 kilométerrel rövidíti le az áruszállítás útvonalát, a szállítási költségek pedig 18-30%-kal csökkenhetnek. A projekt 4 évig épült és több mint 9,3 milliárd euróba került. A kínai állami média évszázadunk projektjének nevezte.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a frontmentes, nyugodt, eseménytelen időjárás, a napsütést gyenge fátyolfelhőzet zavarhatja időnként. A légmozgás déli irányúnak és mérsékeltnek, délután kissé élénkülőnek várható. A délutáni időszak kellemesen melegnek ígérkezik, 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet, napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-es autópályán Nagyszombat előtt Nyitra felől érkezve, valamint Nyitrán, a Dlhá és a Víztavnák kereszteződésében egyelőre egyik helyről sem jelentenek fennakadást. Ezen kívül forgalmi dugó van Zólyomból kihajtva Gyetva irányába, itt körülbelül 15 perces várakozással számoljanak az arra autózók. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Kékkő, FM 98,3.
2: Itt a Pátria Rádió, benne a nappali ismétlő sávja. Rendbontó leszek rögtön az elején. Nem én mutatom be a riportalanyomat, hanem megkérlek, hogy mutasd be magadat.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Cibulka Imre vagyok, Tardoskedről, és zenész.
2: Szevasz Imre, ez a legfontosabb, hogy zenész? Hát... Mert abban maradtunk, hogy ez amolyan másodállás
3: volt. Igen, igen, valójában ez egy óriási hobbi. Igazi foglalkozásom gépészmérnök voltam, és az utolsó aktív éveimben pedig középiskolai tanár, ahol gépészeti jellegű tantárgyakat tanítottam.
2: Mi néhány éve tartjuk a kapcsolatot levélben. Lehet, hogy te jobban tudod, én úgy emlékszem, hogy 3-4 éve kezdtünk el levelezni, és már akkor megegyeztünk abban, hogy valamikor találkozunk és leülünk beszélgetni. Most a nyár elején írtál nekem, hogy most már hozzuk össze ezt a beszélgetést, mert neked már nincs túl sok évet hátra. Pontosan így írtad.
3: Míg a múlt évezredben születtem, és mint érdekességet elmondom, hogy tanárként az elsősök mindig megkérdezték, hogy tanár úr hány éves, akkor ilyen rejtvényben mondtam el nekik ezt, hogy születésem évében, ha összeadjuk a számjegyeket, az 22-t ad, és ilyenkor a legügyesebbek, legkreatívabbak egy-két percen belül három diák már jelentkezett, és megfejtették ezt a talányt.
2: Mert hogy az egyes és a kilences az egyértelmű.
3: Igen.
2: Ez... És utána már csak két számot kellett kitalálni és összeadni.
3: Igen, ez így volt. És még hadd mondjam el, hogy a középiskolai tanárnak az a titulusa ott a középiskolában, a tanár úr. Én megkértem a diákokat, magyar-szlovák osztályokban tanítottam, hogy engem tanítónak hívjanak, szlovákok pánucsitel, és ennek én nagyobb súlyát éreztem, amikor azt mondják nekem, hogy tanító vagy učiteľ.
2: Miért? Hát, mi a különbség a tanár és a tanító a között? Mert a tanár szerintem...
3: A tanár az egy ilyen akadémikus megfogalmazása. A tanítónak meg tudnia kell tanítani, és tudnia kell azt, hogy mit tanít, és hogy hogyan tanít. Nem tudom, hogy a tanárok ezzel hogy vannak. Én, mint tanító, úgy érzem, hogy az volt a helyes döntés, amikor ezt választottam.
2: Erről még majd beszélgetünk, viszont menjünk vissza a kezdetekhez. Akkor én elárulom, hogyha a hallgatók nem tudták volna kiszámolni, hogy 1948-as születésű igen. vagy. Tardoskeddi.
3: Tardoskeddi, igen. Szüleim egyszerű emberek voltak, édesapám műbútorasztalos volt, anyám meg ilyen háztartásbeli. Érdekessége ennek, hogy éppen ez az asztalos szakma hozott össze engem a zenével. A műhely, ahol az édesapám dolgozott, egy hosszú, összefüggő épület volt. Ennek az első részében egy lakóterület volt, ahova annak idején beköltözött egy valahonnani család, és 3 éves lehettem, és ott hallottam egy éneket, ami a mai napig is megmaradt a fülemben. Ennek a népdalnak az volt a címe, hogy Kispiricsi falu végén folyik el a kanál is. Ez egy olyan érdekes dal, hogy a mai napig se nagyon ezt nem ismerik. Utólag kinyomoztam, hogy ez egy magyarországi régión belüli dal, amit Schneider Lajos gyűjtő 30-as években gyűjtötte, és ez úgy a mai napig megmaradt benne, mint első találkozás a zenével.
2: Bevallom, én is most hallok erről a dalról először.
3: Különben énekkarok kedvelik ezt a dalt, mert lehet kánonban is énekelni, meg két hangon is lehet énekelni.
2: Szóval ez akkora hatással volt rád, hogy eldöntötted, közelebb akarsz kerülni a zenéhez.
3: Igen, valahogy a zene volt az a fenomén, ami engem annyira a markában tart a mai napig is. Egy-két évvel később lehettem 7-8 éves, amikor a faluban bál volt, és a plakátokról erről tudomást szereztem. Egy piros klotgatyába mezítláb ott álcsorogtam a bejárat előtt, és kértem ott a jegyszedő nénit, hogy engedjem be, hogy szeretném a zenekart meghallgatni. Persze nem engedtek be, de amikor jött egy vendégpár, akkor én besurrantam, és hát a zenekar előtt ott a kis klotgatyámban tátott szájjal figyeltem hangszereket, amiket először láttam az életben, gitár, trombita, szaxofon. Persze nagyon rövid időn belül kitettek onnan.
2: Az 50-es években ilyen határozott mogorva asszonyságok őrizték a báltermeket.
3: Igen, igen. Aztán ahogy teltek az évek, nagyon szerettem volna saját hangszert, mindig a gitár vonzásában éltem. Apámat, aki nagyon ügyes szakember volt, megkértem, hogy hát apu, csinálj nekem egy gitárt, de hát ennek olyan buktatói voltak, hogy a gitárnak kulcsok kellenek, hangszedők kellettek volna, és így tovább, ami gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt, és akkor a drága apám csinált egy olyan citerát, amin a gitár nyaknak a bundjai, tehát kromatikus fekvésben voltak, hogy lehetett rajta pengetni melódiákat, de citeraként se volt jó, gitárnak se volt jó.
2: A szüleid hogyan fogadták ezt az érdeklődésedet? Például az apukád nem akarta volna inkább azt, hogy az ő mesterségét vigyed tovább?
3: Nem, erről soha nem esett szó. Anyám abban az irányban támogatott, hogy végezzek középiskolát, és végezzek majd főiskolát. Így lettem gépészmérnök. Apámnak valahogy ez nem volt témája, hogy én mi legyek, viszont mindenben támogatott, és aztán a gitárom, első gitárom mégiscsak meglett, mégpedig úgy, hogy volt egy fél hektárnyi földünk Tardoskedden, ahol paradicsomot termesztett az anyám, amit közösen a palántalástól kezdve a szedésig együtt csináltunk, és akkor volt ott egy kis része ennek a földnek, és anyám éveken keresztül azt mondta, no majd ennek a kis résznek az árából veszünk neked egy gitárt, de ez éveken keresztül ment, nem így lett gitárom, a nővérem, aki abban az időben ezt a nafta vezetéket építették, közel a orosz határhoz, és átment a cégen belül kirándulásra, és onnan hozott nekem egy 7 húros akusztikus gitárt, amiről én levettem a fölösleges húrt, és azzal kezdtem tulajdonképpen muzsikálni. Tardoskedden volt az első formációm, amit úgy hívtak, hogy Kék Sirály, ahol én, mint basszusgitáros voltam, ezen a akusztikus gitáron el tudjuk képzelni, hogy hogy szólt az. Hangosítás pedig talán egy 5-10 wattos kis lámpás erősítő, a hangszóról meg az utcai hatalmas tölcséres valami volt, de óriási volt a lelkesedés akkor is már.
2: Ezt a témát is folytatjuk még, tehát hagyjuk nyitva. Amikor leveleztünk, akkor mindig hangsúlyoztad, hogy te Tardoskeddi vagy. Ez fontos mind a mai napig számodra, a gyökerek.
3: Igen, én nagyjából 1970 óta Érsekújvárban élek, de 2006-ig megőriztem a Tardoskeddi címemet. Amikor édesanyám meghalt, akkor jöttem át papírforma szerint is Érsekújvárba, és a mai napig is én Tardoskeddinek érzem magam, ha valaki megkérdezné, akkor is azt mondanám, hogy Tardoskeddi vagyok.
2: Ismernek még téged Tardoskedden?
3: Igen, szerintem ismernek, mert az utóbbi időben volt ott egy irodalmi körünk, már a második éve ez működik, ahol én rendszeresen ilyen saját kompozíciókkal, egy gitárkísérettel fölléptem. Ezt aztán Facebookon, talán még más úton, módon is a falu láthatta, tehát tudnak rólam, igen.

0: Oldanom, és én oldogatom szépen, és akkor azt mondja a tanársegéd, no hovortje, hovortje, és akkor megmagyaráztam kézzel, lábbal, hogy megcsinálni meg tudom, de hogy nem tudom elmondani. És akkor, ahogy teltek a napok, a osztálytársaimmal, akik magyar osztálytársak voltak, volt úgy, hogy mentünk az utcán, és akkor beszélgettünk szlovákul. Teraz ideme na ulici, ideme do kina, és így tovább.
1: Milyenek voltak a főiskolai évek ott a, mikor is? A 60-as évek végén, 70-es évek elején?
0: A 60-as évek 68-tól kezdődően lényegében.
1: 68, hát az egy igen, ikonikus év.
0: Igen, igen. Hát az első évben úgy éreztem, hogy én ezt nem tudom már a szlovák tudásom okán, hogy nem fogom tudni csinálni. És aztán azért mégiscsak sikerült, úgyhogy még előmeretteli stipendiumom is volt. Annyi pénzem soha nem volt, és nem is lesz, mint azokban az években. Egyrészt az intézettől kaptam, másrészt az előmeneteli stipendiumom is.
1: Azért abban az időben nem volt egyszerű dolog bejutni főiskolára, egyetemre.
0: Én a fölvételi vizsgát gond nélkül megcsináltam, viszont, mint érdekességet, középiskolára nem jutottam be. A tanár kérdezett tőlem, fizika tanár, matematika tanár kérdezett tőlem dolgokat a gőzgépről, amire én nem azt a választ adtam, amit ő szeretett volna, és nem vettek föl a középiskola
1: gépészeti
0: középiskolára. És én akkor jelentkeztem gimnáziumi fölvételire, ahol fölvettek annak ellenére, hogy volt tolbamondás, arra mondatra örökké fogok emlékezni, hogy tupinosa naostri, hogy a i meg a y pont fordítva csináltam minden, és fölvettek a gimnáziumba, de szerencsémre nyitottak egy új osztályt a gépészetén, mert annyi volt a jelentkező, és szerencsére aztán bekerültem, ahol hát azért bizonyítottam, hogy végül is oda való vagyok.
1: És ebben a szakmában helyezkedtél el?
0: Igen, ez a kutatóintézet egy gépészeti jellegű kutatóintézet volt Érsekújvárban, ahol nekem ilyen specializációm a műanyagalakító szerszámok voltak, főleg a fröccsöntő szerszámok, és azt jelenti körülbelül, hogy egy hónapban egy szerszámot meg kellett tervezni, és a 25 év alatt azért úgy ki tudnánk számolni, hogy ez hány szerszám volt.
1: És végül is az iskola miatt, vagy az iskolának köszönhetően választ ki, melyik a megfelelő, kerültél el Tardoskedről, és költöztél Érsekújvárba. Mert hogy?
0: A munkahelyem adta azt a lehetőséget, hogy lakást ígértek, a stipendium mellett lakást is ígértek.
1: Még a főiskolai évek alatt?
0: A főiskolai évek alatt, amikor én szerződést kötöttek velem, stipendiumot kaptam, és egy lakásígéretet. Akkor, amikor megházasodom, tehát a főiskola után én megházasodtam, és valóban meg is kaptam a lakást.
1: És így maradtál Érsekújvárban?
0: Így maradtam Érsekújvárban, ahol a mai napig is boldogulni tudok.
1: És Tardosked hiányzott?
0: Annyira hiányzott, hogy azért a mai napig is elmegyek, holott már nincs senki rokonom, nincs élő rokonom. Sokáig az irodalmi kör volt az, ami úgy vonzott még vissza.
1: 25 évig dolgoztál ezen a helyen, amit említettél, és már a beszélgetésben szó volt arról, hogy tanítottál is. Ezután rögtön elkezdtél tanítani?
0: A két munkahely, amit említettünk, a kutatóintézet és a tanítás között volt 4-5 év. Egy pályázaton igazgatói állást nyertem egy kultúrházban, egy közeli városka kultúrházában.
1: De ez 180 fokos fordulat, nem?
0: Hát ez egy szerencsésnek mondható fordulat volt. Igazság az volt, hogy én amikor jött ez a fordulat, és mindenki azt hitte, hogy már a mennyország lesz, csak én ott hagytam ezt a kutatóintézetet, és úgy gondoltam, hogy majd csak a zenéből fogok megélni.
1: Tehát te is azt hitted, hogy a mennyország
0: igen,
1: jön.
0: Igen, és hát sajnos az idő megmutatta bizony, hogy ez rossz döntés volt, és akkor jött egy ilyen lehetőség, hogy pályázatot nyertem, és igazgatója lettem egy kisváros kultúrházának. Viszont ennek a hátulja meg az, hogy ez egy politikai jellegű munkahely, ahol változások után jönnek a cserék is, úgyhogy ha akartam, ha nem, ez véges volt.
1: Akkor most kicsit átfogalmazom az iménti kijelentésemet. Ez az új

0: munkahelyed, a kultúrházigazgató, ez a Hobbithoz lett közel, állt közel a zenéléshez.
1: Igen.
0: Ha ebből indulunk ki, akkor szó sincs itt 180 fokos fordulatról.
1: Igen, viszont ez egy eléggé hálatlan feladat, mert mindig vannak lobbik, akik így szeretnék, a másik lobby, már a városról beszélünk, a másik lobby meg másképp szeretné. Pénzt nagyon keveset adtak a működtetéshez, viszont aztán fölrótták, hogy a bálban hideg volt, miért nem fűtöttünk, tehát ez egy örökös harc volt.
0: Magyarán korán sem érezted magad olyan jól, mint a kutatóintézetben.
1: Hát
0: mondjuk, vagy teljesen más volt?
1: Teljesen más volt. A kutatóintézetnek az volt, ami nem volt teljesen rendben az én világnézetemmel, hogy ott kellett ülni a táblánál, hiába mondjuk a munkát az ember elvégezte, akkor is ott kellett ülni, rádiót nem szabadott bekapcsolni. Ezek azért olyan, hogy is mondjam, kellemetlen napok voltak.
0: Akkor tájt még olyan, hogy home office ismeretlen fogalom volt?
1: Persze, azt nem lehetett, ugyanis ahhoz a munkához óriási tábla kell, ami otthon elképzelhetetlen, hogy meg hát maga a home office se volt akkor, nem.
0: És aztán hogy jött a katedra?
1: Hát az úgy jött, hogy amikor a kultúrházban végződött az állásom, akkor én munkanélküli maradtam. 3 hónapig tartott ez a légüres tér, és hát Ausztriától egész Magyarország legnyugatibb csücskéig jártam a helyeket, próbálkoztam, és az iskola talált meg valakinek a referenciája alapján, maga az igazgató úr megszólított, és én nagy örömmel elfogadtam ezt a tanítói állást.
0: Korábban el tudtad volna magadat képzelni tanítóként, így mondom?
1: Hát ez valahogy úgy azért bennem van, hogy én szeretek tudást átadni, és én úgy gondolom, hogy én jó tanító is voltam. A gyerekekkel nagyon jó viszonyom volt mindig is. Nyilván voltak olyan diákok, akiknek én nem éppen a szívügyük voltam, de ezek sohasem a jó tanulók voltak. Mindig a rossz tanuló az, aki úgy gondolja, hogy ő nem érdemli meg azt a jegyet, amit kapott, meg megkülönböztető vagyok velük szemben. A jó diáknak én mindig jó tanítója voltam.
0: Cibulka Imre szigorú tanító volt, buktatott?
1: Egyetlen egy diákot buktattam meg, ennek se örülök. Ez egy szlovák osztályból való gyerek volt, aki semmivel nem törődött, ilyen hányaveti ember volt, minden tantárgyból bukásnak állt. Nálam a műszaki rajzot, mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, ezt úgy rajzolta, hogy ez inkább egy trapéz volt, azt se tudta, és akkor hát bevallom, a tanárok mondták, hogy ettől a diáktól meg kellene szabadulni, és hát én nekem tiszta lelkiismeretem, mert nálam is megérdemelte a bukást.
0: És ilyenkor a tanítót foglalkoztatja az, hogy mi lett ennek a gyereknek a sorsa?
1: Igen, nem olyan mélyen, de mindenképpen érdekelne, hogyha találkoznék vele, és úgy el lehetne beszélgetni vele, hogy milyen voltál akkor, és mi lett belőled. Még hadd mondjam el azt, hogy az én tanítói receptem az volt, hogy nem kell szóról szóra visszamondani azt, amit én tanítottam. Én magam is úgy tanítottam, hogy nem volt papír a kezemben, hanem azt, amit érdemesnek találtam, mondjuk egy csavarkötésről elmondani, én azt fölrajzoltam a táblára, és elmondtam, minek mi a funkciója, és ha a gyerek érdeklődéssel, a saját szavaival el tudta mondani a lényeget, akkor én inkább jó jegyet adtam neki, és valami, amit még elmondanék, hogy volt a diáknak olyan lehetősége, minden fél évben egy Jolly Jokert fölhasználhatott, ha éppen rosszul aludt, vagy nem tudom, mi történt vele, és épp kihívtam felelni. Nem tudom most szóról szóra elmondani, de a lényeg talán előjön, hogy a cigaretta, alkohol és a drogok ugyanúgy tönkreteszik a lelkedet, testedet, mint a irigység, a gonoszság, nem tudom, mi volt a harmadik, és aki ezt fölmondta, ezt a Jolly Jokert, akkor az leülhetett, de ez fél évben egyszer volt csak, ez jellemzi az én munkámat.
0: Imre, innen mentél nyugdíjba?
1: Iskolából mentem nyugdíjba, de aztán még dolgoztam, egy hangszerboltban voltam mindenes, az azt jelenti, hogy a padlót nekem kellett, ha jött érdeklődő, akkor el kellett játszani valami minimumot bármelyik hangszeren.
0: Tehát már nyugdíjasként dolgoztál a hangszerboltban. És előfordult olyan, hogy tanítványod jött be
1: Igen.
0: a boltba?
1: Sőt, olyan is volt, hogy a Vadkerti Imre is nem egyszer bejött hozzám, és hát magázódunk. Én mondhattam azt, hogy nálam indult el a karrierje, még a kultúrházban volt ilyen verseny, énekverseny, amit ő nyert meg, ahol én zsűritag voltam tulajdonképpen, mint igazgató. Vadkerti Imre nyerte meg, és ő is megjelent bizony a boltban, és több diákom is megjelent. Volt az iskolám egy szakköröm, ilyen gitárszakkör, ahol a kezdőknek én tudtam instrukciókat adni, szívesen jártak oda, és némelyik zenei pályán működik.
0: Igen. Tehát zenész lett belőle.
1: Zenész lett belőle, igen.
0: Ezek szerint a zene az mindig ott volt az életedben.
1: Hát minden nap. Beszéltem talán a saját dalaimról. Ezek úgy születtek még a 60-as évek végén, amikor megszületett az első formáció. Abban az időben nem volt magnetofon, tehát nem tudtuk napra készen a akkori slágereket átozettig. Könnyebb volt saját dalt komponálni, és egy zenekarnak mondjuk volt 30 saját dala, volt, amit meg lehetett első-második hallásra a rádióból tanulni, és hát voltak népdalok is, ami kiadta egy mulatságnak, vagy egy lakodalomnak a repertoárját. A Tardos Keddi formáció...
0: Ez az a kék?
1: Ez a kék sirály. Igen, aztán volt több formáció, ahol cserélkeztek a zenészek, és már úgy a 70-es évek vége felé, én ott abban a zenekarban már az elsőben basszusgitáros voltam, a többiben, a Tardos Keddi zenekarban már szólógitáros voltam, és már a 70-es évek vége felé kellett a basszusgitár pozícióra valakit. És akkor egy cigány gyerek, nem tudom, valaki ajánlotta, eljött a próbára, és basszusgitározott, én meg szólógitároztam, és akkor jött egy cigarettaszünet, és a gyerek megkérdezi, hogy fölveheti-e a szólógitárt. Mondom, persze, vedd föl a szólógitárt. Ő balkezes volt, és érdekes módon a húrok nem voltak megfordítva, mint a Jimi Hendrixnek is, csak megfordította a gitárt, és pont a Jimi Hendrix-től a Hey Joe dalt elkezdte játszani, én meg hát mondom, tudod mit, te ezt a szólógitárt már ne is tedd le, és akkor attól az időtől fogva a karrierem végéig én basszusgitáros voltam.
0: Hol mindenhol szerepeltetek? Elsősorban bálokon, mulatságokon,
1: Igen.
0: esküvőkön léptetek fel?
1: Első időszak mondjuk a 70-es évektől a 80-as évek elejéig, ez egy ilyen univerzális formáció volt, ahol a lakodalomtól kezdve ilyen 50-es, 60-as jubileumok és bálok. Már a 80-as, 90-es években volt egy olyan zenekarom, ami progresszív zenéket játszott, ami éppen aktuális, a menő dolgok, akár a, nem tudok hirtelen példát mondani.
0: Akkor tehát már könnyebb volt átdolgozásokat megtanulni,
1: igen,
0: mert
1: akkor már
0: meg lehetett
1: hallgatni, meg hát
0: alapokat megtalálni.
1: Meg lehetett az alapokat találni. Rollernek hívták ezt a legutolsó formációmat. Ha nem is a legjobb, nem akarom azt mondani, hogy a legjobbak, de biztos az első három formáció, ami a régióban működött, mi ott voltunk. Érsekújvár, Komárom régióról beszélünk, és hát péntek szombatonként muzsikáltunk, és sokszor úgy is volt, hogy például Újvárban kibéreltük, úgy hívják azt, hogy berek, az egy ilyen kocsmaszerű, ahol mi szedtük a jegyeket is, mi árultuk a jegyeket is, büfét is mi csináltuk, nem én személyesen, de a zenekarnak az egyik tagja, így teltek.
0: Minden pénteken és szombaton buli volt.
1: Igen, igen. Ezek komoly bálok voltak, komoly hangosítással, komoly fényekkel.
0: És akkor végül is volt bevétel is ebből.
1: Volt.
0: Komoly bevétel? el?
1: Hála Istennek abban az időben a mérnöki fizetésnek a kétszeresét meg tudtuk keresni magával a zenéléssel.
0: Mennyit keresett akkor tájt
1: egy 1200-1500 koronát. Ha már a fényeffektust említettem, ez is egy érdekes dolog, hogy bejött a köztudatba, hogy lézerfény, és akkor én szereztem egy kis lézereffektust, és egy kis faluban játszottunk, és úgy volt kiplakátozva, hogy lézershow, játszunk, és akkor oda jön a rendező, hogy Imre, hát mikor lesz a... Mondom, hát már megy, de nem tudtuk ám a lényeget, hogy oda sötétség kell, füst kell, hiába
0: ment. Ez mikor volt?
1: Ez hát 80-as években valamikor. Hát a lézernek a teljesítménye csak milliwattok voltak, úgyhogy tudjuk, hogy az mire lett volna jó, de akkor még nem volt tapasztalat ezzel. Úgyhogy már ment a lézersó, csak senki nem tudott róla.
0: Részese és szereplője voltál a zene fejlődésének, hogy honnan jutott el a zenélés, hová?
1: Igen, a 2000 év azzal járt, hogy divatba jöttek a DJ produkciók, tehát a élő zenekarnak egyre kisebb lett a tere, és én is úgy döntöttem, hogy 2000 táján szétengedem a formációt, és egy ideig úgy is volt, hogy már a zenével nem fogok foglalkozni, és akkor fölkért egy énekes, aki nem instrumentális zenész, hanem énekes volt, hogy nem mennék el vele, mint társ, hogy ilyen szintetizátoron majd fogom imitálni, mintha én játszanék. Hát el is indult ez a projekt, de úgy mondom, hogy talán inkább szégyenkeztem, mint hogy örültem volna ennek, hogy nem tudok én úgy billentyűn játszani, hogy a hozzáértő aztán ne csóválja a fejét. És akkor ennek úgy gondoltam, hogy jobb lenne, hogyha vége lenne, és a lökést az adta, hogy jöttek ezek a mulatos, ilyen cigány mulatos dalok, konkrétan amire így visszaemlékszem, hosszú fekete haj, és ez az énekes, ő ezt nem tudta ritmikailag követni, ami miatt ugyanúgy szégyenkeztem, és nagyon kérték akkor ezeket a dalokat, és akkor én szétmentem ezzel a, mondjuk úgy, hogy bácsival, és egyedül elkezdtem kocsmákban muzsikálni, úgyhogy a dalok playback MP3-as formátumban mentek egy lejátszóról, de becsületesen én akkordgitáron hozzájátszottam az akkordokat, tehát abba senki bele nem köthetett, csak még érdekességnek mondom, hát legalább 1200-1500 dalom így le volt szedve, fölakkordozva. Nyilván mindet én nem tudtam kihasználni, de nekem volt egy rögeszmém, hogy volt egy spanyol repertoárom, volt egy francia repertoárom, volt német, volt country, még nem tudom, milyen repertoárom volt, szinte mint egy megszállott, ezeket csináltam, azokat a dalokat mind hozzám kellett idomítani, mert hiába meg lehetett szerezni, az a skála nem volt megfelelő, a hangszerek nem úgy szóltak, nem olyan arányban szóltak, ahogy kell. Tehát óriási munka volt ebben.
0: Érintetted már, de most beszéljünk a saját szerzeményeidről és a különböző átdolgozásaidról, megzenésített versekről.
1: Igen, még a Kéksirály idejéből, ahogy mondtam, sok saját dalom van, amik úgy nem kallódtak el, azokat aztán egy Yamaha szintetizátorral én megpróbáltam őket egy dal struktúrát elkészíteni, tehát a kézdalt próbáltam énekeseknek, zenekaroknak fölajánlani, de senki nem vállalta, úgyhogy úgy döntöttem, hogy magam fölénekelem őket.
0: Tehát énekest kerestél?
1: Énekest kerestem, aki szépen el tudná énekelni, mert ahogy mondtam, basszusgitáros voltam, én soha nem énekeltem. Nulláról kellett elindulnom, és lassan-lassan eljutottam egy olyan szintre, hogy meghallgatható, de nekem nincs olyan orgánumom, amit úgy valaki reggeltől estig tudna hallgatni. Tehát voltak ezek a saját szövegű, megzenésített dalok, aztán bennem éltek költők versei, és eldöntöttem, hogy azokat is, a kedveseket megzenésítem, köztük Ady Endre, József Attila, Juhász Gyula, amiket ugyancsak föltettem egy közösségi hálóra, hogy csak megmaradjon, esetleg a gyerekeimet, ha valamikor fogja érdekelni. Olyan 2 éve körülbelül így közelebb kerültem a mesterséges intelligenciához, ahol nulláról indulva elkezdtem a saját dalaimat, ami A-tól Z-ig bizonyítható, hogy nem az intelligencia találta ki a szöveget, nem ő találta ki a zenéket, és nulláról indulva eljutottam egy olyan szintre, hogy ezek a dalok hallgathatóan, nyilván nem az én egy az egybe ének hangommal, hallgatható szinten megvannak most már, akár a Facebookon, akár a YouTube-on.
0: 71 néhány évesen mi volt a véleményed erről a módszerről, a mesterséges intelligencia és a zene kapcsolatáról?
1: Nekem más lehetőségem nincs, tehát én óriási segítségnek tartom. Nyilván, ahogy a gyufával is lehet tűzvészt okozni, meg meggyújtani otthon a teja alatt a lángot, úgy ezzel is lehet ártani is, de szerintem, ha jó akaratú, jó indulatú emberek kezébe jut, akkor ez csak hasznos lehet. És mondjuk nem mondok ezzel újdonságot, hogy maga az intelligencia tud verset is írni, tud melódiát is írni, de az már nem a zenésznek a dala. Attól az enyém a dal, hogy én írtam a szöveget, minden dalom nem a költők verseire gondolok, hanem a saját dalaimra, az életem egy-egy lapja. És ahogy már említettem, a mesterséges tud melódiát is írni, tehát ha beírod, csinál egy keringőt, vagy csinál keringőt, de attól az nem a te dalod. És hát úgy gondolom, hogy a mai világban nem fogom a énekesek nevét most kimondani, hogy 3 egymás utáni stadion betöltő koncertjük van, és hallom, hogy milyen zenéket muzsikálnak, hogy szerintem ezeket megcsinálják a intelligenciával, aztán szereznek maguk köré ügyes zenészeket, akik azt le is tudják muzsikálni, és akkor kész a világsiker.
0: Tehát így is és úgy is hozzá lehet állni a témához. A végeredmények hallatán mi volt a véleményed? Hogy ezeket a dalokat te így el tudtad volna készíteni mesterséges intelligencia nélkül is?
1: Tulajdonképpen a mesterséges intelligencia ugyanazt a melódiát, ugyanazt a akkordkíséretet követi, amit én megkomponáltam. Igen. Ugyanazt a szöveget énekli, amit én megkomponáltam. Ő csak...
0: Az éneket.
1: Éneket, nem az én hangommal énekli, uh-huh. De az én melódiámat énekli, a zenekar az én akkordjaimat játsza, az én struktúrámat játsza, de olyan szinten, hogy azzal a kis konyhaasztalon készített verzióval össze se lehet hasonlítani.
0: Na, erre voltam kíváncsi.
1: Össze se lehet hasonlítani.
0: Körülbelül hány ilyen olyan zeneszámod van, átdolgozás, saját szerzemény?
1: Hát 150 biztos. És hát van bennem azért egy olyan vágy, hogy hát ha valaki fölfigyel rá, hogy ezek talán jó lennének, énekesre gondolok, és azt mondaná, hogy én ebből csinálok egy albumot, én nem kérnék érte pénzt, sőt, büszke lennék rá, hogy valakinek tetszik, és valaki föl tudja használni. De ilyen még nem volt, sőt, bevallom, vannak szlovák szövegű dalaim is, és fölkínáltam, hát ha nem is magának az énekesnek, de ott van a kontaktus a menedzserére, elküldtem neki a dalt, hogy van több is, egyiknek, másiknak nem is válaszoltak. Pedig hát tudom, hogy miket énekel, hogy minimum olyan színvonalú dalom van.
0: Mondtad, hogy 3 éves lehettél, amikor meghallottad azt a népdalt egy fiú előadásában. 3-4 éves voltál, igen. Hát azóta eltelt, ha jól számolom, közel 3x45 század.
1: Így van.
0: Sokat fejlődött azóta a zene. Most szeretnél ifjú zenész lenni? Mert hogy teljesen más lehetőségek állnak a zenészek előtt.
1: Ezen nem gondolkoztam, de most az első gondolatom az, hogy nem szeretnék. Én nagyon jól megvagyok, így, ahogy vagyok. Azzal a tapasztalattal én nagyon is megvagyok elégedve. Meg lehet hallgatni a dalokat. Biztos mindenbe bele lehet kötni. Valakinek fog tetszeni, valakinek nem. Csak még erről a mesterséges intelligencia, ez egy zenei program, amit meg kell venni. Az induláskor semmilyen tapasztalat tapasztalatom nem volt. Viszont van ennek a programnak egy közössége, úgy hívják, hogy a zene összeköt, és próbáltam tanácsot kérni ettől, amattól, hát nem kötött össze nagyon ez a zene, mert senki nem segített. Úgyhogy az első lépéstől kezdve, amit a mai napig tudok, mind saját magamnak kellett megtanulni. Ezzel a programmal kommunikálni kell tudni, nem csak úgy van, hogy megnyomom a gombot, és akkor ott van a dal. Nem úgy van.
0: De aki gépészetet tanult, és egy ilyen modern ember, annak ez könnyen megy. Feltételezem?
1: Hát most erre csak a telefonomat tudom példának hozni, ami mondjuk 3 hónapja van, és hát az bizony, lehet, hogy azért is, mert nem érdekel annyira, nem értek nagyon hozzá, tehát ez nem úgy jön, hogy no, most én gépészmérnök vagyok, és akkor mindent fogok tudni.
0: Van egy új múzsád, Imre, beszélhetünk arról, hogy a beszélgetésünk után hová mész, mert hogy nekem ezt elárultad odakint.
1: Van egy múzsám, és a szlovák azokat ő inspirálja.
0: Hogyan telnek manapság a napjaid nyugdíjasként?
1: Van egy mókuskerék rezsimem, nagyjából 7 óra körül kelek, aztán elmegyek tornaterembe, délben.
0: Tornaterembe?
1: Igen.
0: Az mit jelent?
1: A fitness.
0: Ez fontos? Fontosnak tartod, hogy ebben a korban is járjon az ember tornaterembe?
1: Igen, hát az élet alapja a mozgás. Úgy a testi, mint a szellemi mozgás. Ezt mindenkinek ajánlom, mert aki testped, az nagyon megy lefelé. És én úgy érzem, hogy a koromhoz képest én, hála jó Istennek, még szellemileg, testileg jól érzem magam.
0: Igen, azt azért elárulom a hallgatóknak. Nem tudom, hogy ilyet mondhatok-e, de jó pár évet letagadhatnál. Gondolom, mondják mások is.
1: Nem szoktam soha letagadni egy másodpercet se.
0: De megtehetnéd.
1: Hát, megtehetném.
0: És ez a tornázásnak is köszönhető?
1: Mindenképpen természetes, amit úgy ajánlani tudok mindenkinek, a sok séta, és akkor könnyebb súlyokkal akár egy fitness.
0: Imre, is oda abba a tornaterembe járnak korodbeliek is?
1: Éppen ez az én tornateremem arról jellegzetes, hogy szinte csak korombeliek járnak. Itt nincsenek modern gépek, hogy csak leülsz, és akkor a gép még majd nem tudom, mit csinál veled. Itt egyszerű vasak vannak, de aki tornázni akar, azt tud. Másrészt meg annyira olcsó, hogy meg tudom magamnak engedni, míg egy modern tornaterem bizony elkéri a saját pénzét.
0: Naponta jársz?
1: Munkanapokon, igen. Szombat-vasárnap lazsálok.
0: És hány órát töltesz ott?
1: Naponta ez van 3-4 óra. Az mellett gyalog megyek. Régebbi időkben még futottam. Most már csak egy hosszú sétával megyek. Hosszú sétával jövök haza.
0: A hazaérsz, és utána?
1: Hát dél körül érek haza, olyankor ebédelek, lefekszem, és ha sikerül, elalszom egy 1:30-2-ig. Minden ismerősöm tudja, hogy abban az időben nem szabad engem hívni. El is teszem a telefonomat.
0: De a telefont le lehet halkítani már.
1: Egyszerűbb betenni a fiókba, és akkor nem kell visszahangosítani. Úgyhogy is délután a zenékkel foglalkozom. Ahhoz, hogy egy dal megszülessen, és hallgathatóvá váljék, az bizony többnapos munka, az napi 6-8 óra.
0: Imre, mit szeretnél? Mi maradjon utánad?
1: Hát
0: fontos neked, hogy ezek a dalok fennmaradjanak?
1: Igen, mondhatom, hogy fontos, de a kérdésedre inkább úgy válaszolnék, hogy mit szeretnék, hogy megmaradjon utánam. Valamikor időben voltak zászlók, és akkor a zászló tulajdonosa ráírta a jelszavát. Én, ha lenne ilyen zászlóm, akkor azt szeretném, hogy ez maradjon meg utánam, hogy senkinek jó szóval, senkinek pénzzel adósa nem maradtam.
0: Ez olyan, mint amit a diákoktól felkértél annak idején, valami hasonló.
1: Igen.
0: Gondolom készítettek már veled beszélgetést ott a kultúrház igazgatói munkád során. Igen. Rádióstúdióban először szerepelsz?
1: Rádióstúdióban először, a régi időben inkább ezek TV riportok voltak. Olyan valami kapcsán, hogy voltak ilyen saját szerzői estjeink, 2 is, és akkor kint volt a televízió, és rendesen közvetítették is azt régi időkben.
0: Beszéljünk még ezekről a estekről.
1: Ezeken az esteken ilyen komoly előadókat hívtam meg, volt ott Boráros Imre is, hogy egy példát mondjak, aztán komoly zongorista, komoly énekesek énekelt énekelték a dalaimat. Ezek a megzenésített versek voltak, leginkább Petőfi, Ady Endre, József Attila dalok voltak. Volt ilyenkor Szavaló is, aki a verseimet elmondta. Hát még érdekesség talán az, hogy két verses kötetem van, egy gyerekvers kötet, amivel országos pályázaton harmadik helyet nyertem. Ez egy gyerekeket megcélzó pályázat volt, ahol a 30-valahány pályázó közül én lettem a harmadik. Az első és a második helyen Csontos Vilmos és Dénes György voltak, akik tudjuk, hogy én nem lehettem jobb helyen, mint a harmadik hely. És a másik verses kötetem, annak Fűzfa sípok a címe, onnan vannak a verseim, vagyis a dalaimnak a szövege tulajdonképpen.
0: Egymás után nyitjuk meg az újabb és újabb ajtókat, lehetne még annyi mindenről beszélni a te életed kapcsán. Ezek mikor jelentek meg, ezek a könyvek?
1: Az első, amit említettem, a gyerekvers kötet, ez soha nem jelent meg. Ugyanis volt egy 5000 koronás díja ennek, és akkor volt egy ilyen friss berendezni a lakást probléma, és a 5000 korona szépen elment, és a gyerekversekből, a kiadásból nem lett semmi, viszont ezekből is, amik nem kallódtak el, talán 5-10 megzenésített fönnmaradt, csak éppen ezekkel még az volt a gond, hogy ez a mesterséges intelligencia nem tud magyarul énekelni, legalábbis akkor még nem tudott, amikor ezeket csináltam, és hát sok bonyodalom árán mégiscsak világot láttak, de néha azok a magánhangzók, a betű, e betű kicsit másképp hangzanak, mint ahogy szerettem volna.
0: A másik kötet megjelent?
1: A másik kötet az megjelent, igen.
0: Mikor?
1: Hát pontosan nem tudom, talán 2005 körül.
0: Arra akartam még rákérdezni, ugye mondtuk, hogy először jársz rádióstúdióba, körülnéztél, gondolom egy műszaki beállítottságú ember máshogy néz körül, igen?
1: Hát igen, persze, kíváncsi vagyok, hogy milyen mikrofonjaitok vannak, van-e mixpult, meg ilyesmi, ezek mind érdekesek, igen.
0: Akkor érdekel ez a téma is?
1: Hát természetesen, igen, de csak technikailag, nem mint hogy szeretnék én is riporter lenni ilyen közegben.
0: Mit szeretnél, mi férjen még be az életedbe a következő jó néhány évben?
1: Azt szeretném, hogy megmaradjon az erőm, megmaradjon az egészségem, mert nagy gondokat vállaltam magamra. És hát szükséges, hogy még éljek egy pár évig. Gondok azok, hogy a nővérem, sógorom bekerültek ilyen öreg otthonba, és valakinek vállalnia kellett a költségek fizetését. Tehát a Jóistent arra kérem, hogy még ezt el tudjam látni.
0: Hát akkor én is ezt kívánom, hogy legyen erőd, egészséged mindenhez. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nagyon örülök, hogy megismertelek. További minden jót, erőt, egészséget kívánok.
1: Köszönöm, viszont kívánom, köszönöm a beszélgetést, minden jót.
0: A következő percekben meghallgatjuk Juhász Gyula Milyen volt című versét vendégünk Cibulka Imre megzenésítésében.

Cibulka Imre zenélt. A négy órai hírek után a beszélgetős Pentatonban kollégánkkal, Csenger Ferenccel hangzik el interjú, kerek jubileuma kapcsán. A hírekig újabb két költemény szól, Petőfi Sándor két verse, a Patópál és a Tintásüveg, Szarka Gyula megzenésítésében is előadásában.

0: Van egy közösség, amelyben értéknek számít a csend, az irodalom és a digitális detox. Jöjjön egy kis ízelítő abból a beszélgetésből, amelyet a csütörtöki nappaliban hallgathatnak meg. Hipik Júliát, a Csendes Könyvklub vezetőjét hallják.
1: A Csendes Könyvklub egy olyan mozgalom, amely az olvasás szeretetével összeköti a tagokat, amely által gyakorolható a koncentrált olvasás, introvertáltak könnyebben tudnak kapcsolódni hasonló érdeklődésű emberekkel, az extrovertáltaknak pedig segít mondjuk elcsendesedni, megismerni az én időt.
0: Récsei Noémi vagyok, csütörtök délelőtt is számítok hallgatóink megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Másodszor sem sikerült megnyitni a Matus-Sutajestok belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti ülést. Oroszországban bíróság elé kerülhetnek azok a tisztviselők, akik nem teljesítik a toborzási kvótákat. Éjszaka túlnyomó részt marad az eseménytelen időjárás, holnap reggel 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A Progresszív Szlovákia szerint az elnök kudarcot vallott abban, hogy pártok felett álló államfőnek tűnjön, reagált az ország állapotáról szóló beszámolóra Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke. A PS szerint az ország helyzete addig nem fog javulni, amíg a jelenlegi kormány lesz hatalmon. Az SAS szerint az államfő csak a levegőbe beszélt. Üres szavak tettek nélkül, nyilatkozta Branislav Gröling, az SAS elnöke. Mária Kolíková, az SAS parlamenti képviselője azt kifogásolta, hogy Pellegrini nem nevezte meg az Oroszország jelentette fenyegetést, és nem beszélt a korrupcióról sem. A Szlovákia mozgalom szerint az elnök csak frázisokat puffogtatott. Egy üres öltöny, egy órányi töltelék szöveget produkált, értékelte Pellegrini beszámolóját Igor Matovics, a mozgalom vezetője. William Karas, a KDH alelnöke büszke arra, hogy a KDH az egyetlen ellenzéki politikai párt, amely mindenkivel képes kommunikálni. Másodszor sem sikerült megnyitni a Matus-Sutajestok belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti ülést. A parlamentben mindössze 59 képviselő jelentkezett be, így a törvényhozás nem volt határozatképes. Az ellenzék a belügyminiszterrel szembeni bizalmatlansági indítványról holnap fél egykor próbál ismét tárgyalni. A leváltást a Szlovákia mozgalom kezdeményezte, az indítványt pedig további ellenzéki képviselők is aláírták. Sutajestokot többek között a tűzoltóautók beszerzése és a közbeszerzés átláthatósága miatt bírálják. A kormány jóvá hagyta, hogy már a korábban engedélyezett kiképzések mellett szlovák katonák is részt vegyenek az olaszországi Adaptive Interaction 2026 gyakorlaton, valamint egy amerikai hadgyakorlaton is az Egyesült Államokban. A kormány két új nemzetközi hadgyakorlatot is engedélyezett Szlovákia területén, a Fire Rescue 2026-ot és a Rebellion 2026-ot. A két gyakorlat több mint 40 ezer euróba kerül az államnak, az amerikai részvétel pedig 150 ezer eurós kiadást jelent. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint a nemzeti védelmi erők most először vesznek részt ilyen gyakorlaton. Jelenleg több mint 3 ezer embert képeztek ki, további mintegy 16 ezeren pedig érdeklődnek a kiképzés iránt. Legalább 51 oroszországi régióban alkalmaznak közigazgatási szankciókat azokkal a tisztviselőkkel szemben, akik nem teljesítik az Ukrajna elleni háborúhoz szükséges szerződéses katonák toborzására előírt kvótákat, állítja Andrej Pivovarov, ellenzéki aktivista és az Oroszországi Háború Ellenes Bizottság. A VOT-TAK portál 61 bírósági döntést talált ilyen ügyekben. A rendszert Vlagyimir Putyin 2022-ben vezette be. A tisztviselők szerint ugyanakkor a törvény kimondja, hogy a Védelmi Minisztériummal kötött szerződés aláírása önkéntes. Hétvégi razziák során a török rendőrség LMBTQ aktivisták otthonait és melegbárokat kutatott át 15 tartományban, köztük Isztambulban, Ankarában és Izmirben. Az akció során mintegy 110 embert vettek őrizetbe. A hatósági fellépés ellen az elmúlt két napban több mint 100-an tiltakoztak Törökország nagyvárosaiban, és két a tüntetésekről tudósító újságírót is őrizetbe vettek. Izmirben a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, Isztambulban pedig feloszlattak egy bíróság előtti demonstrációt. Az ügyben az Európai Unió és több jogvédő szervezet is aggodalmát fejezte ki.
0: Időjárás.
1: Ma is folytatódik a frontmentes, nyugodt, eseménytelen időjárás, a napsütést gyenge fátyolfelhőzet zavarhatja időnként. A légmozgás déli irányúnak és mérsékeltnek, délután kissé élénkülőnek várható. A délutáni időszak kellemesen melegnek ígérkezik, 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet, napközben 25 és 28 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Pozsonyban, a Vajnorszkán Aranyhomok irányába, körülbelül 15 perc a várakozási idő a helyszínen, ezen kívül Bazinba behajtva Szentgyörgy irányából 10 perces várakozással számoljanak. És forgalmi dugó van még Vágsejjén is, a Király utcán és a Szlovák Nemzeti Felkelés utcán Vágvecse irányába, körülbelül 20 perces itt a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pentaton. Puha Józseffel.
2: Könnyű zenei műsorunk beszélgetős változatában ezúttal nem zenészt faggatok, hanem egy kollégát, aki sok szállal kötődik a zenéhez, egy időben zenei szerkesztő is volt rádiónkban. 1986-ban jelentkezett megüresedett bemondói állásra a Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adásába. Felvették, de csak 2 évvel később léphetett be a szerkesztőségbe, mert volt egy 2 éves teendője, ami elől akkortájt egyetlen ifjú férfi ember sem menekülhetett. Adásunk meghatározó hangja Csenger Ferenc múlt héten csütörtökön jubilált. Egy könnyed tereferére invitáltam őt hétfő délelőtt a nappaliba. A Pentatonban megismételjük az interjút. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk! Bezár!

0: A stúdióban a jubiláló Csenger Ferenc. Szervusz!
1: Szervusz, József!
0: Az első rádiós ünnepség, amin részt vettem még egyetemistaként, a Magyar Adás kezdő külső munkatársaként, az a te és az egyik volt kolléga közös 30-asa volt. Emlékszel még a meghívón szereplő jelmondatra? Én igen?
1: Valami ilyesmi volt, hogy elmúltunk már 60, mégsem evett meg a Batman, vagy valami ilyesmi.
0: Pontosan így szerepelt a meghívón ez a mondat. Akkor volt pályája csúcsán a Lárpullár társulat. Mm-hmm. Ez inspirációforrás volt nektek.
1: Óhogyne. Egyébként meggyűjtöttük a poénokat. Volt lent a stúdióban egy poénfüzet, és akkor ha valakinek eszébe jutott egy ilyen hasonló szójáték, akkor azt beírtuk. Elég sok összegyűlt, aztán valahol eltűnt ez a füzet, de néha-néha kinyitottuk, és jókat nevettünk rajta.
0: És arra még emlékszel, hogy neked mi jutott az eszedbe?
1: Sok minden, ami most nem jut eszembe.
0: És aztán ezeket gyakran használtátok.
1: Persze, használtuk. Aztán később ugye használtuk, vagy felhasználtuk ezeket a randevúban is, ugye, amit közösen csináltuk, ugye nem egyszerre, hanem ugye felváltva, de ottan különböző, lehet, hogy ma már nem vállalnám beféle akcióink és műsorelemeink voltak, amiben ezeket felhasználtuk.
0: Minden bizonnyal már én sem, és a szilveszteri műsorokban is felhasználtuk.
1: Ó, igen, persze.
0: Én úgy emlékszem vissza, hogy az a buli amolyan kis lakodalom volt. Akkor tehát jobban megünnepeltük a jubileumokat, és talán szorosabb is volt az összetartás, az együttműködés a szerkesztőségen belül, mintha mindenre több időnk lett volna.
1: Valószínűleg így is van, de egyébként gondolkodtam ezen, hogy is lehetett ez annak idején. Ugye, mikor én a rádióba kerültem akkor, és ugye ez már nagyon régen volt, 1988-ban, az akkori kollégák meséltek a régi időkről, tehát hogy hogyan megviccelték egymást, meg mennyit szórakoztak annak idején, és most már erre bizony nincs idő, hát most már arra sincs idő, amire akkor idő volt, de egyébként meg, ha belegondolok abba, hogy például, hogy mivel viccelték meg egymást, ez manapság már munkahelyi abúzusnak számítana, tehát azért sok mindent nem lehet ma már megcsinálni, de nem csak arról van szó, hogy jobban összetartotta a csapat, mert szerintem most is egy nagyon jó csapat van itt a szerkesztőségben, hanem arról van szó, hogy akkor, hogyha például készült egy műsor, vegyük most, ha még a hallgatók emlékeznek rá a Pavilont, ugye, ami az első ilyen nagy élő műsor volt délutánonként, akkor egy-egy műsor elkészítésében és ott helyben, tehát a stúdióban, illetve a műszaki helységben, hát legalább 5-6 ember együtt dolgozott, ha nem több. Nem mindig ugyanaz az 5-6 ember, hanem folyamatosan cserélkeztünk, hiszen volt 3 zenei szerkesztő, volt nem tudom én, 4 bemondó, 4 hírszerkesztő, 6-8 hangmester, illetve technikus, és még ugye a műsorvezetők maguk is, tehát hogy folyamatosan is a gyártásvezetők, így van, tehát hogy rengetegen voltunk lent a stúdióban, és tulajdonképpen egymásra kellett, hogy számítsunk, együttműködtünk, folyamatosan együtt dolgoztunk, és maguk a szerkesztők is, mert hol szerkesztette valaki a műsort, de lehet, hogy a következő alkalommal egy másik szerkesztőnek például riportot szállított, tehát hogy mindenki mindenkivel együttműködött, így kénytelen volt kommunikálni. Most a technológia fejlődésével ugye mindenki jóval önállóbb lett, és egyedül kulcsra készen tud gyártani egy műsort, ugye most, hogy egy délelőtti magazinműsor, tehát ott ül a hangmester, és ott ül a műsorvezető, tehát 2 ember tulajdonképpen, és nem egy 6-8 emberes stáb. Nyilván, hogy jóval kevesebb ez az interakció az emberek és a kollégák között.
0: Sőt, vannak rádiók, ahol ezt a 2 embert is szűkítik egy emberre, mert a műsorvezető egyben a hangmester is.
1: Így van, ott ül a pultnál, és akkor ő indítja azt, amit éppen kell. Ez a nagyfokú automatizálás hozta magával, de hát ennek is van nyilván előnye, van hátránya. Én azt gondolom, hogy mindig is a technikai, meg a technológiai fejlődésnek a híve voltam, és mindig imádtam, hogyha valami újdonság került ide a szerkesztőségbe, és azt hiszem, hogy nagyon hálás lehetek, hogy egy olyan időszakban is itt dolgoztam a rádióban, amikor a régi klasszikus magnószalagoktól eljutottunk a mostani okos eszközökig, meg a számítógépes adáslebonyolításig, hogy tulajdonképpen minden egyes fázisát végigélhettem, és mindegyiket valamilyen módon élveztem, mert mindig jött egy új valami. Nyilván most már csak olyan technológiai fejlődések jönnek, hogy mondjuk majd a mesterséges intelligencia mit hoz vajon a rádiózás tekintetében, de hát addig jó, amíg nem cseréli le a műsorvezetőket.
0: Jó, hogy kitértél erre, mert fölírtam magamnak, én úgy gondolom, hogy azok, akik a 80-as években kezdték el a rádiózást, ahogy te is, azok a legszerencsésebbek ezen a pályán, mert hogy mindent átéltek, meg túléltek.
1: Így van, hát a túlélés ugye az egyik fontos dolog, meg vagy megszoksz, vagy megszöksz, ugye ez a másik dolog. Aki nem tudta megszokni azt, hogy folyamatosan újdonságok vannak és újítások vannak, azok közül ugye sokan elmentek, mert nem akartak ebben részt venni, vagy úgy gondolták, hogy már megint egy új dolgot kell megtanulni, és inkább elmegyek. De hát persze ez mindenkinek a szíve joga, van, aki nem szereti a változásokat, és aztán persze hát olyan kollégát is ismerek, vagy ismertem, aki mindig háborgott, ha valami újdonság volt, aztán amikor az újdonságot is felváltotta egy újabb, akkor meg dicsérte a régit, mert az milyen jó volt, és már megint új dolgot kell megtanulni. Tehát, hogy van egyfajta állandó elégedetlenség is az emberek körében, de valóban szerencsésnek mondhatom magam, mert nem csak a technológiai változásokat élhettem át, hanem a szerkezeti, a szervezeti, meg hát a politikai változásokat is.
0: Ugye. Legfontosabb.
1: Igen, de amikor idejöttem, én úgy gondoltam, és ez 1988-ban volt, hogy a bemondó szépen majd kapok információkat, megírom, hogy mit fogok mondani egyik másik műsor előtt, meg a végén, és akkor kiderült, hogy azt fogom mondani, amit nekem leírtak, és azt be kell olvasni, tehát hogy semmi kreativitás, meg ne gondolkodjak, az a dolgom, és ezt meg is kaptam egyszer, hogy az a dolgom, amit elém tesznek, azt beolvassam, ugye leírt szöveg beolvasandó, és ez egy pici csalódás volt nekem, annak ellenére nem szerettem ki ebből a szakmából, de hát ugye nagy változás volt 1989-ben, és ugye 90-es évek szabadsága, az meg talán egy kicsit túlzó is volt. Tehát akkor azért olyan dolgok is előfordultak itt a rádióban, amit ma már nem lehetne megcsinálni. És nem azért, mert kisebb lenne a szabadság, hanem azért, mert jóval több szabály van az életünkben, és pont azért vannak ezek a szabályok, hogy egyrészt ugye betartsuk, mert azért vannak a szabályok, és nem azért vannak a szabályok, hogy ezek mögül kihátráljunk, hogy igazából mindenki jól érezze magát. Mert hogyha betartjuk azokat a szabályokat, amik mondjuk

0: amikor elromlott a tévénk, és akkor nagyjából ilyen 10 éves lehettem, és hát, hogy ez ilyen 1976 tájékán volt, akkor azért, hogyha valakinél elromlott a tévé, nem az volt, hogy veszünk egy újat, meg az se volt, hogy azonnal megjavították, tehát egy hosszú ideig egyszerűen nem tudtam tévét nézni, vagy hogyha átmentem a nagyszüleimhez, akkor néha-néha néztem tévét, de oda az a nagyon hiányzott a tévé. Na most ezt kipótoltuk úgy, hogy több rádiót hallgattunk, folyton szólt a rádió, zene, rádiójátékokat is meghallgattam, néha kabaré műsorokat nagyon szerettem. És mikor végre egyszer csak megjavították a tévét, akkor ültem a tévé előtt, és néztem, és ittam a szavát, és ettem az ízét az egész tévézésnek, és például nagyon-nagyon szerettem Vitrai Tamás műsorait, amik bemutatták a tévét, tehát a kulisszatitkait a tévézésnek, és úgy emlékszem, hogy mindent tudtam a magyar televízióról, persze, hogy nyilván nem, de nagyon sok mindent tudtam, hogy hány stúdiója van, kik a képernyősök, stb. De innentől fogva borzasztóan érdekelt, és a szobámban kialakítottam egy ilyen stúdió sarkot, tettem fel díszletet, oda tettem az íróasztalomat, csináltam egy ilyen pici kamerát, persze ilyen különböző fadarabokból összeeszkábáltam, és kvázi az volt a kamera, és akkor ott próbálgattam én, hogy milyen lenne az, vagy milyen lehet egy stúdióban. Még vettem egy, volt valami kis zseppénzem, akkor vettem egy olyan csillárt a szobámban, aminek állíthatóak voltak a lámpa, és úgy nézett ki, mint egy ilyen reflektorpark, úgyhogy mindenféle ilyeneket. Aztán lehet, hogy furának néztek egyesek, meg mások, de nem érdekelt, és aztán, amikor kaptam egy lemezjátszót, egy rádiós lemezjátszót, na akkor meg áttértem már a rádiózásra oda-haza, mert sokkal egyszerűbb volt, hogy nem kellett hozzá a díszlet, tehát ez egy nagyon fontos volt. De egyébként még az is eszembe jutott, hogy például az apai nagyapám lemezezése, tehát amikor átmentem hozzájuk, és ő oda-haza volt, és akkor na, édes kisfiam, akkor lemezezünk egyet, és akkor föltett mindenféle régi lemezeket, azt imádtam. És akkor a zene, meg a zene iránti szerelem, az nyilván akkor kezdődött igazából, hogy ezeket a régi táncdalokat hallgattuk, és láttam azt, hogy ott forog ez a fekete valami, és abból szól a zene, és ez milyen jó. Szóval ez ilyen nagyon nagy varázslat volt.
1: Egy kis kitérő, én csak az interjú végén akartam elárulni, hogy a hányadik születésnapodat ünnepeled, de a hallgatók időközben már kiszámolhatták, hogy 1976-ban voltál 10 éves. Ezek a különböző cselekedeteid, ezeket már a tudatosság jellemezte, szerinted akkor már eldöntötted, hogy te ezen a területen szeretnél elhelyezkedni, vagy még nem? Ez amolyan játék volt a részedről.
0: Hát ez amolyan játék volt, de én ezt nagyon szerettem csinálni, és naponta odaültem, és naponta próbálgattam valamit, ugye láttam a tévében, vagy hallottam a rádióban valami érdekes dolgokat, és főleg amikor már magnóm is volt, tehát ez ilyen, nem tudom, 8., 9., 8. koromban nagyjából, akkor pedig tényleg elkezdtem már ezeket a magnós műsorokat hallgatni, ugye Komjáti György, vagy Bétót László műsorait, és akkor már gyűjtöttem ezeket a mindenféle zenéket, és akkor otthon én is próbálkoztam ezzel lemezlovaskodni, úgymond persze magamnak, sose próbáltam ki magam egyébként lemezlovasként, de ez olyan egyre komolyabb volt, tehát ezt én nagyon-nagyon szerettem csinálni, és valahol tudat alatt én éreztem, hogy ez nekem nagyon fontos, és valószínűleg ez irányba mennék el. Alapiskolás koromban úgy gondoltam, hogy majd én operatőr leszek, mert a tévében ez engem nagyon érdekelt, de aztán ebből nem lett semmi, meg ez úgy ki is esett a látószögemből, bár operatőr köttem, mert mikor a tévében voltam külsős munkatárs és riportokat készítettem, akkor saját magam voltam a kameraman is.
1: Volt kedvenc rádió vagy tévében mondód? Vagy
0: volt.
1: Mindenkit szerettél?
0: Nem mindenkit szerettem, de voltak persze. Ugye a magyar tévében voltak kedvenc bemondók, Takács Marika vagy Tamási Eszter, nagyon szerettem a Deltát, Kudlik Júliát nézni, a műsort magát is, vagy a rádióban például a bemondókat nagyon szerettem hallgatni, aztán hát az nagy megtiszteltetés volt, amikor később már találkoztam is velük. Például volt ilyen, hogy gimnáziumból elég sokat kirándultunk mi Budapestre, és akkor az egyik osztálytársammal kiültünk a Szabadság térre a padra, és akkor azt játszottuk, hogy az ott jövő menő tévések közül melyikünk ismer fel többet hirtelen, tehát aki valaki megjelent ott a lépcsősoron, vagy kiszállt a taxiból, akkor akit ismerünk fel, ez nagyon érdekes játék volt is, hogy látni élőben ezeket az embereket, ez is nagyon, nagyon érdekes
1: Kiket
0: volt.
1: Kiket láttál akkor például?
0: Hát akit említettem, ugye Vitrai Tamás, a bemondónők közül volt ott, azt hiszem Endrei Judit, nem is tudom, nagyon-nagyon sok mindenki, igen.
1: Talán már azt is el kell mondanunk a fiatal hallgatóinknak mindenképpen, hogy volt ilyen státusz a rádión és a televízión belül, hogy bemondó.
0: Igen, igen. Hát amikor meghirdették itt a Pátria rádióban, illetve hát az elődjében a Csehszlovák rádió magyar nyelvű adásában, hogy

0: hogy képbemondót keresnek, akkor édesapám vette ezt észre az új szó hirdetésében. Éppen érettségi után voltam, ugyan volt ilyen átmeneti munkahelyem, de hogy ne, mindig is ezt csináltad, vagy ez érdekel téged, hát nem akarod kipróbálni?
1: Én és azt akkor... gondoltam volna rólad, hogy te jelentkeztél, te kopogtál a Magyar Adás ajtaján, hogy itt szeretnék dolgozni.
0: Nem. Valahogy a Magyar Adás úgy ki is esett a látószögemből. Tehát én tényleg néha-néha bekapcsoltuk, vagy hallgattuk, mert például ismertem a Vasárnapi Randevú című műsort, és annak volt nyilvános felvétele egyszer a szülőfalumban búcson, és ott részt is vettünk ezen, mint hallgatóság, tehát az is nagy élmény volt, de valahogy nem. És akkor jött ez a lehetőség, hogy hát most mit veszthetek igazából, semmit próbáljuk ki. Tudom, hogy február 6-a volt 1986-ban, amikor volt ez a meghallgatás, és édesapám fölhozott kocsival, ő megvárt itt a rádió előtt, én pedig bementem, és el voltam ájulett a csodálatos épülettől. Én ezt a mai napig szeretem, tehát erre mondhat bárki bármit, ez akkor is egy különleges épület.
1: Ez a mostani épület. A fordított piramis.
0: Igen. Itt, és akkor még új szaga is volt ennek az épületnek. Néha-néha most is előjön ez az illat, de egyébként meg akkor.
1: És hogy nézett ki a felvételi?
0: Nagyon érdekes volt, hogy a portán gyülekeztünk, és nagyon sokan voltunk, rettentő sokan, én arra emlékszem, hogy nagyon-nagyon sokan, és akkor kijöttek ketten a szerkesztőségből, az akkori titkár és a titkárnő, volt egy névsorolvasás, és utána bevittek bennünket a hatos stúdió elé, ez ugye a hangjáték stúdiók egyike, és ott van egy ilyen széles folyosó és rengeteg ülőhely, tehát ott ültünk, álltunk, ahányan voltunk, majd ugye fokozatosan behívtak bennünket, és akkor elénk tettek valamilyen szöveget, azt kellett elolvasni. Az első kör után mondták, hogy ki maradjon itt, akkor maradtunk ott, nem is tudom, talán tizenvalahányan, majd a második kör után maradtunk négyen, és aztán a harmadik kör után is maradtunk négyen, akkor már olyan feladatokat adtak, hogy itt van ez a szöveg, most azonnal olvassa fel, tehát hogy át sem lehetett nézni semmit, tele idegen nevekkel. Na de ezek olyan hírek voltak, amiket én ismertem, tehát idegen nevek, még ha mondjuk a Romesz Csandra, aki akkor a Békevilágtanácsnak volt az elnöke, soha nem láttam leírva a nevét, de beugrott rögtön, hogy ő a Romesz Csandra, és akkor ezt én jól elolvastam, tehát azért voltak ilyen fontos dolgok. És akkor az lett a vége, hogy utána értesítettek, hogy hát akkor engem felvesznek, viszont az volt a helyzet, hogy akkor engem már besoroztak katonának, és ugyan próbáltak intézkedni, hogy hát ha, tehát akkor ugye a hadsereg az volt az első, és akkor engem hát így nem vettek fel a rádióba, de elvittek katonának. Viszont katonaságnál meg kérdezték, hogy mit dolgozom, vagy hova készülök, és mondtam, hogy hát mit dolgozom, és hova készülök, hogy szeretnék idejönni, és onnantól fogva különböző az én akkori szlovák tudásommal és akcentusommal is én vezettem a különféle műsorokat a ezredben, amik voltak ilyen vetélkedők, meg nem tudom én mik, nagyon élveztem, szóval egy kis tapasztalatot ott is szereztem. Az volt a szerencsém, hogy mikor fél évvel a leszerelés előtt írtam a szerkesztőségbe, hogy hát fél év múlva ugye rendelkezésre állok.
1: Tehát picit tartottál attól, hogy két év nagy idő is esetleg megfeledkeznek rólad?
0: Így van, egyébként úgy váltunk el, hogy majd a leszerelés előtt jelentkezzek, mert hát ha, tehát hogy számolhatnak velem akár, ha szerencsém van, akkor akár föl is vehetnek, és hát az volt a szerencsém, hogy éppen volt üresedés. Először úgy nézett ki, hogy a Fiatalok stúdióját, az ifjúsági műsort fogom szerkeszteni, mert bárdosági kolléganőnk éppen akkor babát várt, és hogy elmegy, és akkor a helyébe. És akkor ebben meg is egyeztünk, hogy akkor jövök egy hónap múlva, és azt fogom csinálni. Jóformán visszaértem a kaszárnyába, egy-két nap múlva jött a levél, hogy mégiscsak tudnak bemondóként alkalmazni, mert az akkori egyik bemondó nő is felmondott, és akkor, vagy neki mondtak fel, nem tudom, és akkor lehetek én bemondón, és akkor így kerültem ide bemondóként. Hát bemondó voltam nagyon sok évig, 5-6-7 évig, nem is tudom hány évig körülbelül.
1: Gondolom, nagyon jól emlékszel arra a pillanatra, amikor először szólaltál a megélő adásban.
0: Ó, hogy ne, persze. Ez azon a napon volt, amikor beléptem. Tehát ez 1988. április 2-a, volt egy hétfői nap. Ugye reggel megérkeztem ide, sőt, nem reggel, az előző munkahelyemre kellett még bemenni ide Pozsonyba, a központba, és elkérni a papírokat, és lóhalálában jöttem ide a rádióba, hogy beérjek. Beértem, és akkor fogadtak engem azzal, hogy nagyszerű, itt vannak a papírok, jó, még ki kellett valami papírokat tölteni, és utána akkor, hogy a 3:45-12 menjünk fel a bemondó stúdióba, Pap Sándor hozott engem akkor ide fel, Bodri Eleonóra volt a bemondónő, hát egyikőjük sincs már velünk. Bemutatkoztunk, és mondták, hogy akkor hát az időjárást, meg a tévéműsort, ugye akkor még volt rádió, meg tévéműsor ismertetés is a hírek végén, hogy akkor ezeket akkor én fogom most olvasni. Hát, micsoda öröm, hogy megszólalhatok, és végre, és akkor mikor az volt, hogy akkor kigyullad a piros lámpa, és akkor kint leszünk az étterben, na akkor csináltam össze magam.
1: Komolyan, idézőjelbe. Mert hát sosem volt jellemző az izgulás.
0: Nem, de akkor valahogy jött egy ilyen, tudatosítottam azt, hogy hát most már tényleg itt vagyok, és most már tényleg engem ki tudja hányan, 10-20-an, 100 000-en, akárhányan hallgatni fognak, és akkor most én tényleg már benne leszek a rádióban. Na jó, hát elolvastam az időjárás jelentés és a tévéműsort is, arra emlékszem, hogy minden mondat után kapkodtam a levegőt, de hát valahogy csak megcsináltam. Ez a lámpaláz azért hamar elmúlt, hál' Istennek, de ez volt az első, igen. És akkor mondták, hogy no, hát jó lesz ez, persze. Nyilván mindenkinek az első megszólalása olyan, hogy utána ezt nem vállalnál be, de hát valamikor meg kell szólalni először.
1: Te gyakran jártál a Magyar Rádióban, ott a 80-as, 90-es években népes bemondói csapat dolgozott, és talán nem túlzás kijelenteni, hogy ők voltak akkor a sztárok a rádiózáson belül, a bemondó jelentette a rádió szakma csúcsát.
0: Így van valóban, és nagyon örömmel mentünk oda. Ugye egyrészt beszédórákat vettünk, mert itt a beszédképzés úgy működött, hogy oda kellett menni, igazából itt nem volt. Tehát volt Jakabica néni, aki a lektorunk volt, és akkor ő azért adott tanácsokat, illetve hát a rendezők, Boldogi Kató és Lelkes Julika, aki nagyon sokat segítettek annak idején. Na meg hát mi kollégák ugye egymás között, illetve hát az idősebb kollégák adtak tanácsokat. Nagy szerencsém volt, én úgy vettem észre, hogy nagy szeretettel fogadtak, és valóban mindenki nagyon készséges volt, és adtak tanácsokat. Na de persze, amikor a Magyar Rádióhoz elmentünk, és volt ilyen lehetőség, hogy elmegyünk oda néhány napra, vagy akár egy hétre is tanulmányútra, akkor ugye mindig megkérdezték, hogy hova szeretnénk menni, és akkor mondtuk, hogy hát beszédórára elsősorban, meg a bemondókhoz, hát ha bemondók voltunk, akkor a bemondókhoz. És akkor ott volt szerencsém találkozni olyan nevekkel, akiket én gyerekkoromban a tévében láttam, a tévéhíradóban olvasták a híreket, vagy hát a rádióban hallottam őket, és hát ez valami hihetetlen volt, hogy én ezekkel a nagy emberekkel, a nagy nevekkel találkozok.
1: És ők is emberek.
0: És ők is annyira közvetlenek voltak, hogy hihetetlen. Tehát, hogy a szigorúan ugye a politikai híreket elolvasó bemondó, és egy ilyen tök laza bácsi meg néni, akik a tütütütüt és cseverésztek velem, és mintha haverok lettünk volna 1000 éve, hát ez hihetetlen élmény volt.
1: Az iménti hosszú felsorolásból a rendezők kimaradtak, és most említetted a rendezőket. A gyártásvezető és a rendező között mi volt a különbség?
0: Hát a gyártásvezető az ugye elsősorban adminisztratív munkát végzette, megtervezte a műsorrendet, beírta, a szalagokkal dolgozott, megcsináltak különböző gyártási terveket, a stúdiók elosztását, stb. És mikor lent volt az adásban, akkor pedig mondjuk, ha telefont kellett bekapcsolni, akkor ugye tárcsázta, jegyzetelt, nem tudom én, ezt aztam, azt meg írt, kiment a vendégért, behozta a vendéget, stb. A rendező viszont nézte a forgatókönyvet, és akkor mondta ugye a hangmesternek, hogy akkor most a stúdió fog jönni, most a kettes mikrofon, most a vendéget, most a telefont kell kapcsolni, most a hármas magnót kell indítani, most a nem tudom én mit. Szóval rendezte, illetve beszólt néha a műsorvezetőnek is, hogy most ez van, az van, amaz van, tehát irányította az adást.
1: Visszatérve a bemondókra, a mai napig úgy gondolom, és ezt azért mondom el, mert gyakran hangoztatom, hogy a rádiózás elmúlt 20-25 éve legrosszabb lépésének tartom a bemondói státusz megszüntetését, hogy a hírszerkesztő és a bemondó egy személy lett. Persze nem mindenhol vannak még azért rádióbemondók. Neked erről mi a véleményed?
0: Én ezt valahol megértem, mert például egy ilyen kis szerkesztőségben is, mint a miénk, amikor én ide kerültem, akkor hát én nem is tudom, 30-40-en is voltunk talán a szerkesztőségben, és közben volt 3-4 órányi napi műsor, és most ugye vagyunk 10-valahányan erre a napi 12 órával, vagy 20-valahányan, nem is tudom pontosan hányan vagyunk itt a szerkesztőségben, és ugye mindenhol próbálnak takarékoskodni. Az, ami a 90-es években folyt, hogy mindenki mindent csináljon, és mindenki mindenhez értsen, az biztosan, hogy nem jó, mert senki nem tud kibontakozni, vagy nem tudott kibontakozni úgy, nem volt senkinek egy saját szakterülete, úgymond, amivel igazából tud foglalkozni, mert ha ugyanazzal foglalkozott, de még azon kívül kapott 3 más feladatot is, amit utált, vagy nem szívesen csinált, és akkor ebből egy eléggé ilyen középszerű valami is kisülhetett a végén. Tehát, hogy azzal, hogy az ember tud specializálódni, és tényleg van egy igazi szakterülete, akár mint bemondó, vagy akár mint hírszerkesztő, az mindenképpen jó. De én azt gondolom, hogy meg lehet ezt tanulni, tehát lehet jól csinálni. Mindenképpen azt mondom, hogy a bemondó, a rádió bemondó, vagy a hírolvasó, az valóban egy szakma. Egy hírolvasó könnyebben tud híreket szerkeszteni, megtanulni, mint mondjuk egy hírszerkesztő híreket olvasni. Mert szerintem ahhoz, hogy valaki bemondó legyen, kell egyfajta affinitás. És ez egy olyan szakma, amit nem lehet soha megtanulni 100%-osan. Tehát folyamatosan képezni kell magunkat, folyamatosan tanulni kell, folyamatosan utána nézni, figyelni másokat. És hogyha ez valakit nem érdekel, mert úgy gondolja, hogy viszont elolvasom a híreket, tehát ez nem úgy van. Ez tény, hogy egy különleges. Azért van nagyon gyakran az, hogy látjuk a tévében is, hogy mondjuk egy csatornánál a híradók miért nem nézettek, vagy valamelyik műsorvezetőt miért nem szeretik. És akkor kiderül, hogy jaj, mert nem hiteles. De miért nem hiteles? Azért nem hiteles, mert nem tudja úgy eladni azokat a híreket, nem tudja úgy elolvasni, vagy elmondani, ahogy kell. Azért mondom, hogy mondani, mert ugye a tévében a súgógépről olvassák, tehát nyilván senki nem mondja fejből, de azt úgy kell tudni elmondani, és olyan határozottsággal, és annyira a háttérben kell maradni, a saját személyiségünknek egyáltalán nem szabadott megjelennie, ha én hírt olvasok, és tudni kell az, hogy meddig mehetünk el mondjuk egy szomorú hír esetében, és meddig mehetünk el egy vidám hír esetében, hogy ne legyünk ripacsok, meg ne legyünk dráma királyok vagy királynők hírolvasás közben. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon halvány határok és nagyon óvatos határok vannak, amiket meg kell tudni és be kell tudni tartani.
1: Lehet, hogy ez manapság már nem kulisszatitok, amit elárultál, hogy a tévébemondók, műsorvezetők a súgógépről olvassák az olvasnivalót, viszont emlékszel arra a történetre, amikor valamikor a 90-es évek végén, vagy az ezredforduló után fölhívott téged egy kedves hallgató, és azt kérdezte tőled, hogy magának nincs egyetlen egy szabad napja sem, minden egyes alkalommal 6 óra előtt 1 perccel ott ül a stúdióban, és elmondja azt a több mondatot, egy percnyi szöveget körülbelül, amit gondolom most is el tudnál mondani, és próbáltad neki elmagyarázni, hogy az nem úgy működik, de nem értette meg. Emlékszel erre?
0: Igen, ez önök a Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adását hallották. Igen, az adás elején és az adás végén évekig mondtam ezt, meg hát mások is mondták, de igen, tehát volt ilyen, hogy annak idején emlékszem ilyenre is, hogy a búcson a szomszédnéni vasárnap este 6:45-kor, amikor kint valamit csináltam az udvaron, és hogy hát Ferikén most voltál a rádióban, és már itt vagy 130 kilométerre a rádiótól, és akkor magyaráztam neki, hogy hát nem tudját, hát magnóra van ez az egész véve, na ezt úgy megértette, tehát azért a magnó az rendben volt, de igen, tehát gondolhatják az emberek azt, hogy hát most láttam a tévében, és már itt van, vagy most hallottam a rádióban, és már itt van. Igen, hát ez is az élő meg a nem élő műsor varázsa, hogy azért mindig úgy próbáljuk, meg próbáltuk eladni idézőjelben ugye a jelenlétet, mint hogyha ott lennénk élőben a rádióban, igen, vagy a tévében.
1: 1988-ban léptél be a rádió szerkesztőségébe, és aztán jött a változás. Ezt hogy élted meg 1989-et a rádióban?
0: Én magam is meglepődtem, hogy mennyire magával ragadott ez. Én azelőtt sem politizáltam, azóta se politizálok egyébként, de valahogy érezhető volt az, és főleg az volt érezhető, hogy a környező országokban már történtek dolgok, és egy tévé volt a szerkesztőségben, a hírszerkesztőknél, és akkor mi már néztük, hogy mi történik Magyarországon, mi történt ugye Németországban, Kelet-Németországban mi történt, Lengyelországban, és így tovább, és így tovább, és mi vártuk, hogy hát már itt is valaminek kell történnie. Tehát azért akkor a rendszer 88-ban már kezdett úgy beszigorítani, hát nem volt az érezhető, hogy inkább itt valamiféle lazulás történne, hiába volt már peresztrojka, meg bármi, tehát itt azért akkor jöttek az első talán olyan utasítások, amik ilyen korlátozó utasítások voltak. Tehát emlékszem például egy ilyenre, hogy volt valamilyen párthatározat, hogy lehet kis vállalkozásokat indítani, tehát hogy valaki nyithat egy pici üzletet, egy trafikot, vagy bármi ilyesmit, és akkor ugye kollégák mondták a szerkesztőség értekezleten, hogy jaj, akkor majd készítünk erről riportokat, és akkor jött az utas, nem kell erről riportokat készíteni, tehát nem kell ezt naddobra verni. És akkor úgy jól hallottam, hogy hát ilyen van, hogy valamiről nem lehet beszélni, tehát azért mindenki tudta, hogy meddig lehet el, mint nyilván nem lehetett mindenről beszélni, tehát konkrétan utasítottak, hogy valamiről nem lehet, vagy nem ajánlatos beszélni. Ez nagyon mellbevágott, és ez engem nagyon nem tetszett. Úgyhogy amikor jöttek ezek a változások, hát már nagyon vártuk. Én november 18-án voltam bemondói szolgálatban, és jöttek a különböző információk, tehát nem a hivatalos hírek, csak a különböző információk, hogy mik történtek Prágában, és ugye hát ide is beértek, és akkor mondták, hogy láttuk-e, vagy bekapcsoltuk-e már a tévét, mert ugye csehszlovák tévében a bemondónők fekete ruhában jelentek meg az esti események kapcsán, tehát tiltakozásként, és akkor már éreztük, hogy na valami itt is meg fog mozdulni, és amikor kezdődtek a tüntetések, akkor a rádióból körülbelül 4-5-en kimentünk, kimerészkedtünk.
1: Nem féltetek?
0: Nem, én nem féltem. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy itt tényleg nincs mit veszteni. Előtte volt egy ilyen nagyon érdekes konfliktusom. 12 óra 55 perckor volt lapszemle. A hírszerkesztő felhozta a lapszemlét, és mondta, hogy te a végére tettem arról hírt, hogy a szocialista munkabrigádok tiltakoznak a Panoráma műsora ellen, mert megszólították Václav Havelt. És tudod, kicsit elhúzod, és akkor ez már kimaradhat a végéről. Mondom, hogy oké, rendben van. Nos, feljött valaki a vezetésből, és azt mondta, mutasd ezt a lapszemlét, na, ezt kell elsőnek beolvasni. Úgyhogy honnan tudta meg, én nem tudom, de lényeg az volt, hogy be kellett olvasnom, és lementem, és volt egy ilyen polc, ahova tettük az elolvasott anyagot, és így bevágtam a polcra, és mondtam, hogy fölfordul a gyomrom tőle. És ezt valaki meghallotta, és beárulta az akkori főszerkesztőnél, aki 2 nap múlva hivatott, mitől fordul föl magának a gyomra. Magának az a dolga, hogy amit maga elé tesznek, azt olvassa be. Lesznek itt még nagy változások, bírja ki. Tehát, hogy ez 89 nyarán volt, hogy mit tudtak már akkor az elvtársak, mit nem tudtak, de lényeg az, hogy nem rúgtak ki, persze, hanem megfettek ilyen módon, és akkor hát egy picit megszeppentem, meg mi egymás, de ez is inspirált arra, hogy itt tényleg változtatni kell, meg kellenek a változások, és úgy gondolom, a változások folyamatosan kellenek, és tényleg én nem féltem. Tehát volt olyan kolléga, aki azt mondta, hogy másnap, hogy na és mi volt kint a téren? Nem tudod, hogy gyere ki, és nézd meg. Tehát is nagy élmény volt az, hogy ott ment el előttem Alexander Dubček, akit 88-ban én már láttam a városban, a trolin, de rám nézni sem mertem, mert hát ő egy tiltott személy volt, de a Dubček felszállt a trolira, amin én ültem, és most úristen, nem lesz ebből nekem bajom. Tehát valami hihetetlen félelmet tudtak az emberbe generálni azok az idők, és az valahogy 89 után, vagy 89-ben ez elszállt.
1: De azért még egyszer hangsúlyozom, hogy szerencsés vagy, hogy te megélhetted a 89 előtti rádiózást is.
0: Így van, persze, mert aki nem élte meg, az talán nem veszi észre azt, hogyha jönnének olyan idők, amikor ezeket valaki vissza szeretné hozni. Tehát, hogyha érkeznek a jelek, vagy érkeznének a jelek, akkor az ember jóval könnyebben tud erre reagálni.
1: Feri, hogyan lettél bemondóból műsorvezető, mert ez akkor tájt nem volt automatikus lépés, a bemondó maradhatott ebben a munkatöltetben, nem feltétlenül kellett műsorvezetést, szerkesztést, interjúkészítést vállalni, a később már igen.
0: Később már igen, és ez jól is jött, hogy én már próbálgattam a szárnyaimat, mert engem érdekelt a műsorvezetés is. Nagy szerencsém volt, hogy az akkori csapatban, akik a fiatalok stúdióját, tehát az ifjúsági műsort készítették, azok nyitottak voltak arra, hogy esetleg én megírjak egy jegyzetet, és azt beolvassam, vagy lehívtak valamiket beolvasni ebbe a műsorba, aztán később már úgy előadni ugye a saját írásomat, vagy anyagomat, hogy azt ne írd meg, beszélgessünk róla, és akkor egyre inkább hozzá szoktam ahhoz, hogy a mikrofon előtt lehet improvizálni, és nem kell mindent megírni, tehát hogy azért lazábban is lehet, és amikor lehetőség jött erre, tulajdonképpen ez 89 után volt, mert akkor beadtam egy pályázatot arra, hogy szeretnék egy slágerlistát indítani, és akkor tudom, hogy az lett a vége, hogy egy Pap Sándorral közösen készítettük a Popmixet, ami ugye nagyon sok évig mente is vezetted, aztán vagy szerkesztetted és vezetted is egy idő után, hogy akkor ezt elkezdtük, és akkor az már egy műsorvezetői feladat volt számomra.
1: Ez volt az első slágerlista a rádióban?
0: Ez volt az első slágerlista, az előtt ilyet nem lehetett. És akkor ez mind a kettőnknek úgy látszik, hogy egy ilyen álma volt, hogy csináljunk egy ilyet, és akkor úgy döntöttek, hogy akkor ezt közösen csináljuk. És aztán később már ugye a Fiatalok stúdiója, és akkor ott bekerültem a körforgásba, mint műsorvezető, mint szerkesztő, és akkor egy idő után jött egy lehetőség arra, hogy megüresedett zenei szerkesztői állás, és én ugye a zenét is nagyon szerettem, és szerettem volna zenei szerkesztőként is kipróbálni magam. Oda átmentem zenei szerkesztőnek, közben föl tudtak venni helyemre egy bemondónőt, és akkor így váltottam. És akkor, amikor zenei szerkesztő lettem, akkor már jött ez a műsorvezetői rész is, és akkor úgy folyamatosan ez mindig változott valami.
1: A Fiatalok stúdiója és a később ebből alakult, vagy visszaalakult Rendezvous volt talán az utolsó rádióműsor, ahol valódi műhely munka folyt.
0: Így van, én azt gondolom, hogy a Fiatal Stúdió és a Randevú azért is volt nagyon fontos, mert rengeteg új kollégát szerzett ez a két műsor, illetve ez a csapat, akikből aztán a későbbiekben jó rádiósok is lettek. Azért, mert ez nem csak egy ilyen sima műsorszerkesztés, műsorvezető is volt, ez valóban nagyon-nagyon kreatív munka volt, és valóban ez egy ilyen műhely munka, amiben tényleg minden benne volt, és a hangmesterek ugyanúgy élvezték ezt a munkát, és jöttek az ötleteikkel, hogy mit hogyan lehetne megcsinálni. Valóban, én úgy gondolom, hogy az a szerkesztői, műsorvezetői pályámnak az egyik csúcsa volt, és főleg az a Randevú, amit említettem is, hogy közösen csináltuk, és nem csak, hogy közösen, hiszen nagyon sokan bekapcsolódtak annak a műsornak a készítésébe.
1: Ez a négy órás
0: vasárnapi élő műsor, aminek egy része, hogy a gyerekműsor volt, akkor slágerlista is volt benne, és volt egy két órás ifjúsági rész, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kreatív, és egy nagyon-nagyon progresszív műsor volt, és nagyon hallgatott műsor is volt.
1: Az elmúlt közel 40 évben végigjártad a Szamár létre összes fokát, voltál minden is a rádión belül.
0: Hát nagyon sok minden, igen, gyártásvezető nem voltam, igazgató se voltam, és
1: még
0: elszóltam magam, igen, hát biztos, hogy voltam, illetve nem voltam még sok minden, de a szerkesztőségem belül valóban nagyon sok minden voltam.
1: Igen. Mi az, amit legkevésbé szerettél?
0: Ó, nem mondom, hogy ilyen volt, de nyilván, hogy volt olyan munka, amit úgy kaptam meg itt-ott, hogy kvázi büntetésből, de annak is rá tudtam érezni az ízére és a pozitív oldalára. Ezt a szakmát imádom, tehát én ebben nem látok olyat, ami negatív, vagy ami rossz lenne. Tehát az, hogyha valami olyan munka jön, ami ilyen nagyon-nagyon mókus kerék, ami belekerül az ember, és egy ilyen mókus kerékszerűen kell csinálni, akkor azt nagyon hamar meg tudom unni, de be tudom úgy állítani, hogy ne érezzem magam rosszul.
1: Volt, hogy Csenger Ferencet büntették? És hogyan?
0: Volt, persze. Hát én azért tudtam rebellis is lenni, és akkor felkerültem különböző fekete listákra, hogy mit tudom, én úgy készítettem műsort, ha azt egy idősebb kolléga nagyon átnézte, és áttengettek a rostán, vagy nem kaptam új feladatokat, vagy kaptam olyan műsort, ami egyértelműen nem nekem volt számva, de igazából annak az ízére is rá tudtam érezni, tehát nem tudtak megbüntetni igazából.
1: Ezt azért merem elárulni, mert gyakran hangoztattad, és hangoztatod mind a mai napig, hogy egyszer el is aludtál.
0: Hát igen, ez még nagyon a kezdetekkor volt, ez még a párt időkben. Reggel 6 órakor kezdődött ugye a reggeli műsor, és akkor az egy órás volt. Hát nem értem be a 6 órai hírekre, mert elaludtam. Tehát mindig be volt állítva két vekker. És akkor az egyik lemerült, a másik meg leesett valamikor éjjel az ágyamról, és ráfeküdtem, vagy valamilyen, tehát valami hihetetlen banális dolog, és én fölébredtem 6 óra előtt, na de már nem tudtam beérni olyankor, és akkor 3 havi prémiumon bánta. Az volt a szerencsém, ahogy az akkori főszerkesztő mondta, hogy nem ülésezett a párt központi bizottsága, mert akkor repültem volna szabotázs miatt, hogy
1: és
0: én ezt nem mondtam.
1: Nem Gusztáv Huszák születésnapján aludtam el, mert
0: így van.
1: Ilyen is volt.
0: Ilyen is volt, és akkor a kollégát ki is rúgták, bár állítólag neki nem ez volt akkor az első elalvása, de aztán végül is a 3 havi prémiumomból 2 bánta, mert utána hát jól dolgoztam, és akkor kérhettem, hogy engedjék el a 3. havi büntetésemet, és ezt megtették.
1: És helyetted a hírolvasó olvasta a híreket?
0: Nem. Akkor ez úgy működött, hogy este 10 órakor elkészültek a reggeli hírek, és akkor ezt a hírszerkesztők betették a bemondók irodájába, vagy a hírszerkesztő irodában volt, és mi vettük ki, ezt már nem emlékszem pontosan. Úgyhogy nem volt itt senki, tehát egyedül volt a hírolvasó, és akkor utána változtattak azon, hogy 2 bemondónak kellett lenni reggel, tehát az egyikünk elaludt volna. Tényleg ilyen nem fordult elő, talán nagyon, de akkor ott volt a másik, tehát nem volt ilyen.
1: Beszéljünk arról is, ami egy ilyen jubileumi összegző beszélgetésből nem maradhat ki, a baki. A bemondók ritkán bakiznak, ritkán bakiztak, mégis általában hozzájuk köthetők a legemlékezetesebb bakik.
0: Hát persze, mert hogy élőben olvassuk a híreket, és élőben is olvastuk mindig is a híreket, és főleg, hogyha amikor ketten olvastuk, vagy éppenséggel ugye a Krónikában, vagy a Napzártában, amikor még két ember volt, tehát a műsorvezető is, és a bemondó is, és ebből hihetetlen dolgok tudtak születni. Az az érdekes, és erről már beszéltünk az utóbbi időben többször is kollégákkal, hogy most már nincsenek ilyen röhögős megoldások, meg röhögő görcsöket nem kap az ember, bakizik is megy tovább. tovább, vagy nem tudom én, és akkor meg hihetetlen asztal alá bújások, meg mik voltak, hogy valahogy megmentsük az adást. Valószínűleg azért, mert volt egyfajta ilyen feszültséges, egy ilyen szorítás, hogy itt mindennek pontosan, és nem szabad hibázni, és nem szabad nevetni, meg ezt minden véresen komolyan kell venni, és most már azért ez jóval lazább a rádiózás, mint akkor volt, és talán nincs ez a feszkó, ami miatt, hogyha valami ilyen történik, akkor robban, és akkor megy a röhögés, hanem hát bakizunk, és számtalan, tehát évente készültek ugye baki parádék, meg nagyon sok bakit el is tettünk, és megvannak még, meg Magyarországról is kaptunk, ott is gyűjtötték, néha még magamnak is elteszek egyet-kettőt, ha olyan van, de igazából az ember meghallgatja a régi bakikat, már nem is nevet rajtuk. De valahogy ez egy túlhaladott dolog, nem tudom miért.
1: Tavaly elhunyt kolléganőnk Bodri Eleonóra szokta emlegetni ezeket a bakikat gyakran, és általában mindig te voltál a másik fél, amikor bakizott, vagy bakiztatok, és ti nagyon jó páros voltatok.
0: Igen, igen. Hát nagyon szerettünk is együtt dolgozni, mindig is nagyon tiszteltem Nórát, szerintem ez kölcsönös volt a kettőnk között, és arra is emlékszem, hogy ugye jártunk együtt a tévében néha olvasni, meg az itteni hangmesterek és a tévés hangmesterek is mind azt mondták, hogy minket összehozott a sors, mert hogy nem kell külön beállítani bennünket, hanem egyforma hangerővel, egyforma tempóban, és a többi olvasunk, és nagyon szerettünk együtt dolgozni, rengeteget dolgoztunk együtt, és tényleg voltak nagyon jó bakiaink, persze jó műsoraink is, amiket gyártottunk, vagy jó híradások, de bakiaink is voltak, igen.
1: Pedig két különböző egyéniségek voltatok, vagytok, Nóra precíz, te pedig jóval lazább.
0: Igen, igen, lehet, hogy éppen ezért voltunk jó páros, hogy így kiegészítettük egymást. Egyébként én is nagyon szeretek precíz lenni, csak azt valahogy én lazábban veszem.
1: Szerintem igen, én is erre céloztam. Feri, elgondolkodtál már azon, hogy mi lettél volna, ha nincs rádió?
0: Persze, én ezt nagy szerencsének tartom. A szerencsésnek mondhatom magam, hogy az a munkám, ami a hobbim, de gondolkodtam azon, hogy mi lett volna, ha én valószínűleg valamilyen kereskedő lennék most. Lehet, hogy milliómos lennék, de valószínűleg valamilyen vállalkozásom lenne, és valószínűleg valamilyen kereskedő lennék. Az mindig nagyon szerettem, mindig tetszett.
1: Élvezted volna azt is?
0: Valószínűleg igen. Egyszer volt egy ilyen történet, még a gimnáziumban jártunk, és akkor a jókai napok ideje alatt a gimnáziumból mindig egy-egy napra, vagy egy-egy délutánra elmehettünk könyveket árulni a jókai napok idejére egy könyvsátorba, ami az akkori szakszervezetek háza előtt állt, és akkor az egyik nap én is mehettem az egyik másik osztálytársammal könyveket árulni, és akkor ugye jöttek oda az emberek, mi körülnéztünk, hogy milyen könyvek vannak, és akkor jött egy úriember, és mondta, hogy hát, hogy ilyen vagy olyan könyvet szeret, és akkor ajánlottam neki néhányat, és ott az egyiken fanyalgott, a másikat úgy végig, és akkor én meg csak ajánlottam, és rábeszéltem őt arra, hogy valamelyik könyvet megvegye, és mondta, hogy hát magából nagyon jó kereskedő lenne, vagy belőled nagyon jó kereskedő lenne. Úgyhogy ez olyan érdekes visszajelzés volt. Én élveztem valóban eladni, és ő meg ezt értékelte.
1: Mondtad a beszélgetés során, valahogy úgy fogalmaztál, hogy néhányan megszöktek innen, tehát pályát változtattak, és említettük azt is, hogy az első ünnepség, amely úgy megmaradt bennem, az a te 30-asod volt, amit közösen egy volt kollégával ünnepeltél. Nos, azok közül, a kollégák közül, akik ott jelen voltak, szerintem már csak Bárdos Ágnes dolgozik itt.
0: Valószínűleg igen.
1: Te sosem gondoltál arra, hogy megszökj, vagy pályát módosíts, hogy hagyom a rádiózást, és kipróbálok valami újat?
0: De, persze. Hát én tulajdonképpen kétszer elmentem a rádióból, még ha ezt a hallgatók lehet, hogy nem is nagyon érzékelték, mondjuk egyszer néhány hónapig valóban nem voltam itt, akkor átmentem újságot írni, tehát szó szerint író-újságírónak, ami után aztán a tévé felé vezetett az utam, és néhány hónapon belül visszakerültem a rádióba. A második az olyan volt, hogy tulajdonképpen itt maradtam, aztán újra visszakerültem, tehát az egy ilyen, igazából egy ilyen adminisztratív eljövetel és visszajövetel volt. Az akkor úgy éreztem, hogy váltanom kell, tehát úgy betelt a pohár, úgy igazából elegem lett belőle, de az a szerencsém volt itt a szerkesztőségben, hogy ha valamiből elegem volt, vagy úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem, akkor ezt mindig meg tudtam tenni. Tehát, hogy tudtam beszélni az akkori mindenkori vezetőséggel, vagy a vezetőmmel, és ezt akceptálták, hogy akkor én most kipróbálhatok valami mást. Ennek nagyon örülök, és minden tiszteletem az akkori vagy a mindenkori döntések alkotói felé.
1: A 36 megünnepelted, és most valóban lehull a lepel a 2x36 is?
0: Persze, de hát korán sem megy ekkora hacacáréval. Én gondolom, hogy az 50-est az nagyobb hacacáréval ünnepeltem meg, de a 60-ast már nem gondolom, hogy annyira kellene. Én annak örülök, hogy egyáltalán itt együtt lehetek majd a kollégákkal a 60-as kis kocintásra, amire meginvitáltam a szerkesztőséget. Úgyhogy örülök, aki eljön, aki nem, azt is megértem, de manapság már tényleg nem divat egy ilyen lakodalomszerű összejövetel. Annak idején az egyik kolléganőm mondta, amikor felköszöntöttem őt, hogy jaj, te, én nem tartom, mert tudod, az a véleményem, hogy a névnapot nem ünneplem, mert a nevemet nem én választottam. A születésnapomat meg a Jóistennek köszönhetem, hogy megéltem. Hát nyilván, hogy köszönet illet mindent, mindenkit és magamat is, hogy ezt így megélhettem. Ennek örülni kell, én úgy gondolom.
1: Odahaza sem lesz, vagy volt kislakodalom?
0: Nem. Egy családi kirándulást tervezünk. Mi odahaza megegyeztünk jó néhány évvel ezelőtt, amikor már nem tudtuk kitalálni, hogy milyen ajándékkal lepjük meg egymást, születés és névnapra. Akkor megegyeztünk abban, hogy a névnapra csak valami nagyon kis figyelmesség, valami virág, vagy sütemény, vagy torta, és születésnapra pedig elmegyünk egy étterembe. Úgyhogy bármelyikünk születésnapja van, akkor egy éttermi ebéd vagy vacsora, most pedig egy ilyen pici kirándulás, amiben benne lesz majd nyilván egy éttermi ebéd vagy vacsora is.
1: Nem furcsa kimondani, hogy 60. Ugye te is olvastad a köszöntőt a jubilálók műsorát, na hogy ott ne. Is jó párba kiszületett.
0: Ó, igen.
1: Ezekről is lehetne beszélni.
0: Ott,
1: majd valamikor
0: igen.
1: Máskor. Mi jutott eszedbe, amikor egy 60. születésnapját ünneplőt köszöntöttünk?
0: Igazából semmi. Arra emlékszem, hogy amikor egy-két éve voltam itt, és kolléga 40. születésnapját ünnepelte, és hú, milyen öreg.
1: A bácsi.
0: Igen, a kolléga, és akkor mondta, te tudod mit, akkor most már tegeződjünk, tehát hogy megengedte, hogy tegeződjünk. És én most 60 évesen nem érzem magam 40-nek se. Tehát ez nyilván a fejben is eldől.
1: És amikor megkérdezik, hogy hány éves vagy, akkor bevallod?
0: Persze.
1: Mert vannak, akik nem?
0: Vannak, akik nem, de én azt mondom, hogy mennyi vagyok, és akkor néznek, hogy nem igaz. Hát volt már olyan, hogy a vonaton a kalausz hölgy, ugye bérlettel utaztam, és akkor rá volt írva a születési számom, és akkor megnézte, és azt mondta, hogy mutassam a személyigazolványomat, mert nem hiszi el, hogy ez én vagyok.
1: Dicsekvésképpen,
0: igen, ez jól esik, persze, hogy ne. De azért az embernek tenni is kell érte valamit.
1: Hogy képzeled el a következő 30-at?
0: Hát úgy, hogy hát a következő 4, ugye az még egyértelmű, hogy ha minden jól megy, akkor a munkahelyemen fog eltöltődni, illetve munkában
1: na,
0: és munkával is. Hát igen, persze voltam már olyan helyzetben, amikor azt mondtam, hogy na most, ha azt mondanák, hogy elmehetsz nyugdíjba, akkor holnap már nem jövök be, de hál' Istennek nem ez a helyzet, és nem így van, és hát miért ne dolgoznék addig, amíg bírom, meg amíg lehet, meg amíg esetleg a hallgatók szeretnek. Éppen ma reggel is a buszban egy néni rám szólt, hogy hát én vagyok-e az, aki vagyok, mert hogy hallgat a rádióban, meglátott engem, megismer, és azért ez jól esik. Igen, ennyi. Nyilván, hogy pihenéssel jóval többet szeretnék kirándulni, jóval többet szeretnék világot látni is, úgyhogy remélem, hogy erre is lesz majd lehetőség.
1: Tehát sok minden van még azon a bakancslistán.
0: Van, igen, nem állítottam még össze bakancslistát. Mindenképpen szeretnék eljutni a Gerecsére, tehát ez egy magyarországi egység, aminek a tetején ott van egy tévéadó, ez a 70-es évektől ott van, és ez folyamatosan szemez velem. Lehet, hogy ennek is van valami hatása, hogy én merre indultam el, mert ugyanis, ha kilépek az ajtón odahaza, akkor ott szemben van a gerecsei tévéadó, ami nyilván rádióadó is, és ezt folyamatosan látom, és folyamatosan az a vágyam, hogy én oda fölmenjek. Tudom, hogy az adó nem látogatható, de oda lehet túrázni. És még soha nem jutottam el, és nem is tudom, hogy miért nem. Nyilván meg lehetne oldani, hogy egy szombaton beülünk a kocsiba, átmegyünk, és föltúrázunk oda. Tehát ezt valamikor tényleg meg kell csinálnom, hogy ott fölmenjek, és visszanézzek. Tehát, hogy ez az adó, ez engem fascinált a 70-es évektől, amikor ezt oda felépítették. Nem emlékszem, hogy építették, de az ott van. És lehet, hogy tényleg volt valami hatással arra, hogy én merre induljak el.
1: Nagyon életvidám fickó vagy, de azért megkérdezem, hogy foglalkoztat téged az elmúlás?
0: Hát igen. Mind a két megjegyzésedre azt mondom, hogy igen, vagy a kérdésedre azt mondom, hogy igen, mert hiszen nagyon sokan eltávoztak már, akár a családomból, akár innen a munkahelyről, akár ismerősök, barátok, nagyon sokan. És úgy gondolom, hogy ez egy szomorú dolog, szóval próbálok nem gondolni rá, illetve ha rá gondolok is, akkor próbálok úgy rá gondolni, hogy ez még soká lesz, Hát remélem, hogy igen.
1: Hát legyen így, legyen ez nagyon soká. Találkozzunk még a következő 30 után is, és beszélgessünk egy jót.
0: Jó, hát akár járókerettel is betötyögök ide, vagy valamilyen más felújított modern stúdióban nagyon szívesen.
1: Ahogy téged is mellek járókeret sem fog kelleni hozzá.
0: Reméljük, legyen és így, akkor legyen így, hogy akkor te 80 évesen, én meg 90 évesen.
1: Én vagyok nagyon... az a kategória, aki szívesen letagad a korából.
0: Akkor majd itt, igen, igen. Vagy illetve szerintem az is egy megoldás, ezt amikor mondjuk én 70 leszek, és majd veled készítek egy 60-as interjút.
1: Na, legyen így. Megint csak ezt tudom erre mondani. Feri, boldog születésnapot, és akkor most az ünneplés elkezdődik a szerkesztőségben.
0: Köszönöm.
1: Után.
0: Így van, köszönöm szépen, és hát nagyon remélem, hogy egy jó hangulatú kis találkozó sikeredik, és aztán folytatódik a munka.
1: További minden jót, erőt, egészséget és munkasikereket kívánok.
0: Köszönöm szépen, és ezt kívánom mindenki másnak is.

A beszélgetős pentatonban ezúttal nem zenészt, hanem kollégánkat, a zenéhez sok szállal kötődő, egy időben rádiónkban zenei szerkesztőként is dolgozó Csenger Ferencet kérdeztem 60. születésnapja kapcsán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársam Kubányi Péter nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A belügyminisztérium politikai színjátéknak tartja Matus Sutaestok leváltási kísérletét. 62-re nőtt az őrizetbe vett LMBTQ aktivisták és támogatóik száma Törökországban. Éjszaka túlnyomó részt marad az eseménytelen időjárás, holnap reggel 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A belügyminisztérium politikai színjátéknak tartja a Matus Sutaestok leváltására tett kísérletet. A tárca szóvivője Matyei Neumann szerint az ellenzék konkrét biztonsági megoldások helyett olyan témákat ismétel, amelyeket már részletesen és átláthatóan megmagyaráztak. Hozzátette, Matus Sutaestok belügyminiszter készen áll arra, hogy konkrét érvekkel és eredményekkel válaszoljon a leváltására irányuló kezdeményezésre. Az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést ma második alkalommal sem sikerült megnyitni, mert a képviselők nem voltak határozatképesek. A bizalmatlansági indítványról holnap 12 óra 30 perckor próbálnak ismét tárgyalni. Az ellenzék többek között a tűzoltóautók beszerzését, a közbeszerzés átláthatóságát, valamint a nyomozások állítólagos befolyásolását kifogásolja, valamint hogy a közlekedési kamerarendszerek beszerzését veszélyeztethette Szlovákia kiberbiztonságát. A Progresszív Szlovákia szerint az elnök kudarcot vallott abban, hogy pártok felett álló államfőnek tűnjön, reagált az ország állapotáról szóló beszámolóra Michal Simecska, a Progresszív Szlovákia elnöke. A PS szerint az ország helyzete addig nem fog javulni, amíg a jelenlegi kormány lesz hatalmon. Az SAS szerint az államfő csak a levegőbe beszélt. Üres szavak tettek nélkül nyilatkozta Branislav Gröling, az SAS elnöke. Mária Kolíková, az SAS parlamenti képviselője azt kifogásolta, hogy Pellegrini nem nevezte meg az Oroszország jelentette fenyegetést, és nem beszélt a korrupcióról sem. A Szlovákia mozgalom szerint az elnök csak frázisokat puffogtatott. Egy üres öltöny, egy órányi töltelék szöveget produkált, értékelte Pellegrini beszámolóját Igor Matovič, a mozgalom vezetője. William Karas, a KDH alelnöke büszke arra, hogy a KDH az egyetlen ellenzéki politikai párt, amely mindenkivel képes kommunikálni. A kormány jóvá hagyta, hogy már a korábban engedélyezett kiképzések mellett szlovák katonák is részt vegyenek az olaszországi Adaptive Interaction 2026 gyakorlaton, valamint egy amerikai hadgyakorlaton is az Egyesült Államokban. A kormány két új nemzetközi hadgyakorlatot is engedélyezett Szlovákia területén, a Fire Rescue 2026-ot és a Rebellion 2026-ot. A két gyakorlat több mint 40 ezer euróba kerül az államnak, az amerikai részvétel pedig 150 ezer eurós kiadást jelent. Robert Kalinyák védelmi miniszter szerint a nemzeti védelmi erők most először vesznek részt ilyen gyakorlaton. Jelenleg több mint 3 ezer embert képeztek ki, további mintegy 16 ezeren pedig érdeklődnek a kiképzés iránt. Legalább 51 oroszországi régióban alkalmaznak közigazgatási szankciókat azokkal a tisztviselőkkel szemben, akik nem teljesítik az Ukrajna elleni háborúhoz szükséges szerződéses katonák toborzására előírt kvótákat, állítja Andrej Pivovarov, ellenzéki aktivista és az Oroszországi Háború Ellenes Bizottság. A VOTTAK portál 61 bírósági döntést talált ilyen ügyekben. A rendszert Vlagyimir Putyin 2022-ben vezette be. A tisztviselők szerint ugyanakkor a törvény kimondja, hogy a Védelmi Minisztériummal kötött szerződés aláírása önkéntes. Hétvégi razziák során a török rendőrség LMBTQ aktivisták otthonait és melegbárokat kutatott át 15 tartományban, köztük Isztambulban, Ankarában és Izmirben. Az akció során mintegy 110 embert vettek őrizetbe. A hatósági fellépés ellen az elmúlt két napban több mint 100-an tiltakoztak Törökország nagyvárosaiban, és két a tüntetésekről tudósító újságírót is őrizetbe vettek. Izmirben a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, Isztambulban pedig feloszlattak egy bíróság előtti demonstrációt. Az ügyben az Európai Unió és több jogvédő szervezet is aggodalmát fejezte ki.
0: Időjárás.
1: Este, éjszaka túlnyomó részt marad az eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt, mérsékelt délies irányú légmozgás. A nyugati országrészben kezdődhet határozottabb felhősödés a hajnali óráktól, mellyel egy időben élénkülni kezd az északnyugatira forduló szél, és itt-ott szitálás, gyenge eső is kialakulhat. Holnap reggel 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi dugó van Pozsonyban a D2-es autópályán Stonfa irányába 15 perc a várakozási idő, valamint szintén Pozsonyban a Vajnorszkán Aranyhomok irányába itt már 30 percre nőtt a várakozási idő. Ezen kívül forgalmi dugó van Bazinba behajtva Szentgyörgy irányából is, itt 15 percet várakoznak az arra autózók, és Kassán a Linkován az Eperjesi út irányába 10 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánok!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Tilajcsik Dóra.
2: Az Európai Bizottság a napokban ismertette azt a jogszabálytervezetet, amely célja egy egyszerűbb és kiszámíthatóbb ingatlanpiaci keretrendszer kialakítása lenne, ami hosszabb távon nem csak hozzáférhetőbbé, hanem megfizethetőbbé is tenné a lakhatást. A javaslat azzal számol, hogy a tényleges döntések a jövőben is nemzeti, regionális, illetve helyi szinteken születnének, az egyes tagállamok így lehetőséget kapnának, hogy a konkrét intézkedéseket a saját polgáraik igényeihez igazítsák. De a felvázolt módosítás valóban hozzájárulhat az Európa szerte mélyülő lakhatási válság mérsékléséhez? A következő percekben erről is beszélgetünk Kovács Bence társadalomkutatóval, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos munkatársával. A köznyelvben az Európai Unió statisztikai hivatalaként is emlegetett Eurostat legfrissebb adatai szerint az unióban élő polgárok több mint fele közvetlen, illetve sürgető problémának tartja a lakhatás kérdését. De milyen mértékben érinti ez a válság Szlovákiát? Tehát, hogyha más európai országokhoz hasonlítjuk a hazai viszonyokat, akkor mennyire súlyos a helyzetünk?
3: Súlyos a helyzet, viszont nagyon nehéz képet kapnunk arról, hogy mennyire súlyos, ugyanis eléggé megbízhatatlanok a statisztikák. Érdemes ketté választani a lakhatási problémákat, vannak megfizethetőségi problémák, tehát hogy mennyi az embernek mekkora a jövedelmének mekkora arányát kell mondjuk lakhatási célra költenie, és a másik fontos probléma az pedig a lakás minőségi problémák, beházga lakás, stb. Azt láthatjuk, hogy Szlovákiában, hogyha azt nézzük, hogy az emberek mekkora részét költik a jövedelmüknek lakhatásra, akkor egészen jó a helyzet. Azonban ez egy kicsit csalóka kép, ugyanis azért a szocializmus örökség erősen belejátszik ebbe a képbe. Sokan ugye privatizáltak lakást, állami lakásokat korábban, és ezért hitel nélkül tudtak lakáshoz jutni, nem kell hiteltörlesztőket fizetniük, ezért viszonylag kicsi részét költik a jövedelmüknek a saját tulajdonú lakásuk fenntartására. Viszont mondjuk fiataloknál már nem ilyen egyszerű a helyzet, és itt ha más statisztikákat nézünk, ha azt nézzük, hogy mondjuk a lakás ára milyen mértékben viszonyulnak a jövedelmekhez. Itt már egészen rossz adatokat láthatunk. Pont az a baj, hogy ez a statisztika az, ami nem annyira megbízható, de itt olyan számok is vannak Szlovákiában, szlovákiai nagyvárosokban, és ezt hangsúlyoznám, hogy nagyvárosokban, tehát Pozsonyban és Kassán, sokkal rosszabb a helyzet, mint számos nyugat-európai nagyvárosban. És itt azért még érdemes kiemelni a lakás minőséget, tehát ebben Szlovákia elég rosszul áll, különösen a vidék.
2: Vannak tehát statisztikáink, amik hiába állnak a rendelkezésünkre, még mindig csak tapogatni tudunk bizonyos kérdések kapcsán, ahogy azt ön is jelezte. Így feltehetően nem árt, hogyha ennek a trendnek vagy a válságnak az egyes összetevőit picit közelebbről is megvizsgáljuk, hogy sokkal láthatóbb vagy érezhetőbb képet adjunk a kedves hallgatóknak arról, hogy mivel is nézünk szembe. Így kérem, térjünk ki egy kicsit bővebben arra, hogy melyek azok a tényezők, amik a leginkább befolyásolják a lakhatás hozzáférhetőségét.
3: Érdemes itt talán azzal kezdeni, kicsit távolabbról, hogy hogy mi itt az alapprobléma. Az alapprobléma az, hogy a lakhatás az egyszer egy alapszükséglet, és ettől nem teljesen függetlenül egy befektetési eszköz. És a lakhatás megfizethetősége nagyon nagy mértékben attól függ, hogy mennyire védi az állam a lakhatásnak ezt az alapszükséglet funkcióját, vagy éppen ellenkezőleg mennyire enged teret annak, hogy ez egy befektetési eszközként legyen kezelve. Nyilván az, hogy az állam ebben milyen szerepet vállal, annak vannak különböző megnyilvánulási formái, hiszen a lakhatást az érinti egy csomó minden dolog, gazdaságpolitika, szociálpolitika, várostervezés, stb. Csak néhányat felsorolnék, anélkül, hogy különösebben belemennénk a részletekbe. Tehát a lakáshitelezés szabályozása például nagyon nagy mértékben hat a lakhatás megfizethetőségére, mennyire könnyű lakáshitelhez jutni, paradox módon minél könnyebb jellemzően, annál drágábbak lesznek a lakások, hiszen könnyebb hitelt felvenni, és ezért sokkal több pénz áramlik úgymond a lakásszektorba. Az is fontos, hogy mondjuk az ingatlan befektetések mennyire szabályozza az állam vagy az EU. Erről egyébként most pont az Európai Parlament készítette egy jelentést, Nyugat-Európában már ez óriási probléma, nyugdíjalapok, pénzalapok vásárolnak fel lakásokat ezres nagyságrendben, felverve az árakat. Telekpolitika nagyon fontos, lehet, hogy mennyire állnak rendelkezést a telkek, ennek az adózása, beépítetlen telkeket, mennyire ösztönzi az állam arra a tulajdonosokat, hogy ezt beépítsék, várostervezés, a városok és az állam mennyire aktívan segíti elő azt, hogy kínálat hiányos nagyvárosokban épüljenek új lakások minél gyorsabban, minél nagyobb számban. Árszabályozás is hat rá, Nyugat-Európában számos nagyvárosban szabályozzák azt az önkormányzatok, hogy milyen mértékben emelkedhetnek a bérleti díjak. Ez is nagy mértékben hat arra, hogy mennyire súlyos a megfizethetőségi válság. És itt azért azt is kiemelném, hogy az államok és az önkormányzatok közvetlenül is részt tudnak vállalni a lakhatási válság enyhítésében, akár úgy, hogy építenek, nyújtanak mondjuk önkormányzati bérlakásokat, vagy mondjuk támogatnak olyan szervezeteket, vagy megfelelő szabályozási környezetet teremtenek olyan szervezetek számára, akik mondjuk non-profit módon adnak bérbe lakásokat, és ez egy elég fontos eszköz a lakhatási válság mérséklése érdekében.
2: Az ön által is felvázolt jelenségek ugyanakkor nem csak egy-egy államot, például Szlovákiát érintenek, hanem uniószerte jelen vannak ezek a problémák, így eljött az a pont, amikor már Brüsszelben is arra jutottak, hogy a probléma összeurópai megoldást kíván, így az Európai Bizottság a napokban be is mutatott egy ilyen első jogszabálytervezetet, amely fókuszában a rövid távú lakásbérlés áll. De valóban olyan mértékben rontja a lakhatás hozzáférhetőségét a rövid távú kiadás, illetve az ezzel összefüggő befektetési célú ingatlanvásárlás, hogy a probléma felszámolását innen, illetve ezen a ponton érdemes kezdeni?
3: Szerintem itt nagyon fontos látni azt, hogy azért az Európai Bizottság az nem csak ezen a területen kíván beavatkozni. Itt egyébként korábban, ezt kevesen tudják, de negatív szerepet játszott az Európai Bizottság, konkrétan az EU-s versenyszabályok a lakhatási válság kezelésében számos nyugat-európai tagállamban, például Hollandiában és Svédországban, ahol kénytelenek voltak az egyébként elég jól működő non-profit bérlakás rendszerüket átalakítani, azért, mert az EU versenyjogi szabályaiba ütközött. Na most itt az elmúlt 5-6 évben, talán 7 is van már, itt láthatunk egy olyan tendenciát, hogy az Európai Unió rájött arra, nem kis mértékben azért, mert hogy sokan felhívták erre a figyelmet, hogy azért ez a hozzáállás nem túl jó, és elmélyíti a lakhatási válságot, és most egy ilyen paradigmaváltásnak lehetünk így a szemtanúi. Az Európai Bizottság sokkal aktívabb lett ezen a területen, és számos olyan intézkedést hozott, illetve hoz, ami arra irányul, hogy lehetővé tegye a tagállamoknak azt, hogy mérsékeljék a lakhatási válságot anélkül, hogy a 4 EU-s alapszabadságot korlátozzák, vagy ebbe ütközzön. A személyek, a szolgáltatások tőke és az áruk szabad áramlása. És azért koncentrál erre a két területre, itt konkrétan a rövid távú lakáskiadásra, illetve arra, hogyha valaki nem elsődleges lakóhelyként használna egy lakást. Azért koncentrál erre a területre, mert itt ütközhetnek a tagállamok intézkedései az EU-s jogba. Tehát igazából az Európai Bizottság itt annyit tesz, hogy egy olyan javaslatot tett le az asztalra, ami igazából kiszélesíti a tagállamoknak a jogköreit arra vonatkozóan, hogy mérsékeljék a lakhatási válságot ezen a két területen, anélkül, hogy az EU-s jogszabályokba ütközzön ez. Tehát ők nem gondolják, hogy csak ezen a két területen van teendő, csak ez az a két terület, ahol neki a leginkább kompetenciája van, van. Egyébként kiadott emellett a jogszabály tervezet mellett egy ajánlást is, vagy ajánlásokat pontosabban az Európai Bizottság, amiben egy nagyon részletes, azt hiszem, hát több mint 100 javaslatot fogalmaznak meg a tagállamoknak, hogy mit tudnának még tenni a lakhatási válság enyhítéséért, tehát hogy semmiképpen nem arról van szó, hogy ők azt gondolják, hogy ez a két legfontosabb terület, vagy csak ez a fontos terület, hanem itt van neki kompetenciájuk, és egyébként más területeken pedig ajánlani tudnak a tagállamoknak, hiszen ott számukra kevésbé osztanak lapot.
2: Nem véletlen, hogy a bemutatott javaslat kapcsán is Brüsszel általában azt hangsúlyozza, hogy ez egyfajta első lépés lehet az ön által is említett paradigmaváltásban, és ugyancsak nagy előrelépésként hivatkoznak a szakértők arra a felvetésre, hogy Brüsszel tulajdonképpen definiálná, hogy mi is a lakhatási válság, illetve a megfizethetőségi probléma fogalma, hiszen ezek a kifejezések eddig is jelen voltak a közbeszédben, ugyanakkor nem létezett egyértelmű meghatározás arra vonatkozóan, hogy mit is értünk ezek alatt. De mennyiben mozdíthatja előre a helyzet megoldását az, hogyha létezik egy egyértelmű definíció?
3: Arról van szó, hogy mi az a válságnak az a foka, amikor indokolt a tagállamok beavatkozása, tagállamok részéről valamilyen korlátozás, rövid távú lakáskiadás, illetve a nem elsődlegesen lakhatási célú hasznosítással kapcsolatban. Itt úgy fogalmazok, hogy nagy nyomás alatt lévő terület, és itt meghatározzák azt, hogy van egy mutató, aminek az a neve, hogy a jövedelemhez viszonyított lakásárakat nézik meg, hogy

0: adatokat gyűjtene az Európai Bizottság, pontosabb adatokat, amire nagy szükség van, hiszen a statisztikák jellemzően elég rosszak. Tehát arra vonatkozóna az adatgyűjtés, hogy a lakásárak a jövedelmekhez hogyan viszonyulnak. Itt elsősorban erről van szó.
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Pátria Rádió reggeli című műsorát hallgatják, amelyben Kovács Bence társadalomkutatóval beszélgetünk a lakhatási válságról. Az Európai Bizottság ugyanakkor elismeri, hogy bár az általuk felvázolt terv egy fontos eszköz lehet, önmagában azonban nem oldja meg a lakhatási válságot. A módosítások ugyanis csak akkor lehetnek hatásosak, hogyha ehhez a képlethez minden tagállam hozzáteszi a saját részét. De milyen lakáspolitikai célokkal kellene kiegészítenie ezt az uniós javaslatot az egyes országoknak, hogyha azt szeretnék, hogy a terv valóban működőképes legyen?
0: Elsősorban visszatérnék arra, amit már korábban mondtam, mennyire tekintjük a lakhatást vagy a lakást egy magánügynek. Hogyha úgy tekintünk rá, hogy mindenki vásárolhat annyi lakást, amennyit akar, és azt csinál vele, amit akar, akkor egyre súlyosbodni fog ez a lakhatási válság. Úgyhogy igazából a fő kérdés, vagy a fő cél itt az lenne, hogy valahogyan a köznek a szempontjait behozzuk ebbe, ugyanis jelenleg azt látjuk, hogy fiataloknak nagyon nehéz nagyvárosokban lakáshoz jutnia, és már felismertem mondjuk a Szlovák Nemzeti Bank is azt, hogy azért, hogy is mondjam, elég negatív szerepet játszik az, hogy mondjuk sokan befektetési célra vásárolnak lakásokat úgy, hogy mondjuk nem is adják bérbe utána. A Szlovák Nemzeti Bank is most bevezetni egy olyan intézkedést, ami alapján befektetési célú, ha valaki már harmadik lakást vesz, akkor ott nem finanszírozhatja a lakásvásárlást mondjuk a lakáshitelből olyan nagy mértékben, mint mondjuk egy első lakásvásárló. Fontos lenne az is, hogy az állam vállaljon nagyobb szerepet per közvetlenül. Szlovákiában erre is látunk ugye példát, hogy állami lakásfejlesztési alap biztosít forrásokat az önkormányzatok számára, hogy építsenek lakásokat, illetve szervezetek számára is, és van emellett még ugye a bérlakás ügynökség, ami szintén lakásokat épít. Itt azért fontos lenne az, hogy jobban eljusson, vagy ez a tevékenység olyan területre irányuljon, ahol tényleg nagy szükség van megfizethető lakásokra, ez a jelenlegi rendszerben nem mindig sikerül. Adózási szabályok nagyon nagy szerepet tudnak játszani abban, hogy elősegítsen a lakásoknak egy olyan használatát, ami mérsékli a lakhatási problémákat, tehát elsősorban hosszú távú bérbeadás, saját tulajdonú lakhatás, és mondjuk nem feltétlenül az, hogy rövid távra turistáknak kiadjon valaki lakásokat, üresen tartson lakásokat, és ugyanez vonatkozik az építési telkekre is. Ösztönözve legyenek a telek tulajdonosok arra, hogy mondjuk ne spekuláljanak egy adott telekkel az ár emelkedésre, hanem minél előbb próbálják meg beépíteni, és a várostervezés is nagy szerepet játszhat abban, hogy a városok legyenek aktívak abban, hogy kijelölnek olyan zónákat, és ők maguk irányítják az ingatlan fejlesztéseket, hogy a lakások épüljenek, amik leginkább mérséklik a lakhatási válságot, és ezek jó infrastruktúrális kapcsolatokkal rendelkeznek. Nyilván lehetne ezt még hosszan sorolni, de talán ezek a legfontosabb teendők.
1: Szakértői szintről tehát folyamatosan érkeznek javaslatok, ugyanakkor nem ritka, hogy ezek a változtatási tervek a realitás falába ütköznek, hiszen mondhatni a Szlovák Nemzeti Bank szakemberei is így jártak, akiknek éppen a közelmúltban kellett bejelenteniük, hogy az eredetileg októberre tervezett limitváltás picit csúszni fog, mivel a bürokratikus folyamatokat nem sikerült időben lezongorázni, és feltehetően januártól kedveznek majd a fiataloknak, akik lakásvásárlást fontolgatnak, de figyelembe véve az ilyen mindennapi eseményeket és a valóságot, elképzelhető, hogy a lakhatás hozzáférhetőségének problémája olyan mélyen gyökerezik, hogy hiába a folyamatosan érkező megoldási javaslatok, mire ténylegesen elkezdjük felszámolni ezt a problémát, akár évek, illetve évtizedek telhetnek majd el?
0: Szerintem itt minden azon múlik, hogy hogyan sikerül a lakhatástól való gondolkodást kicsit megváltoztatni, ugyanis az a helyzet, hogy tényleg szerintem főleg Kelet-Európában nagyon uralkodó az a nézet, hogy engedjünk minél nagyobb teret annak, hogy az ember saját lakáshoz juthasson, az állam ne nagyon merjen foglalkozzon ezzel a dologgal, és szerintem ez elsősorban egy politikai kérdés. Tehát amikor az emberek úgy gondolják, hogy a lakás az én váram, az én házam, én váram, ne legyen korlátozva semmilyen lakáshasználat, ne legyen megadóztatva semmilyen lakáshasználat. Végső soron ahhoz fog vezetni, hogy a Nyugat-Európában már látjuk, hogy ingatlan alapok, nyugdíjalapok egyre nagyobb mértékben fogják felvásárolni a lakásokat, vagy mondjuk akár más szereplők, egyre jobban koncentrálódni fog a lakástulajdon, egyre megfizethetetlenné fog válni, és hogyha

0: kommunikációval, és ezért nagyon örülök, hogy foglalkoznak ezzel a témával, hogyha többet beszélünk erről, és jobban rámutatunk arra, hogy mik a hátulütői egy ennyire szélsőségesen saját tulajdonra és annak a védelmére koncentráló lakhatásra. Hogyha ezt kicsit tudjuk oldani, akkor lehetnek változások, szerintem jelenleg politikai korlátja van ennek. Egyszerűen politikusok nem mernek meglépni olyan intézkedéseket, nem mernek bevezetni olyan intézkedéseket, amit mérsékelnének a lakhatási válságon, mert az embereknek ezt az elképzelését a lakhatásról ezzel nem találkozna, és népszerűséget veszítenének. Úgyhogy szerintem itt a kulcs az ez, és hogyha ez nagyon el fog húzódni, akkor az amiatt lesz, mert nem sikerül elmondani, hogy itt hogyan függnek össze a problémák.
1: Talán ehhez a felvilágosító képlethez vagy tevékenységhez még érdemes azt is hozzátennünk, hogy hajlamosak vagyunk a lakhatási válságot gazdasági, illetve politikai szempontból vizsgálni, de ennek társadalmi következményei is vannak. Hogyan hathat át az össztársadalomra, hogyha a lakhatási válság mélyül?
0: Több tényező is lehet. Az egyik az, hogy ugye az emberek, ha túl nagy részét költik mondjuk lakhatásra, a jövedelmüknek, és ezt láthatjuk most nagyvárosokban nagyon sok helyen, akkor ugye valahol máshol romlik úgymond az életminősége annak a háztartásnak, mert mondjuk nem költ annyit élelemre, sportra, stb., vagy esetleg mondjuk még vállal egy félállást azért, hogy fent tudja tartani a lakását, kevesebbet tud mondjuk rekreálódni, pihenni, tehát lehet ennek egy ilyen következménye, lehet egy olyan következménye, hogy fiatalok mondjuk elhalasztják a gyerekvállalást, tehát demográfiai következménye is lehet. Szokták azt mondani, hogy Dél-Európában és Kelet-Európában elég erősen ez az oka annak, hogy a fiatalok elhalasztják a gyerekvállalást. Talán még azt ne érdemes kiemelni, hogy hat azért mondjuk arra is, hogy milyen városokban élünk, tehát hogyha mondjuk szabadon lehet lakásokat mondjuk lakáshotellé alakítani, akkor mondjuk belvárosok azok ki tudnak ürülni, miközben mondjuk a városban dolgozóknak egyre messzebbről kell majd ingázniuk, tehát ennek van egy ilyen negatív következménye is.
1: Kovács Bence társadalomkutatóval, a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének tudományos munkatársával beszélgettünk a súlyosbodó lakhatási válságról és annak hatásairól. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: hónapokig tartó húzavona után tegnap megpecsételődött a környezetvédelmi miniszter Tomás Taraba sorsa. Bár Robert Fico saját bevallása szerint nem ért egyet a távozásával, a politikai helyzet mégis rákényszerítette, hogy kezdeményezze a tárcavezető leváltását. És bár a Tomás Taraba menesztését indítványozó dokumentum már az államfő asztalán pihen, Peter Pellegrininek jelenleg nincs ideje foglalkozni az üggyel. De mi jöhet ezek után? A következő percekben egyebek mellett ezt latolgatjuk majd Címer Gáborral, a Paraméter hírportál munkatársával, aki már itt van velünk a vonalban. A Szlovák Nemzeti Párt hónapok óta követelte az általuk jelölt környezetvédelmi miniszter távozását, a kormányfő azonban ez idő alatt többször is elismerően nyilatkozott Tomás Taraba munkásságáról, így viszonylag sokáig kérdéses volt, hogy Robert Fico végül a legkisebb koalíciós partnerrel vagy a tárcavezetővel vállal majd konfliktust. De mi volt az, ami végül Tomás Taraba leváltása felé billentette a mérleg nyelvét?
1: Formálisan ugye Robert Fico miniszterelnöknek nem igazán van más választása, mint benyújtani az államfőnek, Peter Pellegrininek a Taraba leváltásáról szóló dokumentumot, hiszen erre kötelezi Robert Ficot a koalíciós szerződés. Ennek értelmében annak a kormánypártnak, aki az adott minisztert jelölte, annak a kormánypártnak joga van arra, hogy kérdéses tárcavezetőt eltávolítsa, és ebben a kérdésben a miniszterelnöknek, legalábbis a koalíciós szerződés szerint nincsen mérlegelési lehetősége. Így, ha Fico be akarta tartani a kormányzás lehetővé tévő alapdokumentum szabályait, akkor nem volt más választása. Kedden, azaz tegnap el is vitte a köztársasági elnöknek a Taraba menesztését kérelmező dokumentumot. Ugyanakkor Pellegrini pedig úgy nyilatkozott, hogy elegendő időt hagy magának arra, hogy megfontolja ezt a kérdést.
0: Tomás Tarabát tehát tulajdonképpen le is váltották, meg nem is, de hogyan viszonyulnak ezekhez a fejleményekhez, illetve magához a kialakult helyzethez a nemzetiek?
1: Andrej Danko pártja jelenleg különösebben nem tiltakozik. Érdekes epizód volt ezzel kapcsolatban, hogy tegnap indult parlamenti ülésen, azért az ellenzék sem hagyta ki ezt a viccert, és megpróbált valamiféle politikai előnyt kovácsolni a környezetvédelmi miniszter leváltása körül kialakult helyzetből. Az ellenzéki progresszív Szlovákia elnöke Mikál Šimečka, aki ugye parlamenti képviselő, napirend előtt egy olyan indítványt nyújtott be, hogy a törvényhozás előtt egyébként is ott lévő Taraba leváltását célzó indítványt, azt soron kívül vegyék a parlamenti ülés pontjai elé. Šimečka ezt azzal indokolta, hogy hát láthatóan a kormánypártok közül között is van olyan, aki már nem támogatja Tomás Taraba környezetvédelmi minisztert. Szóval Šimečka azt kérte, hogy ezt az indítványt vegyék előre a parlamenti ülés napirendi pontjai elé, és soron kívül már most szerdán, ezekben a napokban szavazzanak róla, mármint Taraba menesztéséről. Ezt az indítványt azonban az SNS nem támogatta, Andrej Danko és képviselői tartózkodtak az erről való szavazáskor. Ez azt jelenti, hogy Danko a saját kormányán, koalícióján belüli folyamatok és erőviszonyok segítségével ezeken keresztül próbálja meg érvényesíteni a politikai akaratát, ez esetben azt, hogy eltávolítsa Tomás Tarabát a miniszteri székből. Az ellenzékkel való összejátszásra ennek érdekében azonban nem hajlandó, tehát magát a kormánynak az integritását azt ezen ügy kedvéért nem rúgja fel. Hiszen, hogyha most formálisan megnézzük, akkor teljesül a koalíciós szerződésnek a betűje. Andrej Danko azt kérte, hogy szeptember 15-éig a kormányfő indítsa el Taraba leváltását, a kormányfő szeptember 15-éig elindította Taraba leváltását. Persze azt azért tegyük hozzá, hogy hát Fico sem egy oktalan játékos ebben a dologban. Nagyon is tudatában van annak, hogy Peter Pellegrini, az államfő, ezt a bizonyos leváltást, tehát a környezetvédelmi miniszter menesztését, akár hetekkel is elhúzhatja. Ezt ugye később Peter Pellegrini be is jelentette, hogy csak az amerikai útja után, tehát valamikor szeptember 24-én, 25-én, vagy legalábbis a hónap végén fog erről a kérdésről, tehát arra a menesztéséről határozni. Holott Pellegrini még jelenleg is az országban tartózkodik, hiszen ma 10 órakor fog a parlament plénuma előtt beszédet tartani az ország helyzetéről. Tehát, hogyha a köztársasági elnök a saját pozícióját csak egy formális szerepként értelmezné, egy ilyen szimbolikus szerepet tulajdonítana annak, hogy ő most egy minisztert kinevez, vagy éppen visszahív, akkor ezt akár ma is, vagy akár tegnap is megtehetné, hiszen bokros teendői mellett azért egy aláírásra csak akadt volna ideje az államfőnek is, de mint látjuk, ezt a kérdést a lehető legtovább húzza el, ezzel pedig segíti Robert Fico miniszterelnököt, aki nem igazán akar megválni Tarabától.
0: Köztársasági elnök azonban nem csak a minisztercserét kívánja odázni, hanem az utód személyét illetően is vannak aggályai, hiszen a múltban már többször is jelezte, hogy nem biztos, hogy kinevezné a nemzetiek által javasolt Filip Kuffát tárca vezetőnek, ezt a korábbi felvetést pedig közvetetten ugyan, de a tegnap közzétett videójában is megerősítette, amiben Peter Pellegrini utal arra, hogy az utód kérdését még nem tekinti lezártnak. Felmerült át a kérdés, hogy ilyen körülmények között ki lehet a következő tárcavezető, illetve hogy ki vezetheti a minisztériumot akkor, hogyha az utódlással kapcsolatos tárgyalások és folyamatok elhúzódnak.
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, ugye, ahogy az elhangzott Peter Pellegrini államfő kifejezetten alkalmatlannak tartja, vagy hát legalábbis arra utalt többször is, hogy alkalmatlannak tartja az SNS, a Szlovák Nemzeti Párt által a Környezetvédelmi Minisztérium élére jelölt Filip Kuffát a tárca vezetésére. Ugyan Filip Kuffa saját állítása szerint erre alkalmas, és innentől kezdve fölmerül a kérdés, hogy a politikai erőviszonyok az azt fogja-e segíteni, hogy az SNS betartassa koalíciós szerződést, amely értelmében ennek a pártnak van joga arra, hogy a környezetvédelmi miniszter jelölje, és innentől kezdve akkor Filip Kuffának kellene átvennie a minisztérium vezetését, vagy Pellegrini aggályai fogják alakítani ezt a folyamatot, és végül nem Kuffa kerül a tárca élére. A szlovák politikai történelemben volt arra példa többször is, hogy az államfő nem értett egyet egy bizonyos személynek a valamelyik tárca élére való kinevezésével. Korábban József Rázs kinevezésével nem értett, belügyminisztériumi kinevezésével nem értett egyet Andrej Kiska, ugye ez a kutyaggyilkosság utáni politikai válság alatt történt, illetve hát a jelen kormány megalakulása kor is volt egy ilyen affér, amikor az akkor még hivatalban lévő Zuzana Csaputová nem értett egyet azzal, hogy jelenlegi sportminiszter vezesse a környezetvédelmi minisztert. Tehát van arra precedens, hogy a miniszter személyét elutasítja az államfő, tehát mondjuk nem hajlandó őt kinevezni. Hát ekkor a szlovák politikai berendezkedés olyan lehetőségeket ad például, hogy valamelyik regnáló miniszter, vagy maga a miniszterelnök kompetenciájába utalja át irányítás alá, utalja legalábbis formálisan az adott minisztériumot, így ad abszurdum, az is elképzelhető például, hogy nem neveznek ki egy ideig környezetvédelmi minisztert, hanem azt mondjuk formálisan Robert Ficohoz utalják, és a miniszterelnök alá fog tartozni. Ugye erre is rengeteg példát láttunk az elmúlt években. Jó kérdés azonban, hogy mi baja van gyakorlatilag az SNS-nek, Andrej Danko pártjának, Tomás Tarabával. Egy nagyon delikát kérdés, amihez a kulcs abban rejlik, hogy Andrej Danko gyakorlatilag riválist lát Tomás Tarabában, hiszen Taraba egy viszonylag rátermett politikus, a szélső jobbról érkezik, hiszen ne felejtsük el, hogy Taraba a Kotleba féle LSNS listáján szerzett korábban parlamenti mandátumot, tehát hogy a szélső jobboldali, nemzeti, vagy radikális, esetleg radikálisabb szavazók megszólítását tökéletesen alkalmas. Emellett pedig, hát Dankoval ellentétben, exekutívában, vagyis kormányzásban is valamiféle tapasztalattal rendelkezik, és hát valamiféle sikereket is fel tud mutatni. Tehát Anko lényegében a saját vadász területére átsingózó politikust lát Tarabában, akit megpróbál gyakorlatilag ott elvágni, ahol tud. Érdemes azt is megemlíteni, hogy Taraba talán egy vagy fél évvel ezelőtt kérte a felvételét a Szlovák Nemzeti Pártba, de Danko személyesen utasította ezt el. Feltételezhető, hogy Danko azt gondolta, hogy akkor a párton belül lesz a riválisa, és akár a saját pártját is elveheti majd tőle egy napon Taraba. Így az egész mostani történet nem arról szól, hogy Dankoék esetleg a környezetvédelem magasabb szintjéért aggódnának, esetleg a közpénzek hatékonyabb felhasználását szeretnék elérni, ez az SNS-t nem nagyon érdekelte a múltban sem. Az egész dolog arról szól, hogy Danko megszabaduljon a riválisától, aki jelentős mennyiségű szavazatot tud elvenni az alig, vagy hát nagyjából egy év múlva sorra kerülő parlamenti választás során.
0: És bár Tomás Taraba sokak által diszkutabilisnek tartott sikerei mellett fel tud mutatni néhány dolgot, ennek ellenére a politikai jövőképe nem teljesen tiszta, egyelőre csak annyit tudni, hogy autonóm képviselőként ülne be a törvényhozásba, ami azért okozhatna fejfájást a szűk többséggel rendelkező koalíciónak, így a Smer frakció vezetője Ján Richter jelezte, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a volt miniszterrel. De mennyire lehet nyitott egy ilyen esetleges ajánlatra Tomás Taraba?
1: Valóban Taraba számára az a legnagyobb kérdés, hogy hol fog indulni a következő parlamenti választáson, kinek a listáján. Tehát úgy érzik, hogy Rozvoj Szlovenska néven saját pártot is be akar jegyezni, de hát nem kizárható, hogy valamelyik mondjuk a Hlas, vagy a talán inkább a Smer-rel valamiféle közreműködésben fog elindulni a következő választáson. Illetve hát az is egy jó kérdés, hogy a hátralévő egy évben, tehát a választási hátralévő egy évben milyen üzleteket, milyen megállapodásokat kell majd kötnie a kormányzó oldallal, hogy kormányjavaslatukat megszavazza. Tehát mit kell a kormány oldalnak adni a Taraba számára, hogy Taraba megszavazza a kormány oldal javaslatait.
0: Robert Fico tegnap kezdeményezte Tomás Taraba leváltását, akinek politikai jövőképe egyelőre nem teljesen tiszta. A friss fejleményeket Címer Gáborral, a Paraméter hírportál munkatársával tekintettük át. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Vapira pipa pipa. Who the...

0: 90 másodperc tudomány Részbetyár Gáborral.
1: Az élet nagy rejtélye. A biológia legmélyebb titka paradox módon maga az élet kezdete. Pontosan ismerjük az élet kémiai építőkockáit, de a döntő pillanat rejtély marad. Hogyan válik az élettelen anyag hirtelen önreplikáló, információt feldolgozó rendszerrel rendelkező struktúrává? Egyre több fizikus és biológus sejti úgy, hogy az élet nem egy kozmikus véletlen, hanem az anyagba kódolt elkerülhetetlen automatizmus, egy olyan belső törekvés, amely megfelelő körülmények között törvényszerűen jelenik meg. Ha pedig az élet csupán a fizika és a kémia komplex szerveződési formája, jobban merül fel a kérdés, valóban létezik-e éles határvonal az élő és az élettelen között, vagy csupán a struktúra összetettségének fokozatait látjuk. A természet tele van ilyen határátlépésekkel. A Turritopsis dornii medúza például képes visszatérni a fiatalkori polip állapotába, kijátszva az öregedést. A DNS pedig olyan precíz adathordozó, hogy egyetlen gramjában több száz milliárd gigabájtnyi információ fér el. Jelenleg az emberi agynál nem ismerünk összetettebb biológiai rendszert, az öntudat kifejlődése pedig legalább akkora rejtély, mint az első sejt, ahogy a tudósok becézik Lucy megjelenése. Akár belső kódhatja, akár véletlen szikra, az élet folyamatosan feszegeti a fizika és a kémia határait, és saját meghatározásunkat is róla.

0: A pozsonyi törvényhozás előtt ismertette az ország állapotáról szóló átfogó jelentését Peter Pellegrini. A belügyminisztérium politikai színjátéknak tartja a Matus-Sutajestok leváltására tett kísérletet. Oroszországban bíróság elé kerülhetnek azok a tisztviselők, akik nem teljesítik a toborzási kvótákat. Ursula von der Leyen úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok! Hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. A pozsonyi törvényhozás előtt ismertette az ország állapotáról szóló átfogó jelentését Peter Pellegrini a szlovák államfő beszédében a társadalmi ellentétek áthidalására, a gazdasági terhek észszerű kezelésére, a belpolitikai munka hatékonyságára, valamint az ország külpolitikai stabilitására fektette a hangsúlyt. Mezőszállási Márk összefoglalója.
2: A társadalmi megosztottság és biztonsággal kapcsolatban az államfő szerint az ország két engesztelhetetlen táborra szakadása az egyik legveszélyesebb belső probléma, amelyet még a Robert Fico miniszterelnök elleni merénylet sem tudott megállítani.
3: Musíme si z úctou pripomínať všetko z našej histórie, čo nás spája, a vnímať to ako naše spoločné kultúrne a duchovné dedičstvo. Nemôžeme súperiť o to, ktorý sviatok komu politicky patrí.
2: Emlékeznünk kell a történelmünk minden olyan eseményére, amely összeköt bennünket, és közös kulturális és szellemi örökségünként kell tekintenünk rájuk. Nem versenyezhetünk például azon, hogy melyik ünnep kihez tartozik politikailag. Szent Ciril és Metód érkezése nem a kormánykoalíció kizárólagos tulajdona, ugyanígy november 17-e sem az ellenzék kizárólagos tulajdona, fejtette ki az államfő, hozzátéve, hogy a lakosságnak nyugalomra és bizalomra van szüksége. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban határozott és szigorú határvédelmet, valamint a szigorúan szabályozott legális migrációt szorgalmazta. A gazdaság és lakossági terhek terén az elnök rámutatott, hogy az állampolgárok belefáradtak a 3 éve tartó megszorításokba és a konszolidációba, bár méltatta a szociális háló megőrzését és a célzott energiatámogatást, élesen kritizálta a túlzott adóztatást, amely cégek távozásához vezethet. Külön kiemelte, hogy a kormány nem várhat el lemondást a társadalomtól, ha közben saját maga növeli a bevételeit és sürgette az emelkedő üzemanyagárak lakossági hatásainak enyhítését. Belpolitikai feladatok és a reformok hiánya kapcsán Pellegrini felszólította a parlamentet és a kormányt, hogy a megbízatásukból hátralévő időt használják ki konstruktívan a választók mindennapi problémáinak megoldására. Elutasította, hogy a közelgő helyhatósági és regionális választásokat a parlamenti választások főpróba hetének tekintsék, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt években nem történt érdemi előrelépés a közigazgatás átfogó reformjában.
3: Kľúčovou otázkou komunálnych a regionálnych volieb je, ako sa bude rozvíjať konkrétna obec, konkrétne mesto alebo konkrétny kraj. Či dokáže pre svojich obyvateľov opraviť cesty, mosty, zabezpečiť verejnú dopravu,
2: A helyi és regionális választások kulcskérdése az, hogy fog fejlődni egy adott község, egy adott város vagy egy adott megye. Képes lesz-e utakat, hídakat építeni és karbantartani, biztosítani a tömegközlekedést, az orvosi rendelőket, valamint az alap- és középiskolákat. Ezek teljesen konkrét és gyakorlati, a polgárok mindennapi életét érintő kérdések, és valóban nem látok okot arra, hogy ezeket a parlamenti politika befolyásolja, folytatta Peter Pellegrini. Zárásként az államfő leszögezte, hogy az Európai Unió és a NATO Szlovákia számára elengedhetetlen és helyettesíthetetlen biztonsági, valamint gazdasági keretet jelent. Bár a pragmatikus, minden világtáj felé nyitott gazdasági kapcsolatokat támogatja, kijelentette, hogy ezek a partnerségek sohasem kérdőjelezhetik meg az ország meglévő nyugati elköteleződését.
3: Napriek tomu, že na fungovanie Únie i Severoatlantickej aliancie máme oprávnenie aj kritické pohľady,
2: Annak ellenére, hogy az Unióval és a NATO-val szemben is lehet jogos kritikát megfogalmazni, hangsúlyozom és kérem figyeljenek erre, továbbra is igaz, hogy ezek a mi civilizációs gazdasági és biztonsági terünket jelentik, amelyről nem mondhatunk le.
0: A Progresszív Szlovákia szerint az elnök kudarcot vallott abban, hogy pártok felett álló államfőnek tűnjön, reagált az ország állapotáról szóló beszámolóra Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke. A PS szerint az ország helyzete addig nem fog javulni, amíg a jelenlegi kormány lesz hatalmon. Az SAS szerint az államfő csak a levegőbe beszélt. Üres szavak tettek nélkül, nyilatkozta Branislav Gröling, az SAS elnöke. Mária Kolíková, az SAS parlamenti képviselője azt kifogásolta, hogy Pellegrini nem nevezte meg az Oroszország jelentette fenyegetést, és nem beszélt a korrupcióról sem. A Szlovákia mozgalom szerint az elnök csak frázisokat puffogtatott. Egy üres öltöny, egy órányi töltelék szöveget produkált, értékelte Pellegrini beszámolóját Igor Matovič, a mozgalom vezetője. William Karas, a KDH alelnöke büszke arra, hogy a KDH az egyetlen ellenzéki politikai párt, amely mindenkivel képes kommunikálni. A belügyminisztérium politikai színjátéknak tartja a Matus Sutay-estok leváltására tett kísérletet. A tárca szóvivője Matyei Neumann szerint az ellenzék konkrét biztonsági megoldások helyett olyan témákat ismétel, amelyeket már részletesen és átláthatóan megmagyaráztak. Hozzátette, Matus Sutay-estok belügyminiszter készen áll arra, hogy konkrét érvekkel és eredményekkel válaszoljon a leváltására irányuló kezdeményezésre. Az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést ma második alkalommal sem sikerült megnyitni, mert a képviselők nem voltak határozatképesek. A bizalmatlansági indítványról holnap 12 óra 30 perckor próbálnak ismét tárgyalni. Az ellenzék többek között a tűzoltóautók beszerzését, a közbeszerzés átláthatóságát, valamint a nyomozások állítólagos befolyásolását kifogásolja, valamint hogy a közlekedési kamerarendszerek beszerzése veszélyeztethette Szlovákia kiberbiztonságát. Milan Sedláček lett a Művészeti Alap, az FPU tanácsának új elnöke. Az ülésen a tanács valamennyi jelenlévő tagja támogatta a megválasztását, Sedláček azonban tartózkodott. A tanács alelnöke továbbra is Lubomír Klasztinyec marad. Az új elnök az alap közjogi intézményként betöltött szerepének megerősítését, valamint a kulturális és művészeti élet valamennyi szereplőjével folytatott, nyílt párbeszédet nevezte meg fő céljai között. Mint mondta, azt szeretné, hogy a tanács stabilan és átláthatóan működjön. Milan Sedláček több mint 35 éve dolgozik a kultúra, a média és a kreatív ipar területén, szeptember óta tagja az alap tanácsának, Martina Simkovicsová kulturális miniszteri jelöltjeként. Az elnöki tisztségre már a múlt héten is pályázott, akkor azonban nem kapott elegendő szavazatot. Robert Dobrovocki ombudsman támogatja a gyógyszerek térítésének feltételeiről szóló törvény módosítását, szerinte a kormány javaslata figyelembe veszi azokat a kifogásokat, amelyeket tavaly az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában fogalmazott meg. Különösen fontosnak tartja, hogy a kivételes esetben történő gyógyszertérítés törvényben rögzített jogosultsággá váljon, világosan meghatározott feltételekkel. Az ombudsman szerint ezzel megszűnne az a gyakorlat, hogy az ilyen kérelmek elbírálása az egyes egészségbiztosítók belső szabályaitól függ. Ehelyett minden biztosítottra egységes szabályok vonatkoznának. Dobrovocki azt kéri a parlamenttől, hogy a módosítást már az ülésszak elején tárgyalja, hogy egyes részei november 1-én hatályba léphessenek. Legalább 51 oroszországi régióban alkalmaznak közigazgatási szankciókat azokkal a tisztviselőkkel szemben, akik nem teljesítik az Ukrajna elleni háborúhoz szükséges szerződéses katonák toborzására előírt kvótákat, állítja Andrej Pivovarov, ellenzéki aktivista és az Oroszországi Háború Ellenes Bizottság. A VOT-TAK portál 61 bírósági döntést talált ilyen ügyekben. A rendszert Vlagyimir Putyin 2022-ben vezette be. A tisztviselők szerint ugyanakkor a törvény kimondja, hogy a Védelmi Minisztériummal kötött szerződés aláírása önkéntes. Hétvégi razziák során a török rendőrség LMBTQ aktivisták otthonait és melegbárokat kutatott át 15 tartományban, köztük Isztambulban, Ankarában és Izmirben. Az akció során mintegy 110 embert vettek őrizetbe. A hatósági fellépés ellen az elmúlt két napban több mint 100-an tiltakoztak Törökország nagyvárosaiban, és két a tüntetésekről tudósító újságírót is őrizetbe vettek. Izmirben a rendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen, Isztambulban pedig feloszlattak egy bíróság előtti demonstrációt. Az ügyben az Európai Unió és több jogvédő szervezet is aggodalmát fejezte ki. Úgynevezett Európai Biztonsági Tanács létrehozását javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben az unió helyzetéről tartott beszédében azt mondta, a testület az uniós tagállamok, valamint Ukrajna, Nagy-Britannia, Norvégia és Kanada vezetőit tömörítené, és a növekvő biztonsági fenyegetésekre adott válaszokat hangolná össze. Von der Leyen emellett egy a NATO negyedik cikkéhez hasonló európai biztonság vészhelyzeti protokollt is javasol. Ennek aktiválása esetén valamennyi uniós tagállam összeülne, hogy összehangolja a fenyegetésre adandó közös választ. Kína hivatalosan megnyitotta a 134 km hosszú Pingszlu csatornát, amely közvetlen tengeri kijáratot biztosít az ország délnyugati térségei számára. A csatorna Nanninget köti össze a Kína és Vietnam között fekvő Tonkin-öböllel. Az új vízi út több mint 560 kilométerrel rövidíti le az áruszállítás útvonalát, a szállítási költségek pedig 18-30%-kal csökkenhetnek. A projekt 4 évig épült, és több mint 9,3 milliárd euróba került. A kínai állami média évszázadunk projektjének nevezte.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
4: A lévai csapat 90-87-re kikapott a finn Vilpasztól, a férfi kosárlabda bajnokok ligája selejtező bulgáriai csoportjának negyed döntőjében, és befejezte szereplését a BL-ben. A lévaiak átkerülnek az Európa Kupa csoportkörébe, ahol a belga Ostendével, a Szolnokkal, a spanyol Zsironával, a lengyel Zselona Gurával és minden bizonnyal a Dinamo Bukaresttel mérkőznek. A labdarúgó szlovák kupa harmadik fordulójában ma 18:30-kor a harmadik ligás nyitrai csapat a nagy esélyes Szlovant fogadja. A héten a labdarúgó Európa Ligában is megkezdődnek az alapszakasz mérkőzései, az első forduló szerdai játéknapján 9 összecsapást rendeznek. Érdekesebb mai mérkőzések 18:45-től Ararat Arménia Sparta, 21 órától Milán Benfica, Anderlecht Lyon, Graz Rennes és Sunderland Alkmaar. A Ferencváros csütörtökön kezdi meg szereplését a Celtic otthonában. Udvardi Panna 6-4-6-4-re kikapott a hatodik kiemelt spanyol Cristina Buchától a mexikói Guadalajarában zajló tenisztorna 8. döntőjében. Több érem is benne van a magyar csapatban, jelentette ki Kovács István, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke, a csütörtökön kezdődő szófiai Európa-bajnokságon szereplő 15 fős válogatottról. Az esélylatolgatást azzal kezdte, hogy bár a 2 évvel ezelőtti kontinens viadalon a magyar küldöttség kiemelkedő eredménnyel zárt, 2 ezüst és 4 bronzérmet szerzett, ugyanakkor a mostani EB lényegesen erősebb lesz, mint a 2024-es volt. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat, amely a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása lesz. A következő szezonban 6 helyet már 10 sprintfutamos hétvégét bonyolítanak le. Visszatér a naptárba júniusban Portugália, októberben pedig Törökország, az utolsó 2 versenyhétvége pedig Katarban és Abu Dhabiban lesz a tervek szerint.
1: Időjárás.
0: Este, éjszaka túlnyomó részt marad az eseménytelen időjárás, csillagfényes égbolt, mérsékelt délies irányú légmozgás. A nyugati ország részben kezdődhet határozottabb felhősödés a hajnali óráktól, mellyel egy időben élénkülni kezd az északnyugatira forduló szél, és itt-ott szitálás, gyenge eső is kialakulhat. Holnap reggel 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kubányi Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Nyitrai Nóra köszön el, a viszonthallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

Let's go.